0: a magyar.
1: Na de egy pillanat, hagyj fejezzem be.
0: Ja, tehát igen.
1: Tehát a lényege a dolognak az szerintem, hogy az a csatorna, amelyik még így is el tud mondjuk 1-2 millió nézőt érni, az, és egy olyan műsorvezető, aki egyébként Larry Kingnek több millió dolláros éves szerződései vannak, az független tud maradni. És ilyen módon tud kérdezni. Uh-huh. Ez nálunk egész egyszerűen nem képzelhető el, amikor egy pár százezer forintos fizetésű, vagy nem tudom, hogy milyen fizetések ez vannak igaz, a médiában. Ott ez nem történik meg. Ez az egyik. Tehát emiatt nem lehet összehasonlítani a kettőt szerintem. A másik pedig az, amit akartam mondani, hogy ez a kasztingolás műsorvezetésre. Hírműsorok vezetésére, vagy háttérműsorok vezetésére nálunk sem Majkát kasztingolják be, hanem például Baló Györgyöt, mint ami ugye most történik, bár a műsorra nem túlságosan jó, de mindegy, nem is ez itt a lényeg, hanem nem gondolom egyébként, hogy az ottani X-faktort azt egy 70 éves, mit tudom én, 40 éves tévés múlttal rendelkező nagy tekintélyű műsorvezető vezetné, és az ordítozná, hogy de a továbbjutó pedig az nem más.
0: Csak egy többi, mondat, mert tudom, hogy nagyon kevés időnk van. A Geszti Péter fölhívtam egyik X-faktor után, hogy valamit kérdeztem tőle. És elkezdtünk beszélgetni, és kiderült a legnagyobb döbbenetemre, hogy az X-faktor zsűriét, vagy kurátorait, vagy hogy nevezik
1: mentorait.
0: Kasztingolták. Azt mondja, apukám, nem azt, nehogy azt hittem, hogy mondták, ezt igen, fölhívottak, hogy legyél, hanem ott ültünk ismert emberek, de hogy ki kihez stimmel, ki, csak néztem. De ebben speciál van logika.
1: Hát hogyne lenne? Hát ez egy eladható produktumot kell csinálni. Most meg lehet nézni a dalnak a zsűriét például, vagy a virtuózoknak a zsűriét, és ugye bár azt, amiben például Bakács úr is bennült, az egy másik zsűri, ugye? Hát ez erről szó lesz, hát most nincs ezen túl sok csodálkozni való.
2: Köszönjük, mert szervusztok, 10 órán a Rádióves Világ napját. Nem búcsúzunk, nem temetjük el.
3: Nem
2: az élő Szilágyi Jánossal. Köszönjük, hogy bejöttél.
0: Nagyon jó volt itt.
2: Jó van, örülünk. Neked.
4: Kedvezményes utak Meseországba. Minden nap este 7:30-tól 8-ig. A Tilos Rádióban.

0: Stanislav Lem hogyan kezdődött a ködök menekülése? A csillagászok azt tanítják, hogy minden, ami csak létezik, tejútrendszerek, ködök, csillagok állandóan távolodik, menekül egymástól. És a szüntelen távolodás következtében a világ mindenség évmilliárdok óta tágul. Sokan csodálkoznak ezen az általános menekülésen, és ha gondolatban visszatekintenek, arra a véleményre jutnak, hogy hajdanában, nagyon régen, az egész kozmosz egyetlen pontba tömörült, egyetlen csillagcsöppecske volt, aztán érthetetlen okból felrobbant, és ez a robbanás máig is tart. Miután ezt kiokoskodták, persze furdalja az oldalukat a kíváncsiság, mi lehetett a robbanás előtt, de nem tudnak rájönni. Pedig egyszerű a dolog, és mindjárt el is beszéljük. Az előző világmindenségben élt két tervezőmérnök, a kozmogónia páratlan mesterei. Nem volt olyan csodamű, amit ők meg ne tudtak volna építeni. Persze ahhoz, hogy valamit építeni lehessen, először meg kell tervezni. A tervet pedig ki kell gondolni, mert különben honnan vennék. Így hát a két mérnök, Mikromil és Gigacián folyton folyvást azon töprengett, honnan tudhatnák meg, mi mindent lehetne még építeni azokon a csodaműveken kívül, amik eszükbe jutnak. Mindent meg tudok csinálni, ami az eszembe jut, kesergett Mikromil. De nem minden jut eszembe. Ez korlátoz mindkettőnket. Nem tudunk mindent elgondolni, ami elgondolható. Pedig talán valami mást lenne értelmesebb megcsinálni, nem azt, ami eszünkbe jut. Te mit szólsz ehhez?
1: Kétségkívül igazad van, felelte Gigacián. De látsz-e megoldást?
0: Bármit is csinálunk, anyagból csináljuk, elmélkedett tovább Mikromil. Tehát az anyagban rejlik minden lehetőség. Ha házat gondolunk ki, házat építünk. Ha palotát, akkor palotát. Ha gondolkodó csillagot képzelünk el, azt is meg tudjuk csinálni. De az anyagban több lehetőség van, mint a mi fejünkben. Tehát én azt mondom, hogy szájat kellene adni az anyagnak, hogy maga mondja meg, mit lehet még csinálni belőle. Na.
1: Hát, igen, szájra csak ugyan szükség van,
0: helyeselt Gigacián.
1: De ez nem elég, mert a száj csak azt mondja, amit az elme kigondolt. Ezért nem csak szájat kell az anyagnak adnunk, hanem gondolkodásra kell bírnunk, s akkor biztosan minden titkát feltárja előttünk.
0: Igazad van, szólt Mikromil. Ez a munka megírja a fáradtságot. De én így képzelem, mivel minden, ami létezik, energia, tehát energiából kell gondolkodást építenünk a legkisebb adaggal, vagyis a kvantummal kezdve. Na most a kvantum, a gondolkodás kvantumot pedig atomokból épített, minél kisebb kalitkába kell zárni. Hát ez egy atommérnöki feladat. Fő a miniaturizálás. Ha majd 100 millió lángelme könnyen elfér a zsebemben, akkor elértük a célunkat. Marék gondolkodó homok megmondja, akár csak egy számtalan személyből álló tanács, hogy mit csináljunk és hogyan.
1: Nem így kell eljárni, vitázott Gigacián. Ellenkezőleg, hiszen minden, ami létezik, tömeg. A világ mindenség egész tömegéből kell tehát egyetlen agyat építeni, gondolkodástól izzó gigászi agyat. Ha ezt vallatóra fogom, a teremtés minden titkát elárulja nekem, erre csak ő képes. A te zseniális porod haszontalan szemét, mert a minden gondolkodó parány más valamit fog mondani, sohasem igazodsz ki rajtuk, és tudásod nem gazdagodik.
0: Évről évre, szóról szóra a két mérnök csúnyán összekapott, és már említés sem történt arról, hogy közösen lássanak hozzá a feladathoz. Elváltak hát egymás módszerét csepülve, és mindegyik a maga módján kezdte a munkát. Mikromil nekiállt kvantumokra vadászgatni, atomkalitkákba zárta őket, és mivel legszorosabban a kristályokban voltak, gyémántokat, kalceodonokat és rubinokat fogott gondolkodásra. A rubinok voltak a legtanulékonyabbak, annyi okosságot töltött beléjük, hogy csak úgy sziporkáztak.
1: Voltak mindenféle egyéb értelmes drágakövei is, bölcsen zöldellő smaragdok, gyorseszű topázok, de mégiscsak a vörös rubinoknak ment a legjobban a gondolkodás. Míg ő csillogó, fényes kavicsokkal fáradozott, Gigacián az óriásoknak szentelte idejét. Roppant erőfeszítéssel munkába vett napokat és egész tejútrendszereket, olvasztotta, keverte, kavarta, összegyúrta őket, könyökig csillagporosan formálgatta művét. Végül olyan gigászi kozmúriást teremtett, hogy szinte már semmi sem maradt azon kívül, csak ő maga és Mikromilla drága köveivel. Mire befejezték a munkát, már nem is az érdekelte őket, melyikük tud meg több titkot a teremtményétől, hanem csak is az, hogy melyik főzi le a másikat, melyikük választott jobban. Versenyre hívták ki egymást. Gigacián ott várta Mikromilt a kozmóriás mellett, amelynek széle, hossza, magassága több fény évszázad volt. Sötét csillagfelhők alkották a szélét, lélegzetvételében napok nyüzsögtek, galaxis karokkal hadonászott, tejút lábakon topogott, gravitáció izületei könnyedén mozogtak, 100 trillió vasglóbuszból állt a feje, rajta napszörméből készült lángoló, bolyhos kucsma. Így kiöltöztette Gigacián a kozmóriását, nem hiába röpködött annyit egyik fülétől a másikig, noha mindegyik utazás 6 hónapig tartott. Mikromil viszont egy szál maga érkezett a versenytérre, üres kézzel, zsebében volt egy parányi rubin. Azt akarta szembeállítani a kolosszussal. Felkacagott erre a látványra Gigacián. Ugyan mit mondhat ez a morzsa? Hetvenkedett. Ugyan mit tudhat ez a galaktikus észóriáshoz, ehhez a végtelen csillagbölcsességhez képest, amelyben napokról napokra száll a gondolat, roppant gravitáció erősíti, felrobbanó szupernovák teszik világossá a koncepciókat, s az űr sötétsége mélyíti az elmélkedést. Öndicséret és hencegés helyett inkább kezdjünk hozzá, szólt Mikromil. Vagy tudod mit? Miért kérdezgessük mi a teremtményeinket? Hadd versenyezzenek ők egymással. Ütközzön meg az én mikroszkopikus géniuszom a te kozmóriásoddal páros viadalban, amelyben bölcsesség a pajzs, éles elme a kard. Legyen, mondta Gigacián. Magukra hagyták hát versenyzőiket a viadal terén. Keringett a vörös rubin a sötétségben, az óceánok fölött, melyekben csillaghegyek úsztak a végtelen, fényes monstrum körül, és így csipogott.
2: Te ormótlan fajankó, te túlméretezett tűzbarom, képes vagy te egyáltalán gondolkodni? Már egy év múlva majd elérnek hozzád ezek a szavak, mi?
1: Így is lett. Már egy év múlva elértek-e szavak a kolosszus agyához, s abban forogni kezdtek a mesteri harmóniává szerkesztett firmamentumok. Elcsodálkozott a vakmerő szavakon, s kíváncsi volt, kimerészelt így szólni hozzá. Arra felé fordította hát a fejét, ahonnét a kérdést föltették. De mi odafordította, eltelt 2 esztendő. Fürkészte a sötétséget fényes galaxis szemével, de semmit sem látott, mert a rubin már rég nem volt ott, hanem most a háta mögül csiripelte.
2: Jaj, de mamlasz vagy te, csillagfelhős naphajú haverom, de tohonya fráter vagy te. Ahelyett, hogy azt a napkitöréses, kócos, loncsos fejedet forgatod, mondd meg inkább, képes vagy-e kettőt összeadni, mielőtt a kék óriások fele kiég az agyadban, vagy kialszik az öregségtől?
1: Megharagudott a kozmóriás erre a pimaszkodásra, gyorsan meg akart fordulni, hiszen a háta mögül szóltak hozzá. Egyre gyorsabban forgott, és testének tengelye körül örvényleni kezdtek a tejútrendszerek. Spirálissá csavarodtak a galaxisok egyenes karjai, gömbé formálódtak a csillaghalmazok, és minden nap és bolygó pörögni kezdett, mint a búgócsiga. De mire fénylő szemét ellenfelére villanthatta volna, az már a másik oldalról csúfolódott. A vakmerő kristály egyre gyorsabban keringett, a kozmóriás meg csak forgott maga körül, de semmiképpen sem tudta utolérni, pedig már pörgettyűként forgott, míg nem aztán akkora sebességre tett szert, olyan iszonyúan megnőtt a fordulatszáma, hogy meglazultak a gravitáció kapcsai, felhasadoztak a tér feszes varratai, amelyeket Gigacián oly nagy gonddal készített el, megrepettek a villamos vonzás abroncsai, s mint egy túlpörgetett centrifuga, egyszerre csak darabokra hasadt. És a világ minden tája felé szétrepült a kozmóriás, spirális csapokkal hadonászva, tejútrendszereket szórva, és ezzel a centrifugális erővel kezdődött a ködök menekülése. Mikromill ezután kijelentette, hogy ő győzött, hiszen Gigacián kozmóriása felrobbant, mielőtt egy szót is szólhatott volna. Gigacián viszont egyre azt hajtogatta, hogy a verseny célja nem a szilárdság, hanem az észmérése volt. Tehát azt kellett volna megállapítani, melyikük versenyzője okosabb, nem pedig azt, melyikük robban fel hamarabb. Ennek semmi köze sem volt a verseny tárgyához. Mikromill tehát galádul becsapta őt. Attól kezdve még áldázabbul veszekedtek. Mikromill mai napig keresi a rubinját, amely elkallódott valahol a katasztrófában, de nem tudja megtalálni, mert akármerre néz, vörös fényeket lát. Rögtön odarohan, de mindig csak az öregségtől hamvadozó csillagok vöröslenek. Tehát előről kezdi a keresgélést, és megint hiába. Gigacián viszont egyre azon töri magát, hogy gravitációzsineggel vagy sugárcérnával újra összefércelje felrobbant kozmóriását, a legkeményebb sugárzást használva tűnek. De amit összevar, rögtön felfeslik újra. Olyan iszonyú erővel menekülnek már a ködök. És így aztán egyiküknek sem sikerült az anyag titkait megtudnia, holott gondolkodni is megtanították, szájat is adtak neki. De mielőtt a döntő beszélgetésre sor került volna, megtörtént a baj, amelyet a tudatlanok a világ teremtésének neveznek. Pedig csak Gigacián kozmóriása robbant fel Mikromill rubinja miatt, de olyan alaposan, hogy mind a mai napig szanaszéjjel repül. Aki pedig nem hiszi, hogy így volt, kérdezze csak meg a tudósokat, nem igaz-e, hogy minden égites szüntelenül pörög a tengelye körül, mint egy búgócsiga? Mert ebből is látszik, hogy minden azzal a kerge forgással kezdődött.

0: Jó éjszakát, gyerekek és felnőttek! Hamarosan újra találkozunk.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kertakaró.
3: Jó.
2: Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
2: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
2: Na, kelt a karó.

A világ legutolsó bulija. Reni meg Tamás szakítani készültek, Istenem, már vagy egy éve. Mindig megpróbálták, aztán persze kurvára nem mentek semmire. Nekem akkor még nem jöttek össze a dolgok, így nem érthettem, miért nem bírják eldönteni, hogy menjenek vagy maradjanak. Addig még fogtam, hogy szeretik egymást, de akkor miért akarnak szakítani, miközben meg sülve főve együtt vannak? Egyszer például múlt nyáron átmentem hozzájuk, és Tomi ott ült a WC ajtó előtt egy tetkós újságot lapozgatva. Miért ülsz a klottyó előtt, kérdem, mire ő? Reni. És fel sem nézett az újságból. Ennyire szoros volt a kapcsolatuk. Mégis 2-3 hetente, mint nyuszi a fűből, előjött a szakítós téma. Tudom, mert mindig nekem mondták el, ráfeszültek a témára. Az első időkben Renivel voltam jobban, ő panaszolt el nekem a dolgaikat, utána már a Tomi is. Később, szeptember felé, mikor kezdődött a suli, érettségi para, minden, szóltam nekik, hogy nekem ez tök kínos így. Mindketten a barátaim, és mindketten külön-külön informálnak róla, hogy milyen szar, miközben meg jó. Én meg titkokat őrzök. Folyton csak titkokat. Lassan minden időm, amit velük töltöttem, arról szólt, hogy újabb és újabb titkokat bíztak rám, én meg a titokőrző raktáramban újabb titkoknak próbáltam helyet szorítani, és kezdték kiszorulni a régiek. A végén már azt sem tudtam, mi titok és mi nem. Tominak egy hete nem áll fel. Reni bevallotta, hogy lehet, inkább a lányok érdeklik jobban. Tominak megtetszett egy csaj, randizni is fognak titokban. Reni egy hónapja oda van valakiért, akivel csak csetelnek, de még nem találkoztak. Tomi múltkor másra gondolt közben, Reni múltkor másra gondolt közben, és így tovább. Nagyjából annyit tudtam meg róluk, hogy egyik ők se akkor májár, aminek mutatja magát. És mindenki csalná a másikat, de vagy lekoptatják őket, vagy gyávák. A raktár megtelt. Kész. Mondtam nekik, hogy vagy a titok, vagy én, nincs harmadik út, de lett. Mert René, aki amúgy nagy manipulátor volt, Istenem, nagyon értett hozzá, mindig az lett végül, amit ő akar, de azért eléggé szeretem, egy harmadik lehetőséget ajánlott. Csak akkor beszélnek a kapcsolatukról nekem, ha mindketten ott vannak, különben az egész tabu. Hát, eléggé, hogy úgy mondjam, kételkedem, értitek, ugye? Mondtam. Mert az oké, hogy kibeszélő sót játszunk meg minden, de mi a garancia, hogy valamelyik nem ír rám cseten váratlanul, hogy nem hiszem el ennyire szemét, hogy lehet valaki, vagy valami hasonlót, és akkor nekem már muszáj válaszolnom, hogy miért, mit csinált, és ennek sosem lesz vége. Megígérték, hogy nem fognak rám írni váratlanul ilyen kapcsolatos dolgokat, én meg persze belementem, mert meg megszakítani a barátságot azért túl mács volna, ezt mindhárman éreztük. Ráadásul akkoriban úgy volt, hogy csak ők voltak nekem. Nem tudom miért, de ez valahogy nem is zavart. Lefettek mindent, ami érdekes volt a világból, és ami nem volt érdekes, az otthon volt. A válás után teljesen magába zárkózott anyám társasága, besötétítő, függönyözött szobáink, a konyha, ahol sose volt kaja, csak por, por mindenütt, az apámra vonatkozó elejtett mondatok. Mai szemmel nézve érzek némi ellentmondást. Anyám meg Reniék is az ambivalens kapcsolataik szemetes ládájának néztek, de valahogy mégis megnyugtató volt, hogy egyáltalán néznek valaminek. Amikor már bőven volt időm gondolkozni ezen, erre jöttem rá. Meg arra, hogy nem emlékszem semmire azokból az órákból, napokból, amit külön töltöttem tőlük. Valószínűleg nem történt velem semmi lényeges olyankor, és így lettem én a barátaim rohadt pár terapeutája vagy milyen. Gáz. Nem akartam, hogy szétmenjenek, mint anyámék, ennyi. Akkoriban amúgy már én sem akartam 16 évesen tök egyedül lenni. Ők persze már ilyen általános 7. óta együtt voltak. Akkor még csak Renit ismertem, ő volt a legjobb barátom. 4. alsóba jött hozzánk, mert az előző súlyában ellehetetlenült a viszonya az ófőjével. Eléggé lázadó típus volt. Én de csak hangosan gondolkozom. Igazából a világ legutolsó buliáról kéne beszélnem el, végre ez a cím is. Ami a világ legutolsó buliát illeti. Nem találtam meg a nagy őt a buli kezdetéig, ők viszont azt hiszem, az alatt jöttek rá, hogy egymásnak ők a nagy ők. Sosem érezték olyan jól magukat, mint akkor ott a Vidán Parkban. Szex közben lehet, hogy igen, de abban nem láttam bele közvetlenül. Mindennek van határa. Meg kell mondanom és elnézést a kicsit csapongok, de nagyon cukik voltak. Ami nem jelenti azt, hogy ne lettek volna vagányok, mert eléggé azok voltak. Tomi szemüvegessége semmit nem volt le a vagányságából. Reninek meg fel volt nyírva oldalt, haja és tetkója volt. Én is akartam, de anyának nem tetszett volna, és nem akartam még közelebb manőverezni szegényt az öngyilkossághoz. Majdnem azt írtam, hogy technója, mert Gimi elsőben technósnak számított. Ez kb. 4 embert jelentett rajta kívül, és később mind hűtlenek lettek a műfajhoz. Akkor kicsit el is távolodtunk. Tamásnak is amúgy lett egy tetkója, azon a helyen, ahol az amatőrök felvágják az erejüket, oda volt bigyeztve, hogy 42.
a galaxis utikalaus topposokban van, hogy a bölcs elve 7,5 millió évig számolja a végső választ, az életet, a világ mindenséget, meg minden térítő kérdésre, és végül ez jön ki, hogy 42. Mennyire menő már? Ha nem Tamásnak jutott volna eszébe először, tudja, hogy magamra teszem, de ő sokkal korábban olvasta, mint én. Később nekem is lehet nénytetkom, de nem olyan jók, mint nekik, és ráadásul titkosabb helyeken. A lényeg? Karácsonykor eldöntötték, szilveszterkor szakítanak. El már gondoltam, megint egyedül maradok. De nem mondtam semmit. Hogy szép legyen, filózott Renny drámaian a telefonba 23-án. Olyan szépek voltunk, hogy ennyit megérdemünk. Hogy szépen csináljuk, nem mint mások, hogy csak összebasznak és letiltják egymást a csába. Mi nem fogjuk letiltani egymást, mi szeretjük egymást. Már majdnem megkérdeztem, hogy akkor miért akartok szakítani. De még időben meggondoltam magam, és megúsztam egy újabb egy órás monológot a rejtélyes szálakról, ami összeköti az embereket, és mégsem lehet, hogy ők együtt maradjanak. So epic. Ebből úgy tűnhet, hogy eléggé megjátszósak voltak, de egyáltalán nem, sőt, eléggé népszerűnek számítottak. Tomi először Renny miatt volt inkább, az rávetült a fénye, vagy nem tudom, utána már saját jogon is. Tomi például elkezdett önkénteskedni állatos egyesületeknél. Szeressük az állatokat, meg adjatok pénzt állatos dolgokra típusú szervezeteknél. Elég jó. Renny meg pszichológus akart lenni. Azt mondta, hogy életem végéig ingyen fog terápiát tartani nekem. Ez is elég jó. És akkor a szilveszter, és akkor jött a szilveszter, meg a vidámparki parti nevű buli. Tomi valamelyik ismerőse küldött nekik meghívót, ők meg nekem. Eleinte egyikünk sem akart igazán elmenni. Kicsit ellentmondásosak voltunk, tudom. Csak a Renny látott benne valami soha vissza nem térő lehetőséget. Először azt gondolta, hogy majd ilyen jót tesz nekik, aztán meg, hogy milyen csodálatos helyszín volna a szakításra. Melyik lett a gondolat? Vagy ünnepi körülmények, meg minden? A parti amúgy csak abból állt, hogy szólt a zene, lehetett táncolni, és közben kipróbálni a vidámparkos játékokat. Évfélkor meg nyilván együtt üvöltözni mindenkivel, mivel rohadt hideg volt, többnyire csak az óriás kerékre volt kereslet, és senkinek se támadt kedve táncolni. Ettől még nagyon jól érezték magukat a barátaink, csak időnként sírtak egymás vállán, mert folyton eszükbe jutott, hogyha vége ennek a bulinak, szakítaniuk kell. Jó volt őket nézni, meg kicsit szomorú is. Egy idő után az sem zavart, hogy egyre kevesebbet foglalkoznak velem, mert ez csak azt jelentette, hogy jól érzik magukat, szeretik egymást is. Hát lekattannak egy időre a szakítás témáról. Hát én nagyon drukkoltam nekik. Mikor egyszer Tomi kiment vécézni, Renny odajött hozzám könnyed szemekkel, és azt mondta: milyenek látsz minket? Szerinted megvan köztünk még az a valami? Gondolom elkerekedett a szemem, mert megkérdezte, hogy mi van. Hát basszus, eléggé válaszoltam, és próbáltam elrakni valahova a kezeimet, mert kezdjük persze elfelejtettem hozni, és rohadtul fáztak mindketten. Szerinted maradjunk együtt? Lehet, hogy csak fejleszteni kéne a szeretett nyelvünket. Ja, lehet, válaszoltam, és arra gondoltam, hogy Tomi visszajön, akkor én is elmegyek pislantani. Amúgy jó este volt, kicsit táncoltunk is. Bár beszélről inkább csak három dülöngélő kabátnak tűnhettünk. Hullámvas utaztunk, szerelemvárkastélyoztunk, tükörpalotáztunk meg, ettünk vattacukrot és rengeteget rögtünk, ők meg egyre jobban rágyógyultak egymásra. Ki tudja, lehet, hogy tényleg nem szakítottak volna. De akkor történt valami. Nagyon világos lett. Nem tudom, milyen robbanás volt, sajnálom, és az sem, hogy kirobbantott, miért robbantott, azt sem, hogy egyáltalán ember volt-e, vagy csak valami magából, magától robbant, egyáltalán, hogy innen jött-e a városból, az országból, a földről, vagy az égből, egy eltévedt aszteroida, amit egy sose látott világból adtak postára, direkt azért, hogy itt, a vidámparki partin robbanjon fel szilveszterkor elkésett Halloween-i tréfa gyanán, de egy biztos, messziről jött, és nagyon gyorsan történt. Csak hízott a felhő, először lassított felvételként, aztán hip-hop ott is volt. Úgy emlékszem, felülről hullottak a lángok, nehezen, mint hatalmas paplanok. Közben a másodpercek lelassultak, és élesen láttam mindent. Szegény Renny értetlenül nézett rám, mintha én robbantottam volna föl a bulit, és szegény haja közben felgyulladt. A másodperc egyetlen szilánkjáig arra gondoltam, hogy amúgy is vörösre volt festve. Tomi, ahogy volt, egyben kapott lángra a lángót számban, és a teljes hátulja égett. Csapkodtak körülött a méteres tűznyelvek, ráfolytak az arcára, és hirtelen elvesztette Tomi karakterét. A szemüvegem megolvadt, belefolyt a szemüregébe, és énekelni kezdett, de aztán rájöttem, hogy csak üvölt. Akkor, mikor a legjobb barátaim égtek, észrevettem, vagy inkább kikövetkeztettem, hogy én is.
Ott állunk az óriás kerék mellett, amiről tűzlabdacsokként potyogtak az emberek, vagy ami belőlük maradt, meg még kis idő múlva már nem is éreztük, csak láttuk, hogy elfogy a testünk, leég a bőr, a hús, a minden, de aztán jött valami még durvább. Egy sötét szürke gombolyag rohant felénk, mire észleltük, már fel is kapott minket, és hirtelen az égben találtuk magunkat. Ha lett volna még szám nyelven, biztos megjegyzem, hogy a barátságunk most tényleg csúcsra jutott, vagy valamilyen fanságot, vagy hogy mégse sikerült szakítanotok ehhez. De a tudat icipici szikrája még egyetlen egyszer utoljára kisült. Láttam magunkat az égperemén. Most, mint a pernye, hullunk vissza a földre. Ott az óriás kerék.

Tilos Rádió. A Kelt a Karót hallgatjátok, és vendégünk Szalai Álmos, aki még kötetben meg nem jelent novelláiból olvas föl. Nem sokára folytatja.

Lélekvesztő. Alcím: A hidegről. 18 évvel azután, hogy sikeresen letettem szakvizsgámat, és én már pszichiáternek mondhattam magam, alig ha akadt bárki, aki megtévesztett volna. Tudtam rögtön, ha bolond. Apró gesztusok, fura kis diszharmóniák, a mozdulatok finom inkongruenciája, a légzés és a szavak észrevétlen megbúvó besugóim voltak. Vilmosról is tudtam minden lényegest az első találkozónk után, sőt. Talán nem veszik nagy képűségnek, ha azt állítom, a bemutatkozó levele után is tisztában voltam a legfontosabb tényekkel. Gazdag és unatkozik. Mi másra gondolhattam volna, miután ezt írta nekem? Beszélgetni szeretnék valakivel. Mint egy akasztott ember a fán, úgy lógott ez az árva mondat a hivatalos formaságok között. Nagy házban élt egy 4-5 fős személyzettel, de roppant magányosan. A házlakói távolságtartó és különösképpen merev viszonyt ápoltak vele. Világos volt, hogy tartanak tőle. Különösen az érintésétől. Alig ha ültek volna levele beszélgetni. Egyetlen lány volt a csapatban, aki más volt, mint a többiek. Ő mind szépségben, mind kedvességben messze felülmúlta őket. Égő vörös haját két fonott szobba kötötte. A többiekkel ellentétben nem sminkelte magát. A szeplői a lehető legjobban helyettesítették ezt, és a szoknyája a szívrohamig rövid volt. Talán vele megpróbált beszélgetni házi úr, talán többet is próbált a beszélgetésnél. A lány nem lehetett több 20 évesnél, de abból a fajtából, aki mögött sokat látott az életből, de elég volt egy pillantást vetnem Vilmos mozdulataira, azonnal elvetettem ezt a feltételezést. Vilmos lényéből és lényegéből hiányzott minden kapcsolat az erotikához. 60 felé járt, és mégis az volt a benyomásom, hogy még szűz. A felnőtt szűzek frusztrált, infantilis naivitása nélkül. Azon a bajós keddi napon, amit jobb lenne kitörölni az emlékezeti már örökre piszkos szobáiból, egy bénítóan hatalmas angol park elején álltunk. A park végében, a vonatról láttam, egy tó terült el. Állunk pár percig, és nézelődünk. Vártam, hogy mondjon valamit, bármit. És lassú volt, nagyon lassú. A kastély ajtajánál nem jött beljebb az idő, és nem lepődtem meg fél évvel később, mikor konstatáltam, hogy nincsenek órák a házban. Valamikor itt írók tanyáztak. Írók? Kérdeztem zavartan. Igen, modern írók. Évtizedeken át. Itt nyaraltak, tudja. Magánál? Odafordult hozzám, és láttam a szemében, hogy az intelligencia egy másik dobozába helyezett el szempillantás alatt. Nem. Én azután vettem meg, hogy feloszlottak. Furcsa szüneteket tartott a beszédében, különösen kötőszavak előtt állt meg. A könyvtár szobát meghagytam. Milyen könyveket olvas? Nem olvasok könyveket. A könyveket kivettem belőle. Akkor már megbántam. Nem is a könyvek miatt, hanem mert nem értettük egymást, nem voltunk egy hullám hosszon, és jóformán azt sem értettem, mit keresek itt. Kezdtem ideges lenni. Az árban sem állapodtunk meg, de ez már nem az én hibám volt. Néztük az eget, ami cseppet sem volt szívderítő látvány így őszelején. Nézem a madarakat. Ezt mondta. Felállt a hátamon a szőrettől a mondattól. Ilyet élő ember száján ki nem mondana, mint a színész lenne egy rossz darabban, amiben a szereplők elmondják, hogy éppen mit csinálnak. Percek alatt cinikussá tett különbsége. Szereti? Tessék. A madarakat. Felsóhajtott és újra az égre nézett. Nem, csak nézem őket. Faszra gondoltam, akkor nézzed. Úgy gondoltam, itt az ideje a tájra térni. Mennyire gondolt? Meglepetten nézett rám, majd lágyan bólintott. A beszélgetésekért. 500 000 naponta. Megfelelő a számára? Megfelelő. Egy pillanatra megszédültem, és arra gondoltam, hogy napok múlva milliómos leszek. Vilmos felmutatott az égre, oda, ahol a madarak sereglettek. Azért nézem őket. Ők egy állat. Látja, most éppen hullámokat vetnek. Ezzel játszanak napok óta. A parkon felett táncolnak.
A parkom szó csapta meg a fülem először. Soha semmi más nem használt birtokos szerkezetben, csak a parkját. Azt hiszem, az a park volt a mindene. Tavaly elhívott egy botanikust, és hozzám hasonlóan neki is milliókat fizetett a szolgálataiért. Jelesül azért, hogy minden fát és bokrot és virágot megnevezzen, listázzon és térképet készítsen róluk. Néhány órás kimerítő áldogálás és kínos beszélgetés foszlányok után elővett egy szövet zsebkendőt az akkója zsebéből, és kifújta az orrát. A zsebkendőt visszatette az akkója másik zsebébe. Nem illett hozzá. Holnap kezdjük. A vacsoráját ma kivételesen a szobájában költi el. Az ifjú Lili majd felviszi magának. Pihenje ki magát. A szobámban nem sok minden volt, de ami volt, roppant jó minőségű. Egy szinte erotikusan finom fényes szövet borította, aminek a színe kísértetiesen hasonlított valami vulkáni kőzethez, melynek azóta sem tudom a nevét. Hűvösen áramvonalas polcrendszerek és éjjeli szekrény és egy üvegasztal, mely olyan tiszta és átlátszó volt, hogy éjjelente rendszeresen nekiütköztem. A hűtőben friss gyümölcsök és bor. Ahogy ígérte, az ifjú Lili pontban 9 órakor kopogott szobám ajtaján.

Második rész. A szobalány. Ha rálép azokra a kavicsokra, fájdalom, de nincs visszaút. Nem hiszi? A pezsgőt, ha kérhetem. Gondolja, hogy elhagyhatja ezt a helyet bármikor. Édes. Csak kisétál a kapun, igaz? Rálép azokra a különös nemevilági kavicsokra, és hopp, kint is van? De tényleg kint lenne? Egyszer már szóltam a pezsgőért, legyen úriember is adja ide. Nem a jól ismert Szigligeti utcakép várja majd elhiheti, hanem az a kurva park. Az ő parkja. Van fogalma róla, mit művel ott? Ha tudná, akkor a híres nevezetes félmillió sem tartaná vissza attól, hogy megszökjön innen. De hiába is tenné, mert a kapun túl megint folytatódik a park. Csak annak egy nagyobb és sötétebb verziója. Aranyos, ahogy ott áll és nézi, milyen megható a csillagokat. És hogy visszanéz rám, és újra a parkra. Így tettem én is valamikor. Csak akkor egy Vittorio nevű férfi feküdt az ágyamon, és olasz akcentussal mondta el nekem mindazt, amit most én akarok magának, és nem tudom, képes leszek rá. Nem is a fájdalom, hanem a gyengeség. Vittorio érettségi után költözött Magyarországra, mert úgy tudta, a Pesti Dunaparton sokat lehet keresni a hotelekben, pincérként természetesen. Ott találkozott Vilmossal, ő hívta meg. Lehet, hogy a szeretője is volt, nem tudom. Rebesgették persze. A rebesgetés úgy szólván a ház tartozéka, mint a falakról hiányzó órák. Jó lett volna, ha Vittorio vonzó férfi lett volna, elviselhetőbbek lettek volna az első évek. A halála erőt adott volna ahhoz, hogy kisétáljak innen, de helyett Vittorio enyhe ammónia szagot árasztott, a környének pedig távolos sem volt köze a romantikához. Ezen kívül a felső fogsor enyhén kitolt a felső ajkát, s talán éppen emiatt ajkai állandóan nedvesek voltak, és bamba a tekintete. Nem buta, inkább csak riadt volt. Estéről estére az ajtó mögött motoszkált. Annyira egyedül voltam, hogy az ágyamba engedtem, de ha egyenesen megmondja, ha ez a vágya, akkor igent mondtam volna, de ez a beteges, sunyi motoszkálás. Kugolt az ajtó előtt, piszmogott, szuszogott, hozzáírt az ajtómhoz, rátapasztotta az ujjait és húzta, vonta, csiszatolta, reggel látszott a zsíros nyoma, mintha a combomat képzelte volna oda. Visszajogtam tőle. Mikor meghalt, megkönnyebbültem és elkezdtem kényelmesen érezni magam itt. Nem zavart az sem, hogy a lámpák csak erre a pislákoló sercegésre képesek. Nem tűnt fel magának? Ne csodálkozzon. Elsőre senkinek nem tűnik fel. Vittorio szaga még sokáig terjengett az emeleti szobákban, aztán az is eltűnt. Gondolom, valahol itt hallhatott meg. És figyelmeztetem, hogy fázni fog. Két nap múlva észreveszi, hogy több nap telt el, mint kettő. Akkor kezd fújni a szél. A szél persze most is fúj, de akkor veszi majd észre. Az ajtórésekből süvít, meglembenti a függönyöket és a törülközőket, az éjjeli szekrényen a terítőt, a szoknyákat is felemeli a hideg. Nem tudom miként, de olyan lesz az idő tőle, mint a méz. Semmi költészet. Ne gondoljon rosszra. Bennem láthatja semmi líra. A házban se. Könyvet itt nem talál, ha nem hozott magával. Kapcsolja le a villanyt, és ne féljen tőlem. Jöjjön ide, és hallgassa. Az ablakot hagyja nyitva. Hallja már? Igyon maga is. Úgy. És csukja be a szemét. Duruzsoló hangot hallunk. A duruzsoló hang a konyhából jön, lentről. A semmilyen nyelven nem beszélő szakács turmixol. Most abban marad a turmixolás, lépteket hallunk. A lépések közelednek, mert a szakács feljött a lépcsőn. Közeledik felénk. Csak közeledik, nem akar idejönni. A feljárónál halljuk, irányt vált, és házunk urának szobája felé sétál. Most bekopog, az ajtó kinyílik, és nem halljuk, mit mondanak. Kint a kertben léptek zaja. Egy nő az. Elsétál az ablak alatt, megáll, mert hallja, hogy beszélek. Hallgatózik.
próbál kivenni valamit a hangon búgásán túl is, de nem sikerül neki, csak annyit ért, hogy megáll, és annyit, hogy búgásán. Arra kíváncsi, hogy róla beszélek-e. Tovább megy. Kisétál a füves részig, ott már nem halljuk a lépteit, mert mezit láb van, és a fű minden hangot elnyel. Áll a park szélén, vagy tovább megy? Nem tudjuk. Miért van itt? És miért nem a lefekvéshez készülődik? Én tudom. Mert keresi a kerítést, hogy megszökjön. De ma éjjel sem fogja megtalálni. Fölöttünk némileg keleti irányban Vilmos szobája található, és a hozzátartozó erkély. Most ott áll és figyeli a nőt, aki vagy a park szélén áll, vagy besétált a térdig érő fűbe. Figyeli őt, ő is kíváncsi, meglátja-e végre a kerítést, és látja-e végre a kerítést, és most hallgassa a légzést, ami nem a magáé és nem az enyém. Honnan jön?

halk, csak műszerekkel mérhető pattanó hangot adnak ki, amint összeverődnek. Közben egy nő lép ki a szobájából, egy másik nő. Nem az, aki odalent bolyong a fűben. Ez a nő sokkal talpra esettebb. A maga szobáját keresi. Azért keresi magát, mert maga még új. Elmondhatja, mi ez a hely, és mire kell vigyáznia, ha nem akarja, hogy bármi is elcsábítsa. Nem akarja. Azóta, hogy meglátta az emeletről lejönni abban a nézzünk a fejébe, indokolatlanul feszesnek ítélt öltözékben, ő közeledik most az ajtaja felé. A főnöke, a házúra arra kérte, 9 órakor pontban 9-kor jelenjen meg önnél, feltálalva 2 ankárói mártásban sütött csirkecombot kókuszos rizssel és viszoásszal. Önnek pedig indokolatlanul feszes gondolatai támadtak e közeledő vacsora képzeletbeli képe láttán. Hallja, milyen egyértelműek és biztosak a léptei? Semmi töprengés, vagy eltérítő, futó gondolat. Ez a lány, akit már annyira vár, hiszen az imént a 8. óra 59. percéig figyelte az óráját, nehéz sorsú. Egy szegény kis faluból jött. Szegény, beteg szülők gyermeke. Ő maga is halálos beteg, amiként szegény, szerencsétlen öccse is az. Autóimmun betegek mindketten, és még bicikliük sincs. Nem is volt soha. No, de ez nem igaz. Maga is tudja. Mi történt vele? Nem tudjuk. De magával beszélni valója van, be akar feküdni az ágyába és beszélni magához, megpróbálni elmondani az életét, a zavarosat, és annak történetét mind került a szigligeti kastélyba, ahol valaha hallottuk Ann Wilmot szavait, hallottuk mind, írók tanyáztak. De az írók feloszlottak. Többi már nincsenek írók. És a könyveket elvitték messzire. Elmondom én magának, mi lett azokkal a könyvekkel. Tudja, mi lett vele? Érzi maga is, ugye? Jöjjön. Vigyázzon a lábára, vigyázzon a fejére. Nem kapcsolhatunk fényt, mert meglátnak minket. És mi is a könyvek sorsára jutunk. Halkan, halkan, csukja be az ajtót, jöjjön. Néhány méter csak, aztán mindjárt lépcső vezet lefelé. Vigyázzon, történtek már itt véres balesetek, igen. Folyt a vér. Ez talán túlzás, igen. Kiérünk mindjárt, kiérünk a házból, lám? Kiértünk. A lány, a talpra esett lány már pillanatok kérdése a szoba előtt áll majd. Hóna alá veszi a pezsgőt, és szabaddá vált kezével kopogni fog 9 óra. Majd visszaveszi a pezsgőt a kopogó kézbe. Még mindig szép, pedig fáradt. Nem aludt napok óta. De mivel fiatal, nem látszik rajta semmi rezdülés. A fáradtság egyetlen szikrája sem. Szikrát vethet a fáradtság? Nem tudjuk. Most ért az ajtó elé, és mindent úgy csinál, ahogy vártuk. Haladjunk az alacsony bokrok irányába. Ne féljen, az csak a szél. Hajnali órákban mindig feltámad. A bokrok felé haladjunk. A bokrok után a tuják felé. Most következnek a hársfák. A hársfák mögött ott állunk. Nyissa ki a szemét. Látja a könyveket? És melege van? Nincs melege? Nekem nincs. Pedig nyilvánvalóan kéne, hogy legyen. Menjünk közelebb. Most már érzi? Most sincs melegünk. Aki miatt, a lány miatt, most az óráját nézi a szobájában, éppen bekopog az ajtaján. Ki van magával idekint, és kifeküdt maga mellett eddig? És ki van odafent? Ki maga?

A 704-es szobába zárt férfi monológia. Ma éjjel álmomban széltől süketen vezetek egy kietlen és névtelen úton. Mögöttem a sivatag, előttem a sivatag. Dél, Nevada, vakító napsütés. A perzselő forróság száraz illata. Tárcám, táskám és a két liter ásványvíz, meg az a halovány, egynapos szendvics, az 1970-es nyitott tetejű Pontiac Firebird anyósülésén. Ez minden, ami megvéd most a haláltól. Merre tartok? Ismerek pár rémtörténetet a végtelen hatos útról. Autósokról,

akiknek lerobbant a kocsijai, távol mindentől. Kifogyott a benzin, tropára ment a karburátor. 30 mérföldönként egy-egy magára hagyott autó parkol az út szélén, ami sosem volt erre szokatlan. Nem is gondoltam bele, hol lehetnek a gazdáik. Régebben elintéztem azzal, hogy biztosan kiugrottak húgyozni vagy szarni, és megnyugtató volt arra gondolni, hogy nem vagyok egyedül. Még itt sem. Mióta azok az álmok kísértenek a házról és a 704-es szobáról, szemem folyton keresi az elhagyott autó gazdáit. Nyitott ajtók, rozsdás karosszériák, ugyancsak hosszúra nyúlt az az ürítés, nem de? Világos. Az autógazdái itt, pont itt, a körülöttem lévő sivatagban tűntek el. Lelki szemeim előtt látom, amint szorongva és szomjasan indulnak útnak a sivatagon át, a perzselő szúrós kórók között, a vakító fényben. Segítséget kérni, vízhez jutni, megmenekülni. Látom, ahogy állnak a hatos út szélén, és dönteni próbálnak, hogy itt hagyjanak-e csapott papot, vagy maradjanak és várjanak egy másik autósra, aki talán megáll nekik. És végül megdöglenek mind. Így is, úgy is. Hallottak már a sziklák szeméről? Nem a horrorfilmről, hanem ami a valóságban is létezik. Olyan családokról, akik pont ezekre a szerencsétlen sofőrökre várnak. Ugyan, engem is figyelnek a sziklák szemei. Most ebben a pillanatban is. Követnek a tekintetükkel, nézik az autón, hát ha egy csavar kiugrik, hát ha egy kerék, hát ha egy kő az úton, amit ők tettek oda, egy kifulladó benzintank, vagy az a régi rosszalkodó gyújtás. Órák óta vezettek, de a fáradtság gyanúsan elkerül. Minden tisztán látok és hallok. Közelít a baj, érzem. Ahogy telik az idő, egyre gyanakvóbb leszek, mert tudom, ez nem álom. Nem álom. Az álom, ami valóban álom, egy közép-európai tó melletti kisvárosban játszódik. Ahol csak alszunk és alszunk. Milyen lehet egy közép-európai kisváros? Úgy képzelem, folyton köd van. A Pontiacban ülök, Warm Springsből indultam, és Sherry Creek felé tartok. Ott eltöltök egy éjszakát a Mama Bay pihenőhelyen, és tovább megyek Salt Lake Citybe. Mi dolgom arra? Ha jól számolom, már pedig jól számolom, még 2 óra az út Sherry Creekbe, onnan pedig még 3 óra a város. Milyen cél vezérel? Milyen cél? Órák óta vezetek, és a fény órák óta nem változik. Őszre jár az idő, de a nap üvöltve ég. Nyisd ki a szemed! Hátra kapom a fejem. Elrántom balra a kormány, de sikerül egyenesben tartanom az autót. Itt halsz meg. A visszapillantó tükörbe nézek, nem látok semmit. Suttogó hangocska nevet hátul, az ülések alól. Nincs ott senki. Dél van, üvölt a fény. Sehol senki. A szemed! Hátrafordulok. Pedig tudom, nem látok majd senkit, mert a hang az ülések alól jön. Van valami. A szemeddel. A visszapillantó tükörbe nézek, és a szemem... Nézd ki a szemed végre, hoztam kávét. 1 órája durmolsz. Egyetlen órája? Mit gondoltál, Vittorio, hogy majd hagylak aludni a déli siesta után? Az az 1 óra is szörnyűségesen sok. Az úr kiment a Balatonhoz, és délután érkezik vissza. Azt mondta, Lili, ma beszélnem kell a doktorral. Beszélnem kell vele, érti? Olyan izgatott volt, úgy félek, hogy megint felizgatja magát. Meglátod, meghal, és vér lesz mindenütt. Vér? Kérdezem értetlenül. Felveszem a házi papucsomat, kimegyek a fürdőszobába, megmosakszom, fogatmosok, felveszem a frissen előkészített fehér neműket, az oknit, a fehér inget, nyakkendőt teszek a nyakamba, megkötném, de nem megy. Felveszem a fekete bársonynadrágot és a zakót. Bébi, hogy érted, hogy vér? Segíts megkötni a nyakkendőmet. Vér, mint tavaly, amikor végleg eltűntél. Nem emlékszem, mi volt tavaly, Lili. Köszi. Mi történt akkor? Lili lehúppal a fotelbe, és megissza a kávémat. Felveszi az asztalról a kis rádiót, és a füléhez emeli. Tedd le, tiszta por! Csavargatja a rádió serceg, oda megyek hozzá, kikapom a kezéből, és beviszem a fürdőszobába. Nincs vétel, állítja csalódottan. Néha van, néha zene szól belőle. Milyen zene? Leülök a másik fotelbe, és én is megiszom a kávémat. Szóval, mi történt tavaly? Le akartál jönni az emeletről, és
kopogás. Lili feláll és kinyitja az ajtót. Valaki odakint folytott hangon, fáradjanak le. Lili rám néz, olyan szép. A tekintete azt mondja, gyere, felállok és utána megyek. Este 6 óra 10 perc. Vacsorázunk az étkezőben. Szokatlan, hogy így, mondja a második emeleti szobainas, nagyon zavarban van. Hogy így? Kérdi az úr. A szobainas nagyot nyel. Hogy mind együtt vagyunk. Az úr komoran bólint, és nekiáll a levesnek. Mind nekiállnak a levesnek. Eltelnek a percek. Milyen leves ez vajon? Kérdem. Szója, mondja Lili. A tekintete azt mondja, pofa be. Eltelnek a percek, és az úr megszólal. Vendégünk a professzor hosszú időn át élvezi még vendégszeretetünket, gondoskodásunkat, szeretetünket, óvó figyelmünket. Kedves mafla ember, érdekes, szimpatikus, nagyon kellemes, gyanakvó, nehezen veszi a levegőt. Lili, van arra esély, hogy nem sok, mondja Lili. Eltelnek a percek, odahajolok a füléhez, és azt súgom. Nem vagyok valami jól. Egyet a szóját, mondja Lili megnyugtatóan. Az úr folytatja, pedig senki nem figyel rá. Csak homályosan emlékszem, mert rég volt már, és nagyon kicsi volt azon az utolsó napon az a gyerek, a szakácsi, akinek nem tudtuk a valódi nevét, hiszen semmilyen nyelven nem beszélt, ugye? Még nevet is miattunk neki. Bicska Maxi. Hát olyan kis fadorzó volt, beüvöltötte ezt az egész házat. Ők is elmentek. De a doktor biztosan budai ember, Budán élő. Ti vajon honnan jöhettetek? Te például, Vittorio, nézz rám! Honnan jöttél? Olyan spanyolos vagy nekem. Nem. Biztos, hogy messzebbről származol. Valahonnan a Karib-tenger környékéről. Egy kis városból. Mint valami korrupt kövér tábornok irányít. És a tenger és az óceán. Szeretnél innen elmenni, igaz? Lili megeszi a levest, és érthetően hangosan azt mondja, a kicsim olasz. Belép a doktor. Lassan jön, bizonytalanul mindenbe támaszkodnia kell, hogy el ne essen, nem segítünk neki. Rettenetesen fáradt. Leül az úr mellé, és úgy tűnik, mindjárt elájul, vagy elhányja magát. Böfög is egy gyanúsat. Nem vagyok jól. Lili megszólal. Szója leves, egyen. Talán egy pirítós kenyér? Kérdi az úr. Hallal? A doktor nemet intett a fejével, és arca eltorzul a hányingertől. Nem vagyok jól. Le kéne feküdnöm. Most vacsorázunk, drága doktorom. Egyen valamit. Nem, ne haragudjon, nem bírom, olyan nincs, mondja az úr ellentmondás nem tűrő hangon. A jó doktor felpillant, de látom a szemén, hogy nem lát semmit. Te olasz barom, önts az úrnak egy kis kávét tejjel és 6 cukorral, aztán takarodj a szobádba. Lili dühösen és kihívóan nézi az urat. Én öntök a doktornak kávét, teszek bele 6 cukrot, és már vissza se ülök a helyemre. Elindulok felfelé. Lili dühösen levágja az evőeszközét, és követ. Még hallom a bentről kiszűrődő öklendezést, és az úr fegyelmezett hangját. Igya! Este van, és a kis asztaltársaság teljes titokban a szobámban ült össze. A földön, az ágyon, a szófán, a fotelekben, és az álmainkat meséljük. A szakács, aki semmilyen nyelven nem beszél, azt mondja, én egy házban jártam ma éjjel. Üvegből voltak a falai. Jó meleg volt bent, néhány könyv, és szép volt minden, de aztán eljött az este, és az erdő körülöttem fáztam is, és az erdő kint semmi fény. Féltem felkapcsolni az üvegház lámpáit, féltem, hogy... Lehetséges, hogy van odakint valaki? Az erdőben? A mosogató fiú hátra simítja a loboncos haját, és beleszív a cigarettájába. Minden erdőben jár valaki.
Te kicsoda? Ki járhat odakint? Érezted, ugye, hogy van ott valaki? Akár tetszik, akár nem. Lili a teáját nézi, hogy a tejszín kavarog benne. Akár tetszik, akár nem. Csend van, kávé illat. Felettünk léptek. Az úr felkelt. Minket keres. Nyugtat meg Lili, és folytatja is. Én azt álmodtam, hogy a doktor megdugott kint az erdőben, ahol ég a tűz, de akkor beléptem a szobájába, és ott feküdt a sötétben. Melléje feküdtem is. És hát, egyszerre voltunk kint is, egyszerre voltunk bent is. Én láttam azt az üvegházat. Mosogató fiú újabb cigarettára gyújt. Láttalak benne, ahogy reszkedtél. Talán én voltam az, akit álmodtál. Aztán már magam sem bírtam tovább, és kimondtam. A Pontiac hátsó ülése alatt volt valaki, esküszöm, és én belenéztem a tükörbe, és a szemem. Édes Istenem! Lili odajött, és megölelt. Hosszan, aztán visszajult az ágyamra, és így szólt. Ez így nem mehet tovább. Fáradtak vagyunk, sosem alszunk eleget, és mégis mindig alszunk. Aztán, ha rápillantunk az órára, hopp, egy óra elrepült. Sose több, egy. Honnan tudjuk, hány óra repült el? Kérdezte a mosogató fiú, és a füle mögé tűrte a haját. A szakács oldalba bökte, és a szájáról a meg kéne mosni mozdulatot lehetett leolvasni. Valahonnan mindig megtudjuk. Valahonnan mindig. Jól állt Lilinek ez a nyomozó szerep, olyan szép volt. Mi mind mástól hallottuk, de kitől? Én tőled, igaz? Kérdezte, és a mosogató fiúra bökött a mutató ujjával. Igen, bólintott. Nekem te mondtad, mutatott a szakácsra. A szakács csak a takarító személyzet jelenlévő két tagjára nézett. Nekem ti? Bólogattak, és egyszerre válaszoltak. Milyen különös? Nekünk pedig a gondok. A boros pincében. A pince. Mindenki erre a szóra gondolt hirtelen. Egymásra néztünk. A pincében van az óra, mondta a szakács, és felállt a helyéről. Mind felálltunk a helyünkről. Lili kezébe nyomtam az elemlámpát, ő pedig az egyből a csapat élére állt. Lehet, hogy sokkal több idő telik el, mint gondoljuk, mondta. Valahol tehát van egy óra idebent. És valaki látja ezt az órát. Talán éppen a gondok, akit még senki nem látott. Mind megvoltunk, és álmosak, fáradtak is, igaz, de elszántak. Lili, én, a szakács, a mosogató fiú, a takarítók. Kiléptünk a szobámból, és elindultunk a folyosón. Lépcsők következtek lépcsők után, emeletek emeletek után, folyosók folyosók után, ajtók ajtók után, és végül hosszú percek múlva leértünk a pince ajtajához. A mosogató fiú odahajolt hozzám, és megkérdezte. Kikaparták a szemét, mi? Elmosolyodtam, és bólintottam. Ébredjen fel. Most.

A szobalány. Hajóval indultam útnak, mikor véget ért minden. Az ég izzott, mint Claude Lorrain festményén a kikötők fölött. Narancssárga volt. A szél csak az este kedvéért mozdult, vagy inkább csak folytottan rezgett. Néma csend máskülönben. A kastély szótlanul tűrte végig menetelét. Egészen addig én nem tudtam, mi az a győzelem. A 704-es szobába zárt férfi álmai. Részlet. Léptek kopognak messzebb, egyre messzebb, és a mosogató fiú zárja az ajtót. Azt mondta nekem az imént, ébredj fel, és én felébredtem. Újra Nevada. Autóm az országút szélén parkol, nyitott ajtókkal vár rám, az időre és a halálra, ami sose jön el számára. Az országút is várakozik. Én pedig széljárta autómmal a hátam mögött haladok a sivatagban órák óta. Mikor hátat fordítva a sivatagnak összecsípentem két ujjamat, hogy pontosan beleférjen a valaha volt autóm, rosta ette üveg állai maradt belőle, meg sem otszan. Nem mondaná meg senki. Mi volt egykor? Mint egy bogár, akkora csak. Már nincs értelme visszafordulni. Órák óta megyek, és mégis olyan lassan távolodik az a kicsike kép. Csak a rozsda eszi egyre gyorsabban, más nem is történik vele. Elfog a rémülete, hogy eszembe jut. Ez az életem. Elmegy az eszetek ide lent a völgyben. A pizsamás férfi éjszak felől érkezett. Csíkos, kinyúlt pizsamában, lomhán és jobb lábára sántikálva, őszülő kusza hajzattal, úgy fest, mint akit órákkal korábban hoztak ki a műtőből. Talán így is történt? Volt nála egy köntös, de úgy látom, 10 méterrel korábban elhagyta, és most ott hever a homokban. Egy üveg pezsgőt tart a kezében, és 2 pezsgős poharat. Most már nagyon biztosan érzem, hogy nem lehet baj, mert ez csak egy álom. A valóságban egy tóparti kastélyban vagyok a többiekkel, és éppen a pince felé tartunk, hogy megtaláljuk a ház egyetlen óráját. Persze nem tudnánk megmondani, hogy mit is akarunk kezdeni az órával, hiszen szegény óra csak egy óra, amennyiben van egyáltalán óra. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez csupán hipotézis. És nincs senki, aki megmondhatná, hogy ezzel visszatérhetünk-e régi-régi életünkbe, amit azóta porfelt, megöregedett, és nem vár vissza minket senki. Hát miért nem az úton mentek? Kérdezi magából kikelve a kórházi ember, közben meglepően nyugodt kezekkel pezsgőt tölt nekem. Fogja meg! Aztán magának is. Ott van az a hatalmas út. Hát nem gondoltok bele, hogy több esélyetek van eljutni valami lakott területre az úton maradva? Nem, nektek a sivatagba kell ófrálni. És a szegény autók? Mind belehalnak a nagy forróságba. Leülünk egy kőre, pezsgőzünk, és tűnődünk, míg meg nem halunk. A szobalány. Az elmúlt évek nyugalma, mint húzattal a por, távozott. Akkor este, amiről sosem beszélünk, mindenki feküdt, mint alvó gyerekek az óvodai csendes pihenőn, és álmodott. Nem ébredt fel senki. Nem ébredtek fel a ruháik sem a szekrényekben. Szegény, mesztelen kis áportjaim. És arra gondolok itt a tó közepén, ami még emlékszik a térre, a december első napjaira, hogy úgy féltünk a haláltól bent, mint az óvodások a csendes pihenőtől. Ilyen nagy felismeréseim vannak, mióta a tavon utazom, és a hátamon érzem a kastély melegét, ahogy ég. Az a férfi a 704-ből, akire olyan mokacsul emlékszik a szemhéjem hátulja, szegény nem ébredt fel többé. Összeesett a pince ajtajában, mosolyogva és bólogatva még percekig. Egészen úgy festett, mint az értetlen külföldi turisták, és mi többiek elindultunk lefelé a lépcső, hogy megkeressük az órát. Liza a mosogató fiú portugál barátnője. Egy cool jazz koktélt légy szíves. Ezt mondta a mixer srác azon a helyen, utoljára voltunk együtt veled, mielőtt ide kerültünk. Istenem, de szar este volt.
Mi volt a neve a helynek? Darius? Diadém? Valamilyen D-betűs. Krisztián volt amúgy, aki a koktélt kérdezte, de Krisznek hívatta magát. Úgy mosolygott mindig, mintha kacsintana. Lehet, hogy kacsintott is. Átnyújtott a koktélt, mivel állandó projektje volt, hogy felszed, így állandóan ingyen koktélt ihattam. Felén bökött a fejével, mintha beszólni akarna. Szeretted a jazzt? Nincs most kedvem ehhez, annyira, gondoltam. Akkor már észrevettem, hogy a csávó, az a jelentelen kis kopasz kinézett annál a távoli asztalnál. A B612-es asztal volt az, mint a kis hercegnek a bolygója. Így is neveztem el magamban, attól fogva, kis herceg. Még gyertyát se raktak elé a pincérek, mert akár kiláthatta ezzel, a kutya se fog találkozni ma este, nem azért jött ide. Még a holt idényben, ilyen 3 és 6 között sem fog hazavinni ezt senkit. Kizárt. Ezért esett rá aznap a választásom. Kérdezte újra a mixer, nem válaszoltam, belemerültem a kis hercegbe, akár egy tóba. Mi van? Jazz, szereted? A jazzt? Még mindig értetlenül néztem, mert sehogy sem kapcsoltam össze a koktél nevét a koktéllal. Ja, persze, szeretem. Holnap lesz egy jazz koncert itt amúgy. Megpróbálni se volt erőm úgy tenni, mintha ez kurvára lázba hozna. Én nem szeretem, de ha eljössz, én is elmegyek. Ha lenne erőm, felröhögnék, de nincs. Mióta a kis herceget néztem a sarokban, elhagyott minden erőm. Nagyon fáradt lettem. Talán a 6. koktél már nem kellett volna. Először mindig kedves vagyok Risszelda. Sokadik után már csak a pőre őszintesség maradt. Keresettem volna a kopaszon egy kis zsebpénzzel már, ahogy mondtam is, csak a pőre őszintesség maradt. Ezért, miután közöltem Krisszel, hogy best ever az ajánlata, feltápászkodtam és elindultam a B612 felé, hogy megkérdezzem, mi a faszért néz. Mi a faszért nézel? Kérdeztem. Talán kicsit túlhevesen is, mikor odaértem hozzá. Szeretem az alvónőket. Azért néztelek. És te különösen szép vagy. Ha részeg vagyok, és nem értem, mit mondanak nekem, állítólag nagyon lelombozó fintot vágok. Mi van? A kopasz feláll, és körbe mutat. Van itt valaki, kicsim? Már éppen mondanám, hogy melyik rokona a kicsie, de van. És egy perc múlva egy álomban találom magam. Portugál vagyok, és egy mosogató fiú a barátom, akivel folyton folyvást megszökni tervezünk egy kastélyból, amiben évek óta tengődünk. A semmilyen nyelven nem beszélő szakács. Nem tetszik nekem, hogy ilyen könnyen nyílt ez az ajtó. Mint Vittorio felé fordultunk, de csak a vöröshajú rövid szoknyás pillantására hallgatott el. Csetben haladtunk lefelé a sötétben, a lábunk jéggé fagyott a húzattól, ami a lépcsők alól csapott fel, és szökött ki a nyitott ajtón át az alsó emeletekre. Tehát van lent egy rés, egy kijárat a felszínre. Csak a kertre, gondoltam szomorúan. Igen, válaszoltam oda bennem síri hangon, oda bennem még szomorúbb lettem, mert elhittem magamnak, hogy nincs kiút. Itt halunk meg jókedélyűen. Odakint nyári viharok dúltak, és sötét fellegek jártak mindenfelé. Vámpírok és boszorkányok, gonosz varázslók járták az utakat, szóval ijesztő és sötét világ várt volna ránk. Én mondtam nekik, hogy ne szökjenek meg, de a kapukat nem zártam le, elmehettek volna. Az elmúlt évek nyugalma után gondolhattam volna, hamarosan szétrepeszti valami a közös világunkat. A biztonsági kamerákon jól látszott, hogy lefelé haladnak. Mint valami ócska kalandfilmben. Teremtő atyám! Úgy félek, mi lesz a vendégünk? A vendég. Időtlen idők óta keresem a választ, hogy kerültem ide, és mi dolgom itt. Válasz nem lévén, az egykori könyvtárszobában tartózkodom, és meditálok. Régen nem hittem az ilyesmiben, de itt nyitott lesz az ember. Kénytelen nyitott marad. Ha nem akar a többiek sorsára jutni. Nyitottnak a kreativitásra, jelentsen ez bármit. Az utóbbi napokban például velük nem közösködöm, szavakat találok ki, új és új szavakat. Egyeseknek van értelmük, másoknak azonban nincs, és ez jó így. De mondok mást, idefent nincsenek könyvek, mint az ismeretes, az Úr nem szívleli őket. Mit tehet hát az ember, ha olvasni akar? Írnia kell? Akkor aztán olvashat, amit akar?
igazán, amit akar. Így kezdtem rajzolni, festeni, írni, és bábszínházat csinálni a magam szórakoztatására. Ezek titkos dolgok, nem tudhatja meg senki. Szörnyű volna, ha kiderülne. Ezért nagyon szigorúan titokban kell tartanom ezeket a bárgyú tevékenységeket. A házi úr. Hány napot is átbolyongtam a falak közt, és odalent a pincében. Volt az egy jó hét is. Igen, igen. Egy hétig bolyongtam odalent. Micsoda csapás. Mire gondol? Szegények elkeveredtek odalent. Ha megkérdeztek volna, mit csinál majd új élete első napján? Megtalálnak még valaha? Persze csak, ha előkerülnének és keresnének is. Mit gondol a jövőről? A jövőről? A szobalány. És a halvány őszben elhajóztam. A 704-es szobába zárt férfi álmai. Részlet. Aztán évek teltek el. Hosszú évek. És akkor már nem volt a pizsamás ember, és nem voltam én sem. A nevadai sivatag és a balatoni kastély nélkülünk élte tovább szélfúta napjait. Hogy mi hol járunk ma, az rejtély. A kis csapatot is elfújta a szél. Senkiről nem tudok semmit. Vagy majdnem semmit. Majdnem, mert Lili nemrég küldött egy képeslapot. Ezt írta hátoldalára. É, Vittorio, mi az ábra veled? Én itt vagyok az Andaman szigeteken, az Andaman tengeren. Hallottál te erről? Hát igen, ide kerültem. És most egy Jadita nevű helyen élek. És annyira szép idő van, és olyan jól érzem magam. Hát igen, magányos vagyok. De már nem hiányzik semmi. Lehet, hogy itt halok meg. De lehet, hogy egyszer majd tovább megyek. Puszi. Jól éreztem magát, biztos voltam benne. Aztán sok évvel később kaptam tőle egy fotót. Még mindig a szigeten volt, de már nem éreztem magát olyan jól. Egy ilyet szelfit kísért a rövidke üzenet. Én most elmegyek innen. Megijedtem ettől a különös levélkétől. Sokáig nem hallottam felőle. És ezer év telt el. Akkor már nem volt se kastély, se Balaton. A tó persze megmaradt, de már máshogy hívták, egy másik ország más lakói. Mégis megtaláltam az emelkedőt, ahol valaha éltem egy ködös és komplikált házban. A kilátás segített rábukkanni egykori szobám helyére. Ott most bokrokkal körülvett park áll üresen, ahol művelt polgárok szaratják a kutyáikat. A kellem, a nem szűrő udvariasság és báji birodalmában, ahol soha nem nyugszik le a nap, most a természet végzi dolgát. És már azon a délutánon végig söpört a tájon még ezer év. És pár héttel később egy utolsó képeslap érkezett Lilitől. A világ alig, hanem legjobb szobalányától. A képen egy padon ült a régi tó mellett, és semmit nem vesztett egykori ragyogásából. A fotó hátoldalán töltőtollal írt mondat. Te nem fázol? Másnap útra keltem.

Nagy levegő. Oda kell figyelnem. A kezemet a szám elé teszem, érezni fogom, merre száll a buborék. Kiengedek egy adag levegőt. Még látom, ahogy eltűnik a szemem elől. Felfelé vagy lefelé? Felettem vagy alattam a felszín? Nem látom. Alattam? Az utolsó adag levegőt is kiengedem. És arra a csütörtökre gondolok, az evétszünetre gondolok, az izgulásra gondolok, a csomagokra gondolok, a videóra gondolok. Nem hiszem, hogy maradt volna. Nem volt neki megfelelő ez a munkahely. Önnél kreatívabb volt. Ez amúgy meg lesz vágva? Mert nem készültem fel annyira. Pontosan nem is néztem utána a dolgoknak, szóval az emlékeim csalhatnak, tehát szerintem elment volna. Néha tett is rá célzásokat, hogy egyszer majd úgyis világgá megy és kitalálja magát, azt is mondta, hogy szeret úszni, és ha innen egyszer továbbáll, majd elmegy valami vízpartra, és folyton csak úszkálni fog. Én megmondtam neki, ez jó, de miből fogsz megélni? Azt válaszolta, hogy van valami tartaléka. Mondom, oké, de az nem tart ki örökké. Muszáj lesz valami dolgoznod. Erre azt mondja, és erre nagyon emlékszem, hogy nem célom sajnáltatni magam. Én nem néztem ki belőle, hogy egy hét múlva tényleg meglép. Na, ennyi. Igazából nem tudok többet mondani. Elég szűkszavú is volt. Azok után, hogy... De jó, szóval elég kegyetlenek tűnhet azok után, de igazából nem érdekelt annyira. Kedves lány volt, olyan egyszerű. Reggel megkérdeztem, Mizu mondta, semmi különös, jóvá, ilyesmi. Elég ennyi? Valamelyik délután láttam utoljára. Kettő körül még itt volt akkor szerdán. Az biztos, hogy szerda volt. Arra emlékszem, vagyis hazudok, írt egy e-mailt a cégesre. Várjon, megnyitom a naptárt. Kikapcsolhatja, de csak gyorsan megnézem. Március 16-a előtt. Igen. 16-a előtt volt, mert szerdán írta, hogy kettőig kész lesz a havi toborzásos kimutatásokkal. Tehát nem szerdán láttuk utoljára. Amúgy tényleg kész is lett vele. Mindig kész lett mindennel. Határidő előtt 10 perccel elküldte a táblázatokat. Most jut eszembe, hogy szerda volt. Itt is van. Ezt írta. Kedves csapat, életem leghosszabb kapcsolata volt ez a munkahely. Váltanom kell. Tudom, hirtelen jött, de nincs bennem semmi harag. Bennetek se legyen. Üdv, Léna. Na. Hívtam én is. A munkaügy is. Ráadásíp volt. Most már persze tudjuk, hogy nem is volt nála. De akkor az egész elég furán jött ki. Elég furán. Láttam a hölgyet. Sőt, beszéltem is vele. Ez most volt nemrég, igaz? Úgy előttem van. Nálam vett jegyet. Annyiszor visszagondoltam rá, mióta mutatta a tévé is. Sokszor eszembe jut. Kellemes bájos nő volt. Olyan, akivel szívesen kávézna az ember. Tudja, hogy úgy hívna vele egy kávét. Nem tudom. Mondta, hogy jó napot kívánok. Én is mondtam neki, hogy jó napot kívánok, hogy mit parancsol, ezt kérdeztem, erre mondta, hogy hát, hogy végül is egy jegyet szeretne kérni minél éjszakabbra, Reykjavik. Kérdeztem, Izland, rendben, oda kérek egy jegyet, ezt mondta, próbáltam viccelődni, mert aranyos sajnak tűnt, nem tudom, hogy valami ilyesmit, hogy ez habar megvolt, erre csak vigyorgott, meg mondtam, hogy ja, így kell élni spontánul, tök jól csinálja, kérdeztem, hogy mikor a kéri, hát, hogy azonnal. Az igen, mondom meg, hogyha holnap reggel menne, akkor egy járattal ott is lenne, de nem. Ő neki minél előbb kell indulnia. Viccesen kérdeztem, poénkodtam egy kicsit, hogy csak nem üldözik, de arra már inkább csak mosolygott. Mondtam, hogy tudnia kell, hogyha most akar menni, akkor két átszállással számoljon. Itt van előttem az adatlapja. Most belemutassam a kamerába? Vagy mindegy? Na mindegy. Mondtam neki, hogy a Finnerrel fog utazni. Járatszám AY754, S1140-kor indul, tehát még van 1 óra 20 perc addig, egyen valamit, vagy bármi, a gép délután 3-ra van Helsinkiben, amúgy nagyon türelmesen hallgatott végig. Utána pedig ezt a este 8:30-kor indul az AY685-ös járat, szintén Airbus, 21 óra 5 perckor van Kopenhágában, 22:30-kor száll fel az AY6833-as. Most ezt így olvasom magának, és ezzel fog megérkezni Reykjavikba. Kérdezi, hogy és az mikor lesz. Elkezdett értetlenkedni. Mármint mi? Kérdeztem. Hát, hogy mikor érkezik Reykjavikba. Mondom el, hogy 23:40-kor. Na, ezt mondtam. És akkor furát mondott, eléggé furát, mert azt mondta, legalább lesz időm kialudni magam. Na, az ez elég fura, nem? Feszült volt.
mindig feszült volt, bár inkább csak az utolsó hónapokban. Attól még iratott volna valami üzenetet. Néma gyereknek anya se érti a szavát. Nem akartam elhinni, azt hittem szórakozik megint. Szerette a hülye poénokat. Úgy volt, hogy megkérem a kezét. Kicsúszhattam az időből, megunta a várakozást. Azt mondta előtte, velem akar lenni, ha én is akarom. Hétfőn kértem volna meg a kezét. Ez a lényeg. Azt akartam, hogy a feleségem legyen, mert szerettem. Most is, és az nem múlik el csak úgy. Nem jelenthettem belőle, hogy hétfőn majd meg akarom kérni a kezét. De elfogyott a türelme. Meglepetésnek szántam. Vagy csak megismert valakit titokban. És ez rángatta bele abba a hülyeségbe. Annyira éreztem. Nem tudom konkrétan miből, de éreztem, hogy valami történik. Megérzem az ilyesmit. Valakit megismert. Láttam egy videót a neten. Félálomban hajnali 3:30 felé. Benne maradt a szememben a kontaktlencse, mindent ködlepet, hiába pislogtam, nem lett jobb. Lusta voltam kimenni a fürdőszobába, hogy kimenjem. 6-kor úgyis kelni kell. Igen, már emlékszem. 6-kor kellett kelnem aznap, mert vérvételre mentem. A saját és a céges mobilt is felhúztam 6:05. Pörgettem a Facebookot, minden remény nélkül. Nem bírtam aludni. Egy régi exem osztotta meg a videót, aki valamiért a Szilt-szigetre költözött. Észak-Németországhoz tartozik, de Dánia partjainál fekszik, és olyan, mint egy elnyújtott festékcsepp. Úgy képzeltem, hogy csend van. És a Robi biztos azért költözött oda, a csendért. Előtte Blahán állokott, úgyhogy nem csodálkoznék. De lehet, hogy nem is olyan halk az a hely, nem tudom. Lájkoltam a videót, aztán módosítottam, és küldtem rá egy szívet. Nem lehetett jól látni a nő arcát. A búvárruha félig eltakarta, de 30 évesnél biztos nem volt több. Szabályos háromszög alakú léket vágott a jégbe, azon keresztül csusszant a vízbe. Maga biztosan elrugaszkodott a légtől. Tudta, hogy vissza fog találni. Odalent megkocogtatta a jég alját, és szétsimogatta a kiengedett buborékokat. Másnap délelőtt ebédszünetben megmutattam az egyik marketinges srácnak, Peti, ő extrém sporttól, az Instagramja tele van ilyen képekkel, onnan tudom, szokott mesélni is róla. Pánikrohamot kapnék, mondtam neki, mikor megállítottam a felvételt a stáblista előtt. Petit bírom, nyitott és kíváncsi. Nem hiszem, hogy ezeknél van fontosabb tulajdonság. Miért? Kérdezi hanyagul és lazán, kezében egy bögre kávéval. Gyakorlás kérdése. Szerinted van realitása? Mármint? Vagy már gyerekkorban el kell kezdeni, hogy nem hinném, ez nem balett. De nem is lehet belekapni felelőtlenül, főleg ilyen hideg vízben. Nem kell ilyen hidegben kezdeni. Ha te lemennél így a víz alá, ahogy ez a csaj, rendes felszerelés mellett is minimum, hogy felfáznál. Elég durva az a hideg. Alig bírnál mozogni abban a vízben. Ráadásul egy levegővel. Pánikba esnél. Ő is azt mondja a videóban, hogy nincs helye a félelemnek, pániknak, kontroll kell. Igen, így van. Először meg kell erősíteni a karizmaidat. Aztán a láb. Futnod kéne. Napi fél egy órát. Aztán jöhet a búvárkodás. És utána, de csak max utána, a freediving. Tud úszni? Gondolom, hogy tudok. Búvárkodott már? A búvárkodás az más. Tudom. Honnan tudja? Rám néz. Csőbe húzott. Válaszol helyettem. Nem tudja. Ingatja a fejét. A búvárkodás az más. Főleg, amit maga akar. Közben a kulcstartójával babrál. A mutató ujjával lesöpri az asztalról, a hüvelyk ujjával visszacsúsztatja az asztalra, újra lesöpri, újra vissza, és így tovább. Azért fizetek magának, hogy megtanítson. Hát igaz. Úgy, hogy pofa be. Elismerően rám néz. Bejövök neki. Bejön neki ez a stílus. De ez most nem az a nap. Este 80. Kint sötét, bent világos. Sóvárgok. Megnézném a leveleimet, biztos kaptam párat. Petitől, esetleg a csajoktól bent, vagy a friss exemtől, nem lehet tudni. Milyen gyorsan kavarta fel az állóvizet nagyszerű eltűnésem? Rubickol bennem egy kérdés. Ez lehet egy versor is? Valami azt súgja bennem, kérlelhetetlenül, hogy nem nagyon kavartam fel semmit. Sehol, senkiben. Petinek sem tetszem, de megnyugtató, hogy szerintem neki sem tetszik. Senki. Az oktatónak mentővet formázó kulcstartója van. Nem célom sajnáltatni magam.
A buváruha rátapad a testemre minden négyzetcentiméteren. Megszorít. Fullasztó. A víz közelébe sem mentem még, és már is kapkodom a levegőt. Annyira akarom, hogy sikerüljön. Cápaként kerülget a pánik. Fegyelmezetten ülök az öltözőben, előttem a fogasról lógó ruháim. Ebben mentem dolgozni. 2 nappal ezelőtt. Nagy levegő. Nagy levegő. Most meg itt vagyok. Itt vannak a ruháim. Blues, farmer, bugyi, melltartó. A bőrödben mindenből 5-5 darab, kicsit már jobb. A levegő, úgy számolom. 2 naponta fogok mosni. Nem nagy választék. Itt most csend van. A távolban halk, folyamatos dongás. A fülem játszik velem. A fény csak a víz felső rétegeibe hatol be. Lent már teljes a sötét. Először a kék tónusai mélyülnek el, majd egyetlen ütemmel a feketeség előtt vörös vegyül a kékbe. Az éjszaka előtti utolsó árnyalat, az ibolya. Úgy sejtem, ott lehetnek a csend mélyebb színei. Ma még nem merek kimenni oda. Félek, mert lentről felfelé nézve már nem látszik a fény, és elvesztem az irányérzékemet. Egyre mélyebbre úszom ahelyett, hogy a felszín felé közelednék. Ettől félek. A félelem rám gondol. Néz engem. Ott lebegek a sötét határán. Magam alá húzom az egyik, majd a másik lábam. Törökülésben lebegek. Még 1/2 percem maradt. A levegő lomhán kering bennem, a szívem minden dobbanással tudomásul veszi, hogy így döntöttem. Egy áramlat most a hátamra fordít. Kiengedem a lábam. Kiengedem a kezem. Az áramlat megragad. Hagyom, hogy magával húzzon. Megpróbálom kivenni azt a sávot, ahol a fény nem úr többé. A levegő lomhán kering bennem, a szívem minden dobbanással tudomásul vesz mindent. Kora reggel van, zuhajzom, játszom. Hidegre állítom, kibírni akarom, reszketni, vacogni akarok. A hideg lassan összenyom. Reszketés. Még hidegebb vizet akar? De minek? Hát maga tudja. Menjen el Tromszőbe. Onnan indulnak hajók felfelé, de arra már ott nem ajánlom a kalandozást. Később 10 felé felhívott, hogy bolond vagyok-e. Az emberek, hölgyem, nem akarnak fázni. Általában. Akiket én ismerek. Azok nem akarnak fázni. Jöjjön át hozzám. Inkább, és beszélges. Egyedül vagyok. Nálam meleg van, de akarja, nem fűtök be. Mondja el az életét. Kíváncsi vagyok rá. Holnap Tromsző, pakolok. Hónapok óta vizek alá merülök. Feléltem a tartalékaim. Itt hidegebb a víz. Hidegebb, mint bármi, amit eddig éreztem. Fölöttem a jégtábla úszik. A levegő kitölt bennem minden helyet, már 1 méter mélyen is sötét van. Lent dong a csend, lassú ütemekben megperdülök. Egyetlen elrugaszkodás alattam teljes a vakság. Hullámzik, mint egy perzsaszőnyeg a tenger fenekén. Minden erőt a vállamba és a combomba összpontosítok. A lehető legmélyebbre akarok elrugaszkodni. Nem vettem elég nagy levegőt. Villam be. Csukva tartom a szemem. Újabb lökés. A szívem takarékosan dobog, de minden mozdulás a vízhangzó fájdalommal jár. Újra ellököm magam. Mindenem reszket. Kinyitom a szemem. Sötét. Becsukom. Fel kell jönnöm. A hideg elzsibbaszt, apró tűszúrások maradnak a fájdalomból, ahogy telik az idő. Fönt vagy lent vagy fönt. A reszketéstől nem tudom megmozdítani a lábam. Nem szabad, hogy elfogjon a félelem. Léna, nem foghat el a félelem. Fel kell jönni. A semmiből sírás tör rám, elfojtom. Sötét van. Keresem. Jobbra vagy balra dereng az a fény. Oldalt van? Elfordultam valahogy. Elindulok, kalimpáló falávárok érzem magam, csak tükröződés volt a fény tükörképe. Felfelé rugaszkodom, itt még hidegebb a víz. Rossz irányba megyek. A lábaim könnyűek lettek, nem érzem őket. Tévedés volt felfelé úszni. A másik irányba próbálkozom, itt már nem annyira hideg. Kijereztek egy buboréknyi levegőt. A buborék mindig a felszín felé halad. De nem látom a buborékot.
Sötét van. Még kétszer teltem meg, hogy kiengedek levegőt. Oda kell figyelnem. A kezemet a szám elé teszem, érezni fogom, merre száll a buborék. Kiengedek egy adag levegőt. Még látom, ahogy eltűnik a szemem elől. Felfelé vagy lefelé? Felettem vagy alattam a felszín? Nem látom. Alattam? Az utolsó adag levegőt is kiengedem.

0: Piros Rádió. A Kárta Karót hallottátok, és vendégünk Szalai Álmos volt. Hát kifutottunk az műsoridőből, így igazán holnap tudtok meg róla többet. Egy kis programajánló, ugyanis ez a Refuge-ban folytatódik a Kertész utcában este 7 óra után. Akkor várunk titeket szeretettel, és köszönjük Álmos, hogy bejöttél.
1: Köszönöm.
0: Nektek meg további jó rádiózást.

0: lesz után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akarom.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: édesanyám keze. A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyám, rettentő semmi mélyén álltam közelgő létem hajnalán. A te két kezed volt a mentőm, s a fényes földre helyezett, add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ez a kéz ágya szenteli meg a napnak étkét italát, ez a kéz vállalt életére gyilkos robotban rabigát, ezt tette értünk nappalokká a nyugodalmi perceket, add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld? Hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt? Hányszor ölelt a szent keberre, mert csupa-csupa szeretet? Add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított, felmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként kora reggel a kis templomba vezetett, add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igazút, ujjaid rögtön megmutatták, látod a vétek szörnyű rút. Ne hidd, anyám, ne hidd, hogy egykor feledni bírnám ezeket, add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ó, hogy így drága két kezeddel soká vezess még adja ég, ha csókot merek adni rája, tudjam, hogy lelkem tiszta még. Tudjam, hogy egy más szebb hazában a szent jövendő nem veszett, add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyám. Mindenki áldja közeledben, hát én hogy is ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is az örök jóság szeretet, némán, nagy, forró áhítattal csókolom meg kezedet.
1: Anyám.

Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, terelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan,

0: Mindig izgat engem, még csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él, s talán lesz még időm, hogy elmondjam milyen, mikor jöttedre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra, álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Illát hosszú szárnyaleppen, kezed párnámra hull, elalvó nyírfág, de benned alszom én is, nem vagy más világ. S idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony bölcs vonal hűs tenyeredben.
1: Ady Endre.

Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán s csupán a lényeget, de nyüzsgős, áradó vagy benne, mint a lét, és néha meg olyan oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holttól círmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zenged fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillád hosszú árnya leppen, kezed párnámra hull, elalvó nyírfa át, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. Juhász Gyula,

Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a négerbarna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptő szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, alázat nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz immár sosem nekem. Erengj el hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag, már bosszú nem érdekel. A világ újraépül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi átra van, nem nézek vissza többé. S tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baliósa menj felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt a karddal. Talán most senki sincs. A hangra forgó zeng a fű között, s hördül, léheg akár egy üldözött. De üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemes cserél, a háta barna, lába még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönt a fellegek. Fiúk guggolnak és parázslanak, az ajkukon ügyetlen szép szavak, duzzasztja testük sok kicsin siker, s nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is, csak szendereg az emberséghez méltó értelem. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Látod-e, esteledik?

0: Nóti Miklós,
1: bájoló, rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem vad dörgedelemmel. Kék jelehervad vad lenn a tavaknak, tükre megárad, jöjj be a házba, vesd le ruhád. Már esik is ki, vesd le az inget, mossa az eső összeszívünket.
2: Kosztolányi Dezső, akarsz-e játszani?

Radnóti Miklós két karóban. Két karodban ringatódzó csendesen. Két karomban ringatódzó csendesen. Két karomban gyermek vagy, te hallgatlak. Két karodban gyermek vagyok, hallgatod. Két karoddal átölelsz, te, ha félek. Két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem riaszt a halál nagy csöndesen. Két karodban, mint egy álmon, a halálon.

Levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világok, üvölt a csönd fülemben, s felkiáltak, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván, sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék. Kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahullva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszahullva tudom, hogy az vagy, hitvesem s barátom. Csak messze vagy, túl három vadhatáron, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még, a csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem, szemet kékjét csodáltam épp az égen. De elborult, s a bombák fönt a gépben zuhannak. Ellenükre én. Fogolj. Mindent, amit remélem, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait, bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázsom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell szívós leszek, mint fán. A folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyvert, hatalmat érő nyugalma nyugtat, s mind egy hűvös hullám a kétszer kettő józansága hullára. Levél az ügyvéd.

levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok, de nem felelhet senki rá, távol a háborúba állt Szerbiából, s te messze vagy. Hangod befogy, és szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, míg zsonkörém felállván sok hűvös érintésű büszke báfrány. Mikor láthatlak újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lepelsz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahullva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz. Hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra, s az éberlét útjára visszahullva tudom, hogy az volt. Hitvesem s barátom, csak messze vagy. Túl három vad határon, s már ősz is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékét csodáltam épp az égen, de elborul, s a bombák fönn a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell, szívós leszek, mint fának kéreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vad férfiak fegyver s hatalmat érő nyugalman ittat. S mint egy hűvös hullám, kétszer kettő.

a mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok. De nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából, s te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, át hallgatok. Még zsonkörén felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujtokolsz a tájban, és szememre belülről lepesz, így vetít az elme. Valóságban újra, kamaszkorunk útjába visszaolva féltékenyen vallatlak, hogy szeretszel, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszaolva tudom, hogy az vagy. Hitvesem. S barátom. Csak messze vagy. Túl három vadhatáron. S már ősszel is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam, érted, én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fának érek, s a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyver s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága urám. A gyökérben erő surran, esőt iszik, földdel él, és az álma hófehér. Föld alól a föld fölé tör, kúszik s ravasz a gyökér, karja akár a kötél. Gyökér karján féreg alszik, gyökér lábán féreg ül, a világ megférgesül. De a gyökér tovább billent, nem érdekli a világ, csak a lombbal teli ág. Az csodája táplálgatja, küld néki jó ízeket, édes égi ízeket. Gyökér vagyok magam is most, férgek között élek én, ott készülök öltemény. Virágoltam, gyökér lettem, súlyos sötét föld felettem. Sorsom elvégeztetett, fűrész sír fejem felett. Régi szelíd esték.

száll a tavasz. Előhang az eklogákhoz. Csúszik a jég a folyón. Foltosra sötétül a part is. Olvad a hó. A nyulak meg az őzek lábanyomán már kis pocsolyákban a nap csecsemőnyi sugára lubickol. Száll a tavasz kibomolt hajjal. Heverő hegyekormán, tárnák mélyein és a vakondok túrta lyukakban. Fák gyökerén fut, a rügy gyöngét hónalja tövében. S csiklandós levelek szárán pihen és tovaszágult. S szerte a réten a dombfodrán, fodros tavakon kék lánggal lobban az ég. Száll a tavasz, kibomolt hajjal, de a régi szabadság angyala nem száll már vele. Alszik a mélyben, a sárga sárba fagyottan, alélt gyökerek közt fekszik aléltan, nem lát fényt odalent, sem a cserjén pöndörödő kis zöld levelek hadait nem látja, hiába nem ébred. Rab, s a rabok feketén gyűrűző vadbánata csobban álmaiban, s föld és fagyos éj nehezült a szívére. Álmodik, és mellét nem emelgeti sóhaja sem még, lent nem pattan a jég. Néma gyökér, kiabálj, levelek, kiabáljatok éles hangon, tajtékzó kutya zengj, csapkodd a habot hal, rázd a sörényed ló, bömbölj bika, ríj patak ágya. Ébredj már, aluvó. 1942.

pasto rimbuciato. Rigi dalla vita. Barmoscia che amos cavi alfalu. O da chi futa feni. O mese che ne manturo vocond. Chi spupio in una cofurne. E sep testi fehér fogú barna halászok alusznak hajnali munka után, a halasladikok sikos alján. Pásztori mózsám, légy velem itt is a városi berken. Hét ügynök ricsajoz, de hét se riasszon el innen. Most is, hidd el, a gond üli szívüket. Árva legények. S nézd azokat jobbról, mind jogtudor, és furujázni nem tud ugyan közülük már senki, de hogy szivaroznak. Légy velem itt. Tanítok, s két óra között berohantam elmélkedni a füst szárnyán, a csodás szerelemről. Mint a kiszáradt fát, egy kancsoli csöpnyi madárfütty újra szül, azt hittem, s fölemelt a magasba, az ifjú régi tetőkre, a vágy kamaszos vadonába röpített. Pásztori mózsa, segíts! Most róla rikoltnak a hajnal kürtjei mind. Párás teli hangon zengik alakját, hogy süt a teste. Szemén hogy villan a nyurga mosolygás, ajkán táncos okos léptekkel, hogy jön a sóhaj, hogy mozdul, hogy ölel, hogy nézi a holdat az égen. Pásztori múzsa, segíts, szerelemről zengjem a dalt már, karmol folyton a bú. Új fájdalom űz a világban, mindig, újra, csak új. Elpusztulok itt hamar én is. Görbén nőnek a fák, sóbányák szája beumlik, falban a tégla sikolt. Így álmodom én, ha elalszom. Pásztori múzsa, segíts! Úgy halnak-e korban a költők, csak ránk omlik az ég, nem jelzi halom porainkat, sem nemes hívű szép görög urna nem őrzi, de egy-két versünk, hogyha marad. Szerelemről írhatok én még, csillog a teste felém, ó, pásztori múzsa, segíts hát! 1941. június 10.

Basta, Remigio. Pleegje wel aan niet. Waar moest je tegen je armen staan, Hazeman? Voordat je een goed afpijn en mes ook een neem aan toer of wat kon. Kiespoep je in een gevuld met. És szép testű, fehérfogú, barna halászok alusznak hajnali munka után a halasladikok sikos alján. Pásztori múzsám, légy velem itt is e városi berken. Hét ügynök ricsajoz, de hét se riasszom el innen. Most is hidd el, a gond üli szívüket, árva legények. S nézd azokat jobbról, mind jogtudor, és furujázni nem tud ugyan közülük már senki, de hogy szivaroznak. Légy velem itt. Tanítok, s két óra között berohantam elmélkedni a füst szárnyán a csodás szerelemről. Mint a kiszáradt fát egy kancsali csöpnyi madárfüty újra szül, azt hittem, fölemelt a magasba, az ifjú régi tetőkre, a vágy kamaszos vadonába röpített. Pásztori múzsos, segíts! Most róla rikoltnak a hajnal kürtjei mind, párás teli hangon zengik alakját, hogy süt a teste, szemén hogy villan a nyurga mosolygás, ajkán táncos okos léptekkel, hogy jön a sóhaj, hogy mozdul, hogy ölel, hogy nézi a holdat az égen. Pásztori múzsa, segíts! Szerelemről zengjem a dalt már, karmol folyton a bú, új fájdalom űz a világban, mindig újra csak új, elpusztulok itt hamar én is. Görbén nőnek a fák, sóbányák szája beomlik falban a tégla sikolt. Így álmodom én, ha elalszom. Pásztori múzsa, segíts! Úgy halnak-e korban a költők, csak ránk omlik az ég. Nem jelzik halomporainkat, sem nemes ívű szép görög urna nem őrzi. De egy-két versünk, hogyha marad, szerelemről írhatok én még. Csillog a teste felém, ó, pásztori múzsa, segíts!

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És ismét különféle tematikák jönnek elő. Anyák napja van. Ezzel kezdtünk. Aztán Radnóti Miklós születésnapja. És egy kicsit feloldjuk. Nagy Endre születésnapja lesz itt az utolsó fél órában. Mindenkinek jó hallgatást!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Épp előnyomultunk a Kárpátokban, azaz lehet, hogy visszavonultunk. Ha az ember őrvezető és csapkupakkal menetelt, akkor az előnyomulás és a visszavonulás között éppen csak annyi a különbség, hogy előnyomulásnál nagyon messze marad hátra a konyha, visszavonulásnál pedig nagyon messze szalad előre. De a konyha így is úgy is mindig messze van, hogy a fene egye meg. Tehát meneteltünk már 24 óra óta, fújt a kárpáti felszél és kavarta a hava. Végre egy hegygerincen engedelmet kaptunk, hogy néhány órára megpihenjünk. A hóba vájtunk egy-egy gödröt, abba belekuporogtunk, jó lesik ám az meghúzódni szépen egy olyan kis gödörben, amikor kint fúj a kárpáti felszél és kavarja a hava. Az én gödrömben hárman voltunk, Karcsi, Tóni és én. Karcsi és Tóni hadnagy volt, én pedig csak őrvezető, és mégis megengedték, hogy én is velük legyek a gödörben. Igaz, hogy én magam váltam a gödröt, de mégis megengedték. Összebújtunk a sátorlap alatt, nekivetettük a hátunkat úriasan a hófalnak, most aztán fújhatott odakin az a kárpáti felszél, és kavarhatta a havat. Egyszer csak megszólaltam. Karcsi, Tóni, képzeljétek csak, épp majd éve, hogy vacsorára voltam hivatalos egy lipótvárosi bárónőhöz. Vacsorára? Kérdezte mély hangon Karcsi. Arra, feleltem én. Smokingba vágtam magam, elmentem, fényes palotában lakott a báróné, az aranyzsinóros lakály egyenes bevezetett az ebédlőbe, a báróné egyedül fogadott, mert az ura Bécsben volt. Gyönyörű terem volt az ebédlő, faragott diófával a fala körös körül, meg brokát tapétával, meg a mennyezeten a... Hagyd az ebédlőt, mordult rám türelmetlenül Tóni. Gyerünk a vacsorával. Hát nem is sokat teketóriáztunk. Asztalhoz ültünk, és mindjárt vacsorázni kezdtünk. Mi volt? Kérdezte Karcsi. Hát, először is volt fogas a lamorni. Az jó, mondta Karcsi, és egy nagyot nyelt hozzá, mert a Kárpátokban Karcsi igen szerette a fogas a lamorni. És hús nem volt? Kérdezte Tóni. Dehogy nem volt. Kétféle hús is volt. Bisztek pomfrittel és szíriai érte Arikó verszel. Az már igen, mondta Tóni megnyugodva, és nyelt hozzá egyet jó ügyen. Mert Tóni meg a szíriai értét kedvelte nagyon egy ilyen 24 órás menetelés után, amikor fúj a kárpáti felszél és kavarja a havat. Persze, mondanom se kell, hogy pezsgőt is ittunk a vacsorához, és pedig franciát. Hány pohárral ittál, kérdezte Karcsi. Ha ittam neki, vagy 5 pohárral, mert tudtam, hogy Karcsi nagyon szereti a francia pezsgőt. Aztán folytattam a vacsorát. Utána volt mindenféle gyönyörű gyümölcs, ananas, banán, szőlő. Hagyd azt a vacsak gyümölcsöt, mondta Tóni mérgesen. Inkább így még egyszer abul a jértéből.

és ez a méltóságot a szony. De itt volt, vihette karcsit. Pongyola, fenét a pongyola, a méltóságot a szony. Megkiszem azt, hogy szép volt. Szabályosan ki volt mérve minden portikája. Egy darabig csak nézett rám epedőn, olvadón. Aztán lassan-lassan odalépdelt hozzám. Egész szorosan mellém símult, a kezét rátett a hajamra. Égő arcával hozzám hajolt, hogy csak úgy perzselt a lehellete, és halkan a fülembe szúzta, hogy... No! Nógatott türelmetlen karcsi. No! Toporzékolt Tóni. A folytatását majd holnap mondom el. Karcsi elkeseredve törve.

hétvégén emberén elárulom önöknek a trükköt. Én konferálásnál szándékkal szoktam bele gabajodni a mondatszerkezet mesterségesen összegubantolt bonyodalmaiba, mikor elindítom az alany az állítmány felé vezető útján, akkor tudatosan tollatolom el a mellék mondatok tömegével, és amíg azok között bugdácsolok, mint most ebben a pillanatban, félszemmel folyton a nézőteret lesem, hogy mikor ébred már a közönségben az aggodalmas részvét, akkor aztán újabb mellékmondatok, újabb jelzők, határozók akadályát állítva magam elé, még jobban evickélek a mondat szerkezete csalafintaságai között, mindaddig, amíg ez az aggodalmas részvét, mint most a közönségben rokon szemvé nem válik, és addig vergődöm tovább, mint most ebben a pillanatban, amíg a kellő rokon szemv a közönségben össze nem gyűlt, és amikor már a helyzet végképp reménytelennek látszik, mint most ebben a pillanatban, hogy na, most aztán végképp bele süllyedek a mellék mondatok vigasztalan tömegébe, akkor egy Schwarzkünstler mozdulattal hirtelen kirántom a manzettából az oda előre elkészített állítmányt, egy merész fordulattal befejezem a mondatot, oda teszem a pontot, és a szegény meggyötört közönség megkönnyebbülten szóhajt fel, hogy hű, a fenegyemet csak, hogy befejezte már.

0: csak köszöntsd. Szétnyitott tenyérrel köszöntsd a napot. Mert most még felé fordulva állunk.
1: Szép vagyok?
0: Szép. Igazán gyönyörű.
1: Te tudod?
0: Tudom én. Százszor szép vagy. És hívó kiáltás szigorú téli erdőn, amikor fröccsen a napfény.

hét késői nyögdécselő galamb. Az ajtó kaccan egyet, hogy belép, topogni kezd a sok virágcserép, s hajában egy kis álmos szőkefolt csipogva szól, mint egy riadt verép. A vén villany zsinór is felrikult, sodorja lomha testét már felé, s minden kering, jegyezni sem bírom. Most érkezett, egész nap messze járt, kezében egy nagy mákvirág szirom, s előzi azzal tőlem a halált. Két karodban ringatózom csendesen, két karomban ringatózol csendesen, két karodban gyermek vagyok, hallgatlak. Két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. Két karoddal átölelsz te, ha félek. Két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöngye sem. Két karodban a halálom, mint egy álmon. Erőszakos rútkésded voltam én, ígret szülőanyácska, gyilkosod. Öcsémet halva szülted, vagy élt 5 percet, nem tudom, de ott a vér és jajgatás között úgy emeltek föl a fény felé, akár egy győztes kis vadállatot.

Benjamin László köznapi dolgok ígérete. Még azt sem mondtam el, milyen csodás nagy éjszakán az ezüst zuhogás. A hangtalan föld határaira lezúduló csillagni akara. Még sosem mondtam el a színeket, szürkébe foglalt hét szín íveket. Fehér havat a zöld fenyőgajon, piros kendőt a fekete hajon. Még soha se soroltam el az ízek mindegyikét, húzó fanyart az ínynek, maró sósat, viasz sejtekbe szűrt viráglevet, hánytató keserűt. Nem mondtam el az évszakok futását, hogy mély kápráztató a zúzmarás ág. Jázmin virága tavaszt illatozza, és napernyőjét kinyitja a bocza. Nem mondtam el meg annyi búját, mézét az életnek, mit kuporgat öt érzék, s a szív mélyében születő zenét, a köznapi dolgok igézetét. Köznapok, csupa izgató magánügy, holdfény, kenyérharc, becsület, madárfütty, viharbőgése, minden ámulásom az életen csükk, nem az elmulásom. Ki a világgal váltam vala egyé, kívánkozom, s nem engednek közüttjé önvádak, fagypontig süllyedt viták, szidalmak, s görcsös arszpolitikák. Hogy osztanám a földnek és egeknek sok apró kincseit az embereknek? Minden élet szolgálat. Ez becsesség. Törvényem. Sorsommal kötött egyesség. Mert fogtam én a siker billeszárnyát, nem boldogabb, csak lettem tőle gyárát, s maszattá rundult ujjamai. Mind kínnál torzom, ami nem lett ki. Adj élet munkás férfikat, öregkor, s erőt annyit, ha mennem illik egykor, még síremlékem is magam faragjam, s ne menjek úgy, hogy lelkemmel haragban.

a Vadaskerti úttól a Kálvin térig. Előbb az 56-oson, aztán a 63-ason viszem álmos rossz kedvemet, keresztül a félvároson, a Vadaskerti úttól a Kálvin térig 3/4 óra hosszat. Most folytatom tegnapi töprengésemet, ahogy majd holnap a mait. Mellettem elkésett diák toporog, batyúik felett trónoló solymári kofák, maguk felett diskurzusát, zajos pletykáit hallhatom. Előbb az 56-oson, aztán a 63-oson. Lőrincen, Kispesten, Budán, angyalföldön zötyög velem, csak visz a villamos, keresztül a fél élet. Arcok cserélődnek, falak, iskola, műhely, hivatal, de az út változatlan az örök egyforma kocsival. 36 éve utazom, megőszült közben a gyerek, gyűjteménye sincs már, csupán a megtett kilométerek, ha számolnám, kijönne tán 150 vagy 200 ezer, akárhány világutazó beérhetné már. Előbb az 56-oson, aztán a 63-oson hallgatom a világ zaját, az újságot kiolvasom. Ez a világ, a nyomtatott, s amennyi két oldalt az út futásában föl s eltűnik, s ami a kocsiba szorul, világom a papírba zárt emberiség, az absztrahált élet intézete, ahol tudományos főmunkatárs címen kapom a fizetést, mélázva sorsom humorán, hogy így nevem mellé került a munka meg a tudomány. Esőben mégis a fedél, sötétedésben menedék, fásztomban ez a kis világ lehelte ember melegén. Itt volt találkozón velük, kik lelkem bensőbb zugain tanyáznak már azóta, mint kedves öcséim, húgaim, nevük szerint Anni, Kati, Románka, Ibolya, Piri, Évi, Dicis, Attila és Áron, Tibor, Pista, Feri. Mindőjüket megilleti, hogy ez a néhány rímem is szeresse őket, mielőtt elcsavarognék innen is, előbb az 56-oson, aztán a 63-oson, aztán honnan tudnám hová a mit tudom én hányoson. Indultam ifjan és mohón a tágvilág, a hír felé. Csak visz a villamos a nyugdíj felé, a sír felé. 36 éve utazom, közben eltűntem nyomtalan, aki elindult, elveszett, nem őrzök mást, csak nyugtalan, csavargó kedvét, holtomig viselve zárt, fegyelmezett arcom mögött a gyászt azért, aki már sohasem leszek.

papír, 75. szonettje. Az vagy nekem, mi testnek a kenyér, s tavaszi zápor, fűszere a földnek. Lelkem miattad örök lázban ég, mint a fösvény, kit kincse gondja öl meg. Csupa gyönyör és boldogság büszke elmény. Majd gond, az idő elvisz, eltemet, csak az enyém légy néha azt szeretném, majd a világ hadd lássa kincsemet. Arcod varázsa csorbítik betűt, majd egy pillantásodért sorogatok. Nincs más. Nem is akarok más gyönyört, csak amit adsz, s amit még várhatok. Goldus szegény, királyi gazdagon, részeg vagyok, és mindig szomjazom.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

kortársak, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehet. De hozzád mi közünk titokzatos jövendő. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő. Te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett, új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak puha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50. Béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

Hobbit, üz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ének, megfüllett már hűsen pincének, szél s víz csap a csupasz szőlőtőre, lúd bőrzik az agyagos domb bőre, elomlik, és puha sárra rothad, mint mezítlen teste halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befüggje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekvei, a készen bár megvetve, puha dumnánk makulatlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródszik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején a ringba, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem szeng. Paplan alá hajts! Ó, jaj! Meg kell halni! Meg kell halni! Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint únt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó év az új. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszületlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már vártát. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg-öreg, nem tud vigasztani. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni, mit tudom én, mi szeretnék lenni. Tehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híres nincs a tények. Csak az én telem nem halandó. Csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose lett. Lombom, ami lehull, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek. Ami betűt ágamált a parda, a tavasz sárvizet elsodott. Száradt tőke, únt tavalyi vendég, nekem már a tavasz is ellenség. Csak te borulsz rám, azt mondj jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakar.
Jaj, meg kell.

mindig valami ellenmondást láttam ebben a szóban, gyászszünet. A halál gondolata rettenetes, a gyász nyomasztó és sivári érzés nem ünnepre van. De mikor egy író hal meg, a halál sem teljes halál, s a gyász sem marad sokáig pusztva gyász. Az író élete nem múlik el, csak befejeződik, elkészül, mint egy könyv. Ez éppen annyira kezdet, mint vég. Búcsút mondok, úgy érzem, indulásnál vagyok jelen. Kosztolányi Dezső indul el, én már végleges és teljes ragyogásban, a jövőbe, a magyar messzeségbe. Elindul, amerre Ady Endre és Tóth Árpád már előtte elindultak. A magyar költészet század elejé megújulása, így lesz szinte szemünk láttára az irodalom történetét, s mi, akik még tanulni és munkásai voltunk, egyre magányosabban érezzük magunkat az élők között. De személyi fájdalmunkat el kell most folytanunk. Ami az irodalom történeté, az nem okvetlen a múlté még, s aki meghalt, az sokszor elevenebb az élőknél. Az ember meghalt, a mű él, szokták mondani. De ez nem egészen így van. A műben is az ember él. Igazában ő tartja életben a művet is, amely mint egy második teste lett neki, szavakból épült test, az elvesztett sejtekből és rostokból épült test helyett. Kosztolányi Dezső szavai éltek, mint az egészséges testek, s jól tartanak, mint az erős test rostjai. Szilárdok, a magyar nyelv legjobb anyagából való, s kibírják a korok időváltozását is.

könyörgés az idő. Ha meghalok majd, mélyre ássatok, gyarló valómban meg ne lássatok, kötként inogjon eltűnt társatok, s nekem szegénynek megbocsássatok. Ne nézzétek karomat, térdemet, csak szándokom, és ne az érdemet. Mi vérzik és fáj most mellem megett, azon lehet akkor megmérnetek. Önváddal és mérgekkel olykoron vertem magam füstös borostoron, mindig a kín volt ólmos ostorom, mindig magány a mély borostorom. Vétkeztem itt, s vétkeztek ellenem, bár senki úgy, mint lázadt szellemem, az sarkantyúzott szünös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös bűntelen. De a komor szemet el nem bírom, örök gyehenna lesz attól sírom. Nézd, fél a lelkem, mint hulló szirom, legyen az irgalom az én bírom. Azzal, mi biztos és szilárd igaz, holtomban új halálba taszítasz. Aki halandó folyvást botlik az, számomra csak a kétes, ami igaz. A kancsal emlék szépítsen tovább, mint hold, mely a felhőkön oson át, s széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden.

Mine bodien cipuket, nem látott soha senki. Volt egy remek fényképe, keskeny nyakkendő volt rajta, majdnem cipőzsinór vékonyságú, valami vászonféle sapka kalap, csélcsapódó rányomva fejére, ám ez minden fontos, a mosolyáról akarok szólani. Mert ilyen tévetek, ilyen tünékeny mosolyt én kívüle még senkinél se láttam, de nem is képzeltem. Ez a mosolya pontosan olyan volt, mint ő maga egész. Mint a tűfokán állna, azon kellene egyensúlyozni a magát, viszont mihet leszédül, onnan belezuhan a semmibe. Valami maniákus ravasság is volt a mosolyba kifejezve, ezt fejezte ki. Csak én tudom a titkát, hogy miként kell egyensúlyoznom magam a saját egyetlen életemben. Továbbá még ez is volt benne. Ebben a pillanatban persze gondolok valamit, de nem kezeskedem azért, amit a következő pillanatban gondolni fogok. Ez a maniakus vonás azonban valószínűleg nem csak eredendő vérmérsékletéből származott, hanem rendkívül értelmességéből is. Ez a kettő úgy látszik benne kölcsönösen támogatta egymást, ingatag temperamentumát, minden impulzusra reagáló fogékony elméje és viszont. És mi származhat ebből egyéb, mint folytonos, életbe vágó habozat? Mert jaj, annak, aki mindent tud, vagy ha nem is minden, de majdnem. Például azt is, hogy a napfény az emberi testnek nem csak jótevője, hanem ártalma is. Ugye gyerekeket nevelni okvetlen szükséges, de legtöbbször alig-alig jár eredmény. Hogy szeretet nélkül élni nem lehet, viszont a szeretet alig, hanem csak a szív ábrándja, ideálja, vagy mondjuk úgy, a lélek mítosza talán. Hogy a húsevés csúnya dolog, a vegetarianizmus pedig alig, hanem eszelőség, és így tovább a végtelenségig. S ő mindezt tudta, mert mondom, éber és nyughatatlan szellemiségű volt, ő azok közé tartozott, akik sose tudnak megnyugvást találni semmiben. Mert aki gondolataiban szünet nélkül feldolgozza azt, amit lát, annak megnyugvása nem is lehet, talán csak akkor, ha harsány és éles nevetések, vagy még azoknál is élesebb gyönyörök kábítják. A gyermeknevelésről volt szó köztünk, ez szegény Dezsőnek tragikusan fontos kérdése volt akkor. Magam én is amellett kardoskodtam még akkor, hogy a gyerekeket nem szabad túl korán igába fogni. Minél később kell például a társadalmi konvenciók nyugével megkötözni szegényes szabadságokat. Én nem arra tanítom a kisgyerekeket, hogy köszönjenek nekem, mondottam Dezsőnek, éppen ellenkezőleg, arra bátorítom őket, hogy nyakon verjenek, mert akkor nevetünk és akkor boldogok. A gyerek ugyanis csak akkor igazán boldog, ha szilaj lehet, ha szabadon rosszalkotat. Ez számára a szabadság ne továbbja. Ilyesmiket mondtam neki is Dezső szeliden, bűnbánóan hallgatta, s a megszólalt csak azért tette, hogy hathatósan igazat adjon nekem. Útban voltunk egy kórház felé, ahol egy beteg kisfiút kellett meglátogatnom, Dezső is bejött velem. A kisfiú 2 éves volt, s koponyáját 3 nap előtt mindkét oldalán trepanálták középfülgyulladása miatt. És persze az ilyen gyerek hamar rendbe jön. Már is ott ült a kis ágyán, s bepújált fejére mutatva, azt magyarázta nekünk, hogy milyen szép hósapka van az ő fején. Hát nem köszönsz, hogy kell köszönni, te haszontalan, kérdezte tőle rendkívül ostoba édesanyja. Ugyanaz Istenért mondtam, én mit kínoz maga egy 2 éves gyereket, aki tegnap előtt operált. Mondd azt, hogy taknyos embácsi, biztattam a kölköt, amire persze boldogan kiáltott fel taknyos embácsi, mondta rögtön, és
szemei tüzesen villogtak, mint a kis ördögökéi. Általános volt a megrőkönyödés között. Maga egész elrontja ezt a gyereket, szólt rám ekkor a rendkívül ostoba édesanyja. Majd így folytatta, igen nagy egyszerűség. Egy gyereknek hamar hozzá kell szokni a társadalmi kötelezettséget. Bizony bólintott rá barátom is készségesen. Egyedül maradtam tehát véleményemmel a virágűrben. A 10 perccel előbb velem még egy véleményen levő barátom ezek szerint cserben vagyott. És már most, hogy kinek volt igaza, a rendkívül ostoba édesanyának-e, vagy nekem, ezt ma már nem firtatom, ez már öreg. Inkább lobogóhajú ifjú lángelmékre bízom, hogy 5 perc alatt oldják meg, amit anyjunknak, öreg pedagógusoknak ebben az évezredben nem sikerült még megoldani. De minden már akkor is felmerülő kétségeimtől, reménytelenségeimtől eltekintve így szóltam aztán hazafelé menet kosztolányhoz. Én már csak egy dologra kérlek arra, hogyha valamely véleményeddel fordulsz hozzám, s én netán ellenkező véleményen volnék, akkor tedd meg nekem a szívességet. Tarts ki saját véleményed mellett legalább 5 perc. Csak 5 perc múlva fogod el az én véleményemet. Megijél? Nekem nincs véleményem, vallotta ekkor Kosztolányi Dezső. Egy kicsit mégiscsak elcsodálkoztam ezen, s megálltam az úton. Semmiről kérdeztem én? Azt nem mondtam, de majdnem semmiről vallotta meg én. S nyakát szokása szerint félrehajtotta, arcán pedig megint megjelentem a titokzatos mosolya. Hamiskás, kamaszos, kicsit pitangos, de mégis finom. És amelyről oly sokszor jutott már eszembe Hadrián császárnak az a verse, hogy animula vagula blandus. Némek azt mondják, hogy a tigris szelidítendő, mások azt, hogy akkor igazi tigris, ha nem szelidíti. Némek azt, hogy a pénz mindent tette hozzá, én utálom ezeket, de hát ha igazuk van. Mert hogy viszont azoknak semmiképp sincs igazuk, akik a pénzt hetje affektációval semmibe se veszik, abban biztos. Mert vegyél egy nagyon szegény embert, akinek a gyereke épp úgy operálandó volna, mint ez a fiú a kórházban, és nincs egy vasa se. Légy szíves, magyarázz el annak hetje affektációval, hogy a pénz semmi, bízon a Szentlélek. Szóval valami véleményed úgy látszik, mégiscsak van-e tárgya, jegyeztem meg én. Mert a véleménnyel mi úgy vagyunk, folytattam, hogy a végtelen gondolatsor egyik pontján szívünk megállítja az eszünket, mert így szól hozzá, már pedig ez legyen a véleményed, te ostoba. Nem így valahogy van-e? Szóval esetről esete butítsa meg magamat, kérdezte Kosztolány Dezső, majd így folytatta, mert jól vigyázz, nem csak a szív, sokszor az önzés is megállítja a gondolatsort. Néme hajnalon, jó munka után például azt gondolom, na lám, ma mégiscsak szépet írtak. Akkor tehát mégiscsak jogom van különbnek éreznem magamat ennél az anyagyilkos nőnél, ennél a haverda Mariskánál. Ezzel szemben délután azt gondolom, szégyen és gyalázat volt ez a hajnali dicsekvés. A tehetségem vajon az én érdemem-e? S van Haverda Mariska bűnének csak is ő maga volt-e okozója annak, hogy ez a gyilkos gyalázat beférkőzhetett a szívébe. Tudjuk mi ezt? Be tudunk mi hatolni ebbe? Ilyenkor délután tehát azt gondolom, hogy én ugyan olyan rongy vagyok, mint a többi ember, vagyis sorsomnak dibdább áldozata vagyok. Amellett határozottan bájos ember volt. Véleményem szerint a bája legszebb tulajdonságok egyikes az Istenek legritkább adománya. Leginkább gyermekeknek és nőknek adatik, ez utóbbiak közül is csak kevésnek, mert nem a bájolgást értem ezen, nem is az örökös kacarászást, némely gyermek akkor a legbájosabb, mikor sír, és némely asszony akkor, ha szomorú. A férfi báj még ritkább dolog, s ő néki ebből kétségtelen adatot valami. Könnyed mozgású szellem volt,
aki életének legsúlyosabb pillanataiban is szívesen menekült bele valamiféle huncutságba, amely voltaképp jellemezhetetlen. Halála előtt pillanat így szólt hozzá. Az élet az élet. És még fejét is csóválta ehhez, de aztán észrevette, hogy a kezeit tördeli, erre elnevette magát, de milyen kedves. Milyen kedves fiú vagy, igazán mondtam neki, amire ő. Súgok neked valamit. Nem szabad nagyon komolyan venni semmit, a halált se, mondta, és huncutul pislogott, ami nem csekészség, mert a halálos ágyán. De jut eszembe, hisz egyszer már előzőleg is így szólt hozzám. Tegnap egy hajszárnyia voltam az örök élettől, már meg voltam fulladva, de megmentettek, és mondhatom neked, ebben semmi rossz nem volt. Közben azt álmodtam, hogy egy kávéházban vagyok, és éppen menni akarok onnan, felállok és hívom a főpincért. Úgy látszik tehát az életből is csak úgy fogok elmenni, olyan egyszerűen, ahogy egy kávéházból, aztán még hozzátette, én szerettelek. És itt úgy elkezdett sírni, mint a gyermekek, épp oly bájosan. Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki.

Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. S mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekje, s rák ékírással van karcolva, ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybelen, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált. A homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem leled, hiába. Se itt, se Fokföldön, se Ázsiába. A múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt, mi megmesélni kezdtünk róla, hol volt, majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának termet. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon.

őrületes hajdan a vers az ujjam alatt. Ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas, fényes, páncélos, ízelt bogarat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombita hang, mint a trombita hang, katonák szomjas, kerepes ajkai. De ma már oly halkan elfolyva renegve jön, mint beesett szemek gödreiben renegve fölcsillan a könyv. Nem magamért sírok én, testvérem van millió, és a legtöbb oly szegény, még álmából sem ismeri, ami jó. Kalibát ácsolna magának az erdőn, de tilos a fa, és örül, ha egy nagy skatujás házban jut neki egy városi zord kis skatuja. És örül, hogyha nem bírja már, s minden összetört, átléphet az udvari erkély rácsán, s magához rántja jó anyja a föld. Szomorú világ ez, s a vers oly riadva muzsikál, mint cigány a siralomházban. Hes-hes, kicsok verdeső, zümmögő, fényes bogár, a holtakat nem ébreszt, mit ér a trombita szó? Csak a könyv, csak a könyv, csak a könyv hull, s nem kérdik

0: Onnan jöttem, hol jó bor és búzaterem, kerek dombok és bársonyos mezők hazájából, a gyönyörű völgységből, a sár mellékéről. Íme felülök az időgépre, vissza-vissza, s újra itt vagyok az otthoni tájon. A szekszárdi szőlőhegyen állok, amely életem első felének központja és pihenőhelye volt. A város, mint egy álmos ebb hever domb alatt, sík felett. Kisváros, nagy falu, korán fekvő, korán kelő, fehér fal és piros tető, zöld fák és zöld zsalu. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Áll a régi ház még, zöld zsaluja mögött halkul anyám mélabúja. Őszhajú, de gyermek arcú bánat. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Itt a szoba, melyben megszülettem, melyet szemem legelőször látott. Itt a kert, amelyben építettem homokból az első palotákat. Amit én emeltem, mind homok volt. De nagyapám háza bizton áll még, s éveimből e folytó romokból, hogy a révébe meneküljek, vár még. Járok a vén szobákban, ahol a nagyanyám lakik szegény magában. Kályha táblái közt kopogva hull a gipsz, s az ócska bútoron kopik a régi ripsz, és minden fák dobognak és ropognak. Szekrény ajtó sóhajt, a rossz padlók zokognak, pattog a nagy sifón, sikít a kis fiók, sírnak az ablakon a titkos szélvonó. Mindennek hangja van. Útjaidat akármerre bolygod, egy országot hordozol magaddal. Veled jön egy makacs íz, egy halk dal. Viszed, mint a kárhozott a poklot, de halálig, mint ki bűn között él, várja híven az éden sugáros türelme. Úgy vár reád a város és a kisház, melyben megszülettél.
1: A nyugat költői Kosztolányi, Tóth Árpád és Babits már a modern nagyváros lírikusai.
2: Rég elmaradt a fény, a körút, a villanyos a sötétbe fut. Ó Istenem, megint egyedül, az ég, a föld megint megürül. A villanyos az éjbe szalad, kék villanások a sín alatt. Ó távoli villany, száz régi est, rideg hátad mögött, Budapest.
3: Ez a rákospalotai vidék, amely már nem főváros, de még nem falu, hanem szomorú, mint a főváros és szegény, mint a falu, alkalmas arra, hogy a poéta lámpája mellett visszautazzon a múltba. Egy elátkozott kastélyban, vagy egy világító toronyban az óceán közepén nem lehetne jobban egyedül. Ablakából egy palánkra látok ki, és egy fára, mely a széles égbe mered fel egyedül. Elhagyott ágain lebeg a magány és a meditáció.
4: Kosztolányi Dezső írta e sorokat Babits Mihályról, aki ebben a házban lakott. Itt látogatta meg költőtársa. Íme így helyezkedik el Budapest térképén a 15. kerület, Rákospalota és Pestújhely. Elhatároztam, hogy vasárnap felviszem a gyereket az esztergomi Babits házhoz. Bonyolult vállalkozás. Úttalan utakon, kiszolgált irányjelzők mentén hágunk egyre magasabbra. Elmagyarázom a gyereknek, hogy az autogramfal olyasféle, mint Hollywoodban a lábgyűjtemény múzeum, amit egy régi híradóban már láttunk. Csak ott a híres színészek kéz és lábnyomát őrzik betonba merevítve, itt e század magyar íróinak, költőinek aláírásait őrizzük a Babits ház veranda falán. Őrizzük?
5: Mostan csak a vendégeket fogadom, akik Babits Mihályhoz jönnek látogatóba. Minden fal romlandó. Tehát ez is hull, a madara kivésik, a nevekért mások név le van kaparva. Tóth Árpád, Nagy Endre, Kosztolányi, Tolnai Gábor. Tartósítani kellene ezt a falat.

0: rendben, mi restauráltattuk a falat ismét.
1: Eddig a hivatalos vélemény. De vajon a tudományos technikai forradalom az űrrandevú korában elfogadható-e, hogy egy vályogfal megmentésére nincs megoldás?

0: Ez a vidék Csécse. Parányi kis falu Szatmár megye északi sarkában, a Tisza partján. A falu szélén áll Móricz Bálint zsugfedeles háza.
1: Amikor belépünk a házba, akkor a konyhát látjuk magunk előtt. Ez bizonyára mindenkinek érdekes lesz, hogy szabadkéményes olyan edényekkel, amelyekhez hasonlókat Móricz Zsigmond édesanyja is használhatott. Az oldalt levő szobában a bölcsőt úgy látjuk, ahogy az Móricz gyerekkorában volt. Ez a kamra pedig tartalmazza azokat a dokumentum képeket, egy csomó könyvnek a bemutatását, amely szükséges ahhoz, hogyha valaki Csécsén jár, felidézze azokat a műveket, amelyeket Móricz írt, felidézzen olyan életrajzi adatokat, amelyek ehhez a szatmári tájhoz fűződtek. Ez a szatmári táj meghatározta Móricz művészetét. Ez a templom az a kis templom, amelyik Móricznak a keresztelésekor is állt már, és ma is hirdeti Móricz emlékét.
2: Ez a híres kollégium, amely annyi nagy költőt és tudóst adott a nemzetnek, nevelte a modern szép próza egyik legjelesebb íróját, Ady Endre barátját, Móricz Zsigmondot. Miként élt a komor falak között, egyik legszebb ifjúsági regényében írta meg. Szobra, mely a Déri Múzeum parkjában áll, a debreceni születésű nagyszobrász Meggyesi Ferenc alkotása.
0: Üllői út 95. Itt laktak 20 évig. Itt írta a Hét Krajcárt, a Sárarant, a Sári Bírót, a Nem élhetek muzsika szó nélkült. A Nyugat munkatársa lett.
3: Első nagy irodalmi sikeréről így vall Móricz Zsigmond.
4: 1908. Elmúlt a nyár. Messze jártam már, nagyon messze. Már második fiamat tettem koporsóba. Egy elroncsolt, egészen borultra és kétségbe esetre fordult írói élet utolsó vonaglása volt, hogy egy enyhe kis paraszti tréfát novellává írtam, s átadtam Osváth Ernőnek.
3: Ez a novella a Hét Krajcár volt.
0: A lányfalusi csendet szerette legjobban. Az üde hajnalokat, a munkás nappalokat. Ez a kicsi emlék amatőr felvétel, keskeny filmből nagyítottuk. Második felesége Simonyi Mária. Lili. Virág. Gyöngyi már férhez ment, a harmadik lánya. Milyen szerényen ballag a kerti út szélén. Ilyen volt mindig, csendes, félrehúzódó. A fiatal almafa első termése. Olyan vagyok, mint a rakott almafa, szokta mondogatni. Az egész rokonság rajta csüngött.
5: Magyar föld első népi írójának, Móricz Zsigmondnak halála évfordulóján emlékünnepet rendeztek a kiváló író sírjánál. Veres Péter a Nemzeti Parasztpárt nevében, Millog Sándor a Szociáldemokraták, Sutka Géza a Demokrata Párt, Réva József a

0: Magyar Kommunista Párt és Ortutai Gyula a Magyar Rádió nevében emlékezett meg Móricz Zsigmondról. Az erdélyi írók nevében dr. Jordák Lajos kolozsvári egyetemi tanár mondott emlékbeszédet.
1: Tíz esztendeje halt meg Móricz Zsigmond, a magyar prózaírás egyik legnagyobb mestere. Tiszacsécsén, a kis szalmazsuppos Vert falu házikónál, ahol Móricz Zsigmond született, sokan gyűltek össze azok közül, akikért a nagyíró élt, harcolt, alkotott. Itt voltak falujabeli iskolatársai, gyermekkori barátai, akikről regényeinek, elbeszéléseinek hőseit mintázta. A Kerepesi úti temetőben ünnepélyes keretek között lepték le síremlékét. Népi demokráciánk kegyelettel ünnepli meg a nagy író emlékét. A Néphadsereg színházában rendezett emlékünnepségen Révai József elvtárs megnyitó beszédében többek között a következőket mondotta.
2: Móricz kritikai realizmusával is, humanista optimizmusával is a mi elődünk és útmutatónk előfutárja a szocialista realizmusnak. Ami a magyar dolgozók pártját és a Magyar Népköztársaság kormányát illeti, mi teljesíteni fogjuk kötelességünket Móricz Zsigmond emléke, élete, munkássága iránt.

Születek direktor az, aki meg tud szökni az ákontó, vagyis az előleg adás elől, aki le tudja vonni az összes levonhatókat, próbakésés, fegyelemsértésre megállapított és még ezer címen előállítható apró büntetéseket, aki olcsón tud vásárolni és színház jeggyel tudja azt is fizetni, a mély tengerek igazi lakója, az a színigazgató, aki kövére tud hízni az átlátszóan sovány gázi névtől. Egyszer csak a színész asztalnál déltájban megjelenik egy vidám vendég. Szürke úriember, nagyon kellemes, sőt nagyon előkelő megjelenésű. Megsúgják, hogy dalszárszullati igazgató, ami közönséges nyelven azt jelenti, hogy falusi direktor. Olyan direktor, aki minimális létszámmal, nehányad magával a legkisebb falvakat látogatja. Vendéget keresett, vendégművész, aki kiránduljon hozzá, és a gyalázatosan rosszul menő színházába vendégeket hozzon be. Mondja a direktor panaszkodott, rekett, agyonjátszott hangon, mert a társulat minél kisebb a játék annál fél. Azt mondja a direktor, hogy hősferit nem adja ide, mert az orlovot akarom játszani, és abban sejem trikóba kell egy felvonást csinálni, és hideg van nálunk, nem fűtenek, megfázik, akkor neki nagy kára van, hősferi nélkül nem tud műsort csinálni. Annyi baj legyen, mondtam neki, mondja a vidéki direktor, kitűzöm a tatárjára. Abban huszármentébe játszik, nem fázik még. Mindenki neve zseniális megtartott. Kérdem, hogy hát éppen műsorom van a tatárjára? Nálam minden műsorom van.

Hóri Zsigmondot már 10 éve ismertem, amikor 1939 táján igazán találkoztunk. Az irodalomtörténész gyakran bámulhatja, mennyire nem érnek rá a kortársak egymást megismerni. Mindnek megvan a munkája, annyiféle célon, gyanún, idegenségen át pillantanak egymásra, hogy még ha barátoknak mondják is magukat, akkor is csak bennünk barátkoznak össze, akik eltüntetjük közülük az idő szétszóró közegét, s megértésünkben fektetjük őket egymás mellé. Móri Zsigmondra csak előkészíthetett a fiatalságom, s mégis egy évtizedbe került, amíg a barátság akadályait elhárítottuk. Háromszor annyiba, mint ameddig a barátság tarthatott. Amikor a Nyugatnál 14 évvel ezelőtt megismert, abba az emberfajtába tartoztam, amelyik őt a legkevésbé érdekelte. Esztétikus voltam a Babits Mihály oldaláról. Ez valami borzalmas jelző volt az ő szájában, az esztétikus. Már mögöttem volt a tanú 2 éve, amikor nyájasan szemembe mondta, hogy ő a cikkírás csak szórakozásnak tartja. Halála előtt nem sokkal a lányával volt egy előadó estén, ahol teleolvasták a fejét szociológiával. Ő a 7 krajcárt olvasta fel. Másnap nevetve újságolta, hogy Virág mit mondott. Most látom csak, milyen nagy dolog egy novella apuka. Az igaz, tette hozzá, egy novella, ha jó, megél a maga lábán a világ végéig. De ezek a reflexiók. A reflexiók, az is egy borzalmas szó volt a szájában. Nos, én ilyen reflexiós ember voltam. Folyóiratba kell az ilyen, azok pezsgetik meg. De a Babits esztétikusai, azok még pezsgetni se tudnak. Irántam külön oka is volt a bizalmatlanságra. Pályám elején én is azok közé tartoztam, akik Csészabó szavával azt hitték, hogy a magyar irodalmat móricztalanítani kell. Azaz fölszabadítani az ő vastag hatása alól, s levegőt teremteni más, finomabb törekvéseknek. Jogos ez persze csak annyira volt, mint az ifjúság minden helycsikarása. Móricz nagy tanítása a látása. Az ő igazmondó szeme ellenáll minden értelmi, sémás sugalmazásnak. Ebből az igazmondásból nem lehet eleget tanulni. Ebben a magyar irodalomnak még óriásit kell móricosodnia. Akkoriban azonban Tamási költészete és Proust 1001 éjszakája volt előtte. Móricz érezte ezt, s tán a bőrében is volt egy-két bírálaton karistolása. Azt hiszem, a különösen veszedelmes úri fiúk közé sorolt. A Nyugatnál Rajjal volt akkor az ilyen. Ő még nem ismert minket, nem tudta, milyen új találmányaink vannak, de féltette tőlünk a vetését. Móri Zsigmondot elég megnyugtattam, mint másokat. 1935-ben, mint a rádió új irodalmára, hozzáfordultam először. A múzeum kávéházba egy sor városképet beszéltünk meg. Utazta és írta is remekbe őket. Nem magamról akarok fecsegni, az ő képzeletét jellemze. Móri Zsigmondnak novella agya volt. Novella alakként, novella csíraként tette el az embereket, az eseményeket. Egyszer Ripl Rónairól mesélt, hogy látogatta meg Kaposvárot. Ott ült az öreg egy karosszékben, és azt mondta, no. Móricz is jó vontatott orrhangon mondta ezt a nót, és elnevette magát. Látszott, hogy ez a no olyasmi a számára, mint egy mnemotechnikai jel, az egész alakot ki tudná bonyolítani belőle. Ő is észrevette magát, s Ripl Rónai után most már magán nevetett. Ami nem volt szokása, egy fél mondatban a tehetségét magyarázta. Én mindig ezeket a novellisztikus dolgokat jegyeztem meg, sohasem a gondolatokat. S úgy is volt,
akit ő egyszer megnézett, abból azonnal novella pete lett. Millió ilyen pete nőtt az agyában, mint egy ováriumban. Minden találkozás, hír, újság továbbfejlesztette őket. Némelyik órák alatt nőtt írásérekre, a másik 30 év alatt, a legtöbbet magával vitte a más világra. Az ő látásának az volt az ereje, hogy mindenkibe a legfeltűnőbb pontján akaszkodott bele, onnét indult el, ahonnét a legegyszerűbb pillantás. Csak amit kihúzott, az volt a zseniális. Az én novella tulajdonságom a fiatalos külsőm volt. Egy gimnazista arc a komor kritikusok. A nyugatnál is ezt kérdezte, hány éves vagyok. Amikor megmondtam, hogy 30, elgondolkozva nézett. Én nekem ennyi idős koromban a sára ranymára tarsolyomban volt. Nekem is az emberi színjáték, de arról ő nem tudott. A múzeum kávéházban is ezzel állított meg, mikor a terveim közt röpdöstem kipirulva. Az üdeséged, így nevezte tapintatosan ezt a természeti különösséget. Én akkoriban húztam a fejemre életem első nagy botrányát az ember és szereppel. Móricznak megvolt a könyv, s mondta, hogy úton, otthon kortyolgat belőle. Mulattata, hogy ilyeneket merek megírni. Ahogy a másik mesterről írta, a világ legszemlébb képével. Pont, amennyitől megvész az ebb. Különösen a házas bátorságon szórakoztatta, hisz én is azért a néhány oldalért írtam az egész Erdélyt. De hogy ilyen tömören üzenjen az ember a feleségére. A nagy fölháborodásban azt hiszem csak az ő mosolygása látott világosan. Az üdekölső és a szókimondás, a lelkesedés és az érzékenységi rohamok közt az ő látásában megvolt az összefüggés. Nem valami alkattani vagy lélektani séma, a valóság titkával, sarmatával. Hogy a novella hogy fejlődött tovább, kiderül abból a levélből, melyet 1935 nyarán intézett hozzá. A levél így hangzik. Kedves László, Szabó Lőrinccel beszélgettünk, s ő mondja, hogy elköltöztök november 3-án a lakásotokból, s hogy az jó és olcsó lakás. Mi november 1-re lakást keresünk, s kérlek, írd meg, hogy érdemes-e az a lakás. Hány szoba, fekvés, ár. De azért is ragadtam meg az ürügyet, hogy írjak, mert ami nálam igen szokatlan, kívánkozom most, hogy pár szót beszéljek veled. Tegnap olvastam el, s fejeztem be Sanremói naplódat, s koronként nagyon el voltam ragadtak. Az az egyéni közvetlensége, hogy az élmény gondolattá jegecül, egészen szokatlanná. Téma anyagban legtöbbször igazat adtam, illetve elfogadtam, amit kaptam. Néha vitatkoztam, s az íróra appelláltam a mai értéstől a leendő új értésig. Mindenképpen szép, tiszta, okos, olykor bölcs, s olykor gyermekektől szeretettel. Szeretném, egyszer kijönnétek a feleségeddel hozzánk Leánypaluba. Nincs olyan messze, mint a tenger, de tenger szép ez is. Kis belföldi tenger, de nem a méret, a méreg a fő, ami ölt. Készcsós üdvözlet igaz barátsággal, Móricz. Én akkor nem voltam már a rádiónál. Nem csak, hogy hatalmasság nem voltam, de akkor vartak be a zsákba, amelyből nem is kerültem ki éppen soha többet. Móricz Zsigmondnak sehogy sem hittem el, hogy a Sanremói napló valóban tetszhessen neki, vigasztalás, nyájas nyugta az előadásoké, vagy a lakásügyhöz szánta kellemes borítékú. Nem is mentem el Leányfaluba. Nem volt igazam, ő az irodalom manővereit észre sem tudta venni. Viszonya emberekhez és írókhoz független volt a szellemi és politikai élet hullámzásától. A dicséretesen volt, ha írónak adta fenéki igaz,
de egészen felelőtlen sem. Halála előtt mondta nekem a tanulmányira. Nálam a kritika sohasem volt egészen halálos dolog. Inkább, hogy kitűzzem a bokrétát. Kafka Margitot például sohasem szerettem, de a színek és évek meglepett. Körülbelül így volt ő Adit kivéve minnyájunkkal, akiket megdicsért. Hanem ha nem tetszett neki valami, akkor inkább megszökött, mint hogy hazudnia kelljen. A hetedik Gergely bemutatója előtt az előcsarnokban találkoztam vele. Majd megmondom őszintén, hogy tetszik-e, mondta készfogás közben. Az első felvonás szünetjében azonban nem volt már sehol. Az sem lehetetlen, hogy a Sanremói naplót elolvasta. Móri Zsigmond sokkal műveltebb, elfogulatlanabb olvasó volt, mint ki kiáltották. Nem igaz, hogy csak a maga stílusában föltállott dolgokhoz fért hozzá. A mi nemzedékünkben például Szabó Lőrincet becsülte legtöbbre. Nagyon jó költő, hagytam helybe egyszer a lelkesedését. Nem jó költő, nagy költő, mondta nyomatékkal. Máskor Prusztról vitatkoztak előtte. Amit ő ott leír, az mind valóságos élmény, szólt közbe nagy meglepetésünkre. Neki ez volt a fontos, nem a realizmus külsőségei, a valódiság. De némi írói becsületet mégiscsak szép irodalommal lehetett előtte szerezni. Annyi voltam én is haláláig a szemében, amennyi a gyász villámfénynél, meg később a másik mester jó voltából lette. Könyvdedikálásnál mindig azt mondták a kiadóban, Móri Zsigmondnak, minek ő nem olvass el úgysem. De ez is csak beszéd volt, mint a műveletlensége. Arról, ami számított, tudott ő ott kincs, idehaza is. A gyászt például íjésen kívül csak ő olvasta hozzáértőképpen. Az azonban, hogy mégsem hallhatunk meg egymás bővebb ismerete nélkül, csak a villámfénynél előadásán derült ki. Móri Zsigmond nagy témája mégis a házasság volt. Az igazi nagy házasság szenvedők közé tartozott, akinek az élet a házasságban kezdődik, s ott is lesz haláltusává. Erre célzott az egyik színházi lapban a naplója. Villámfénynél. Mi az oka, hogy az ember semmiben olyan nagy örömet nem tud találni, mint a rokon gondolkozásban? Ellenpróbálja, a legnagyobb szerelem is azon bukik meg, ha kiderül, hogy a két fél nem rokon gondolkozású. Zárójelben, milyen remek darab a villámfény, el vagyok ragadtatva, Német László, rokon gondolkozású. Egy kicsit talán sajnált is érte, hogy ezzel a diákos arccal ilyen rokon gondolkozású lehetek. Én akkor már rég elhánytam vele szemben a literátori tegezem. Nem csak az Erdélyt tartottam a legnagyobb magyar regénynek, sőt a legnagyobb élő írónak. Az egyetlen ember volt ebben az országban, akinek fiául tudtam volna a lába elé.

0: Két részlet a hármas könyvből, találkozásaim Móricz Zsigmonddal és Tanya a hegyen című fejezetek. Pihenésképpen, közben beszélgetés. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Ha közben köhögök, az kivágja.
2: De ez hülés, Károly bátyi, ez hülés?
1: Nem. Ez egy régi, 15 vagy 20 esztendős hörghurut.
2: Cigarettától? Nem.
1: De igen. Ha abba hagynék, akkor talán elmúlna, de miért hagyjam abba? Hát köhöghetek, van idő.
2: Most is háromba vágja a cigarettát?
1: Háromba. Azért négybe vágtam, de nem lett jól elvágni, akkor kihullott mindegyikből a dohány.
2: Hány szippantás? Egy?
1: Hát egy vagy kettő vagy három, attól függ. Attól függ, hogy töltik azt a bitam cigarettát. Mert nem meg úgy töltik, hogy egybe elvágom, fel is dobom. Mert alig ló benne valami. Máskor meg van benne vagy egy finánc, az összetöri a többi részt. Megszoktam viszont ezt a cigarettát, és nem tudom megváltoztatni. Ha kapok drágább cigarettákat, azokat rendesen elkínálom vendégek. Van jó bolgárizi, algéri cigarettám, van amerikai cigarettám.
2: Hány éves korától cigarettázik vajon?
1: Én amióta meg van engedve, 7. gimnázista koromat. Akkor nálunk megengedte.
2: Az 16 éves korától.
1: 7. gimnázistáknak meg volt engedve a cigarettát.
2: És erős cigarettát szívott mindig?
1: És azóta a tanárok, a régi tanárok is nem tegeztek el magáznak. Ez volt a régi rend. És a kisfiúknak Dominék voltunk, urak, Dominék. Úgy kellett megszólítsanak.
2: Na, hát akkor lássuk
1: látok.
2: Ezt. Jól lát, Károly bácsi?
1: Én jól akkor... látok. Ki kell köhögni magam. Mondom, ez nem hűlés. Ez nem hűlés.
2: Ez egy örök hörkurut.
1: Egy örök hörkurut. Nappal kevesebbet köhögök, és ha itt ülök, még cigarettát sem. De este és reggel. 1914-ben nem csak a világháború tört ki, hanem abban az esztendőben volt a sztánai református bál is. Nem kicsi dolog ez, mert háború volt akkor még, és lesz még, de sztánai református bál soha azelőtt nem volt, és úgy látszik, hamarosan nem is lesz. A bál kitalálója én voltam, és szervezője, rendezője, vezérkari főnöke, sógorom Balázs Balázs, vagyis a Dufla, úgy nevezték, aki mulatos, aranyos, vidám, legény ember volt akkor, akit mindenki egyszerre megszeretett, és aki ma is nagyon-nagyon kedves jó atyámfia. A bált február 1-ére tűztük ki, és olyan meghívót rajzoltam neki, hogy a díszítő művészet grafikai száma azonnal reprodukálta, és ezért a klisét, papírt, nyomást ingyen csinálta meg, és így jótékony célunk egyik leglényegesebb kiadási tételét takarította meg nekünk. Meghívtuk a kalotaszegi környék minden valamire való családját, és külön meghívtam Pestről az én szegény jó komámat és építés bajtársamat, Zrumecki Dezsőt, meg Móricz Zsigát. Más idegen senkit. No, kapom posta hordultával a komám válaszát, hogy készülnek és jönnek. Bizonyosan várhatom őket a februáris 1-én hajnalban a Hunyadi állomáson, mert a gyorsvonattal utaznak, aki sztánán csak fütyül, de nem áll meg. Gyönyörűségesen szép telünk volt akkor. Hetek óta tiszta, ragyogó napsütés, szikrázó, ropogó, porzó hó, és talán azóta sem olyan tartós jó szánultunk. A vonat pontosan érkezett meg, és a vendégeim is mosolyogva vidáman. És én is pontosan ott voltam az állomásom, hogy magam vihessem be őket haza szánkával és csörgős lovakkal Sztánára. A kis szánkó szalmafonásos kasba bőven tömetten lápozva puha meleg szénát, és amennyi pokrocunk, bundánk volt, azt is felpakoltam volt a vendégek. Mert foga volt a télnek, és az állomásról 12 kilométerünk hazáig. Bálunk kitűnően sikerült, és bizonyos, hogy sem ezelőtt, sem azóta nem volt ilyen bálka utaszegen, még ma is emlegetik azok, akik megérték és élnek, pedig éppen 25 esztendő telt el azóta. Lent a faluban, az állami iskolában lámpagyújtás után nem sokára kezdődött a tánc, és reggelig tart. Jó cigány, jó és sok étel, meg bor és pezsgő is. Móricz Zsiga úgy forgolódott az emberek között, mintha közülünk valók lett volna. Mosolygott, beszélgetett, táncolt és rengeteget jegyzett azon az éjszak. Másnap meg beszánkáztunk a faluba, maradékra és csendes beszélgetésre, és este elutazott vissza Pestre. Hiszen nem bánta meg, hogy eljött volt, mert ebből a muzsikás, vidám, szánkózó, havas, téli napból született meg talán de legnapsugarasabb írása a Nem életek muzsika szónék.
2: Sok levél van itt, látom.
1: Ó, most már nincs, de mi volt itt? Ez egy új esztendő, hogy ott a gyűjt.
2: Ilyen képeslapokra is válaszol?
1: Ez egy nagyon jó régi barátom. Ez a pak az, amire nem válaszol. Ez a pak, amire válaszol.
2: Ez külön munka, ehhez titkár kéne.
1: Édes fiam, hát ha még ez se volna, akkor mi volna? Hát ma nincs mit csinálni. Nincs semmi gondom, és ez nagy baj. Higgye meg, hogy addig él az ember, amíg van dolga, és amíg van gondja.
2: Ez tényleg két szippantás ez a cigaretta?
1: Nem sokkal több.
2: És a kávé is megvan még? De az alkohol?
1: Az már rég nincsen. Nem voltam én sohasem nagyon ivós. Otthon nem ittam soha semmit. Az orvos egyszer elrendelte nekem, mert safhiányom volt, és van. Hogy ilyen savankás bort minden nap ebédnél és vacsoránál igyak meg egy pohárnyit. A szilárdságit. Könnyű bort. A feleségem mindig megvette a bort. Aztán etet lett belőle, elfelejkeztem. Nem kell. Társaságban megittam pálinkát, bort, minden Isten nyilát, de csak társaság. Most pedig egy jó idő óta, már 20 esztendő óta, ha iszom egy kis szeszt, megfázl a fejem. Úgyhogy csak akkor iszom egy korcs, minél erősebb pálinkát, mikor a hasam fáj. Az rendbe hozza. Az úgy rendbe hozza, hogy semmiféle orvosság nem hozza.
2: Jó étvágya van Károly bácsinak?
1: Hát lelkem, soha életemben sokat nem ettem. Mindig nagyon keveset ettem. Szídnak, hogy miért nem eszem még. Mindig mondom nekem, ne adjon annyit, mert legyen kevesebb. Mert nem bírom. Nekem elég. Nem attól vagyok gyenge, hanem attól, hogy 93 éves vagyok.
2: Élt még ilyen szép kort a családban valaki?
1: Nem, apám 68 éves korában meghalt. És azért halt meg, tudja miért halt meg? Mert egyszerűen nyugalomba ment. Kirült abba, hogy nem volt dolga. Nem volt meg a hivatali dolga. Az egyszerűen tönkretett az öreg.
2: Mi volt a foglalkozása?
1: Most azt elügyelő. Külső munkánál, meg a telefonnál volt, a telefon építésnél.
2: Na, olvassuk Károly bácsi.
1: Hol volt?
2: No. Második rész ugyancsak 39-ben született.
1: Mind a két rész 39-ben.
2: Igen, azt mondom, hogy ez is.
1: A Dimbu Krúcsi kopasz feje alatt éppen magosan fenn a tanyám, és messze világot láthatok innen a hegyről. Alattam napnyugat felé a fagyas kaszálói és az alagútat a belé a kanyarodó csillogó vasúti sínekkel. És túl az erdős hegygerincen a körös torkát látom, és balra tőle a vénséges hósapkás legyászát, balra délfelé az én völgyem túlsó oldalán látom a szántókat, az én földjeimet, és azokon most buján és vidáman zöldül az őszi búza és az árpa. Tovább az ordományos erdő kopasz tölgyfái felett ott a részek tető, akire ritkán kapaszkodik az ember, de ahonnan meglátom Körösfőt és Sárvásárt, és a kevés Bánfi Hunyadot, és tovább a kőhegy oldalában Magyarókerekét, és a más oldal felé Pányik falu végét, és a gyalui havasok oldalán a két dongó, szerte szórt házait a fekete fenőligetek között. Pontosan délfelé a gyerőmonostori akasztófa dombot látom, aki az útból a havasba ágazó ösvény mellett meredek fenyegetően, és látom továbbá Riskát, aki már fenn van a messze havasban. De a tanya északi oldalán meredeken nyúlik az ég felé a bimbó krúcsi, és a köves oromról látom Sztána faluját, látom Zsobokot és Farnast, Bikalt és Kispetrit és Nagypetrit, az almási vár romtornyát, és jobbra nézve napkelet felé Egerest látom és Bogárfelkét, és azon túl a falukat és hegyeket Kolozsvárig, és túl rajta megint csak a hegyeket, egymásra tornyosulva hullámosan, és egyre kékebben, ahogy messzebb és messzebb vannak, amik csak bele nem olvadnak a messzeség aranyos párájába. Fél Kalotaszeget láthatom innen a tanyáról, és a Dimbuklúcsiról, meg a Liszegről. Úgy, hogy megösmerem a falukat és a határokat, és fél Kalotaszegen túl megláthatom innen fél Erdélyország hegyláncait, gerinceit és csúcsait, a Meszes hegyektől a Lápos és Besztercei hegyekig és a Kelemenhamasig. Ezt mind láthatja az én szemem innen, és mindig, mikor csak akarom, és ez mind az enyém, és senki se veheti ezt el tőlem, amíg életek.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatást? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a virágtalan. Az elhíresztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az effélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, ha jól emlékszem 362-t, ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év száznál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tücsökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útáltos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már fogytán van.
2: Hát remélem, hogy csak ugyanaz is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. S a szeretet, amellyel azóta felolvasásaim mondtam, fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választott az Írószövetség közgyűlése.
2: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok vizet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
2: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
2: Még mindig nyomasok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időmet. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzá jutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. 2-3 éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
2: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam. Tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. 2-3 évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
2: Nem tudom, talán 1200-at, 1300-at.
1: És hányat fordított?
2: Azt hiszem, hogy a dupláját.
1: Mi kell a jó vershez?
2: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni, vagyis fesztelenség, szabadság.
1: És az most meg lesz?
2: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
1: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
2: Múlt vasárnap.
1: Hogyan és miről?
2: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
2: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy miha nem volnék Szabó Lőrinc. Hadd ismételje meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
1: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
2: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.
3: Semmiért egészen, hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott, hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt, ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.

0: Programajánló következik. Hihetetlen gyorsan rohan az idő. Mintha csak nemrég lett volna, amikor piros karikával jeleztük, hogy hivatalosan is nagykorú lett a tilos, és erre tessék, pont augusztus 21-én 21 éves a rádió. A szülinapi bulira augusztus 31-én pénteken, illetve másnap szeptember 1-én szombat délután várunk mindannyiótokat szeretettel a Mika Tivadar mulató kertjébe a 7. kerület Kazinci utca 35-ben. Lesz az alkalomra készült tilos póló, alágyújtunk az immár védjegyünkké vált bográcsnak, egyikben húsos, a másikban vegakaják készülnek. Pénteken az iparkutya játszik a kertben, szombaton kora délután gyermekprogramok, este tortavágás, tilos parti, egyebek. Részletek fellépők a tilos szájton és a Facebookon találhatóak. Gyertek! Programajánlót hallottatok.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kertakaró.
3: Jó.
2: Keltakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
2: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És Neil Armstrongra emlékezünk. Eredeti hangfelvételekkel. Space Snake-kel.

Érodalmi lépegetőr. Érodalmi lépegetőr. Érodalmi lépegetőr. Érodalmi lépegetőr. Szia! Guten Tag. Szia! Egy sört. Meg egy sört. A barátó fizet. Kerek szépen egy hozó kávét. Csabannás. Ervíz, árvíz túre, tököforogé. Tököforogé. Árvíz, túre, tököforogé.

tutta un vlog, mettere a te. Pensa, ho avuto la gaccia, voglio una chiesa che sei tutto questo. Ma non ho so che ne ha avuto, surbato, minci, ma dopo di mangia te. Minci, surbato, te. Minci, una cotta ne ha. Non è che adoniava il bacere, adoniava la moglie adulta. Nimetti, la serbi, orossu. I sorbo, che ho tutto ne ma a me neanche io se lo ne ha, anche il bacere, lo dongo, penso a questo. O dopo ciò vorrò, usate ce n'è, ma dongo una cosa termica per te. Usate il zec, ti rendono zec con la testa, o erano già un nilo, un comoro, un bus. Allora, il visto, nello turista, o tu, anche da chi da loco, oggi, non è che i sogni vogliono che io studio un basega. O tu, nello turista, non è che, ha, alfogliot, ma mindo, smoglio, o mi hosto, mi arma, tutto, mi sieto, tutto, non è che nami, tutto, smoglio. Non sono begudico, dolce. Ma sono minde namzato sono oggi una che del cavallo sono e se minde namzato con odotto di ognavi, non è met l'aglio psilio, l'acqua battuto. Se zongolo così il patino, non è met piatri se l'aglio. Microturista non vi logo tarantetta. Alessor o mogliort, nemetet mego zolot. Tista mestra nanguto. Turista oda ment, mindeniknek adott egy végvarznot, hogy abból csinálod magnak ruhat. Adott nekik ollót, szérnat, tűt, szért osztott a harmi között. Amikor hozzáfogtak munkához, a magyar először a gatyát csinálta. A Zola először az inget csinálta. Mikor meglátta a Zola, hogy milyen bőgatya volt a magyar, megijedett, és az övét kiszabta, de szűkre szabta. Akkor a magyar meglátta, hogy a Zola milyen hosszú inget csinált, ő is megijedett, és az övét rövidebbre csinálta. Addig a német a bokorból leste, hogy mit dolgoznak ennek. Amikor készen lett a magyar, meg a Zola az öltözékével, hozzáfogott ő is öltözni. Ő megegyeztette, hogy kivesz egy keveset a magyarnak a gatyájából, nem szapja olyan bőre, de azért bővebb legyen, mint a románi, és az inget megint hosszabbra csinál, mint a magyari, és rövidebbre, mint az olaj. Még a vászonból akkor megmaradt egy zsebkendőre való. Ezért sem a magyarnak, se az olam zsebkendő nem jutott. De most ezek, mikor az órikot kifújja, főszeszkedj csapja.

0: dormi lépegető. Tő. Irodor... Irodalmi lépegető!
1: Irodalmi lépegető!
0: Moszkvics Schlusskulcs. Egy csört? Még egy csört? A barátom fizet. A barátom. Szajnama? Egy csört? Még egy csört? Barátom fizet. Moszkvics Schlusskulcs.
2: Kell csinálni.
3: Tilos Rádió.
0: That's my favorite.

0: Tilos Rádió.
1: Az
0: irodalmi lépegetőt hallottátok ezúttal német nyelvű dokumentummal. Most pedig a háttérben már halljátok a Bang Bang előkészületeit. Mindjárt kezdődik élő koncerttel. És aki kimozdulna most így vasárnap délután este, irány a Kuplung, épp a Chill Out rész megy most, 8-tól csapnak bele újra. Goa buli van, per pillanat, elvileg a Déli Bából Adam Salmant halljátok. További jó tilosodást!

0: Kert, mille se sutaa?
1: Kerta karua.
2: Jó.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, Lathesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass!
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

progresszív adózás örömei. Ez a dolog is úgy kezdődött, mint minden komoly ügy, erős fogfájással. A fogorvosom megállapította, hogy az egyik metsző fogam lyukas, ám a kezelés kellős közepén váratlanul abbahagyta a fúrást és levetette fehér köpenyét. Elnézést kérek, mondta, nem érdemes tovább folytatnom. Úgy szólván viszintesen ültem a fogorvosi székben, a szájam fel volt peckelve egy kis elmés szerkezet segítségével, és tompa nyűszítéseket hallattam. A tiszta bevételem ebben az évben elérte a havi 1500 livát, magyarázta a doktor, így több mint 80% progresszív jövedelmi adót fizetek minden további liva után, szóval, uram, nem érdemes. Sokat mondó kézmozdulattal jeleztem, én mindezek ellenére a kezelés folytatása mellett vagyok. Önnek sem érdemes, jó uram, érvelt a fogorvos. 3000 livát kell keresnie ahhoz, hogy nettó 600 maradjon a bukszájába, és kifizethesse a honoráriumomat, amiből aztán az adók levonása után, ugye, meghagynak nekem kerek 120 livácskát, egy fillérrel se többet. Nos, én pont ezt a 120 livát szándékoztam befizetni a feleségem autóvezetői tanfolyamára. Mindebből tehát az következik, hogy a sofőr oktatónak végül is 24 kemény liva fogja ütni a markát az ön 3000-ből. Jó, mondtam. De legalább nettó, tiszta bevétel. Igen, felelte a fogak specialistája, ám tegnap legnagyobb sajnálatomra az autóvezetői tanfolyamon duplájára emelték a tandíjat, és most nettó 48 livát követelnek minden egyes leckén. Na már most, hogy kifizethessek további 24 livát, kénytelen lennék felemelni az ön kezelési költségét 3000-ről 6000-re. Hát láthatja, jobb, ha elfelejtjük az egészet. Ekkor kiköptem az elmés kis szerkezetet, felálltam, és a fogorvos fülébe súgtam az össznépi varázsigét. Hát, kértem én magától nyugtát. Nem, ön korrektül viselkedett, így a doktor. De nem akarok semmi kellemetlenséget az adóhatóságokkal. Én szabályosan bejelentem minden jövedelmemet. Ez nálam emberi méltóság kérdése, mondhatnám elvi álláspont. A fogamnak muszáj lyukasnak maradnia, a világért se. Csupán arról van szó, hogy ön a nettó 48 livát egyenesen a nejem sofőroktatójának kezébe fizesse le. Ez esetben én is megtalálom a számításomat, és ön is. Egy pillanat tűnődtem félhangosan, hogy mit fogok mondani, ha az adóhatóságok felfedezik az autóvezetői tanfolyam könyvelésében, hogy én finanszíroztam a kedves felesége sofőrleckéit. Hát mondja, hogy a szeretője. Láthatnám a nagyságos asszony fényképét? De szorítkozzunk csak a dolog adóügyi vonatkozásaira. Kérdeztem, hogy lehet-e folytatni a próbafúrásokat, ám a kezelés folytatását a hétvégére elhalasztottuk. Időközben összeakadtam a sofőroktatóval, és kiderült, hogy ő is többet keres a megengedett összegnél. Sajnálom, mondta a gépkocsi tudora, augusztus végéig nem nyúlok pénzhez, nem fizetődik ki nekem, minden további varas a magasabb adókulcsosztály felé taszít. Pénz nem jöhet nálam a nyáron számításba. Akkor talán kiegyenlíthetem a számláját a fűzeresnél. Már kiegyenlítette a bútorgyáros, akit vezetni tanítok. Nálam, uram, meg vannak szervezve a dolgok, jegyezte meg a sofőroktató. A szobafestő például, aki motorbiciklizni tanul iskolámban, tegnap előtt kifestette a nővérem lakását tandíj fejében. A garázsszámlámat két divattervezőnő fedezi közösen. Hát tudod énekelni? Nem nagyon kár. Mert látja, képeztetni akartam a hangom zeneileg. Bélyeggyűjteménye van? Csak kulcstartó kollekció. Hát az mafu. Tudja mi? Fizesse ki a pesztonkánkat a fogorvos feleségének adott sofőrleckék fejében. A pesztonkával szépen megegyeztem. Jól lehet eleinte vonakodott szóba állni velem, mondván, hogy nem hajlandó pénzt elfogadni vadidegen férfiakról.
Javasoltam, hogy hozok neki ajánlást a vízvezeték szerelőnktől, a lakatosunktól, a varrónőnktől, a fodrászunktól, asztalosunktól, kertészünktől, villanyszerelőnktől, fogorvosunktól, az ügyvédünktől, az éjjeli őrünktől, akik valamennyien tanúsíthatják, hogy kizárólag készpénzemben és stikában fizetek. Soha, de soha nem kérek nyugtát továbbá. Maximális adódiszkréciót biztosítok ügyfeleim számára. Én nem akarok senkinek se a markában lenni, makacsolta meg magát a Pestonka. Nagyon fáj a foga? Percről percre jobban. Hát akkor ajándékozzon nekem kontaktlencsét. Tudja, amit a pucér szemgolyóra kell rátenni, szemüveg ellen. Hát legyen, egyeztem bele a tranzakcióba. De ha felfedezik ezt az optikus könyvelésében, hogyan fogom megmagyarázni a dolgot? Mondja azt, hogy az ágyasa vagyok. Ez az állásom már foglalt, közöltem a Pestonkával. A fogorvosné még magácska előtt feliratkozott. Van esőköpenye? Igen, van. A fiatal pártól, aki a kisbaba a harmadik emelet 4-ben, így a Pestonka. Átmeneti megoldásképpen hajlandó vagyok beérni egy tibériási vikendel félpenzióval. Ez az ajánlat megfelel neki. Ámbátor, később hallottam, hogy a kontaktlencse is simán elment volna, mivel hogy időközben alapítottak Tel Avivban néhány optikus szaküzletet, amelyekben adószempontok figyelembevételével irodafelszerelést is árulnak. Az átlagpolgár pápa szemet vásárol ezekben a boltokban, de hivatalos nyugtát írószerről kap, amely tudva levőleg adómentes beruházásnak számít. Létesültek ilyesfajta üzletek, művészi ajándéktárgyak is, porcelán szervizek árusítása céljából is, írógép nyugtákkal kombinálva. A város északi részében pedig egy élelmes pedikűrös nő hajlandó tyúkszemvágást skandináv nyelvű üzleti levelezésként számlázni. Itt a földközi tenger mellékén gyorsan alkalmazkodnak a népek a tényekhez. A tibériási szállodában sem ütköztem különösebb nehézségekbe. Van szobám a hétvégére a sofőroktató Pestonkájának, mondta a szállodaigazgató a kagylóba, de ez nem telefontéma. Leballagtam hát a Kinerettóhoz, és ott tárgyaltunk a nyílt mezőn négy szem közt. Na, lássuk, csak lapozgatott a tulaj titkos kis notaszében. Az első emelet foglalt a fiam zongoratanára részére, hát mellette lakja le a bérét a mosodásunk, a hercegi lakosztályban meg az adószakértő. Az én szállodámban minden szolgáltatások és áruk ellenében megy pénzt nem érdemes elfogadni, mivel hogy az adóm 80%, világos, mondtam. De hogyan tudnám én önt rekompenzálni? Talán

és elhatároztam, hogy fogfájással fogok élni, amíg újsághirdetés útján nem találok egy pocsék fogorvost, akit a kutya sem vesz igénybe, és így még alacsony az adókulcsa. A kormány bölcs gazdaságpolitikája minden esetre dicséretet érdemel. Sikerült nekik első ízben a modern történelem folyamán kiküszöbölni az emberiség ősi rákfenéjét, a pénzt, mint általános fizetőeszközt. Visszatérésünk a primitív népek egészséges cserekereskedelméhez határozottan kívánatos, s talán rövidesen visszatérhetünk a fákra is a dzsungelben, amelyet oly könnyelműen elhagytunk a progresszív adóztatás bevezetése előtt.

0: Egy meglepetés következik, kérem szépen, a színfalak mögött várakozik valaki, egy olyas valaki, aki ebben az országban minden kérdést, minden problémát meg tud oldani, és meg tud válaszolni. Önökön lesz a sor, hogy föltegyék ezeket a kérdéseket, a legégetőbb kérdéseket, amik önöket foglalkoztatják. A színfalak mögött, aki áll, ő a nagy magyar mágus, ami megváltunk, a legesleges legfőbb illetékes mindenütt. Önökön a sor.
1: Kérdésem a következő. Mi a véleményük az IKEA reklámkampányáról?
0: Talán nem mindenki tudja, hogy megszállták az IKEA áruházat az Őrsvezér téren valamelyik éjszaka a lakosok, mert 15%-os árengedmény volt.
2: Az illető tudja, hogy ki lesz a következő kormányfő?
0: Hátrányos helyzetű ajtón kívüliek, hogyha akarnak kérdezni. Állóhelyes rész. Igen.
3: A családom érintett a fiatalok lakáshelyzetével.
0: A fiatalok lakáshelyzet.
3: Igen. Igen.
4: El tudja intézni a polgármester, hogy megkapnánk a 13. havi fizetésünket a pestiek.
0: Igen.
5: Azt szeretném tudni, hogy a benzin árában még mit lehet beépíteni.
0: Gondolkodnak azon, hogy a kőolajat, de... Meglepetést ígértem, meglepetés fogja önöket érni, ugyanis én pillanatokon belül ide fogom szólítani dr. Tordján Józsefet, Éles István magyar hangján.
6: Véreim! Magyarok! Hallgassátok, Tordján vezér! Örülök, hogy kérdeztek tőlem az én leendő választóim. Nagyon örülök, hogy kérdeztek, bár meg kell mondjam, hogy mi kis gazdák, és különösen én kis gazda, mi a nemzet ütő erére téve kezünket kiérezzük a kérdéseket, és tudjuk a válaszokat is természetesen. Ennek ellenére természetesen nem volt felesleges, hogy az én leendő választóim föltették a kérdéseket.
0: Ne haragudjon, de a két perc lejárt, Tordján.
6: Igen, nem lehet megzavarni abban, hogy én a népemet szolgáljam. Azt a népet, amelyiktől én a legitimációt szereztem.
0: Mit szerzett ön a népétől?
6: Én a legitimációmat kaptam ettől a néptől.
0: Negyedik lett a listán Nyíregyházán, vagy ötödik?
6: Az egy másik lista volt. Saját igazi listámon én kizárólag az első helyen szerepeltem. Különben is olyan pártállami maradványokkal nem vagyok hajlandó.

0: tudom még egy listát sem szerepelni.
1: Csak azt
0: én egy demokratikus rendszerben szeretnék élni, ahol végre már nincsenek elöljárók, ahol a nép az igazi elöljáró.
1: És ön hol helyezkedik el?
0: Én a nép előtt járok ugyan, de ez korán sem jelentheti azt, hogy én egy elöljáró vagyok. Csupán csak azt jelenti, hogy mivel engem a nép felruházott ezzel a lehetőséggel, hogy az élére álljak, ez természetesen az én számomra egy kötelezettség. Mert mi kis gazdák, és különösen én kis gazda, nagyon jól tudom azt, hogy mire van igazán szüksége a magyar népnek. Mert a magyar népnek arra van szüksége, hogy reprivatizáljunk, és földet osszunk, és mindenki az ősi jussához hozzájussunk.
1: Akkor erről beszéljünk.
0: Beszéljünk.
1: Ki lesz erről a következő kormányfő?
0: A kérdést a lehető leghatározottabban visszautasítom, mert az rejlik benne, hogy a tisztelt kérdező nem bízik abban, hogy mi kis gazdák és én kis gazda megnyernénk a következő választásokat, és azt hiszem, szerénységem tiltja, hogy megnevezzem, hogy ki lesz a következő kormányfő. És én ezt természetesen vállalom, mint ahogy a reprivatizációs programot is természetesen, mint ahogy vissza kell adni természetesen a földet a parasztnak, a villamosvezetőnek a villamost, a kalauznak a saját kocsiait, a villamosokat,
1: arra,
0: a szerelvényeket.
1: Közbe vágnék. Szóval ön szerint mikor lenne igazán ideális
0: nem meg... Nem értem a tisztelt
1: megrendezni.
0: Fiatal kollégámat, teljesen ilyen pártállami, justos, franekos, frankós, vagy...
1: Just is megkérdezem azt öntől.
0: ...beállítódással megpróbálja belém folytani a szó. Kérem szépen, én nem szoktam ahhoz hozzá, hogy belém folytják a szót. Erre maximum Szabad Györgynek, Dornbaka Lajosnak van módja. Ne haragudjon,
1: az én korosztályomból is egy páron megpróbálták. Igaz, hogy az ön hívei rohadt narancsnak nevezték őket, de hát...
0: Hát ugye azt nem várják el, hogy amikor például meglátom ezt a három derék fiatal barátomat, Dajcs Tamást, Orbán Viktort, vagy bármelyikőjüket, és ottan megjelennek, akkor talán azt várják, hogy én legyek a három narancs szerelmese, vagy nem?
1: Na nézzük a következőt. IKEA.
0: Bizonyára önnek igaza van abban, amikor ezt a kérdést fölteszi, csak az az igazság, hogy számomra ez a kérdés így önmagában még nem jól értelmezhető.
1: Az IKEA az egy svéd bútorgyártó vállalat, és a kérdés úgy szólt, hogy a reklám hadjárathoz mit szól ön?
0: Én nagyon örülök, hogy vannak ilyen hadjáratok, pontosabban annak örülök, hogy a mi országunkban csak ilyenfajta hadjáratok vannak. Már elfelejtettük ugyebár azt, hogy a múlt évben voltak persze más hadjáratok is, amit természetesen mi nyertünk meg, csak ez nem tükröződött a választási eredményekben. Tehát én nagyon örülök, hogy az IKEA így hadjárjon nekem tulajdonképpen. Végül is az IKEA-val semmi
1: kérdés.
0: Bajom, hiszen az IKEA behozza ide a tőkét. Az IKEA egy potenciális vállalkozó arra, hogy például a világkiállításon is produkáljon, mert a nyugati tőke, kérem tisztelettel, magától nem jön be, azt nekem kell behívni.
1: Magától elmegy. Jó.
0: Tőlem igenis be fog jönni a nyugati tőke, a keleti tőke.
1: Igen. A tajvani minden. Tőke, a hongkongi tőke.
0: Nagyon jó, hogy mondja ezt a Tajvant, hiszen Tajvantól Hongkongig az összes tőke miattam és általam jön be ebbe a...
1: Nem beszélve a koreai tőkéről, ugye?
0: Igen, az összes koreai tőke is természetesen a mi kapcsolataink által is révén jut be. A keleti, az északi, a nyugati, a...
1: Torgyán úr, kettő Korea van, ez nem kis gazdapárt, hogy négy, meg hat, meg... Csak kettő.
0: De most, hogy fölvettük velük a kapcsolatot, én el tudom képzelni, hogy innentől kezdve Korea is osztódással szaporodik. vannak a gazdasági problémák, hogy más ne mondjak, ugye ezeket nekünk meg kell oldani, és mi kis gazdák, különösen én kis gazda, ezt természetesen meg tudom oldani, hiszen óriási sok időkártya van a mi kezünkben, hiszen mi adósok vagyunk, és aki adós, az természetesen óriási sok időkártyával rendelkezik. Akkor... Például azzal, hogy nem fizet.
1: Ki képviseli ön szerint
0: magyarul? Én képviselem a leghatározottabban és a legkövetkezetesebben a magyar népet, a magyar hazát, ezt a szegény, szerencsétlen, drága magyar hazát, ami nekünk van, amiért mi dolgozunk, küzdünk és fáradozunk. Hadd ne mondjam, hogy mi kis gazdák.
1: Térjünk át az autókra. Nem tudom, föltűnt-e önnek, hogy újabban...
0: Bocsánat, én repülőgéppel járok. Persze az automobilokról is eshet szót.
1: Szóval várható-e, hogy emelkedik a benzin? Suttogják itt, ott, amott.
0: Hát, ha suttogják, akkor sajnos kénytelen lesz a kormány megemelni.
1: Azt szeretném csupán megkérdezni, hogy van-e abban valami tudatos célzatosság, hogy Kupa Mihály a közeljövőben Moszkvába utazik, ön pedig Amerikába?
0: Igen, ebben határozottan felfedezhető az a célzatosság, hogy én a magam részéről az amerikai kisgazdákkal szeretnék, akiket ott egyébként farmereknek hívnak, szeretnék velük intenzívebb kapcsolatokat létesíteni.
1: Melyik ők fog visszajönni?
0: Első hallásra természetesen úgy tűnik, hogy a Kupának van erre nagyobb esélye.
1: Nézzük a 13. havi fizetést.
0: Na nézzük. Végre egy igazán használható ötlet. Az elmúlt 15 percben egy hasonlót nem hallottam, még fiatal tanult.
1: Pedagógus hölgy kérdezte, hogy ő hasonlóan az önkormányzatokhoz számíthat-e a 13. havi fizetésre.
0: Erre tulajdonképpen számíthat, csak ne nagyon építsen.
1: Éves vagyok. A fiatalok lakásproblémáit hogyan tudná ön megoldani?
0: Hát kérem, meg kell mondjam őszintén, hogy az én édes véreim, az én gyermekeim, akik természetesen nem csak az én saját gyermekeim, hanem az a valamennyi szülötte, akiknek az a legfontosabb problémájuk, ami nekem is, hogy nincs nekik még egyelőre saját fészkük, kis odujuk, ahova megtérhetnének estelente a jól elvégzett munka után megpihenvén. Mivel ehhez még nem jutottak hozzá, természetesen mi kis gazdák, és különösen én kis gazda, kitaláltam azt az egyetlen nagyszerű módszert, amely a következő. Én a nemzet nagysága előtt kalapot emelek, leteszem a bolsevisták által lerombolt, ledöntött és felrobbantott nemzeti színház helyére, kiteszem a kalapomat, a véremet, a szívemet, vitánkat és szangvinánkat, ahogy a svéd mondja, ha jól beszél latinul. És odavárom a nemzet fiait, lányait, mindazokat, akiknek van karikagyűrűjük, tegyék oda bele a kalapba, és ami édes, drága véreinknek, gyermekeinknek lesz lakásuk.
1: Ugyanúgy mit tegyen az, akinek nincsen sem lakása, sem karikagyűrűje?
0: Akinek nincsen karikagyűrű, ez menjen el és váltsa ki az aciból. És tegye oda, ami közös, nagy, nemzeti, népnemzeti kalapunkba. És utána majd nézzék meg, hogy megoldódnak a problémák. Mert csodát ugyan nem tudok tenni, de biztos, hogy a megoldást tudom. És nézzék meg, hogy hol lesz utána a kalap.
1: A legutoljára csak annyit kérdeznék öntől, hogy mi a véleménye arról, hogy önt 22-18 arányban leváltották a Kisgazdapárt frakcióvezetői minőségére.
0: Én a magam részéről csupán csak annyit tudok mondani, hogy egy Torgyán Józsefet leváltani lehet, legyőzni soha. Egyebekben pedig természetesen el kell mondjam még azt is, hogy egy művelt nyugati demokráciában ezután a szavazás után az következnék, hogy én lennék 18 percig a frakció vezető, aztán 22 percig az összes többi.
1: Köszönjük a választokat!

0: Egy év eltelt, és a nagy félelmeink elmúltával jöttek a hétköznapi kis félelmeink. Beszélgető partnerem egy kis nyugdíjas. Azt szeretném megtudni, hogy nem féle az utcám.
1: De igen, nagyon csúszik.
0: Attól nem féle, hogy esetleg megtámadják.
1: Attól is félek, mert a sógornőmet a múlt héten fényes nappal a nyílt utcán megerőszakolták.
0: Hány éves a sógornője?
1: 17.
0: Szóval azt szeretném megtudni öntől, hogy féle.
1: Igen, nagyon félek.
0: Hogyan védekezik?
1: Gázfegyverrel.
0: Használta már?
1: Többször is.
0: És sikerrel?
1: Igen, igen.
0: Hogy?
1: Múltkor egyszer becsengetett egy ilyen betörő kinézetű egyén. Nagyon megijedtem, és izgalmamban leggáspréztem magam. Ettől elájultam, és így nem tudtam beengedni.
0: Igen.
1: És azóta mindig így teszek, már tükör nélkül rutinból szembe tudom magam lőni.
0: Mondja, és önnek egyáltalán vannak még értékei, amit ön félt?
1: Hogyne, van egy hátsó hidam, talán arany, vagy aféle, nem tudom.
0: Például órája van-e?
1: Igen, angol órám van, ugyanis a fiamhoz készülök Kanadába, angol órákat veszek.
0: Mondja, az otthonában tart-e ön komolyabb értéket?
1: A lakásban található riasztó berendezés a legkomolyabb érték, azt nagyon féltem.
0: Mert milyen típusú ez a riasztó?
1: Trótszörű, fakszik.

0: hely a nap alatt. Azon a vészterhes hajnalon a bal felső metszőfogam felébredt téli álmából és sajgani kezdett. Megkérdeztem Trude nénit, hogy ismere egy jó fogorvost a közelben. A nénikén megnevezett hármat is a közvetlen környéken, ami New Yorkban azt jelenti, hogy egyik sem rendel messze 25-30 kilométernél légvonalban. Kérdeztem, melyik a legjobb fogorvos a három közül? Hogy melyik a legjobb, így Trude? Hát az attól függ. Az elsőnél például a város központjában csak nagy szerencsével lehet parkolóhelyet találni, a második már jobb fogorvos, mert kifogástalan autóbusz közlekedés van közötte és a legközelebbi olcsó parkolótelek között, de a legjobb mégis dr. Birnbaum, aki a külvárosban lakik, és úgy hirdet, hogy a környező mellékutcákban nem egyszer lehet parkolóhelyet találni. Fogam kezdett bedagadni, úgyhogy lesiettem használt autómhoz, és kiutaztam dr. Birnbaumhoz. Csak hamar megtaláltam a házat és a környező mellékutcákat, csak éppen minden négyzetcentiméter el volt foglalva járművek tömkelegével. Kis ideig keringtem a ház körül, mint egy utat tévesztett műhold, még aztán csoda nem történt, egy jámbor amerikánus bukkant fel az autója felé farolva, rögtön melléje suhantam. Eltetszik hajtani? Az amerikánus értetlenül nézett rám, míg aztán közel-keleti megjelenésem rá nem ébresztette, hogy autodidakta vagyok a parkolás terén. Elhajtani? Nem hitt a fülének. 2 évig vártam, Mister, erre a helyre. Amíg múlt ősszel végre elcsíptem, amikor a tornádó elvitte az összes itt parkoló kocsikat. Ekkor láttam csak, hogy autóját 2 ujjnyi porréteg fedi. Akár csak a többi autót, ameddig a szem ellát. Megkérdeztem az amerikánust, hogy hát akkor hol lehetne mégiscsak parkolnom? Csak a jó Isten tudja, válaszolta. Azt hallottam, Texasban találni még néhány üres helyet. Ne felejts el, Mister, hogy minden évben 50 millióval több autónk van, és a kocsijaink évente átlagosan 35 cm-rel hosszabbak. A Gallup intézet utolsó jelentése szerint a lakosság 83%-a tartja a parkolóhelyek hiányát az Egyesült Államok legégetőbb problémájának, míg az atomháború csak 11%-ot aggaszt. Azzal az amerikános kihúzott egy biciklit az autójából és rápattant. Kérdeztem, miért nem zárja be a kocsiját? Minek? Nem lopnak itt kocsit, nem tudnának vele hol leállni. Fogamnyilalása tovább hajtott. Annyi autó állt az út szélén, mint a tenger fövenye. Ahol nem állt jármű, ott mindig egy tábla volt, hogy azt mondja, a parkolás júliustól júniusig tilos, vagy tilos a parkolás 12-től 5-ig és 5-től 12-ig. Vagy egy nagy vörös tűzcsap, amelynek környékén még átutazni sem szabad a tűzveszély miatt. A város szélén találtam egy táblát, hogy azt mondja, másfél órai parkolás 1983. augusztus 7-én délután 3 és 4 között. Gondoltam, kivárom, de sajnos a fogam belém nyűszített. Aztán gyütt a szerencsés fordulat az egyik kanyarban. Fölfedeztem egy üresedést valamilyen nagy ház előtt, mondván, szabad parkolás ügyfeleknek. Pörőcsapásként parkoltam, mire azonnal megjelent egy bedobó ember, és betuszkolt a biztosítási ügynökséghez. Mondtam az alkalmazottnak, hogy szeretnék valami kis biztosítást. Kérem szépen, így az alkalmazott. Mennyi időről van szó? Másfél óra. Az alkalmazott elővette a hivatalos táblázatot. Másfél óra parkolás, $10,000 tűz és jégbiztosítás, ez a minimum. Megmagyaráztam neki, hogy legfeljebb az autómat verheti el a jég, és ez csak szerencsés fordulatnak számítana. Kérem szépen, $3,000 balesetbiztosításért nyújthatok fél órai parkolást. Hát akkor inkább itt hagyom a kocsimat, és veszek egy újat. Kérem szépen, ez elég gyakori. Tovább utaztam a parkoló órák felé az egyik mozi előtt, de az emberek minden órában kiszaladtak a moziból és bedobtak egy érmét. Kisvártatva elfogyott a benzinem. És közben lassan sötétedni kezdett. Behajtottam egy benzinkúthoz, és miközben feltöltötték a tankomat, engedélyt kértem, hogy a mellékhelységet fölkeresessem. A WC ablakon aztán gyorsan kimásztam, végigkúsztam valami sötét folyosón, átlopakodtam egy raktáron, kisettenkedtem a hátsó ajtón, de csak hamar kiderült, hogy ez az autó. melyet a tapasztalt kutasok a hátsó ajtó elé állítottak. Gúnyos mosolyuk láttán fölébredt bennem az ősi, orientális büszkeség. Mit tudnának még csinálni a kocsimmal? Hörögte. Ajánlatot kérek, na mit?
1: Hát kérem szépen.
0: Olajcsere,
1: 10 perc.
0: Szelepcsiszolás, fél óra. Átfestés, 1 óra. Fessék át zöldre, és olajcsere. Azzal rohanni kezdtem a fogorvos felé, mert a garázsnyíkok figyelmeztettek, hogy pontosan 1 óra 10 perc múlva el kell vinnem a kocsit, különben porrá égetik egy külön erre a célra konstruált speciális parkoló kemencében. Csak hamar elfulladt a lélegzetem a szaladástól, mire autóbuszra szálltam, majd a végállomástól taxin folytattam utamat. 42 perc múlva érkeztem dr. Birnbaum házához, úgyhogy azonnal vissza kellett fordulnom. Még idejében érkeztem a benzinkúthoz, akkor kezdték locsolni benzinnel a kocsimat. Ekkor már világos volt előttem, mi a teendő. Visszahajtottam a fogorvoshoz, és a kapu előtt nekihajtottam a lámpaoszlopnak. Aztán megkönnyebbülten kikászálódtam a roncsból, és végre bejutottam a rendelőbe. A kezelés vége felé dühös autótülkölés hallatszott rendtől. Dr. Birnbaum egy másik páciense nyomogatta a dudát türelmetlenül volt autón mögött, amikor meglátott, rám mordult. Mondja! Mennyi ideig akarja maga kisajátítani azt a lámpaoszlopot? Beláttam, igaza van. A privát lámpaoszlop kényelmét csak a nagyon gazdagok engedhetik meg maguknak az új világban.

0: A fordulat. A fordulat. A fordulat. Mielőtt a fordulat bekövetkezett volna, aránylag szürkén folyt le életem javarésze. Csak néha napján sikerült valamelyes figyelmet kelteni magam iránt, mondjuk például a Nagy Héber lexikon megszerkesztésével, amelyről több újság is beszámolt az irodalmi rovatban, hogy azt mondja fr.kisch.lex24.köt. Aztán, ha jól emlékszem, a nyári szünetben meghódítottam a Kilimandzsárót, és ha a rádió hírszolgálatának vezetője éppen nem náthás aznap, akkor biztosan megemlítettek volna az adásokban. Néhány évvel ezelőtt megkomponáltam Beethoven 10. szimfóniáját, és akkor végre megjelentem a Letztes Neues című napilap innen-onnan rovatában. A további fénypont az életemben, miután felfedeztem a rák ellenszerét, az egészségügyi miniszter személyes kihallgatáson fogadott, amely negyed óráig tartott az uruguayi urológus küldöttség megérkezéséig. Mi is volt még? Ja igen, utóbbi években történelmi kutatásokkal foglalkoztam, megírtam a zsidóság nagy eposzát, Ábrahám apánktól napjainkig 4000 oldalon. Ez ügyben meg is interjú voltak a rádió könnyű zenei műsorában. A nagy közönség azonban még mindig nem tudott rólam semmit. Ekkor következett be a fordulat. A dolog meglepetésszerűen történt. A Dizengoff sugárúton hozzám lépett egy kisfiú mikrofonnal a kezébe, és megkérdezte, mi a véleményem a dolgok állásáról. Oda se neki, feleltem. Majd csak meg leszünk valahogy. Azután hazatértem, és elfelejtettem az egész incidenst. Azonban az esti órákban rekett üvöltés hallatszott a szalonból, ahol gyermekeim szoktak a televízió készülék előtt a szőnyegen vacsorázni, és a küszöbön megjelent Amir fiam reszketeg alakja. Apu! Rögte a gyermek. Apu! A televízióban! Apu! Televízió! Apu! A gyerek ideiglenesen megbénult. Kihívtuk az orvost, és rövid időn belül hallottuk kiáltozásait a lépcsőházban. Láttam, kiabálta a doktor. Láttam, oda sem, televízió. Csak akkor emlékeztem vissza, hogy tényleg állt ott az utcán egy másik kisfiú is valami filmfelvevőgéppel, amikor megkérdezték tőlem, hogy mi a véleményem a dolgok állásáról. És akkor a telefon is csengeni kezdeni.
1: Köszönöm.
0: Suttogta a kagylóba egy jeruzsálemi matrón.
1: Köszönöm önnek. Az emberiség nevében.
0: Az első csokrot a nemzetgyűlés elnöke küldte. Optimista nyilatkozatod a televízióban rendkívüli benyomást tett rám. Így az elnök. Bravo! Két autógramot is kért. Aztán betódultak a szomszédok, felsorakoztak a fal mellett, hogy lássanak. A bátrabbak megérintették ruházatomat és gyorsan visszaugrottak. A kora esti órákban befutott egy hajfai építész, aki látni akarta a profilomat.
1: Pontosan, mind a másznak,
0: jegyezte meg, és pajkosan hozzátette. Oda se neki, mi? Részegítő napok voltak ezek. Gyermekkori álmaim megvalósulásának önfelett periódusa. Valahányszor a nép közé vegyültem, összesúgtak mellettem és mögöttem az emberek.
1: Itt megy, a televízió, az oda se neki.
0: Az üzletekben nem egyszer előfordult, hogy a kiszolgálók tányérszerű kimerett szemmel néztek rám, elsápadtak és hangtalanul összecsuklottak, mert rájöttek, hogy én vagyok az a televízióból. Serdülő lánykák szemlátomást elolvadtak jelenlétemben, és virágok. Hogy egészen őszinte legyek, a feleségem hozzámállása is teljesen megváltozott. Az egyik holttalan éjjelen kinyitottam a fél szemem a vackomon, és láttam, miképpen nézeget az asszony hosszasan, mint a először látna életében. Efraim, suttogta a kicsike, oldalról Goldára hasonlítasz. és én a magam is megváltoztam. Járásom döngőbb lett, és megjelenésem súlyosabb. A mamám szerint 2-3 centimétert nőttem is. Szavaimat rendszerint így kezdtem. Mint a televízió egyik kulcs szereplője, csak azt mondhatom, az elmúlt évek sok kudarca és csalódása után a nyavajást lexikonokkal, szimfóniákkal, eposzokkal érthető, hogy valósággal megrészegültem váratlan és példátlan népszerűségemtől. De a hozzávetőleges becslés szerint az egész lakosság látott a televízióban. József Milsteint kivéve. A fenti polgár lakásában ugyanis éppen akkor égtek ki a biztosítékok, amikor a televíziós jelenésem volt. Hosszú levélben rekonstruáltam, neki felléptem. Feltételezhető volt, hogy rövid időn belül átkeresztelik az utcát, amelyben lakom, valamely időszerű névre, mint mondjuk interjú fasor, vagy a képernyőn megjelentek sugárútja, vagy ilyesmi. Minden esetre új névjegyet nyomtattam. Efraim Kison, látták a televízióban, oda se neki, 1971. január 14-én. Őszinte legyek, elég nagy szükségem van manapság erre a névjegyre, mert a hálátlan tömegek kezdenek elfelejteni. Ijeszt a dolog. Nem egyszer megesik, hogy az emberek hűvös közönnyel viseltetnek irányomban, mint ha csak egy szimpla író volnék, és nem televíziós jelenő. Megérdeklődtem Jeruzsálemben, hogy talán még egyszer lehetne sugározni szenzációs szereplésemet, de negatív választ kaptam, és a fizetett hirdetéseket letiltották. Igyekeztem az utóbbi időben olyan helyeken forgolódni, ahol kisfiúk fényképeznek a televízió részére, de eddig sikertelenül. Csak egyszer történt meg, hogy az operában már jöttek felém, amikor valaki mögöttem turkálni kezdett az orrában, és előnyben részesítették. Én is gyorsan turkálni kezdtem, de már késő. Most pánik hangulatban vagyok. Tegnap előtt közölték velem, hogy megkaptam a Bialik irodalmi nagydíjat. Kérdeztem, hogy felveszik-e a televízióban, de azt mondták, hogy nem. De el sem mentem. Az egyik takarítónő a televízióban megígérte, hogy behoz ősszel a Hogy ityeg a fityeg című szórakoztató műsorban. Hát most ez az egyetlen reményem. Addig kénytelen vagyok újból visszasüllyedni a reménytelen, sivár névtelenségre.

0: nagyon szépen köszönöm a tapsot. Akkor is hallaná, megpukkadna. Na, de hát nincs veszély, mert énekes nem hallja. Hát, hölgyeim és uraim, nyilván látták a lemezborítót, azon olyan furcsa képek vannak, és ezzel kérdezték tőlem, hogy ez mit jelent. Következőt. Látható a képen két boxkesztyű, ez a műfaj, ez a fontos, ez van ott elől. Most én csak egy olyan másodrendű, nem érdekes, ott, hát még szép, ott hátul, na, éppen ezért csak a fele fejem látszik, de nem véletlenül, nem az alsó, a felső. Szóval, na most azért, csak azért a felső, mert azon van a szemem. Ugye, az arra kell, hogy lássam, hogy hova kell ütni, és hogy mikor kell elhajolni. Ugye, mert az sem árt. Na szóval, utána, mint láthatták, a boxkesztyűnek a, itt a nyelin, vagy a csuklónál, ide rá van írva a nevem, mint minden profi ökölvívónak, színessel. Nem sárga, nem zöld, vörös. Na most, ne félreértsék, nem véletlenül vörös, nem úgy dült rá a festék, nem. Abba nyúltunk az ecsettel. Direkt. Na. Azt mondták erre, hogy jó, jó, nagy szád van, de meg van kötve a kezed. Ha mondom, ha jobban megfigyelted volna, akkor nem a kezem van kesztyűhöz kötve, hanem a kesztyű a kezem. Nem mindegy, ugye? És még, nem csomóra, masni. Tehát nem csak tart, díszít is. Igen, egyébként igen-igen imádom az ökölvívást, rendszeresen járok ki bunyó meccsekre, kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik meg, ez meg, nem történik semmi. Egyik se üt, se egy néző.
1: Mire vársz, megüssön a guta?
0: Vagy a másik. Indul a box, a boxoló felesége ring mellett ott üdögél. Kezdődik minden, biztatja a férjét.
2: Megy a bal! Megy a bal! Bal megy! Megy a bal!
0: Csak boxolnak, bal nem megy.
2: Megy a bal! Megy a...
0: Egyszer az ellenfele. Puff! Fér uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis marad mindjárt. Erre egy hang a feleségnek.
1: Kezicsókolom, jött a bal.
0: Kérem, ez egy ilyen műfaj, hogy ballal kell. A bal az egy jó dolog. Ha balos betalál, ott fű nem nő. Kicsit izgultam, hogy itt a második lemez előtt hogy lesz, meg mint lesz. Gondoltam, papot kéne hívni. El is hívtuk Pap Lászlót. Ő is ezt mondta, hogy így dáng, adj neki, aztán majd eldőlt. Vagy nem. Televíziót figyelem. Ment egy műsor, TV minta volt címmel. Na, bejön a riporternő, az ebédszünet Mária, bejön. Felteszi a kérdést, azt mondja, hogy hol tart ma a magyar cipőipar?
3: Hogy lehet ilyet kérdezni?
0: Az a kérdezni, hogy mikor fognak végre cipőt gyártani lábra. Mert már kérem, készült cipő kirakatra, pócra. Például női csizma kézre már ilyen van, frankóban. De lábra, azon járunk a lábon. Ezt nem veszik észre? Ez nem egy új valami. Mióta leültünk a fáról, azon járunk. Le. Na mindegy, tévé kijött, ott ült minden cipőipari vezető, ott ült végig. Nem szégyelték. Nem ott ülni, nem válaszolni. És azt, amit válaszoltak. Képzeljék el, jön be egyik elvtársnő, vagy hölgy, nem ismerem közelebbről, bejön, azt mondja, beázik a csizmám. Vezető elvtárs válaszol. Igen. Azt hittem, hogy mókázik. Nem, kérem, ez volt a hozzászólása. És erre már otthon készült papíron, így. Igen. Hát, akkor volt egy másik, a bőbeszédükén. Megint végszó, beázik a csizmám. Válasz.
3: A csizma azért állít be, mert a gyártmányfejlesztés mutatóit kiemelve éves szintre, a vállalati szempontokból ugye megvizsgálva
0: Várjál! Na, hívtunk tolmácsot. Megfizettük. Azt akart a illető mondani, komplikált, hogy azért ázik be a csizma, mert nem mindig a megfelelő csizmába kerül a megfelelő cédula. Ő de meredek, mi? De ezt elmondom, hogy van, képzeljék el. A hölgy megveszi a csizmáját, itt a pak a hón alatt, viszi haza, tillárom haj, mert otthon kibontják, család körülállja. Na, mit teszünk? Hát jövő héten semmit ne van csizma, kész. Kész. Na mindjárt bele a csizma szárába, kiveszik a papírt, papír szövege. Ide figyelj te, Mark. 1200 forintért, tudod, mit kaptál csizma helyett? Mi van? Átlátszik a papír, vagy mi van a idén? Mert az, igen. Na. Ha ezt a lábadra felmered húzni, 5 percen belül, zárójelben minut, hát, ha veszi külföldi is, de azt mondja, ha 5 percen belül minden csupa latyag lesz. Jó pofára estél, elvtársi üdvözlettel, rajtad röhög az egész cipőipar. Hát, na kérem ugye. Ezen minden világosan rajta van. Az a dolgozó olvassa el, ezt nem lehet reklamálni. Van egy másik papír, a B-típus, azzal igen, az így hangzik. Kedves elvtársnő, Isten áld meg, ezt adják mellé lemezen. Igen, talp helyett. De nagyon jó, bevált. Csak egy van, úgy kell benne menni, hogy forogni így körbe. Meg különben nem hallani a lemezt így. Na, mindegy, a papír szövege. Elvtársnő, csizmához gratulálunk, hordja egészséggel, lábon elő. Ajjaj, itt aztán már ugye gázom, mert oda van írva, hogy csizma, lábon, meg hogy elő. Na most figyeljetek, csizma benne van. De hogy csíz holnap is, az már nincs benne, ugye? Világos. Olyan, hogy ma csíz, aztán kész. Nem érdekes. Többi nem érdekes. Volt egy újabb ilyen TV-riport. Azt mondták, hogy csak akkor vállal a cipőgyár garanciát, hogyha a dolgozó 3 óra után leveszi a lábáról a csizmát, aztán újat vesz. Megint 3 órán, megint cserél. Ezt be is vezették, kérem, nem tudom, látták-e, Rákóczi úton, körúton, 3 óránként vannak ilyen cipőváltóhelyek, úgyhogy egy öreg bácsi nem jött oda időre, lerohadt a lábáról a csizma. Kérdezik. Ahogy mondom, ilyen univerzális, szuperszónikus ragasztó van benne, 3 óráig tart. Így az ragasztó, mondja, hogy tartom a csizmát nagyon szorosan, így a pillanatban lejár a 3 óra. Elengedi kész, ilyen ungel is egy csiriz. Na, egy ilyen volt, megy vissza a csizmával a hölgy, megy be a bótba, köszön, nem fogadják, ő a hülye, még köszön, nem tudja hova ment, be még kell köszönni. Na mondja, hogy kérem szépen, beázik a csizmát. Vezetőhöptárs válaszol. Idézem szó szerint. Azért rövőben tudom, mit akarok mondani. Ilyen. Asszonyom, a csizma nem ázik be, meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak? Ugye? Humor. És ami a borzasztó, hogy ez az úr holnaptól kezdve ugyanott még mindig vezető. El tudnám neki intézni, hogy aztán ő is kézadna. De hogy fönnán nem engedném leesni, mennék alá, mindig így emelgetném szépen, így a izébe.

0: Hölgyeim és uraim, a magyar labdarúgás... Ezt nem viccből mondtam. Ez egy komoly dolog. Mint tudják, a magyar csapat tovább jutott, hála a jó Istennek. Sok múlott rajta. Kimentek a fiúk Spanyolországba, azt hitték, hogy kint minden frankó. Hát nem mondom, ugye? Azért van, ami frankó, de nem minden. A góré az frankó, aztán mintha elvágták volna, ugye? Na és volt egy ilyen mérkőzés, Hispanola Ungarese. Ez a jó, nagyon jó. Na, eredmény mi lesz? Hogy lehet ilyet kérdezni? Döntetlen, nagyon jó. Uraim, mindenki értette? Döntetlen lesz. Nem a közönségnek mondták, nem. Azok tudták. A játékosoknak, azok nem tudták. Ma majdnem vége van a mérkőzésnek, azt mondja egyik védő a másiknak, azt mondja, nézd már. Az a Laszti, megy a kapura. Azt mondja, hogy menne már a kapura, ne viccelj már, meg van beszélve a döntetlen. Hogy menne a kapura? Alapban meg csak megy a kapura. Te az tényleg megy, te hogy megy, a rosszul látsz, hogy le, hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdával játszani? Hát nem. Ajaj, na mindegy, szóval a fiúk szépen fejlődnek, most már sokkal jobban játszanak, mint régebben, és nincs annyi bosszúság, persze. Szépen így tovább, hála Isten, megyünk előre. Nem sokára aranycsapat lesz. Igen, aranycsapat lesz. Valamikor volt aranycsapat, nem tudom, emlékeznek rá, idősebbek különösen. Szép volt. Egyszer volt egy Magyarország-Svájc találkozó, fél idő 2-0, Svájc javára. Végeredmény 4-2. Svájc a fenét, Svájc. Hogy mondhat ilyet? Fogadjunk, nem értnék akkor, mert nem mondaná ilyet. 4-2 ide. Ez a kunc. Oda az nem kunc, az természetes. Ide, az a kunc, igen. Elmesélem ezt, hogy volt. Képzeljék el. Indul a találkozó. Szépen be van vetve a pálya. Igen, fűvel, ugye, szép legyen. Be van rajzolva közepére egy kör, ott kell gyülekezni. Na, a fiúk mennek be, közben a kispadon meg üdöget kint a Guszti bácsi, Sebes Guszti bácsi ott ül kint. Mennek-e fiúk? Rillantin, konfetti, szerpenti, minden szépen bedobva. Mennek, elől megy a puskás, megállnak ott a közepén, azt mondja Guszti bácsinak puskás, hogy Guszti bácsi, valami kis pénzt nem lehet kapni. Egy málnára nem lehet, vagy valami, nem bírt egy futkos, aztán csak kimelegszik. Nem, pénz nincs, jó van. Indul a mérkőzés, Magyarország-Svájc, támadnak a dokszáék. 1-0. Azt mondja a puskás, Guszti bácsi, nézze már, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen már, ne haragudjál. Itt vendégség, aztán meg vacsora, meg minden. Hát, nincs még mindig pénz? Nincs. Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Nem, na jó. Megy tovább a mérkőzés. Dokszájék is csoráz. 2. Azt mondja a Grosz is a kapuban. Nénda. Pedig itt álltam, hogy ment ez be? Én még ilyet nem láttam. Na kérem. Szünet volt. Második félidő. Jön neki megint a fiúk a pályára. Új brillantin, új konfetti, minden. Bedobva. Megint a puskás. Guszti bácsi, nincs még mindig valami is? Hát, nincs. Azt mondja Guszti bácsi. Öcsi, van. Erre a többieknek mondja a puskás, hogy... Indet, hogy mehetünk. Na kérem, ez az intés, ez a taktikai megbeszélés volt. És mindegyik értette. Hoppá. Na szóval, amikor az intés elhangzott, akkor azt mondja a Bozsik cucu, trikotás. Ja, nem gúnyból mondtam, nem gúnyból, nem. Igen, trikotás, van neki üzlete, ilyen gyapjúkereskedés, ilyen. Meg is érdemli, higgyék el nekem, meg is érdemli. Ajjaj, ha rajtam múlna, én nekiadnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. Közepít meg ezeknek söpörni. nyugodtan. Hogy legalább lehet, hogy támaszkodni rá a söprűnyérre, mecs közben így a ide. Mert a csipőknél itt már csupa sebb minden itt már. Hát már nincsen gatyakorca. Semmi. Na most itt szeretném hozzáfűzni, hogy persze akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek inge, az végre öltözködjön már föl, mert most már uncsi. Szóval azt mondja Bozsik Cucu, hogy hoppá, a papa meg rálagatod a lábára. Azt hogy csinálta? Pedig focista nem értem, na mindegy. Ott a labda a lábán, közben a pupos, a budai, ő volt a szélső, ő meg kim volt a szélén. Szélső hol legyen? Szélén, igaz? Keresik, ott van, ugye? Volt időszak magyar labdarúgásban, amikor a szélén ki volt, csak a Szepesi. Senki más. Szóval ez persze már elmúlt, hála a jó Istennek. Mit tudom én, ki a felelős, mi? Szóval kérdezik, a pupos kint van a szélén, azt mondja magának itt perhetsz, hogy még megfázom, futni kéne. És úgy is csinálta, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőve az útja, Grétával, arra kell futni a vonal mellett egyenesen végig, ami belefér. A labdát nem kell keresni, nem. A labda az majd jön. A labda az tudja, mit csinál. De az nem üres, abban levegő van, kérem, levegő. Szóval... A budai elkezd futni, azt mondja erre a Bozsik. Nénda! Ott meg fut valaki, oda néz. De nem a 3 méterről vette észre, hogyne. Falu túlsó végén volt már. Azt mondja a Bozsik, hát akkor oda rugom. Ez így ment. Oda rúgta, ahova akarta. Miért? Na mindegy. Azt mondja a Bozsik, pupos, mész! Nesze! Rúgta a labda. A labda megmondta, hogy nyitott szemmel, hogy merre van a budai? Így kérdezte. Budai fut, jön a labda a budainak futás közben. Ide a lába elé. Ide. Nem oda 10 méterrel odér, nem oda 20 méterrel. Ide elé. Mert ide kell. Hát miért menjen máshova, nem igaz? Ez hülyeség. Ide köl, itt az adrec, ide jönni. Na. Itt a labda budai előtt ilyen magasan, fél méter magasan körülbelül. Azt mondja budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott. Mi volt nem régen? Lestoppolok, mindjárt majd, várjál majd, lestoppolok. Lestoppolok. Hát ebbe fáradtak bele, hogy lestoppolok. Egy néző be is kiáltotta, hogy szúrt ki, mert addig pattog. Képzeljék el. És ezt még mondani kellett neki, erre maguktól nem jöttek rá, ezt képzeljük. Na mindegy, budai fut, labdával gyorsabban, mint labda nélkül, ezt se értem. Megy a vonal mellett, ez csak Szűz Máriám, árulás történt, képzeljék el, nem lehet tovább futni, mert vonal volt így is, meg rá merőlegesen így is. Azt mondja, hűha, be vagyunk kerítve, nézd oda. Itt volt a Kornel elvtárs, ott volt len, kilobogózva piszkosul minden. Azt mondja a budai, na mit lehet ilyenkor csinálni? Beadom. Be is adta. Nem a kapu mögé, nem a fél pályára. Az akkor még nem volt divat, ez valami új dolog. Én nem értem. Na, beadta a gyelhez. Be volt gyelőve, hogy ide köl a labda. Na, odaadta a gyelhez, a gyelnél ott áldogált a kocsis, az egybenyakú. Igen, a zsiráf, úgy írták. Na ott áldogál, azt mondja a kocsis magának, hogy tirohajlani, mennyi az üdő? 4:30, most kell érkezni a mentesítő labdának. Na mindegy, fölugrom. Na kérem, kocsis fölugrott, volt neki egy trükkje, mindig körülbelül van 30 centivel ment följebb, mint a többiek. Miért? Flancbó biztos. Na mindegy, kocsis fent van, jó idő volt, sütött a nap minden a világon. Le se jött, azóta se. Na, jön a beadás, jön a labda, kocsis feje elé, ide. Nem a tarkóra, nem a külire, a hámlokára, ide előre. Azt mondok ott is magának, hogy kérdőzik ki, hogy Sany, ez a labda? Rábólintott, hogy az, és gól. Kérem, erre így rábiccentett háromszor, hogy az, és már győztünk is. És kérem, ennek egy ideig nyoma nem volt, nyoma nem volt. Persze én akkor is tudtam volna elérni eredményeket. Kihirdettem volna a fiúknak, akkor, amikor nem ment, nem ma, tegnap. Szóval, kihirdettem volna, hogy meccs előtt, hogy na, uraim, amely megsértődik, sértődjön meg, uraimat mondani. Szóval, megérdemelték volna, persze, többet se. Szóval, uraim, aki a meccs alatt nem fut szívvel, lélekkel, az hétfőtől kezdve dolgozni, sóbálni. Én kérem, nem mondom, hogy lett volna ezzel aranycsapat, nem. De show, annyi lett volna, ajja. Persze. Az lett volna. Na most van probléma más sportágban is. Nem tudom, hallották-e, hogy a 20-szoros világpofozógép, Papp László, egy darabig nem lehetett edző, mert nem volt neki papírja. Oly, de aranyos, mi? Ha nekem lenne papírom, nyugodtan lehetnék edző. Nem baj, hogy nem értek hozzá. Egyet többen élnénk abból, amihez nem értünk. Nem számít. Papp meg nem adtak papírt. Jó. Tudják, ki adja ki a papírt? Elmagyarázom. Ilyen kis szemüveges, eminens tanuló, tornából felmentve, anyuka gyereket hetenként kétszer vitte tüdőszűrőre, mert a gyerek nem kapott levegőt. És ez adja ki a papírt Papp Lászlónak. Mit csinálnék én? Na, papírkiadó bizottság, sorakozó. Bejönne Papp László szépen, szerényen, teheti. Az elsőnél kezdené. Jó napot kívánok. Elnézést kérek. Papp László. Puff! Na, aki állva marad, edző. Aki meg lefeküdt, az meg meghalt, nem igaz?
1: Töredékek következnek Boncz Géza fejéből. De ezek a töredékek most egy érdekes népművészeti vásáról szóló levéllé állnak össze. A cserepeket bemutatja Boncz Géza, önök szíveskedjenek összerakni.
2: Kedves Marton Eftárs, mint azt a szerkesztőségi iroda legmélyén megbeszéltük, elküldöm írásbeli beszámolómat.

Talpunk alatt fütyült a Haki Tamás. Itt minden népi volt, még a nép is. A híres Csontkovács háza előtt vezetett az utunk. Barátom elmondta, ide botokkal érkeznek a páciensek, és néhány óra múlva, mint kovácsoltas kerítés, hagyják el a házat. Arrébb nosztalgia hullám söpört végig a falun, az 50-es éveket idézte a Mátyás napi kulákjárás. A farkas étvágyú nézők azonnal följelentették a szomszédjukat, persze ez csak játék volt, épp ezért névtelenül. Tolongás fogadott a tanácsháza udvarán. Mindenki kíváncsi volt, mert az éjjel egy furcsa állat jelent meg a följárati lépcsőn. Ahogy elnéztem, egy teknős béka lehetett. Egyre izgatottabbak lettek az emberek, kérdezték a mellettem elterülő agronómust. Mi ez? Ő nem tudja, volt a válasz. Szaladtak a gyógyszerészért, kérem, én nem nyilatkozom. Futottak az iskola igazgatóért, kérem, ez nincs benne a tanrendben. Végül is, hát hívták a tanácselnökét. Az megállt a csúszkáló valami előtt, feltolta kalapját, hosszasan gondolkodott, majd fontoskodva megszólalt. Ámberek, ez vagy valami, vagy megy valahová. A főutca mellett lévő Karcsi bácsi téri művelődési otthonban eredeti fővárosi népművészek lakó tömb környéki saját ihletésű tárgyakat árultak. Például bőrből készült napszemüveg, fából faragott májkonzerv, lószőrből font lószőr, nyereg alatt puhított népi ellenőr, és egy szegecselt vaspánt, nehogy attól a nagy népművészettől szétpattanjon a fejük. Már esteledett, mikor a nagy teremben megnyitották a gála estet. Volt itt nóta, néptánc, folk hátán folk. Alig győztük kapkodni a fejünket a röpülj páva elől. Ekkor a hátam mögött megszólalt a szakszervezet Vándor Zacskóval kitüntetett titkárnője. Azt mondta, hogy mi majd ott és majd mi vált válnak vetve, és majd erős bástya a mi résünk, mondják a nők, és hogy majd mi odaállunk, sőt fölmegyünk, ott, ahol majd mi aztán majd megmutatjuk, és hogyha senki nem figyel oda, akkor legrosszabb esetben visszatesz. Van itt írnivaló. Papírom is fogytán, de tinta az van elég. Méghozzá házi főzésű. Hajnalban disznó toroson vettünk részt, töltsön egy hurkát kedvenceivel. A menyecskék sündörögtek, így aztán minden kolbásznak lába kelt. Iszogattunk, a hangulat annyira emelkedett volt, hogy a házi gazdát alig tudtuk leszedni a gémes kútról. Lassan minden elcsendesedett, a zenészek szedték a házigazda sátorfáját. A bőgőből a tanácselnök hangja, és a bőgőtokból a lopott kakasok kukorékolása verte fel a vendégeket. Bekövetkezett a búcsúzás ideje. A kapu előtt a mára virradóra asszonyokká lett lányok kórusa, frissen szedett virágénekekkel árasztották el az egybegyűltek, azaz bennünket. Lassan elindultam, egy kivilágított ablak előtt megyek el, bent egy fiatal pár bújik a paplan alá, megszólal a fiú. Drágám, most te mire gondolsz? A lány, arra, amire te? Akkor hozz egy üveg sört. Ez igen! Gondolkodtam magamban, ilyen rendezvényt még én sem láttam, szélesen a drágban.

egy maszek kisiparos szilveszteri köszöntője. Kedves kentek és kegyedek, régi és új lakónegyedek lakói, sok Pestre költözött makói, többek és egyedek, s egyebek között lengén öltözött ifjú hölgyek, kik vértölgyek tövében búcsúztok az évtől, hívtől csillogó szemű lányok, kik nagy talányok titkát kutatjátok, s kutatás közben megmutatjátok az utat, mely után sután kutat az, kit a tudásom épp arra űz, szűz sültre váró aglegények, vadregények, kései, hősei, nősök, ők már nem hősök, szeplősök, szeplőtlenek, nőtlenek, bőszen őszülők és szülők, hámból kirúgni készülők, orozva borozók, szesz szopogtatók, bőrös malacot ropogtatók, korhelyettik borhelyet rummal fűtitek fejetek Pesten is aligán, s nejetek mosdgurit hazatiteket taligán, ivók és evők, kedves vevők. Neven Vince. Egy pince helységben kardigán kötök, hetenként négyet ötöt, kimondottam prima darabok, rendelnek tőlem a svédek arabok, s ha netán ön is rendelne nálam, most épp van ausztrál gyapjúszálam, s ajánlhatok kedvező részletet, s az árukészletet házhoz szállítom, s állítom, talál majd árumban örömet, s én is örömmel bővítem majd önnel növekvő vevőkörömet. De ha nem vesz, attól még nem lesz több a gondom, mert magunk közt mondom, a rendszer előtt le a kalappal. Még sose bírtam én fix anyagi alappal. De miért verjem dobra, hogy sorsom jobbra fordult, hisz aki egykor koldult, az is úgy ül ma a posztján, mint ha sosem ért volna a sipőc konyha kosztján. Ismerek egy delnőt, már rég felnőtt, ki most a presszóba hozza szóba, hogy manapság nincs része jóba. Kint több a bóné, csicsereg az akcsicsóné, s teli szájjal nyugatot dicséri, pedig a csóró hajdan a csíri telepen csámborgott fagyos teleken fázva, s bokázva járta a foxot, míg kiguberált pár kiló kokszot. De terítsünk terítőt a múltra, mint Szabó a pultra szövetet, még azt hívnék, hogy politizálok, ha folytatom egy szöveget. Márpedig nekem higgadt a vérem, én ezért nem politizálok, kérem. Kapjam meg a bérem, minden egyébtől személyen mélyen megkímélem. A politika rázós téma, de aki néma, azt elkerüli a tréma, s ha egy kis észt is befektet, tuti, hogy nem kap defektet. Amúgy is fáj a térdem, meg aztán kérdem, minek az értem. Nekem nem kell érem, beérem kevéssel, ivással, evéssel, maximum taxi rum, s egy kis lósport géren, politizálni, ugyan kérem. Totózom, lotózom, időnként fotózom, s nem ugrálok, mint a veréb. Egy maszeknak legyen elég esze, hoci nesze, nem kell belég. S végül, mi gyönyört nyújt a szemnek, a női nemnek hódolok, mert esküszöm, hogy jobb dolog nézni a blúzt a sok kis pruskán, mint politizálni, nem igaz a pruskán? Későn fekszem, korán kelek, nem dicsekszem, de a felek csőstől jönnek rám. Már cserepes a szám, szaggat a vállam, de én nem lóghatok, engem nem fizet az állam. Nincs időm a boltból egy percre sem kimenni. Ha majd beadom az ipart egy szövetkezetbe, ott fogok pihenni. Már bánom, hogy kiszaladt a számon, ne vegyék komolyan, ez csupán amolyan férc, élc, mit az ujjamból szoktam, hiszen amint mondtam, politizálni sosem szoktam. Nem mintha nem tudnám, mi van a globuszon, az én is trollin járok, nem pedig lóbuszon, de busz ide, busz oda, kimondom nyersen, az élet egy verseny uszoda. Ám ha úszni kell, elmondom titkon, hogy úszom inkább itthon, hol jól ismerek minden medencét, s Floridánál jobban kedvelem a dagályt, e déli bábos magyar velencét. Én innen ki nem vándorlok, inkább mángorlok a patyolatnál, az is jobb üzlet százszort a nyugatnál. Van, aki kikerült, és sikerült vagyonra szert tennie, s most van 1 millió pennie. Például a dadám, madám Melitta, ki a csecsemőte járát mindig elitta, most Palm Beach-ben, a Hotel Beach-ben masszíroz, és dollár passzíroz a fasasokból, főleg a hasasokból, és már annyit kaszírozott, hogy a masszázsból és másból egy házat összemasszírozott. Nekem nyugattól nem kell más, csak zenek szárnyú kukattól. Nálam keletje van a nyugati jazznek, de mivel kardigánt csak keleten vesznek, maradok Pesten tisztelettel, komázom egy kistelekkel, s nem komázom miszterekkel. Persze, ha van esemény, lesemény,
de csak mint csöndes idegen, bár a nemzetközi helyzet egy cseppet sem hagy hidegen. Mondhatom az ok, a sok atom kísérlet, mitől ez a kis élet ürömmel vegyül, s gyakran nagy hegyül a mellemen, s kezdek hebegni, mert már lebegni látom a saját szellemem. S bár a politikához nem értek, s a véleményt kértek, a válasz mindig nemleges, nem vagyok teljesen semleges. Csak ingadozom, mint a bója, s a fejemet vakarom, de hogy akarom a békét, annak végképp OTP betétem a megmondhatója. Könyörgés magát. Jóságos Isten, Uram Teremtő, bűneim nagyok, haragszik rám az ég is, mert dacára, hogy hívő vagyok, politizáltam mégis. Bocsánatot ezúton kikérem, és ígérem, hogy jó maszek leszek, és máskor a jövedelmi adó bevalláskor sem leszek smuci. Csak bocsáss meg, s hagyj békében kardigánt kötni, Uram Teremtőn, a kommunizmus.

interpelláció humorinten. Ki százezreket megnevettet, és a romos agyából viccet sajtol, rímet farag vagy krokit körmöl, s mint a versenyló naponta rajtol, kabarét ír vagy humoreszket, a sok vicctől már a feje reszket, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, bedilizhet vagy kiborulhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, s hogyha bezsom vagy agyahal ágyul, legfeljebb csak depressziót kap, s az orvos lágyan agya alá nyúl. S ő azt álmodja, van már díja, aztán felébred, s a fogát szíja, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íja. Elmélye elmén, véve felmén, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mert ami díj van, az mind a másé, akkor sem kap még, ha olyan a humora, mint a Major Tamásé. Viccelhet a birodalomban, de nem ott, ahol irodalom van. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajtan az íjat. Fejre állhat, vagy falra mászhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Humoristának kacaj a díja. Minisztere azzal díjazza, ha 10 évenként magához híja. Mégsem lelkét a humorában, csak szomorúan ül szomorában. S idegeit a görcs feszíti, mint szívós cittyák hajdan az íjat. Feszülhet, sőt ikreket szülhet. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Mégse hagyják lelkét a vadság. Boldog, hogyha megdicséri őt a népszava, vagy a népszabadság. És eszelősen tovább viccel, mivel a sok vicc belőle spriccel, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós cittyák hajlan az íjat. Eszelődhet és aszalódhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Feléje nem leng a rend ingája, pedig még az is kap ma díjat, ki penzlivel a falat pingálja. De ő szegény semmit nem pingál, az agya mint egy üres kemping áll. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Kempingelhet és doppingolhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, csak humora van, de nincsen díja. Azért nincs, mert a humor díját senki sem tudja, hogyan híja. De a hit győz a humoristán. Miniszterében van humoristán, s jó kedvében majd megpendíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. A gondolatot, hogy ezentúl humorista is kapjon díjat. Kapjon díjat a humorista. S hogy kapjon végre, azt javasolnám, keressék a díj névadóját, a Parnasszus magas, havas ormán. Görcsünket biztos, hogy feloldja, ha közli majd a kormány heroldja, aki a szatíra fegyverét úgy kezeli, mint szittyák az íjat, nem csak egy meleg kézfogást kap, hanem Haridi Frigyes díjat.

Tilos Rádió. A kertakarót hallottátok. És Kishont Ferenc születésnapja kapcsán ma humorizáltunk. A jövő heti irodalmi lépegetőben pedig folytatjuk az izgalmas Hitchcock és Truffaut beszélgetést. További jó hallgatást!

0: Például adásba. Élő van.
1: Az ennek a legősobbnak nem lehet könnyű.
2: Mindjárt jön.
0: Mert?
1: Hát nem lehet neki.
0: Nem lehet, soha, senkinek nem könnyű. Mondjuk el, hogy a bátor kis mókus, aki azt mondta, majd elmondja adásban, nem sokára visszajön ő a Gerló, de nem ő a vendég, hanem Sugár János, szervusz.
3: Van remény.
0: Jó, átláttam a szót. Na, mondd a sztorit. Mondtad, hogy elmondod majd a adásba.
3: Ja, csak annyit, ha már itt el, megkérdezte Ibrahim, hogy miért nem Bálintnak hívjuk, ezt, ami ma van.
0: Most egy vicc.
3: És mondom, azért nem, mert Valentin. De ezt most akkor...
0: Valentin a vonalban.
4: Fazekas Katalin vagyok, és Szolnokról beszélek. Interneten keresztül hallgattalak titeket. Több megszakítással, mert reggel kezdéskor, aztán este, és most hajnalban fölébredtem, és kíváncsi voltam, hogy értek-e
0: még. De miért nem alszol?
4: De fölébredtem. Öreg vagyok már, és korán ébredek. Uh-huh. Mondjuk 60, de ez már öreg.
1: Mikor fekszel?
4: Mikor feküdtem? Hát olyan 10 körül.
3: Ja, hát úgy nem kulsz korán
0: kell. De azért mondjuk ki, mert mindig panaszkodnak az öregek, és én is öreg vagyok, hogy van jó az öregségben, sokkal kevesebbet kell már aludni. Én fiatalkoromban rengeteget aludtam, és álmos voltam.
3: Én is volt, hogy amikor nem szoptam, akkor aludtam, olyan is volt.
4: Hallom, a humorotok az még megvan.
3: Mi a vélemény a műsorról?
4: Nagyon szeretlek titeket, szoktam hallgatni a egyéb, de legtöbbször az a baj, hogy archívumból, így aztán mondom, kihasználom az alkalmat, hajnalban úgyse sokat zavarok másokat telefonba. Szolnokon nem hiszem, hogy túl sokan hallgatnak titeket.
0: Szerintem...
3: Hát Ausztráliában is hallgatnak, szóval...
0: De Ausztráliában többen, mint Szolnokon.
4: Tudom, hogyne.
3: Szóval nagyobb, mint Szolnok azért.
1: Nem nagyobb.
3: Szóval akkor, mint Ausztrália.
4: Nem, közel sem, sőt, egyre csökken, úgyhogy lassan alig fogunk látszani a térképen.
1: És mi újság Szolnokon?
4: Nagy az elvándorlás.
3: Az agyva jól van?
4: Kicsoda?
3: Az agyva.
4: Az agyva biztos jól van, már elég régen láttam, bár nem messze van tőlem. De mióta nem szennyezik annyira, nagyon szépen kitisztult, úgyhogy a múltkoriba sétáltam, és még kagyló is volt.
3: Már nem is zagyva az agyva.
1: Kagyló is volt benne, hallod, Feri? Mi van az öngyújtóra írva?
3: Na akkor felolvasom neked, hogy mi van az öngyújtóra írva, nemzeti
0: múltkoriban
3: vásároltam. Következő. A dohányosok korábban halnak, később kagylónak öltöznek a jelmezbáron.
4: Aha. Akkor lehet, hogy ők voltak ott az agyvával. Hát nem tudom.
0: Na, összehoztátok Szolnokot és a
3: lehet.
0: Kisipart és a képzőművészetet.
3: Vagy legalábbis annak vannak öltözve.
4: Aha. Szóval nagyon örülök, hogy bevállaltátok ezt a műsort. Majd remélem archívumból végig lehet hallgatni, mert
0: az az őrült, aki végig hallgat 24
2: végig dolgát. Lehet, és köszönjük.
0: Köszönjük.
4: Hát, végig, bocsánat,
1: végig az archívum.
4: Szakaszokba, mert azért végig... Nem, hát tényleg nem mondom, tudom, de nem majd valahogy kikeresem. és kitartást kívánok nektek továbbra is.
2: Köszönjük, már nincs sok hátra.
4: Igen?
2: Hát 8-ig vagyunk. Hát 1-3-4 óra.
4: És nem is fordítottatok úgy közben egy-egy kicsit?
0: Én nem.
2: Hogy nem, csináltunk. Kitartottunk végig.
4: Mondjuk Tibor hangodon hallatszik, hogy te nem
3: nagyon...
0: nem, igaz hittem.
4: De olyan náthás, olyan igazi náthás hang.
1: Nazális, tényleg, ez nekem is föltön.
4: Ugye?
3: Fázal, igen. Mondtam, hogy a Héraklejtos szerint, hogyha a világon minden füsté válna, akkor az orr lenne a megismerő.
0: Ez a görög műveltsége, ugye? Ez odavágott korán hajnalba. Ja.
4: Nagyon. Én még ennyire nem vagyok friss.
0: Hogy... a Gerló miatt.
3: Hát miért az, hogy a nazárisról eszembe jut valami funkció?
0: Valami szellemes és bölcs, igazad van.
2: Nem, mégis így egész hajnalba kapkodtak, és szopogatos gyógyszereket.
4: Aha. És mindannyian ott vagytok. Na hát, nagyon örülök. Nagyon. Nagyon jó volt hallgatni titeket, többször is.
0: Köszönöm.
4: Többször is. Leginkább egyébként nem tudom, kivel beszélgettetek a tüntetések szervezéséről, őt nem ismertem, még nem hallottam róla. Tegnap délelőtt olyan 11 körül volt.
0: Szilágyi Sándor, igen.
4: Hát az nagyon tanulságos volt az a riport.
0: Hát jaja, jaja.
1: Ú, nem csak tüntetés szakértő, hanem fotográfia
0: szakértő. Ja, igen, szakértő.
1: Még ahhoz is ért.
4: De hát amit a mostani tüntetések, hát azon nem tudok egész nap napirendre térni. Mert én itt Szolnokon itt csak a hírekből tudom, hogy mi történik Pesten, mert fölutazni nem igazán tudok.
1: Hadd kérdezek valamit az Eleven emlékműről, hallottál? Szabadságszínpadról? Hallottál? Szabadság. Csak kíváncsi vagyok.
4: Hogy nem.
1: Nem? Nem. Hát ez egy olyan tüntetés, amit bárhol meg lehet csinálni, beszélgetnek az emberek, leülnek,
4: ja.
1: Összehordják a székeket, a Szabadságtéren már napi szinten, és beszélgetnek. És,
4: na, oda egyszer fölmegyek egyébként a Szabadságtérre, mert oda egyrészt megnézni ezt a szörnyet, amiről annyit behallgattam, meg ezekre a beszélgetésekre nagyon kíváncsi lennék. De hát az a helyzet ám, hogy a vidék, főleg a Dunán a keleti része, iszonyúan kimarad mindenből. És ma már olyan drága a közlekedés is, hogy nem úgy van, hogy na kapom magam és felszaladok Pestre valami rendezvényre. Szóval iszonyúan.
3: Ha csak nem hoznak busszal. Lámpása elpislákol.
4: Micsoda?
0: Most ez hogy jön ide?
1: Nem, ha föl szeretné jönni az Eleven emlékműre,
4: igen?
1: Beszélgetésre, akkor amíg nem lesz egészen jó idő, akkor le kell ellenőrizni, mert hetente kétszer van beszélgetés. A többi másik két napon pedig a Szabadságszínpad, aminek a Várdos Deák Ágnes az egyik szervezője.
4: Tehát ezt gondolom valahol mindig fenn van interneten.
1: Persze, ha ilyesmit, hogy Facebook meg ilyeneket tudsz használni, akkor megtalálod, de nagyon nagy élmény. Ezt állíthatom, és ha teheted, és mások is hallgassák meg, mert ez az igazi tüntetés. Tudod, mert nem az az érdekes, hogy egy nagy tüntetésen 5000-en vagy 15000-en vannak ott, hanem hogy 300 napja, minden nap
4: igen,
1: ott van.
4: Igen.
1: 35-40 ember, és beszélgetnek, igen. És megszervezik, és odaviszik a fűtést, barkácsolnak egy házat. Hogyha lehet kapni a Balkon című folyóiratot, a februáriban lesz egy cikk arról, hogy mi ez az egész, ha még nem árusítják, akkor két hónap múlva az interneten a Balkonban el lehet olvasni.
3: Kérdezzük meg a Sugárt, hogy nem véletlenül ő írta.
4: Balkon? Tehát ha beírom
1: Balkon.
3: Te írtad, János?
4: Balkon, akkor kiírja nekem.
1: Balkon, és ez két hónap múlva, mert nagyon, nagyon korrektek, fölteszik az anyagaikat az internetre. Uh-huh. Ez egy nagy alakú művészeti folyóirat, szerintem a legjobb művészeti folyóirat. A Feri kérdésére válaszolva, az egyiket én írtam, az a címe... A másik az egy beszélgetés a Byronnal. Az én cikkemnek az a cím, hogy Kotányi Attila és Viktor Papanek találkozik a Szabadságtéren, és beszélgetnek. Na, Viktor Papanek az, aki a design, a tártervezés kultúráját új megvilágításba helyezte. Az egyszerű, olcsó design, az egyik nagy terméke az volt, hogy $5 hogyan lehet rádiót csinálni afrikaiak számára, és az a kis bódé, amiben most beszélgetnek a Szabadságtéren, az abszolút a Viktor Papanek szellemében épült.
4: Na jó, fel fogok menni a tavasszal, ha már egy kicsit szebb idő lesz, meg világosabbak lesznek a délutánok és az esték. Ja, de már ma reggel arra ébredtem, hogy a macskák vérnyognak, úgyhogy itt a tavasz nincs mese.
3: Más rímelő sor is van arra, hogy itt a tavasz, de azt most nem mondom.
4: A macskák azok jelzik, mert úgy tudnak fordítani.
5: Mindenki ravasz.
4: Na, hagylak titeket dolgozni.
5: Oké, köszönjük.
4: Szórakozni, akkor most hogy mondjam.
1: Létezni.
4: Köszönjük szépen.
1: Dolgozz ingyen, vagy végez olyan munkát, amit ingyen is elvégezni.
3: Épp úgy tudod az, hogy melyik műszakba akarunk lenni, ezért mind a hármat legyen.
4: Épp úgy tudod az, hogy
1: számunkra nincs szabad vakáció. Mindig dolgozunk.
3: Minden vakáció, rab vakáció.
5: És akkor is dolgozunk, mikor nem dolgozunk.
1: akkor dolgozunk a leginkább.
3: Igen.
2: Szerintem már kiszálltam, hogy elköszönöm.
0: Igen, igen.
2: Hát, hogy
1: hát miért? Hallani?
2: Persze. Azt hittem, hogy ez még a búcsú a helyzet.
0: Én teljesen tájékozatlan vagyok. Mi van a bírósági pereddel? Az vége van annak?
3: Vége.
1: Ez nagyon érdekes.
0: És fölmentettek, mint rongálót?
1: Nagyon érdekes volt a történet, mert...
3: Hallgassuk be a hallgatót, mert nem biztos,
1: ja,
6: hogy
1: tudja, hogy mi az. Oké. Szóval ezt frappáns rádiós műsorvezetők úgy szokták bevezetni, hogy akkor egy hosszú történetet fogjunk rövidre.
3: Igen.
1: Lehetetlen. A lényeg az, hogy egyszer egy ilyen közéleti felháborodásban egy nagyon szellemes stencilt kifestettem két helyre Budapesten. Az egyik a VAM Design a Király utca 27-ben, a másik a Kogárt nevezetű ház, ami korábban az FMK volt, Fiatal Művészek klubja, legendás hely, és most meg megint valahogy az van, hogy eladja, vagy mert nincs is ott, vagy mert leszarja. És a Kovács Gábor a tetőn csinált magának egy luxuslakást, az alapsorban egy luxus éttermet. Zárójelben egyébként egyszer egy fogadásom voltam az étteremben, és hihetetlen gyenge volt. Tehát nem attól luxus egy étterem.
0: Arról a Kogártról beszélünk, ami ebbe az ebben 7 milliárdot.
1: 600 millió.
0: 600 millió. 600 millió, 7 millió. Én a focira volt, igen.
6: András út 122.
1: Azaz, igen. És az történt, hogy a Kogártnak valószínű jobb tanácsadói voltak. Ott hihetetlen, képzeljétek el, másnap vagy harmadnap olyan szürke festéke volt lefestve, amit nagyon nehéz eltalálni, mondjuk a járdának a szürkeségét. Tehát ez nem úgy megy, hogy bemész, és ezért totál. Tehát én csak azért tudtam megtalálni, mert föltűnt, hogy hol frissebb a szürke. És a VAM Design tulajdonosa pedig azonnal feljelentést tett a rendőrségen. És nagyon jó kapcsolatai lehetnek a rendőrséggel, mert a rendőrség még aznap kiszállt egy rendőrautóval és 6 rendőrrel a Fiatal Művészek stúdiójába, mivel valahogy azt sejtették, hogy ott lesz. És ott lesz az elkövető, és onnan be is idéztek egy művészt. Ja igen, még az is, hogy a műcsarnokban is kim volt. Mert meghívtak egy kiállításra, és úgy voltam, hogyha a műcsarnokba ezt kiteszem, akkor illik két másik helyre is, ami kevésbé védett kitenni. És amikor hozzám eljutottak, megmondtam ennek a... Igen, az volt a szöveg, hogy angolul wash your dirty money with my art, hogy a piszkos pénzedet a művészetemmel mossad. Ebbe egy apró kis szóvic van, mert ugye a pénzmosás angolul nem úgy fejezik ki, mint ahogy itt kifejeztem.
3: És ez azt implikálja, hogy a your money is dirty.
1: Igen, dirty money. És úgy folytatódott a dolog, hogy nem titkoltam, hogy ezt én csináltam. Ahogy ő megtudta, hogy ezt én csináltam, az eredetileg is horribilis 500 000 forintos kárértéket fölnyomta másfél millió forintra. Másfél millió forint, úgyhogy egy fél négyzetméteres egyszínű pencél van kint a falon, aminek a letisztítása áfástól, ezt pontosan tudom, kb. 10 000 forint, hogy ezt lesz egyik onnan. És ami nagyon érdekes, és ezzel a bíróság nem foglalkozott, hogy ezt a másfél milliós árajánlatot egy olyan cég adta, amelyik a szomszédházban van bejegyezve, tehát Király utca, mit tudom én, 29 vagy akármennyi, és egy olyan cég utána nézte, aki komoly ilyen közbeszerzéseken indult és nyert, tehát praktikusan rutinosak amely, hogy hogyan nyomjanak föl bármit bármire. Tehát ez 80 centi magasan volt, ők beköltségbe tették, az egész házat mozgó állványzattal kell beborítani, az egész homlokzatot újra kell. De a lényeg az, hogy akkor volt egy tárgyalás, én nem fogadtam el ezeket az árbecsléseket, levitték 30 ezer forintra, másfél millióról 30 ezer, és ez se tűnt fel is senkinek, tehát nem mondták, hogy itt valami súlyos szélhámosság van. És a tárgyaláson...
2: Néhány nulla véletlenül került.
1: Igen. Elképesztő egyébként. A tárgyaláson kaptam 6 hónap börtönt, fölfüggesztve, nem tudom én, 2 évre, és akkor ezzel nem fellebeztem. És az történt, hogy akkor egy új ügyvéd vállalt el, egy nagyon profi ügyvédi iroda, aki pro bono, tehát az ügyért elváltak a védelmemet, és elkezdtünk a felebezésen dolgozni. Őrületes volt, mert tényleg egy nagy ügyvédi irodában a megbeszélés az úgy nézett ki, hogy 2 rendkívül csinos ügyvéd bojtár lány, vagy nem tudom, ügyvéd hölgy jött spirálfüzette, és akkor el kellett mondani, ez is stencil, meg nem tudom, művészet, meg ez, mindent fölírtak. És vártunk arra, hogy kitűzzék a másodfokú tárgyalás napját, és az történt, hogy kb. Egy év múlva kaptam egy hivatalos levelet a bíróságtól, hogy az ítéletet megváltoztatták. Kész. Semmi, nem volt fellebezés, semmi. Az ítéletet, hát most megváltoztatjuk. És akkor megváltoztattak az egészet próbaidőre.
0: Kár, hogy
1: az indoklásban már nem semmi nem szerepelt. Tehát nem volt olyan, hogy rájöttünk, hogy ez mégse, nem tudom, még nem is 30 000.
0: Küldtek egy másik levelet?
1: Gyakorlatilag azt mondták, hogy hát ez az ítélet kuka, akkor csinálunk egy másik ítéletet. Hát voltak elő újságcikkek, nem tudom, minden heti lap, a HVG is foglalkozott, heti válasz, és mondjuk ott nagyon ekésztek, hogy
3: otthon. A hetivel kezdődő heti lapok is.
1: Igen, a heti is heti lapok.
0: Mivel elkésztek téged?
1: Hogy hát ez a szokásos, hogy mit tudom már én, de nem is a tisztetlenség, hanem hogy ez nem művészet, meg hogy ez garázdaság, meg hogy otthon is ismerd ezt, hogy akkor otthon is felrakod a lábadat az asztalra. Vagy.
0: Otthon is festesz.
1: Nálatok címzár van az ajtó.
3: Otthon is van interneted?
1: Szóval így történt ez a történet, akkor egy picit egy évig, ezt most már itt nyíltan elmondhatom, egy évig paráztam, mert hogyha bármi történik, tehát most mit mondjak,
0: tilosban parkolsz,
1: vagy nem tudom én, a bicikliden nem még a hátsó lámpa, vagy akármit kitalálok.
3: Akkor mész a dutyiba.
1: Akkor megyek, és ez nekem azt is jelentette volna, hogy mint egyetemi tanár nem kapok, nem tudom, erkölcsi bizonyítványt, nem alkalmazhatnak. Szerintem senki nem jutott az eszébe. Még elmerészkedtem a Ludwig lépcsőre, ott
0: mindjeszkedtem. De nem semmihez, remélem.
1: Nem nyúltam semmihez. Hát tényleg akkor volt, ebben az időszakban volt, hogy elkezdődtek ezek a tüntetések, és
3: akkor
1: a Ludwig...
3: Akkor volt a Fekete György kód, akkor kezdődött.
1: Igen, és akkor a Ludwig foglalás volt egy hétig. Uh-huh. Ez meg volt?
0: Meg volt, igen.
1: És aztán ez véget ért, és el lett felejtve, kellett valamilyen büntetést fizetni, vagy perköltséget, de végül is azt úgy, hogy mivel belekalkuláltam, én nem akartam én ezt így megúszni, igazából azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha erről tényleg nyíltan lehetne beszélni, akármelyik aspektusáról, tehát arról is, hogy ez most mi az a művészet, amiben ez is belefér, vagy miért fér bele a művészetbe pont a 21. századon, mit tudom én, vagy pont itt és pont most ez, meg bármi egyéb. Úgyhogy ez a... És rengeteg vicces részlet van, amiről most nem tűnek ki.
0: Jó, van, örülünk, hogy azért végül is...
1: Megúsztam a bőrit.
0: A bőrit megúsztad.
1: Pedig volt egy a gimnáziumban, az orosz tanárom, Dr. Kincs Lajos.
3: Ezt úgy kell, szóval tudják a hallgatók, hogy ez a piaristáknál volt ez az orosz.
1: Ami a Mikszent téren szemben a Tilossal, az első orosz órán azt mondta, fiúk, az orosz nyelvet is a Jóisten teremtette, tehát tanulunk oroszul. És egy nagyon értelmes faszi volt, azok közé a tanárok közé tartozott, aki szándékosan kialakított egy nagyon merev rendszert, tehát pontosan lehetett tudni, hogy mikor fog feltudni.
3: De és akkor
1: a hülye diák azt hitte, hogy most túljár az eszébe. Holott neki ez volt a
3: célja.
1: És egyszer nagyon elérzékeny volt, és azt mondta, és ezt akartam most nektek elmesélni, hogy valami miatt nagyon jó hangulatban volt, és azt mondta, fiúk, ha valaha egyszer börtönbe kerültök, okvetlenül vigyetek magatokkal egy görög nyelvtant, mert nincs annál nagyobb öröm, mint az Odüsszeiát eredetiben olvasni. És úgy tűnt, hogy ennek valami alapja van, tehát, kicsit, hogy tudja,
3: nagyon kicsit ezzel én próbálkoztam,
2: és tényleg. Tényleg
3: nagy öröm, és hogyha különben az ember börtönben van, akkor pláne.
0: Akkor mit olvasson, igen. Férfiúról szólj nékem, múzsa.
1: A börtönben két dolgot lehet csinálni, vagy fordítani, vagy animációt
3: vagy
1: készíteni. Van ilyen animációs kurzus raboknak. Egyszer láttam egy
3: vagy lehetsz kölcsönösen.
1: Persze, hát értem, mert van idejük. Nem, az animáció az hihetetlen időigényes, tudod megrajzolni a fázisokat.
2: Persze, de mondjuk másban nem különbözik, mint egy más iskolában megtanult, csak...
1: Nem, persze, hát ezzel, hogy eltöltsék azt a sok időt. És láttam egy olyan animációs...
0: Kiszínezem azt a három
1: diátadást,
0: még.
1: Hogy két
0: lámpaoltás előtt.
2: Azt a 130 levelet
1: kísérte a díjátadóra a díjazott animátor.
0: Azt olvastam, azt nem is értettem, hogy a Velencei Biennáléra nem az idióták választják még ki a pályaműveket, hanem még a Petrányiék. Tényleg? Ez hogy fogható föl? Hiba a rendszeren belül?
1: Nem. Hát szerintem az van, mint szerintem sok más téren is, hogy rájöttek, hogy a túlnyerés, a minden az egy csomó helyen nem működik, főleg ahol nincs direkt nagy mennyiségű pénz. Mert ott szerintem ott nincsenek
0: sokkal.
1: És hát érted, iszonyú nagy égés, tehát a Velencei Biennáléről az a legfontosabb, hogy ott hogy ott egyrészt van egy nemzetközi kiállítás, egy nagy nemzetközi kiállítás, amit egy...
3: Na ki bolykottálja melyiket, ezt meséld el?
1: Én nem...
3: Magyarország részéről.
1: Mit?
3: Nem volt valami Velencei Biennálé elleni bolykott?
1: Ja, igen, hát elindítottak egy olyan kezdeményezést, hogy azért, mivel megváltoztatták a nemzeti biztos státuszát, aki most, azt hiszem, Balatoni Mónika, ha jól tudom, egy idegenforgalomban jártas szakember, ideig mindig művészettörténész, illetve olyan aktív kurátor volt, akinek van napi gyakorlata, tapasztalata arról, hogy hogyan kell kiállítást csinálni, plusz meg, hogy mi a túró ez a Velencei Biennálé, mert ugye általában azt hiszik, hogy ez egy nagy kiállítás, nagyon nagy presztízsű, de ugyanakkor ez egy nagyon spéci konstrukció, mert vannak nemzeti pavilonok, amiket még anno, tudom én, a múlt előtti század végén építettek a nemzetek. Nyilván vannak olyan nemzetek, akiknek nincs, mert akkor éppen nem voltak benne a pixisben, és oda a különböző nemzetek delegálnak művészeket. Na most ez csak úgy érdekes, hogyha azok, akik delegálják a művészeket, ismerik a Biennálét, ismerik annak a történetét, és ismerik azt a közeget, aki a többi pavilonban felelős. Tudod? Mert hát ez olyan, hogy hát a Jóska Pista azt hiszi, hogy menő az, amit
3: Jóska
1: a...
3: Jóska Pista?
1: Igen, csinál, és kiderül, hogy egy tök nagy égés az egész. És ugyanakkor meg szokott lenni egy nagy közös csoportos kiállítás, amit egy ismert kiállítás szervező rak össze. Az abban nincs beleszólás a nemzeti biztosoknak. Úgyhogy itt az volt a helyzet, hogy ez keltett egy megdöbbenést, hogy tényleg rengeteg olyan szakember lenne, aki tudja, hogy mi ez, mert ez kommunikáció is, tehát ez nem csak az, hogy oda mész, és akkor két fikusz között az államtitkár mond egy-két szót, és akkor úgymond finom magyar borokat adnak, és akkor meg lehet írni a hazai újságoknak, hogy hatalmas sikerül veszte a nem tudom micsodát.
0: A finom magyar borokat, a CBN-nál
1: hanem egy olyan kommunikációs helyzet, amiben ugyanolyan komolyan részt kell venni. És ezt kevesen tudják. Tehát ami igazából jól működött, idáig azt szerintem kettő volt. Az egyik, amit a Timár Kati csinált a Fogarasi Andrással, ami meg is nyerte az ilyen nemzeti pavilonok számára kiírt aranyoroszlánt első ízben Magyarország. Ez pár évvel ezelőtt volt, és az előtt pár évvel pedig a Petrányi Zsolt vitte ki a Kisvarsót a Nefertiti
7: testével. Ami szerintem más szempontból, vagy sok más szempontból is egy jelentős dolog volt, mert az volt az első olyan biennálé, aminek az előkészülete megmozgatta az egész magyar aktív szénát. Ha emlékeztek, akkor a úttörő áruház, nem az úttörő, a divatcsarnok. Akkor az még üres volt, és akkor a divatcsarnokból azt kibérelték, vagy megkapták, egy ilyen gigantikus nagy műterem volt, és ott még a biennálé előtt csomó más kiállítás volt, oda lehetett menni, jó volt.
0: Fekete Gyuri hatás az érezhető? Nem tudom, hogy az ő szellemisége az létezik, vagy...
7: A szellemisége nem, mert nincs szellemisége, remélem hallgatja. Fekete György arról híres, hogy 1991-ben, amikor azért még tényleg eléggé fiatal művész voltam, nem tudtam, hogy ez visszakerül hozzám, és visszamondják nekem. Egy névsorban látta a nevemet, és azt mondta, hogy én nem vagyok magyar művész. És az illető megkérdezte, hogy és miért nem?
0: Igen.
7: Mert ugye hát elvileg magyar volnék. Magyarnak.
3: Niger zsidán.
7: Köpött ki a föld. És azt mondta, hogy nem csinálok magyar művészetet. És ezt tovább nem ragozta. Na mindegy, szóval neki nincs szellemisége, mert ez egy ilyen...
3: Pénze van.
7: Még, hát most igen, most
0: nem
7: van
0: most,
7: pénze.
0: Nem most, igen, de...
2: Nem zárvető, hogy a kettő.
7: De az érződik, tudod, hogy elindult egy ilyen kis mozgolódás. Tehát, hogy tudod, most az MMA belengedte azt, hogy jelentkezhetsz tagnak, megjelentek hirdetések, nem kapod a havi apanást, mert ugye nem tudom, hogy a kedves rádióhallgatók, és ti itt tudjátok, hogy majd valamelyikötöknek egy szép jött ez a Petőfi vers, ez a láncos kutya meg a szabad farkas, vagy hogy hívják, hogy bizonyos művészek...
0: Farkasok énekes kutyák dal.
7: Igen. Bizonyos művészek kapnak egy havi alapjuttatást, csak azért, mert akadémiai tagok, havi kb. 160 ezer forint nettót. Nézzetek meg, menjetek fel a honlapra, nézzetek meg, és versenyezzetek, hogy ki ismer több nevet közülük.
0: Ez azért önmagában elegendő, hogy behúzza a neveket, nem?
7: Hát nézd, ez azért ciki, mert senki nem tiltakozott az ellen, hogy milyen dolog, hogy fér össze egy modernista művészet fölfogással az, hogy az állam fizet nekem pénzt, vagy mindenkinek fizessen, mindenkinek az égvilágon.
3: Szerintem mindenkinek fizessen
7: pénzt. Mert nem megoldható lenne. Vagy
3: kevesebben puskát kell gyártani, mire,
7: és akkor milyen művész az, akinek az egzisztenciája attól függ, hogy megkapja az állami adó bevételből a havi alapfizetését. Szóval érződik, ja igen, és akkor van egy ilyen jelentkezési lehetőség, erre nem lehet jelentkezni, mert erre vigyáznak, de lehet jelentkezni ilyen buzgó mócsingnak, aki pénzt nem kap, de szavazhat, meg nem tudom én, ezt azt csinálhat, meg ott okoskodhat, ilyen köztestületi tagként. És én azt látom, hogy azok a rutinok, beidegződések, amikre emlékezhettek így a szocmóból, azok így kezdenek így előjönni. Tehát, mint amikor valami kis gáz napot kap, és akkor megszívja magát, és azért tök rendben van, ismerem, emlékszem, ugyanígy volt régen, és akkor... Úgyhogy kezdenek egy picit a művészek.
0: De hogy ez radikálisabbak a magyar táj, magyar ecsetik?
7: Tessék, hogy?
0: Ez el fog jutni a magyar táj, magyar ecsetig?
7: Hát nézd, most szerintem kevesen hallgatnak, ezért én azt mondom bátran, hogy azért látjátok ezt a cica harcot a Dr. Máriás és a Nagy Kriszta között, meg nem tudom én, ki mindenki próbál már festeni ezért ilyen politikus portrét, persze ilyen cikis, de érted, de azért mégiscsak el lehet adni.
3: Orbán Viktor szappamból.
7: Orbán Viktor mentette meg a Nagy Krisztát, mert eladott nem tudom én 100 ilyen nyomtatott Orbán Viktor portrét.
3: Az nem a Nagy Kriszta.
0: De.
7: A Dr. Máriás is csinált picit másot, szerintem besértődött, hogy a Nagy Kriszta elhapolt előtte, ha ezért. Szóval én ezt nyíltan a nyilvánosság előtt nem vállalnám, de most így szűk körben azt mondom, hogy ez gécs, és ez is azt a totális dezorientációt jelenti, aminek a politika elefántja a művészet polcánba, hogyha van.
3: Uh-huh. Ezt nem bírjuk már tovább. Nem bírjuk tovább.
0: Mit nem bírsz?
3: Hát így egy zeneszám nélkül ezt a sokkoló
0: dolgot. A fölébredést kiakad.
3: Ezt a sokkoló dolgot.
0: De éppen egy érdekes részhez érkeztünk, hát abba, amelyben a magyar táj magyar ecsettel eljut a gics, a politikai gics egy...
3: Angolom.
0: Jól értette?
3: A lepsénél még megvolt, de úgy látszik már aligán vagyunk.
7: Ja, meg hát egy picit ez az óvatos művészet, tudod, ezen nincs benne semmi, de az legalább érthető. Ez a Szabolcska Mihály világ, és ezt minden stílusban, minden módon lehet gyakorolni.
0: Ez azzal is összefügg, hogy a mi a magyar... Figyelj, nekem még az tetszett ez a kiállítás, mert ezt a kérdést egészen érdekesen próbálta végig görgetni.
3: Nem mindenkinek tetszett, Baki.
0: Jó, mondom, hogy azért kezdtem úgy, hogy
3: nekem. Nem volt elég magyar, hiába volt az a címe.
7: Nézd, egy ilyen felvetés, hogy mi a magyar, ez rohadt érdekes.
0: Hogyha a válaszok voltak érdekesek.
7: Igen, csak én szerintem nagyon, nagyon óvatosan vagy tájékozatlanul, vagy óvatosan és tájékozatlanul válogatott azokból a művekből, amik ide besoroltok lettek volna, mert mint egy ilyen, mintha előre, tudod, mintha úgy lett volna ez összeállítva, hogy minden esetben, mintha előre hallotta volna azokat a, nem tudom, ilyen kritikákat, hogy lehet megvédeni ezt, hogy lehet megvédeni azt. És bizonyos dolgokat, mintha nem is léteznek volna. Tehát azért, ami a magyarba, például a Galántainak a Magyarország a tiéd lehet, vagy a Várnagy Tibornak, vagy nem tudom én, még sok mindenki másnak voltak olyan munkái, lettek volna olyan munkái, Szent Jóminak, hogy már beszélünk, ami ebbe érdekes lehetett volna, fontos lehetett volna, és akkor az egész egy igazi diskurzus. Így pedig egy mű dolog lett, ami olyan, mintha, de mégse, ez az okos lány, aki hoz is, meg nem is, meg ez.
3: Ja, a Mátyás királyt legyőző okos
7: lányról
0: beszélsz.
7: Igen.
0: Gerló, köszönjük. Most a önst, most mondta, hogy
3: na, önst. Most ne bírjuk tovább. Rosi,
0: most ne bírjuk tovább.
2: És most? Most?
3: Nem azért mondom, hogy sötéten lássátok a jövőt, de már a 24. órában vagyunk.
2: Ez a leggyönyörűbb óra szerintem, de milyen sötétségről beszélünk.
0: A jó indulat és a mutiról jut eszembe, hogy gondolom Sugár János inspiratív szellemi legalul táplált környezetben a művész hajlamos az alkotásra. Nem? Tehát bizonyos értelemben az, hogy...
3: Mindig hajlamos volt. Voltak emberek, akik hajlamosak voltak alkotni bármikor.
0: Nem, mit tudom én, egy slam poetisnek, vagy egy újságírónak, vagy stb. Nincsen nehéz helyzete, mert nem kell lehajolni a témát, mert szájba veri. Ez képzőművészetben nem tudom, hogy van, mert más azért az egy zártabb világ.
7: Hát nem zártabb világ.
3: Megnyitottabb is, mert nem
0: más. Zártabb és nyitottabb világ. Tehát, fél ez az, 8 fele.
7: Az újságíró és a szlem költő az nyilván hivatásszerűen konfrontálódik a valósággal, hogy mert hát azzal kell neki dolgozni. Tehát nem az arról szólna az újság, nagyon érdekes lenne. Volt egy-két ilyen kísérlet, akkor az nem töltené be azt a funkciót, amit az emberek többsége, döntő többsége elvár az újságtól, ugyanis témel a slam poetry-re. Képzőművészek azok másik, mert abban van, ami szerintem nagyon, hát egyrészt benne van az, hogy minden művészetben, hogy nem olyasmit csinálsz, ami nem praktikus. Tehát amit nem kérnek számon rajtad. És minden fejlődés a civilizációban mindig abból
1: ered, hogyha valaki olyasmit csinál, hogy nem praktikus, olyanra szán időt, amire más nem szán időt. Gondold el, amit a Kurt Schwitters a szemétből kikurkászott ilyen cetliket, és összeragasztott, tehát mindenki hülyének nézette valószínű, és mégis egy zseniális alkotó. Úgyhogy ez mindig is így volt, és ez az érdekes a művészetben, hogy a társadalom föntart, eltart, megbecsül bizonyos helyeken olyan tagjait, akik vállaltan egy más mondjuk időrezsimben vagy időstruktúrában dolgoznak.
0: De ez okoz olyan károkat, mint hogy érted, hogyha tudományban nem a tudást, az innovációt, vagy a kutatást fejleszted, akkor lehet azt mondani, hogy szép, lassan, de nyilvánvalóan lemaradunk 20-30-40 évvel. Hogy ugyanígy le lehet maradni a művészetben is?
1: Persze, csak a művészet az szóval semmilyen téren se úgy működik, hogy van a művész, azt csinál valamit, és onnantól kézben, vagy fejezve. A képzőművészetben pedig ez még egyértelműbb, hogy kell, hogy legyen egy reflektivitás, reflexió. És amíg cenzúra volt, akkor volt egy ilyen represszív figyelem. Hmm. Tudod, hogy elképesztő, hogyha belegondolsz, hogy nem tudom én, a Magyar Kommunista Párt Központi Bizottsága foglalkozott a Déri Tibor felelet regényével, hogy a hős az most tényleg az új szocialista ember, hogy kommunista, vagy nem. Gondold el, ahelyett, hogy nem tudom, a gazdasággal, vagy ilyesmi. És van egy nem represszív figyelem, ami az olvasó, a közönség, aki sorok között akar olvasni, meg akar érteni valamit, válaszokat keres. És van egy szakmai figyelem, ami pont azt segít elő, hogy amikor valami még új és érthetetlen, mert ugye azért csinálnak a művészek dolgokat, hogy ez ne legyen elsőre érthető, mert akkor átélheti mindenki azt, hogy elindult, találkozott valami, és valami nem ért, és aztán picit gondolkodik, és megérti. És ez a nagyszerű, és ez a legfontosabb, hogy mindenkinek legyen élménye arról, hogy jé, van valami, amit fogam sincs, nem értem, másmilyen, nem az én világom, és akkor egy picit nem pofonvágja, vagy belerúg abba a dologba, hanem elkezd keresni kapaszkodókat, elkezd gondolkodni, asszociálni, és az asszociáció zátonyain keresztül eljut az értésig. Úgyhogy, és amit kérdeztél, abszolút érződik, nem a művészek teljesítménye az, ami igazából mérvadó, szerintem, hogy milyen egy ország kultúrája vagy művészeti élete, hanem hogy mennyire reflektív az a közeg. És azért Magyarország arról híres, hogy hatalmas, nagyon érdekes, nagyon fontos dolgok totál reflektálatlanul jelennek meg.
0: Tehát megjelenik egy fontos kiállítás, és nem veszi össze senki, így gondolja?
1: Igen. De ez stimmel. Nekem például az egyik kedvenc példám, ami pont nem képzőművészet, hogy de Amerikában nem esett le az irodalomtörténészek fejéről a képzőművészet korona, amikor mondjuk a Bob Dylant, vagy Kanadában a Leonard Cohent költőként is számon tartják. Uh-huh. Magyarországon hihetetlen vacak költők, akik csak költészettel foglalkoznak, és tényleg fakezőek, nem is kell énekelniük, remélem nem énekelnek, kapnak József Attila díjat, miközben nem tudom én, a Vig Mihály, a Vető, vagy a Mennyhárt Jenő, mint költő, vagy akár még a Kis Pál
0: András. Hát ők ne csináljuk, ők nem a neoavangardok voltak. Én emlékszem, még kisfiú vagyok, amikor Vető János. Szerintem ebben az országban soha nem bocsátják meg az avangardot.
1: Lehet, hogy az van, de én szerintem az van, hogy inkább, hogy van egy ilyen szakmai merevség, és azt gondolják, hogy inkább a Jóska Pista kapjon már valami díjat, mert hát ő, nem tudom én, bölcsészet végzett, és már írt
0: 20-20 verset.
1: Meg rendes tűzzománcos.
0: Igen, erre mondom.
1: Mert hihetetlen gazdagá válnak. Nekem akkor, az egy nagyon régi élmény, még a Pecsában

0: Kosudíjat Arany János nem.
1: Kapott kosudíjat a lovasért?
0: Oda ítélték neki.
2: Hadd reflektáljuk erre annyiba, hogy volt egy ilyen zenekari kezdeményezés, csak ezt hadd meséljem el. Például a Velszi Bárdokat ők megzenésítették, és ők például egy rokkosabb zenekar volt, és egy picit rokkosabb beütőbe. Ez már királyom! És teljesen az elejétől átolt szettek, meg van zenésítve. És én, amikor ugye ezt még annó tanultam, ez már akkor létezett, tehát ez elég régi dolog, és én így tanultam meg. És sok rigmusokban, ütemesen, zenére, na, sokkal
1: egyszerűen. Táncoltál a
0: király lépzett fakorlóban, ezt én.
2: Persze, ott headbandeltem meg, amit akartam. Nem tudok énekelni, és rohadtul nem fogok elkezdeni neked énekelni.
1: Azért, hogy egy ilyen szűkebbűség jellemző a magyar kultúrára, szűkebbűség, ami nem interpretál, nem reflektál, nem jár utána, nem gondolkodik, hanem ezekben a merev és egy ilyen lekövető szellemiségben érzi jól magát, és ez az, ami miatt a művészet, a kortárs művészet, az élő művészet, amikor találkozhatsz a másik, mert csak az a érdekes a kortársban, hogy ott van a, nem tudom, Bak Imre, és hogyha veszed a bátorságot, akkor nem tudom, bekopogtatsz hozzá, vagy mit tudom, megnézed a kiállítását, megrázod a kezét.
3: Én a, kortársi művészek közül iszonyatosan élveztem, amikor együtt ittam Kauris Makival.
1: Igen. Tehát ez, mert létezik egy ilyen dolog, hogy mindent megtudhatunk a másikra, elolvassuk a könyvét, meg látjuk az arcát, stb.
0: Együtt ivás közben.
1: Hát a szimpó, igen. De mégis az, hogy egy térben, egy időben ott vagy valakivel, akkor hát pont a Szondi Lipót szemébe beindul egy csomó olyan mechanizmus.
3: Te most mit csinálsz ebbe a kellemes világhelyzetben, ebbe a világállapotban, de most mint művész,
0: egyébként
3: nem mint pedagógus
0: meg,
3: vagy...
0: Háború van most a világ, vagy mi?
1: Háború.
3: Ez egyértelmű. Egyes nők tagadják, de ez érthető a bennük lévő háború. Félelem miatt.
1: Hát mindig változik a háború, hát érted, az első világháborúban is az volt a tragikus, hogy nem olyan volt, mint a korábbi háborúk, mert nem tudom, mérges gáz és golyószórót kitálták, másik rákabövös. Hát nézd, egyrészt, mivel elég régóta csinálom a dolgokat, van ennek egy ilyen olyan tehetetlenség, ami az idővel növekszik, tehát érdeklődnek a munkáim iránt.
0: Már mint a lenckerék úgy működik, tehát nem kell neki már egy szarmaszálat se arrébb tenni.
1: De ez hülyeség felékem.
0: Karikírozok és poentírozok. De
1: akkor se stimmel, tehát hogy van úgy, hogy megkeresnek gyűjtők, vásárolnak, stb. És pontosan azért, mert amit én csinálok, az nagyon nehezen kvázi piacosítható, kommercializálható, ezért ez egy érdekes helyzet. Tehát, hogy kvázi ez kvázi egy teljesítményben én nem tartom annak. Hát aztán mindig vannak dolgok, amik foglalkoztatnak. Konkrétan, ami most érdekes, hogy április 24-én nyílik egy olyan program, amit úgy hívnak, hogy Off Biennale. Ebben az az érdekes, hogy azok a művészeti szakemberek, akik a kulturális fordulat révén elvesztették az állásukat, ingyen és bérmentve elkezdtek szervezni egy hatalmas kiállítást. Ugye Magyarországon még a Gulyás Gábor is bejelentette, hogy lesz Budapest Biennálé. Valaki fizetésért ezzel dolgozott. Ha rákerestek, még van is egy website, amit nem tudom, nem frissítettek, nem tudom, fél éve.
3: Érzem, hogy rossz a vége, de folytatom.
1: És nem lett ebből semmi. És ez a társaság meg elhatározta, hogy csinál egy Off Biennálét, amibe olyan projekteket hívtak meg, aminek van valami egyéb támogatottsága, tehát pénzt direktbe nem ad, hanem kommunikációt és egyfajta közösséget. És ez
3: már ellenkulturális kiállítás.
1: Ez nyugodtan lehet annak nevezni, és ebben csinálok két dolgot. Az egyik a cigány-magyar elnézést támlát a műszére kitesszük a Somogyi Béla utcába, tehát így merőlegesen az utcára így be fog nyúlni. A másik...
0: De az úgy hosszú távon ott marad.
1: Az ott, igen, azt nagyon szeretik, és azt akarják, és a Keleti Károly utcába kiteszünk egy emléktáblát, nagyon speciális emléktábla, mert egy teljesen abszurd dolognak szól, annak szól, hogy 1944-ben, amikor egyszerűen az élet mindenki számára

0: életveszélyes volt Budapesten, főleg azoknak, akik valamiképpen az ellenállásba dolgoztak, mint például a Wallenberg, aki ugye melleveleket írt, és egy festőművész, aki szintén picit a Wallenbergnek segített papírokat így, nem tudom, ilyen megdolgozni, hamisítani, stb. Képzeld el, a festőművésznek modellt ült. Tehát akkor, amikor kvázi ropognak a fegyverek, mm-hmm. és bármelyik pillanatban elvihet a Gestapo, egy épületben dolgoztak, ott volt az a Wallenberg irodája, és ismerték egymást, és megfestette ez a festő a Wallenberg egyetlen létező portréját. Ez azóta a Svéd Királyi Akadémiában van, egy nagyon gazdag család, a Wallenberg család, nem is nagyon, a leggazdagabb svéd talán család, és ennek teszünk ki egy emléktáblát, amikor a festő megfesti a portrét. Tehát egy olyan pillanat, ami teljesen abszurd, mert józan ésszel, tehát ha praktikusan gondolkodik valaki, akkor behúzott nyakkal, nem tudom én, a fal mellett elosonnak, és ilyen luxusra, ahogy most a portré festő az azt jelenti, hogy azt mondja neked a festő, hogy hát akkor most lézes maradj úgy egy darabig, és ne mozog.
1: És ez mondjuk
0: nem, azért gyorsan szoktam menni, de próbálja ki mindenki, hogy csak úgy kell, akkor ez egy ilyen meditáció. Tehát olyan, mintha annak tennénk egy emléktáblát, hogy a Wallenberg garantáltan ott fél órát meditált. És ez egy stencil lemez lesz, svéd acélból kivágva, lézerrel, és ez lesz egy kis távolsággal a falra szerelve. Tehát három figura, a festő, a modell és a portré.
2: Szóval, amikor egy ilyet kitalálsz, akkor hogy viszed át az engedélyeztető hatóságokon? Mert azért az nem lehet egyszerű beszélgetni.
0: Nézd, ennek a története az, hogy akik erre fölkértek, azoknak azt mondtam, hogy én nem csinálok emléktáblát. Tehát én értem, nagyon szépnek tartom ezt a dolgot, de én ebben nem dolgozom ebben a műfajban, és ők ragaszkodtak hozzá. És akkor azt mondtam, hogy jó, kitálok valamit, nyugodtan visszautasíthatják, segítek abszolút, hogyha kell olyan művészt, aki megcsinálja.
3: De a méltóságot nem
0: lehetik el. És azt mondták, hogy nekik ez tetszik.
2: Letámadtad őket egy az
0: egyben? Nem támadtam le, hanem persze ők támadtak le engem, ők azt mondták, hogy nekik ez tetszik, és az összes engedély megvan, tehát ez föl lesz szerelve. Na most lesz egy harmadik projekt is, amit én nem mertem volna javasolni, de a szervezőknek nagyon tetszik. Erről nyilván fogtok még hallani. Ez az a projekt, amit én úgy neveztem, hogy Tűz a múzeumban. Azt szerettem volna, hogyha a Kiscelli múzeum templom terébe, amíg a kiállítás tart, addig ég egy tábortűz, és a kiállítás látogatók tehetnek fát a tűzre, meg van szervezve, hogy 24 órán át őrzik. És ezt, amikor kitaláltam, prezentáltam a múzeumigazgatónak, aki azt mondta, hogy nem mondott túl sokat, azt mondta, hogy ő felőle oké, hogyha megszerzem a tűzoltóság engedélyét. És kiszállt a tűzoltóság, és azt mondták, hogy ha ezt 24 óráig őrzik, akkor tulajdonképpen nincs ennek akadálya, mert akkor nagy a légtér, hogy ez nem fogja az oxigént elvenni, és amikor elkezdtük szervezni, akkor ez már 2011 volt, az a figura, aki egy beosztott tűzvédelmi szakért, vagy nem felelős, praktikusan egy lótifuti, tehát akinek az a tűzoltó, akit engedélyezte, az fényévekkel magasabb rangú. Tehát nem is egy tűzoltó, hanem csak valaki, akinek ez a többek között ez a feladat a múzeumban, az olyan szinten beoffolta, hogy nem lehetett megcsinálni. És azok, akikkel én ezt előkészítettem és segítettek nekem, azok a fiatal kurátorok, ők ezt szeretnék bevinni az Off-Biennáléra. Úgyhogy abban a központi helyszínen, ami még nem biztos, hogy hol lesz ez a 24 órás tűz, és lehet jönni őrizni, be kell jelentkezni, illetve bárki oda mehet, és bármit elégethet. Lesz oda készítő tűzifa, matrac, szék, karosszék, lehet üldögélni, nézni a ős tévét. Úgyhogy ez lesz áprilisban.
2: Egy kis
1: programajánlót
2: mondhatok. Platón.
1: És nagyon fontos híreink vannak.
2: Micsoda?
3: Na, akkor mondjuk be őket.
2: Micsoda?
1: Hogy az utolsó fél órában vagyunk.
2: Ez tényleg, ez préselted ki magadból, mint nagyon fontos.
0: Célegyenes.
2: Figyelj, közszolgálat. Igen, mert mondanék
1: egy csomó dolgot, hogy itt a Valentin nap, de igazából...
0: Nyakunkon a Valentin nap.
3: Egyet mondtak
1: ki, hogy a... Külkeményen a homlokunk közepén.
3: Az Állás utcában, Rákoszent Mihály és Cinkota sarkán van egy valentini szalon. És a Gárdonyi Géza téren pedig ott a...
2: Hadd kérdezzek még egy kicsit, bocsánat.
3: Pedig egy Valentin nemű fodrászat.
2: A Valentin...
3: Az nagy forgalom lehet a mai nap.
2: A képzőművészek mennyire kiszolgáltatottak, mert ha a magyar film meseket nézem, szinte nincs más lehetőségük, mint Andrew Vajna jó minőségű parokáját szopogatni. A képzőművészetben van ennél nagyobb a mozgástér?
0: Nézd, csak annyi, amennyiben olcsóbb. Uh-huh. Tehát a művész ember az, valljuk be, őszintén ingyen is dolgozik.
2: Hála jó Istennek,
0: vannak, akik nem hajlandók, de azért a művészek ezért
2: nem
0: zöbb.
2: Nem hagyja abba a művészetet
0: az
2: ében.
0: A képzőművészet az legalábbis a filmhez képest olcsóbb. Tehát ez a hatalmas nagy különbség, és ezért tekinthető úgy, hogy a filmművészet az eleve egy cenzúrázott műfaj, mert a befektető, aki a pénzt adja a film elkészítéséhez, az szeretné még a saját életében visszakapni.
2: Igen.
0: Tehát például az egyik kedvencem, te biztos ismered, a Godardnak a Megvetés című filmje.
2: Igen.
0: Fritz Langgal, Brigitte Bardotval, Michel Piccolival együtt. Hát ez egy akkora bukás volt, holott a legzseniálisabb film, és többet nem is kapott olyan jellegű költségvetést, mert az volt egy ilyen úgymond ilyen klasszikus mozifilm költségvetés először az ő élete pályafutásában. Úgyhogy nincs egy ilyen értelmű helyezkedés, egy picit ez a finom helyezkedés van, tudod, uh-huh. ami csak érzed, hogy úgy rájönnek emberek, hogy akkor most bizonyos témákat kerülni kell, meg ezt a hamis spiritualitást, ami
2: ezekre vagyok kíváncsi, van most valami spiritualitás?
0: Hát persze, hát több ilyen kiállításra neztek vallásos
2: művészet. Az igaz spiritualitás és a hamis spiritualitás.
0: Hát ne, a Pilinszkire gondolja, aki azt mondta, hogy olyan nincs, hogy vallásos költő, mert költő van, aki adott esetben vallásos. Tehát, hogy, és a spiritualitás gyakorlatilag minden művészetben megjelen, hiszen mire mutat föl, arra nagy ismeretlenül mutat föl, amit vagy Istennek nevezünk, vagy Stephen Hawkingnak, vagy Big Bangnek, vagy akármilyen, amit nem tudunk, arra mutat a művészet rá. Tehát minden művészeti alkotás spirituális, tehát hogyha itt az asztal közepén álló virágvázát most hirtelen művészetnek nyilvánítanánk, akkor az azt jelenti, hogy valami olyasmit teszünk hozzá, amit hogyha valaki erre ránéz, akkor tulajdonképpen van egy ilyen mű, váza virággal, az a címe, Erné Miklós mű, ami tényleg egy váza virággal, és ki van téve. Be is tiltották a kiállítást, mert nem értették. Mert attól félt, hogy ismerne a cenzor paranoiás.
2: Nem érti.
0: Amit nem ért, az lehet bármi. Tehát, az biztos, tehát hogy mindig a legrosszabbra gondol, tehát amit nem ért, az biztos én ellenem.
2: Na, de ez a kék váza.
1: Ez a legjobbat reméljük, de a legrosszabbra számítunk.
0: Úgyhogy én ezt...
2: Jársz külföldre, meg így szívod a...
0: Persze,
2: igen?
0: Járok.
2: Jó, már van, aki bár nem jár, mert már nincs egy filléres, és már nem megy külföldre.
0: Hát ez nem úgy járok, hogy most... Azért nagyon sok mindentről lehet tudni, anélkül is, hogy jár az ember, de járok. Tehát
2: eljársz Berlinbe?
0: Igen. Az utóbbi időben nem voltam annyiszor külföldön, amennyire szerettem volna, viszont egy csomó más esetben voltam. Legutóbb a Péterváron voltam egy ilyen radikális művészeti nem tudom, ilyen találkozón. Szentpéterváron hajóval mentünk át Helsinkiből, ott kellett aludni a hajón, nagyon érdekes volt. Ablaktalan vas szobában. Ami egy hajó.
2: De jó helyen, Péterváron.
0: Nyomasztó volt a Péterváron, mert most már másképp látja az ember. Tehát azt látod, hogy eleve nyomasztó, mert csak az egésznek az építészete és az egész vizualitása a hatalomról szól, amit még ugye a Nagy Péter és egyebek alkottak meg. Tehát ilyen kilométer hosszan azonos homlokzatok, és tudod, hogy azok nem palották voltak, hanem ilyen adminisztratív, tehát ilyen hivatalok, tehát azok mögött mind volt ember, és közben meg az a végtelen szegénység.
2: De nem ott laknak a legpénzesebb képzőművészet rajongók?
0: Nem tudom. Nem találkoztam. Az volt egy érdekes tapasztalat, hogy ott a Néva partján megy egy háromsávos autópálya benne a városban, és ott úgy döngetnek az autók, hogy nem hogy átkelni nem lehet, hanem hogy a smog meg a nem tudom micsoda, ami a fék dobokból kerül levegőbe, gyakorlatilag elviselhetetlen, közben pedig néha nagyon szép.
2: Szép lenne, ha látom.
0: Ugyanez Helsinkiben úgy néz ki, hogy a kikötőnél a tengerparton vezető út, ami szerint a városnak a része, mint hogyha az alsó rakpartról beszélnénk, ott nincs se zebra, se zöld lámpa, mert bárhol egy gyalogos megközelíti az utat, 100 méterről lelassít, és előtted 10 méterrel megáll az autó, hogy átmehessél.
2: Jó, de hát...
0: Tehát nem is úgy, hogy csikorgó ezekkel 2 mm a térdettől.
2: Jó, de hát az ezt értem.
0: Hát ez kell, persze. Hát ez a veszélyesen élni az utolsó, ez az utolsó csepi a szabadságnak. Tehát azért csinálják ezt, mert azért mennek át a szocialista országból származó emberek a piros lámpával, mert valahol ki akarják élni a szabadságukat. És hogyha nem lett más út, akkor...
2: Lukács György ezen gondolkodott, és igazán nem jött rá a végeredményre, hogy lehet az, hogy valaki kockára teszi egész, túléli a kelet-európai történelmet, majd a pirosban. Igen, szépen meghal is.
1: Ez a sorsfintere, nem lehetne ezt mondani.
2: Hát, nem tudom.
0: Nézd, a piros lámpában valahogy az van, hogyha közösségi motiváció valós valakiben, akkor azt mondja, hogy hát itt egy megállapodás van, itt megállapodunk abban, hogy az megy, akinek zöld van, és egyszer nekem megy, egyszer meg neked megy, és akkor így. Ha pedig valaki frusztrált, és úgy érzi, hogy a szabadságában korlátozza, akkor azt mondja, hogy bassza meg, hiába van pirosinak, és átmegyek, igen, mert nekem ez jogom van, és akkor iszom, és akkor cigizek, és akkor nem tudom, csinálok bármit, mert ez például a tetoválásokon nagyon látszik, hogy az utolsó határ, last frontier, ami még a tied, és amit nem vetnek el, az a tested, és hogyha telivarod, és akkor az te vagy, és megmutattad a világnak, hogy te tökös csávú vagy, és szalsz a konvencióra.
2: Igen, én is gondoltam, hogy olyan alkonyatkor pirka adatig tetoválást rakatok a nyakamra, hogy
1: teli hátason gondolkodtál, remélem.
2: Mit csinál?
1: Teljes hátadat, valami szép.
2: Úgy gondolkodtam. Nem, pont fekszem a strandon Horvátországban, és azt nézem, az összes nőtetkó van. És olyan volt, mint egy ilyen súlyos proli tömeg, akit megbélyegeztek. Tehát tulajdonképpen...
1: Jaj, már nem.
2: Mi van? Az arisztokratáktól lopták el a prolika tetkót. A tetkó története, jól mondom, az angol királyi család volt az első ilyen tetováló családok, és aztán ez elterjedt az egyszerű nép között tényleg. Nem, semmilyen, ha meglátok egy tetkós testet, valószínűleg nem is nézem már meg, mert nem vagyok kíváncsi annak a nőnek a személyiségére, aki tetkót...
0: Ez nem szabad
2: ilyen egyszerűen mondani, de azért ez nem a Yakuza féle tetkók csodálatos világa, hát ezek ilyen...
1: Tehát van mondjuk...
2: Szexuális felhívójelként működő tetkó.
1: Nem feltétlen. Tehát ezt akarom kérdezni, hogy neked melyikkel van problémát. Tehát az, ami mondjuk most csúnyát fogok mondani, de idézem a rendes nevét, ahogy az emberek ismerik, a ribant rendszámmal van baj.
0: Én ezt tudod, mi annak a története? Hogy ezt a pornószínésznők vezették be, hogy hátról is meg lehessen őket ismerni, azonosítani.
2: Igen,
1: tehát, hogy azon vagy kiakadva, vagy az már unszimpatikus neked, vagy,
2: rendkívül
1: vagy mondjuk egy
2: kicsi forma kínálatból rendkívül nagy tömegek választanak egészen igénytelen megoldásokat.
0: hadd vessek be egy szempontot ezzel, mert ezen én is gondolkodtam, hogy nagyon sok ilyen sztori volt. Tehát, tudjátok, hogy volt egy operaénekes, akit Bayreuth-ba azért szállítottak le a színpadról, és nem énekelhetett, mert holott remek hangja van, mert egyszer fiatal korában valami horogkeresztet tetováltatott még a mellkasán, és a próbán észrevették. Hogy azt gondoltam, meg a Lars von Trier az öklében, hogy tulajdonképpen a tetoválásban az a probléma, hogy van benne egy alaptévedés, a legtöbben egy olyan alaptévedés, ami valahogy a véglegességről szól, és az emlékeztetésről. Tehát azért tesz föl mondjuk valaki valamit, hogy anyám, vagy a szerelmét, vagy nem tudom, micsodán. Éva. Hogy is volt ez, azt hiszem, a Cseh Tamás szám, vagy melyik, amiben volt egy ilyen tetoválás, bűn az éve, nem minden jobb.
2: Igen.
0: Hogy ne felejtsék el, hogy megmaradjon, hogy kötelezzék magukat, hogy mindig is ott van, nem tudom, nem az a bizonyítom a hűségemet, hogy a testemre teszem az illető nevét, vagy ami fontos. És hogyha belegondolunk, ez egy tévedés, mert nem attól, tehát nem, ez egy mechanikus, tehát mint amikor az Odysseus a árbozhoz kötözteti magát, nehogy behódoljon a szirének énekének. Ez azt jelenti, hogy lemond a szabadságáról, és valami mechanikus módon.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy nincs ebbe egy ilyen birtoklási vágy, hogy tedd magadra, hogy Mari vagy legyek ott a mellkasodon, tehát, hogy nem lehet benne egy ilyen másik oldali nyomás is, mondjuk, hogy érted, mint
0: de az, persze, hát ez az...
3: János, te azzal foglalkozik-e valaki ezzel a kérdéssel, hogy mondjuk Adi oda tetováltatta volna
0: Léda.
1: És
3: ezek után, hogy a csinszkával randizni, az érdekes.
0: Egy nagyon szép, vagy több nagyon szép munkáról tudok, képzőművész munkáról. Az egyik, egy román művész, a hajnali órán, most ne várjátok tőlem túl sok részletet, de...
3: Már nincs
2: hajnali
0: reggel. Jó, tényleg 3-8 lesz, 4 perc múlva, hogy valami ilyesmit tetováltatott magára, vagy nem tudom, szeretlek Románia, és aztán, és ez dokumentálta, és aztán azzal a fájdalmas technikával, amivel ezt le lehet vetetni, levetette.
2: Jézusom.
0: És egy másik művész pedig, nem, egy idős ember, egy idős bácsi.
2: És bele a szeretlek Románia szövege a sebekkel lett leszedett, és beíró. Azért ez szép.
0: Ez nagyon szép. Ez
2: kicsit a hajas Tibor.
1: Ez
2: hasonló.
0: Ez egy eltökélt dolog volt, és mondom, egy ismert művész, mindjárt mondom a nevét, addig mondok egy másikat. Ez valami olyasmi volt, erre is itt is lehet, hogy a részletekben tévedek, hogy egy idős holokausztul élő bácsi, mivel elhalványodott a tetoválás a karján, visszatetováltatta egy tetováló szalomba a számot. Erről az jut eszembe, hogy egyszerre NDK, amikor még volt NDK, művész, tehát diák társakat nekem kellett kalauzolni, és Balatonon Tihanyban elmentünk egy borpincébe, főleg bort inni, akkor ugye nem volt ilyen borvilág, mint most, és kis mennyiségű bort nem tudtak eladni, tehát kis mennyiséget nem tudtak eladni, és nagyon finom borok voltak, így kvázi kimérve, és hozta a házigazda felesége a kancsókat, és nyár volt, és rövidül jó ruha volt rajta, és a kaján ott volt egy tetoválás, és akkor az egyik kelet-német művész megszólalt német, hogy ez biztos egy fontos telefonszám lehet a karján. Amiből csak az derül ki, hogy hát, szerintem ennyire bunkók biztos nem voltak, tehát hogy ennyire nem tudtak. Honecker világban arról, hogy tulajdonképpen mi is az ő múltjuk.
2: Igen, a litcseiek, igen.
1: Nekem ezekről a tetkós dolgokról visszatatolva nekem vagy nagyon negatív élményeim vannak, nem saját magamon ismerősök, amit hallomásból, tehát hogy ez a legátgondolatlanabb, a legrészegebben megcsináltató, tehát hogy a legelvetemű, tehát tényleg hogy jut eszedbe egy pónilód, de tényleg 30 éves férfi létedre a mellkasodra, tehát hogy így ennyire abszurdtól, például a gyönyörű szép jelentéstől kezdve, tehát ez is mondjuk lehet egy művészeti önkifejezés, ahogy te is mondtad. De ez mondjuk a póniló is egy ilyen... Vagy ez tényleg már csak annak tudható be, hogy valaki nagyon sokat tipol. Mert ő nem tudott rá választani.
0: Ez a tetoválás egy hatalmas műfaj, tehát ennek a... Most tártak az öccén ezen a jégbe fagyott, mumifikálódott ősemberen tetoválás nyomokat.
2: Láttad, van egy szenzációs orosz film, az a címe A tetoválás, és arról szól, hogy börtönfilm, hogy
0: ez klasszikus, az orosz börtön tetoválások azok
2: azoknak képzőművészeti történet,
0: nem
4: orosz.
0: Na abban az albumban olvastam egy
2: na de várjátok a sztori. És arról szól, hogy van egy fickó, teljesen bele van épülve a orosz bűnözői világba, tehát jól érzi magát mindenki, haver.
4: Köcsög vagy nem köcsög?
2: Most ez...
4: Mindegy.
2: Jó, igen.
4: Lehet, hogy
2: nem. Nem köcsög. És megtér. Valamilyen, mindegy, igen, van ilyen orosz léleknél, ne viccel.
0: Na persze.
1: Annyi volt.
2: És akkor elhatározza, hogy és föltetoválja ma egész testén Jézus Krisztust, ahogy föl van feszületve. És onnantól megváltozik az élete, és gondolhatjátok, hogy a végén végigjárja a Jézusi kanosszát, vagy a kanosszát, Jézusi kanosszát, miket tudok? Az Jézusi kanossza,
4: na,
2: végre találtam valami! 3/4-8-kor, magyarok! Jézusi kanosszát járjatok! Hogy hát semmi, rászáll a közösség, és megölik, és igen. Tehát a jó film. Na, csak annyit akartam mondani, hogy úgysem néztek orosz filmeket. Te nézel még orosz filmeket?
0: Dehogy nem.
2: Jó.
0: A Bolygók együttállása.
2: Nincs még Bolygók
0: együttállása. Zseniális, Paradzsanov film. Bolygók együttállása. Hadgyakorlatról szól, behívnak tartalékosokat, és valahogy elvesznek.
2: Tehát, ez mostani Paradzsanov.
0: Nem.
4: Szovjet
0: film, nagyon jó.
2: Bolygók együttállása.
0: Hát talán... Nem tudom, hogy ezt szabad-e mondani.
4: Szabad.
0: Ismerek egy portást.
4: Nem, a szabad.
0: Ismerek egy portást, akinek a megszállottsága az, hogy hát egész nap ül a portán, nézi a biztonsági kamerát, és szabad idejében a barátaival orosz film megszállott, vagy szovjet film megszállott, és teszi föl ezeket mindenféle ilyen obskurus szájtokon, meg kitalálják, hogy hogyan legyen a feliratozás, meg honnan veszik le. Nem csak oroszokat, tőlem BBL, vagy tőlem az én filmemet kérte. Uh-huh. Na mindegy. Azt akartam mondani, hogy ebben a könyvben, ebben a általad is idézett tetoválás könyvben szerepel egy történet, hogy a bűnözők, amikor vonaton utaznak, és ugye a tetoválásból indult ki, mert vannak ilyen rangsor tetoválások, hogy ki mit tetoválhat magára, akkor néha azt mondják, hogy kártyázunk? Jó, kártyázunk. És miben kártyázunk? Válasz? Az utolsóba.
4: Azaz?
0: Hogy aki veszít, az az utolsónak felszállt utast lelövi.
4: Jézusom.
1: Úristen!
0: Vagy megöli. Uh-huh. És ez komoly.
2: Szimpatikus ilyen, igen, játék.
0: Uh-huh. Ehhez a KGB-nek...
4: Ez az orosz rulettnek egy ilyen turbosított.
0: És a KGB orosz rulett, hogy behívnak téged, és azt mondják, hogy kedves Bakács elvtárs, itt van a vallomásod, hogy te nem tudom én, 1000 év óta CIA, FBI, vagy mit tudom én, angol titkosszolgálatnak dolgozol, írd alá. Azt mondja, nem írom alá, hát én nem dolgozom nekik.
2: Igen, ha aláírod,
0: és akkor hogy megáll két ilyen smasszer, és úgy érzed, hogy most rohadtul meg fognak verni, és azt mondják, jó, nem írja le? Tényleg nem írja le? Jó. Akkor, mit tudom én, Kuznyecov elvtárs, hozza be az első járókelőt. És lelövik. Mit tudom, a nénit a cekkerrel. És akkor az, elkezd remegni az illető, azt mondja, hogy hát ne, nem vagyok orosz. Oké, kutya szöbben a következőt. Ez komoly, hihetetlen, hogy mire képes az emberi elme.
2: Nem sokára jön Putyin, szeretettel várjuk Magyarországon, és örülünk, hogy
0: keresetek meg, a Sorokinnak van egy nagyon, ezt el is küldtem talán neked.
3: A interjú vele, ugye?
0: Az orosz lélekről. Igen. Hó, vér és tömjén.
2: Sorokin, hó, ezt vér és tömjén.
0: Az orosz lélek három alapelemből áll.
3: Uh-huh. Hóból, vérből
0: és tömjénből. Az a tömjén.
2: Az a tömjén részt
0: kategóriája.
2: Igen. Igen.
1: És ugye kedden visszacsatornak,
0: amit
1: már
0: napjuk
1: egyszer említettem, hogy és egy hallgató meg is erősített, hogy ő sem nagyon tudja, hogy lényegében kik csinálták ezt, hogy hogy vették fel, de kedden lesz egy ilyen kis külön kiadás, ugye a drága Putyinunk megérkezése alkalmából egy ilyen külön kiadás a South Parkból, meg a Family Guy-ból.
3: Ja, igen, Putyin a South Park,
1: és Putyinos Family Guy lesz majd kedden.
0: Ez Franco South Park?
1: És valami, tehát volt bemutató, trélert is megcsináltak, és én ott láttam húni a magyar zászlót, magyarul beszélnek, ott van benne Ádár, őt mondjuk pont nem láttam, én Putyinra emlékszem, és
5: Ádár János egyezkedik Putyinnal a játékhatárok nélkül.
1: Játék
0: határok nélkül ráadásul. Igen, tehát
1: mindig
3: szokott az, hogy ezt kicsináltam. Most csináltam
1: a szirányi? Amiről mondtam, az real, vagy...
3: Iszonyú sok epizód volt?
2: Most nagyon sok információ egyszerre
3: hullott le,
0: vagy kérdés. Lehet egy programajánlót?
2: Lehet. Igen.
3: Programajánló követ.
0: Programajánló, ugye ma már 14-e van és szombat. És már szó volt arról, hogy micsoda nagyszerű dolog az Eleven emlékmű és a Szabadság színpad a Szabadság téren. És a Szabadság színpad Sarankó Mária kezdeményezésére csinál egy vásárt a Fiatal Képzőszeg stúdiójában, Rottenbüller utca 35. Ez szabadon lehet bármit odavinni, szabadon lehet bármit ott megvásárolni. Rottenbüller Damjanich sarok, igen, és amennyiben lesz ebből származik valami bevétel, az a Szabadságszínpadhoz jut, és egyébként meg nagyon jó hangulatú dolog lesz, tehát erre szerintem garancia az, hogy a fiatal képzőszek vállalták ott a helyszínt, úgyhogy látogasson el mindenki, délelőtt 11-től szerintem esti órákban, aki pontosabb információra vágyik, az biztos megtalálja.
2: Hogy jó lesz a hangulat, azt hadd mondjam meg, hogy én bölcsészként például az Epreskertbe jártam, mert azért vidámabb hangulatú társaságot a képzőművészeknél azért nehéz, nem? A festők a legerősebbek?
0: Nézzük, itt hogyha többször is időzni jelent, tehát hogy mondjam, ilyen közhiedelem járja, hogy a festők boroznak, a szobrászok pálinkáznak.
2: Igen, de ez nem igaz.
0: A szobrászok sokszor bográcsban sütnek, főznek, csinálnak ilyeneket.
2: Főznek még az epresbe?
0: Szoktak, most néha úgy tűnik, hogy ezt megtiltották, néha úgy tűnik, hogy ezt nem tartják be, de a főzés, mint ilyen közösségképző, vendégszerető aktus, ez azért jelen van. De ami nincs, ami korábban volt, és ez fantasztikus volt, pont abban az időben, amikor te is jártál. Szerintem lehet tavasztól, ugye a másik fél év az tavasz, meg kora nyár, tehát jó az idő. Mm. És a modelleknek kötelezően egy órán belül 10 perc szünetet kellett mindig adni, hogy kimessenek. Hát ugye ott festőosztályok, szobrászosztályok vannak, általában annak nagyon hogy mondjam, sokan jelentkeztek modellnek, a figuránság mellett ez a híres budapesti huligánok jó része modell, Szilágyi Lenke is volt modell a képzőművészeti főiskán, és sokakkal össze is barátkoztunk. És a lényeg az, hogy a lányok egyszerűen lepedő, mert az egyetem lepedőt adott neki, tehát a modell, amikor fölvette a munkát, kapott egy tiszta lepedőt. És azzal takarodzott, és arra állt, hogy ne a piszkos, nem tudom, mire álljon. Csak azt látod, hogy ilyen 3-4 mesztelen lány egyetlen egy lepedőbe burkolózva, nem tudom én, kimegy, ott mászkál, beszélget, egymással beszélgetnek.
2: Igen, a jó hangulatnak szerintem megvannak
0: ez
2: ilyen típusú feltétele.
0: Mert ez nem alkalomhoz kötődött, hanem ez folyamatosan ott egy része igen. volt a...
2: Igen, dolog. Jó volt. Én nem emlékszem, igen, jó volt. Szedjétek össze magatokat, fiúk, elbúcsúzunk, jó? Nem kell pöcsönni, pár perc
4: van. Értitek, hogy akkor most a 24. óra, és akkor a Damok lesz, és akkor volt, Damok volt.
1: És akkor a rádió világnapját így le is zárjuk.
2: A hallgatóval, nagyon így kell befejezni, így a hallgatóval.
6: Hogy bírtad, Vakács?
2: Károlyok!
1: Téged hiányoltunk,
2: mond!
6: Mikor hiányoltatok?
1: Egy órával ezelőtt rólad beszéltünk a dohányzóba, hogy na te vajon mellett?
6: Hát én hallgattam a kalapját, orsolját, a pénztek.
1: Végig velünk voltak
6: erre? Azt akkor már bicikliztem, aztán hallgattam azt a előtte lévő, az nagyon jó volt. Nagyon jó volt,
2: azt a srácot meg kell hívni, hogy együtt a család. Károly.
6: De egyet hiányoltam, ne haragudjatok. Be kellett volna mondani, mondjuk nem két nem óránként, meg a három óránként, hogy milyen műsor fog következni.
2: Bebizony.
6: Nem mondta, nem jól mondtátok be. Ki fog következni, értem meg abban. Milyen vendég.
2: Igen.
6: Pontosan időpontra.
2: Jaj. A titkárnő majd fölhív adás után, és elmondja, hogy miért nem csinálta meg ezt a részt, jó?
6: Engem ezt fölhívni, hát nincs meg a számodok.
2: De benn van benn vár a taxim, abban van a titkárnőm, és őt majd onnan fölhívunk téged, hogy ez most miért nem
6: jött meg össze. A számom, de már nagyon-nagyon furcsán kezd ez a levegőt. Na, hagyok másnak is lehetőséget, hogy elbújtsuk.
2: De most már nem vagyok másnak lehetőséget. Szervusztok!
4: Lehetőséget kapunk akkor arra.
1: Igen.
4: De elköszönjünk 24 óra után a hallgatóktól.
1: Azért egy pár mondatban én elmondanám, hogy kiket...
2: Foglald össze.
1: Igen, én szeretném összefoglalni, hogy azért kiket tudtunk behívni erre a 24 órára, és kik voltak azok, akik velünk együtt hadban állva letalpalták ezt a 24 óra, szépen mondott, pedig amúgy seggeltük már, bocsánat. Tehát, hogy ugye az első vendégünk, akivel kezdtünk, a Szilágyi János volt, azért vele is nagyon érdekes dolgokat beszélek, hogy haza is
2: haladott. Ne értékel, csak mondd a neveket.
1: Jó, akkor nálunk voltak a Brui kis csapat, a sörfőzőink, a Hackerspace, Budapest, aztán jött Szilágyi Sem.
2: De olyan gyorsan, Saci. Igen, azért meregjünk el abba, igen.
1: Na most meregjünk, vagy soroljak? Tehát, hogy azért...
2: Az, hogy ne értékel.
1: Öt perc
0: alatt. A Szilágyi János az nem a híres régi rádiós.
1: De.
0: Hogy van?
2: Jó.
0: Most jutott az eszembe, mert nagyon...
4: Mit ült az aranka?
0: Olvastam régen, szóval amikor ezek voltak az interjúit, Pilinszki meg egyebek.
1: A női hallgató, aki az előbb betelefonált Szolnokról, előbb egy órával ezelőtt, ő például őt említette, hogy neki jó volt a kedvence.
0: Ez egy fantasztikus figura, és kvázi jól tartja magát.
2: Nem, teljesen. Teljesen. Oké. És arról beszélgettük, hogy tulajdonképpen... Semmi szükség rá.
0: De ilyen... Mit csinál egyébként? Hát azért idős.
4: Hát
2: idős, de most komolyan mondom, hogy én nem érzem annak. Tehát amikor így beszélgetek valakivel, mindig
4: azért... De azért arról beszélgetünk, hogy milyen idősnek lenni, igen. És elfelejteni a dolgokat.
2: De simán legyalázta, visszagyalázta most pozitív értelemben a betelefonálókat, tehát még... Mert érted, van az időséggel egy ilyen lelassulás. Tehát én már a Vitraival nem akarok nagyon vitatkozni, mert egyszerűen tiszteletlennek tartanám az életkora miatt, hogy gyorsabban.
0: Miért tök jól néz ki, most láttam a Vitrairól egy fényképet.
2: Csak azt mondom, hogy gyors és éles elmélyű.
1: Annyit akkor mondjuk el, hogy 9-től jött be, tehát ugye vissza akarja valaki hallgatni, péntek reggel akkor kezdett nálunk, és akkor így
0: olvasom
1: a többieket, ugye a Brui csoport volt 10-től a sörfőzők, aztán jöttek 11-re a Hackerspace Budapest, Szilágyi Sándor, Saci volt ugye déltől egyig, Palóc Eszter kicsit megkésve, de az egy órás órába ő is befutott, ő volt ugye az énekes.
2: Ő ma koncertezett.
1: Igen, ő volt a koncertezett. Ugye utána volt egy kis zenei atmunk, ugye Feledi Botond érkezett meg utána 3 órára, így van, Karafiát Orsi követte őt 4 órakor, Péntek Orsi és az Andalúz lányai című könyvről beszélgettünk 5 órakor.
2: Igen.
1: ugye itt bejöttek a utána velünk horgászoztunk, tehát hogy itt a
2: horgászok. Legyező horgászokat nem tudtuk leverni.
1: Így van.
2: Utána soha nem gondoltam volna a legyező horgászról, hogy ilyen békés, jó természetű, egyszerű embereknek gondolod a legyező horgászokat, mert őket nem tudtuk kifolni.
1: Viszont, mivel mi is behívtunk. Régi
4: például nem egy egyszerű, de egy olyan emberek, akik leírtál.
2: De
1: hogy mivel ezt nem tudják a hallgatók, annyit hadd mondjuk el, hogy a 24 órás, 24 vendéget betartva volt benn saját vendégünk, amit jövő héten le fogunk adni, igen. Tehát hogy ezt nem fogjuk kihagyni, hogy meglegyen az, hogy ki is volt abban az órában a másik vendég. És 8-tól volt a Kincses Marcell a Coming Out könyvnek, ugye a meleg volt lelkész. Ugye utána jött szinte rögtön egy fél órás késéssel, vagy csúszással ilyen fél tíz, kilenc körül, ugye Bodrogi Bea volt velünk, a média jogász, civil, ezért fontos, mert ugye igen, mindig kihangsúlyozta. Ugye onnantól Szerb Horváth volt nálunk, ugye ő több órát is vendégeskedett nálunk.
2: Az vidám írta. Pillanatokat szerzett.
1: Az volt a legvidább, amikor utána ugye a Bárdos Deák Ágékkal mindenki bent volt egyszerre, és tehát ők két órát voltak bent egyszerre, ugye? Tehát, hogy ez egy két órás
3: archív
1: is lehet. Szerb Horváth hármat. Bizony. Utána pedig ugye a filmeseink jöttek háromra, ők voltak még, akiket visszatudtok
2: hallgatni. Ők fiatal YouTube-osok voltak, és...
1: Filmes, tehát egy forgatókönyv, tehát egy forgatnak, klipet csinálnak, reklámot csinálnak, tehát elég érdekes így a...
2: Képzeld, ezek teljesen ilyen házakban lakó magánemberek, akik... tök más, nem, mert a MAFS meg a BBS meg egy csomó minden miatt kialakult valahogy valakiből, hogy lesz filmes vagy valami. Otthon elhatározzák és saját erőből megvalósítják.
0: Volt egy ilyen diákunk, aki egy tök jó sztelikemet és gémet meg ilyeneket hegesztett össze és klipeket csinál az ismerős zenekaroknak, és
2: abszolút... Föl sem merül benne, hogy állami támogatást kapja.
1: Ebből van, hogy belülük ketten az SFN, tehát a Színház Filmművészeti Egyetemen végeztek, ráadásul, tehát hogy ez nem egy olyan távol.
2: Nem arról az, hogy később aztán mindent megtanul, mert szüksége van ahhoz, hogy tudja az anyagot, hanem hogy hát figyelj, az, aki az anti-realityt adja, hogy hívják a...
1: Akit, Imagy Show,
2: az az ő saját...
1: magánélete.
2: Fejlesztése, televíziós igen. Fejlesztése volt az agyába. Érted, hogy ez ugyanolyan, hogy kérdezte a néni, hogy szólokon mit lehet csinálni, és átéreztem, mert a kopikon is onnan jött. És tudod, ha ott él szólokon, akkor azért azt tudod, hogy mi az. Az olyan, mint hogy Várpalotán születtem. Szüles Várpalotán, és akkor megérzed azt, hogy...
1: És akkor kemény leszel.
2: Nem, akkor van egy húzása a szabadságnak, és megszületek. Tehát mindig azt hiszem, nem adtak egy büdös fillért se a Magyar Független Film Szövetségnek, és akkor azt hiszed, hogy vége a Magyar Független Filmnek, de nem, semmi,
4: az igazán független,
2: semmi köze a művészetnek bizonyos értelemben a finanszírozáshoz, ez nagyon érdekes.
1: Szombat 3-kor
2: tényleg itt van a Hotti Hada a 48 órás adásának az utolsó kétharmada.
1: Bírjátok ki, tehát Regős Robival nevettünk ja, nagyon igen, sokat, tőle. Meg az ő abszurd történeteiről reggel 5-kor, hajnali 5-kor, Párról Rözsöd, Sugár János csatlakozott hozzánk 6 órakor, 8 óra van, letelt a 24 óra, mi megyünk, alszunk, és szerintem egy hétig nem beszélsem.
2: Olvasatok könyvet.
1: Az biztos.
2: Na, egy darabig nem látjuk egymást, van jó hír a halálban. Na, puszi.
1: Addig imádkozzatok meg, szeretném.
7: Mert mi lesz ezután?
8: Kert akaró.
9: Jó.
8: Jó.
10: Jó.
8: Kert akaró.
11: Sanyi, Atesz és Varek.
8: Kert akaró. Hangzóirodalom. Élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
12: Kettős vállalkozás.
8: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
13: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden.
10: ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
8: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
8: Hallgass.
13: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
11: Tilos rádió?
8: Jó.
7: Ez nagyon jó.
11: FM 90.3. Hallgass.
8: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: egyszer volt, tegnap volt, ne hidd azt, hogy régen volt, elmentünk a cirkuszba. Tudod, mi volt ott? Tudod? Emlékszel? Láttad? Hallottad? Hazamentél és eljátszottad? Voltál te is bűvész? Tornász? Voltál idomár, táncos, lovas, bohóc és zsonglőr? Voltál? Mert én voltam. Minden voltam. De leginkább bohóc voltam. Betáncoltam a szobába. Figyelem, megjött Pogácsa! Mondom, Pogácsa bohóc vagyok otthon. Egész cirkusz egy szemében. Gyere, légy a közönségem. Gyere, hív Pogácsa, a nagy bohóc varázsló. Gyere, kiált a kikiáltó. Nem veszélyes, egy személyes, mindig nagyon leleményes az én cirkuszom. Van benne majom, mászik a falon, van benne zsiráf, félti a nyakát, van benne minden, mesés a kincsem. Ha elképzelem.
1: Jaj, szegény fejem!
0: Nem veszélyes egy személyes.

lágya, se családja. Van benne majom, árnyék a falon, van benne minden, csak társa nincsen. Jöhetnél értem, szólhatnál hozzám, lakhatnál nálam, élhetnél velem, értem hozzám, nálam, velem, értem hozzám.

Az én cirkuszomban minden este tovább folytatódik az előadás, ha bezárulnak az ajtók, ablakok, és elalszik a lámpa. Mondom, Pogácsa bohóc vagyok otthon, egész cirkusz egy személyben. Gyere, légy a társam! Olyan az én cirkuszom, mint az álom. Gyere, figyeld meg, hogyan csinálom.

0: hajóra szálltam, szárnyam cseréltem evezőre, szélhátán szállok mennyegződre, felhő menyasszony. Leszek vőlegényed, ha nem hát zenészed, bohócod, árnyad. A láthatárnak most nekivágok, leszek a bárányod, leszek a madarad, vánkos fejed alatt. Ha nem, hát panaszom elmondom a szélnek, versemhez elég lesz ennyi. Hajóra szálltam, szárnyam cseréltem evezőre, mégsem értem el mennyegződre, felhő menyasszony.
1: Nem, de nem ám, mert lusta voltál, elaludtál. Hallottam, hogy kását fújtál, menyegzőről lemaradtál. Tutyi-mutyi fickó vagy te, naplopó.

0: másítos, csak bámulj csak, szervusz naplopók! Tucsi mucsi, hopp, hopp, hopp, megkapod az ékoppot. Jajgass naplopók, szervusz naplopók!
1: Szervusz, lókötő, te csak ne kötekedj. Én hoppon maradok, de te pórul jársz, ha szüntelenül sétikálsz és jégre lépsz, csapdába esel és ott is maradsz. Úgy kell neked, lókötő.
2: Keszek, kusza, nyek, nyek, nyek, lódulj, lókötő. Kötekedj csak, hencek csak, szervusz, lókötő.

0: hop, lušta na plopu.
1: Kesek usa, nek, nek, nek, loduj lókötő.
2: Ez a trombita, bita, bita, akkora, akkora sárga, de réz, úgy villog, de úgy te, rá ne néz. A trombita bitabában ott lakik egy angyal, maszatos ruhában, maszatos az arca, csupa málna, csupa megy, csupa földi szeder. A trombita bitabában az angyal hamisan énekel.
3: De semmi, ez semmi, ez akkor is annyira, annyira szép.
2: Hallgass csak a trombita bából az angyal énekét.
3: Angyal. Angyal, de kötéltáncos. Láthatod, dörzsölt mutatványos, orrát orrodhoz dörzsöli. Kérdez, felej neki. Ibolyának ibolyát adtál-e már? Katicának katicát fogtál-e már? Harangoztál-e gyöngyvirággal? Jártál-e vizen száraz lábbal? Angyal, angyal, de nem magányos. Odahajlik a bohócához, olyan, mint a jébetű. Játékos és gyönyörű. A bohóc, ha sír, ha nevet, másra gondol, mindig másra. Nevetésben a sírásra, édes és keserű könnyekre. A lejjebben a följebbre, a padlásban a pincére, a pincében a cincérre, a nagy hősben a kis gyávára, napsütésben a vakvilágra, szóval a túloldalra, ellenkezőre. Gyűszűbe zárt zöld mezőre, fényben a tére, hőben a fagyra, vagy csak arra, hogy mindig van másik. A nevetéstől a zokogásig végtelen a dolgok nyitja zárja. Ezért gondol a bohó mindig másra. Nyugtat ezért nem talál. Két végpont közt röpködő madár, csupa rongy, csupa kóc, csupa színlelés, festékkel kimázolt, kétségbeesés. Mulatságos mutatványos, odakötve az éjszakához. Leláncolt szárnyas. Azt mondja, vágtas! Nincs lovad? Legyél ló maga!
2: A dzsikitek, a dzsikitek, jönnek a dzsikit lovasok. A lovak lába a porony porába tapos. Csak a vágta, a dzsikitek álma. Se nyerek, se kantár, csak a csizma és a tér. Se porony, se pálya, se cél. És mégis jönnek a dzsikitek, a ló sörénye. Úszik a szélbe, száll a dzsikit. Felhő a ló hátán, árnyék a ló oldalán. A ló nyakához tapad a dzsikit. És háttal előre, kézen állva keresztben a ló hasa alatt. Csak jönnek a dzsikitek, se nyerek, se kantár, se ló. Csak a dzsikitek, a dzsikitek.
1: Láttad őket, naplopó? Láttad? Micsoda vágta? Hé, hey, naplopó! Alszol, naplopó!
4: Ki az?
1: Mi az?
4: Állj, ki vagy? Fogják meg! Segítség!
1: Na, naplopó, tér már magadhoz! Én vagyok itt a barátod, lókötő!
4: Most vagyok!
1: Álmos vagy? Na lám! Mondd, éhes nem vagy?
4: De igen, éhes is, meg álmos is, de ne kérdezz, kérlek, nem,
1: hát
4: mert...
1: a pitét szereted-e?
4: Ne.
1: Milyen pitére gondolsz? Almás pitére.
4: Én meg mákosra.
1: Pitek, pitek, almás pitek.

0: Te is pite, mindegy mi, de pite. Gyere, pite, tartsunk össze. Gyere, pite, tartsunk össze. Gyere, gyere, pite, pite, tartsunk össze. Gyere, pite, tartsunk össze. Gyere, pite.
1: Nem mondom, a pite, ha mákos vagy almás, finom falat. Pitékkel bizony jól mulat az ember holmi bálban, ahol zenebonas tánc van, ahol pisze piték lejtenek a porondon. Mondom, az ilyen cirkusz fölér akármi mással, de vetekedhet-e a pite a pogácsán.
2: Sejem sárga megszitált homokra, piros, kék vagy barna kis vödörből, közvetlen közelről öntsünk naptól langyos, a se vagy a piszkos csap vagy kútvizet. Jobb kézzel öntsük vagy bammal, és persze óvatosan, bár folyamatosan, vagyis egyenletesen, hogy tésztánk csomós ne legyen. Bármilyen formát használhatunk, ami kéznél van éppen, mert zsiráf és nyúl egyként mutat az edényen, s majd a süteményen, ha gyors, határozott mozdulattal az előre megtisztított talajra, esetleg megreszelt tégladarabra, vagy a szálkától szaggató deszkára a sár pogácsát az ember jól kivágja. Megsütni, ha éppen maradt a forma, az már a napocska dolga. Csak várjunk türelmesen, percet, órát, évet se bánva, és csodás lesz majd a sárpogás.

0: Anna, Tana, Tétana, Tétova, fény, hona, lép, lova,
1: lova lép.
2: Kilenc kánya, egy veréb.
1: Huss el, huss!
3: Kánya, bánja, vigye ördög szerdára, megjön csütörtök.
4: Péntek, szombat és vasárnap, de jó a szamárnak.
3: Egész héten csak iázik, hétfőn, kedden csacsit játszik.
4: Szerdán szabad jön csütörtök, kánya, bánja, vigye ördög.
3: Péntekre megjön a szombat, szombaton a szamár szombat.
4: Szamár létrát nyújt a hétnek, szamarai herésznek.
3: Gyere, helyen jó a szamárnak.
5: Fakanállal, aranytálat, zsonglőr pörget, háromszázat, kilenc kalap,

0: barátom, napra forgó, sárga sejmek, tompa árnyak, tapsolunk a mutatványnak. Zsonga, zsonga, lőr, zsongi, zsongi, lőr, zsonga, zsonga, lőr, zsongi, zsongi, lőr, zsonga, zsonga, lőr, zsongi, zsongi, lőr, zsonga, zsonga, lőr, zsonga, zsonga. Kis bohócom, fekete-fehérben, zárjuk a boltot kéz a kézben. Elég ebből mára, lesz még idő vadviháncolásra. Csukódj esernyő, koppanj csákó, fűzd ki a cipőd, nagy varázsló, hagyd a tréfát, kupolákban a cérna létrát, lengjenek csak, fújjon, fújjon a szél.
1: Fekete, fehér, üres tenyér, nyitott ablak, szárnya most nő a madaraknak.
2: Csönd, csönd, figyelem, magban az alma most terem.
1: Csönd, csönd, ámulat, itt csak a csönd mulat, csak a hallgatás beszél.
2: Fekete, fehér, csönd, csönd,

0: réges-régen, a tegnapi nap erdejében, egyszer nyáron, vagyis télen, a városban, vagyis az erdőben, jobban mondva az erdő és a város közti úton, az alvó cirkusszal szemben, a kőhíd kellős közepén találkoztam Map királynővel. Furcsa kis találkozás volt, annyi bizonyos. Tél volt, hideg volt, éjszaka volt, szikráztak a csillagok az égen, és fagyos göröngyök ropogtak a talpam alatt a hóba. Az erdészházban jártam, a városba tartottam, zsebemben egy-egy sült krumpli melengette az ujjaimat. Ez hozta meg a szerencsémet. Ahogy lépkedek a szikrázó, ropogó, csillagos hóban, egyszer csak kicsúszik alólam egy ezüst gömböcske, én meg szépen elzuhanok a kőhíd kellős közepén, de úgy ám olyan alaposan, hogy a két sarkam és a fejem búbja is odakoccan a fagyos hóra. És én mégsem érzek semmit. De hangot, azt aztán hallok. Az ezüst gömböcske gyöngyözve nevet mellettem, olyan jókedvűen, hogy nem haragszom. Aztán meg is szólal az új hegyi gömböcske.
1: Föl, te lusta! Hé, vagy itt akarsz aludni a kőhidon? Itt a hóba?
0: Lehet, lőttem magamon, hogy mégis bejutottam. Lehet, hogy el is ájultam, és most valami ájult álom játszik velem. Elengedem a sülkrumpikat, kezemet oldalt a hóba lököm, és már ugrok is talpra, de mintha csupa guruló ezüst gömböcske lenne alattam. Püff neki! Elzuhanok újra. Sarkam és fejem a hóban, de most se fáj. A nevetés meg gyöngyözik tovább a holdsütésben, és újra szól a hang.
1: Ó, te lusta! Lusta? Hát a sülkrumpidra se vigyak.
0: Oda kapok a zsebemhez, belemarkolok a bundás eleg bélésébe. Hát mit találok? Rücskös jégdarabot, deres követ, fagyos sarat, azt találok. És kitette ezt velem? Ő, Map királynő, mert az ezüst gömböcskében ő utazott arra éppen. Map, a tündéri mókák királynője.
2: Királynő, ne tréfálj velem! Add vissza a sült krumplimat!
0: Map csak nevetett, és rázta a fejét a hintó ablakában, és vele nevetett a négy fekete ló, a három testőr, a két szobalány és az egy kocsis. És az egészben az volt a legjobb, hogy a négy meg három, az hét meg kettő, az kilenc meg egy, az tíz meg egy, az tizenegy, mind elfért az új hegynyi ezüst gömböcskében. Ők nevettek, én feküdtem a hóban, és a kőhíd kockaköveit is éreztem a bordáimon.
2: Kedves királynő, nekem szükségem van a sült krumplikra, érted? Előbb melegítik a kezemet, aztán díszítik a karácsonyfámat. Kérlek, add vissza a sült krumplimat.
0: Adok helyette mást.
1: Mit adhatsz te nekem? Te lusta. Nos, halljam, te lusta.
0: Neked adom...

0: Neked adom egy álmomat. Azt csinálsz vele, amit akarsz. Máb királynő ebben a pillanatban abba hagyta a nevetést, és elkomolyodott. És vele komolyodott a négy fekete ló, a három testőr, a két szobalány és az egy kocsis, és ebben már nem az volt a különös, hogy a 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 11 mind elfért az ezüst gömböcskében, hanem az, hogy egyik pillanatról a másikra elmúlt a nagy nevetésük. Hűha, gondoltam, csak nem bántotta meg azt a parányi királynőt. Ilyetten ültem fel a hóban, és kisé reszkető hangon kérdeztem. Rosszat mondtam, felséges Máb királynő, tündérek parányi Móka királynője.
1: Nekem adod egy álmodat? És rám bízod, hogy mi legyen a sorsa? Rám bízod egészet?
0: Ha visszaadod a sült krumplimat.
1: Ó, te! Tudod is te, hogy mit beszélsz? Na gyere!
0: Máb kinyitotta hintója ajtaját, és helyet mutatott maga mellett. Beléptem a könnyű kétkerekű hintóba, lehuppantam az ülésre, és ebben nem az volt a különös, hogy még én is elfértem a 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 11 mellett az ezüst gömböcskében, hanem az, hogy Máb meghívott egy kis sétakocsikázásra. Mert már rohantunk is a téli éjszakában, be a városba, be a házakba, be az alvók álmaiba. Amikor már jó nagy utat megtettünk, jó sok álmot bebarangoltunk, és szépre, gyönyörűre változtattuk valamennyit. Máb királynő egy-kettőre visszaröpített a kőhíd közepére. Még köszönni sem igen volt időm, s már is egyedül maradtam, csak valami ezüstös nevetést sodort felém a szél. Elindultam a város felé, s ahogyan kezemet a zsebembe süllyeztem, hát mit találok? Egy-egy forró, puha, sült krumplit találok. Az egyiket nyomban meg is ettem, mert a sétakocsikázásban megéheztem, de a másik hazáig melengedte a kezemet. Otthon aztán szépen elhelyeztem az én kalandos sült krumplimat a karácsony csúcsára. Reggel, ébredés után az első pillantásommal a karácsonyi krumplit kerestem, de nem találom sehol. Helyette egy kis ezüst gömböt látok. Fényes, mint a csillagok. Vidám, mint Máb királynő nevetése. És olyan könnyű, hogy szinte elrepül. Olyan,

0: Hol játsz a könnyedén meghajó?
1: Ő örülök, hogy találkoztunk.
0: Ki ez van szerencsém?
1: Tudakolt a Misóka. Hozzám!
0: Misóka eltűnődve bólintott. Mindjárt gondoltam, ám bár inkább a nevedre lettem volna kíváncsi.
1: A pojáca megzavarodva pislogott. A nevemre, látod, erre magam is kíváncsi vagyok.
0: Misóka egy pillanatra meghökkent, a pojáca pedig olyan vékony magas hangon nevetett, mint a csiklandoznák. Elfelejtettem, hát nem mókás, 20 éve nem hallottam. Csoda, ha elfelejtettem. Sajnálkozott Misóka, mert mód felett érdekelte a pojáca neve. Alaposan szemügyre vette a tarkaruhás jószágot, akinek hosszú, vörös orra gyűrögten és ferdén virított az arca közepén, de fényes gombszeme körül olyan vidáman sorakoztak az apró kicsi ráncok, hogy Misóka egyszeribe jókedvre derült tőle. És ha jókedve volt, könnyebben ment nála a gondolkozás is. Egyet-kettőt vakargatott a fületövén, azután így szólt. Véleményem szerint semmi okod a búslakodásra, majd kitalálom a nevedet. Ó, rebegte a pojáca, örök barátságra kötelezel, ha megteszed. Találd ki, kérlek, és amíg csak egy parányi fűrészpor lesz bennem, szeretni foglak. Misóka érzékeny mackó szíve összefacsarodott a meghatottságtól. Eltökélte, hogy akkor is szeretni fogja a pojácát, ha nem sikerül nevet találnia neki, de azért minden tudományát összeszedte, hogy segítsen rajta. Kerek fejét két puha mancsa közé fogta és gondolkodott. Abban a házban, súgta végül, Pesten, ahol mi lakunk, él egy nagy fontosságú illető, mondhatom, veszekedős és házsártos személyiség, és van egy hatalmas seprűje, azzal, ha kedve tartja, akkor a port kavar a folyosón, hogy látni sem lehet tőle, és van egy szemetes ládája is, ahová mindent beletesz, amit a lába ügyében talál. Egyszer engem is beletett. Na, kellemetlen élmény volt, mondhatom. Egy szóval, ennek az illetőnek szakasztott olyan hosszú és vörös orra van, mint neked. Na már most, ha az orrotok egyforma, akkor biztosan egyforma a nevetek is. Persze, mondta elfúró lélegzettel a pojáca, és őt hogy hívják? Józsinak, közölte égnek emelt orral Misóka. Ám bár megesetik, hogy tévedek. Józsi! Rikkantott a pojáca. Dehogy is tévedsz, Józsi! Nem mindennapi név, ugye? Ó, de hálás vagyok, végtelenül örülök, és ugrált bukfencezett örömében. Hegyes orrú cipője hegyén halkan csendült össze a két pici csengő. Misóka rácsodálkozott a csilingelő cipőkre, azon gondolkodott, látott-e valaha ehhez hasonló csodálatos lámpelit. Szerette volna megkérni Józsit, mutassa meg közelebbről is azokat a muzsikáló topánkákat, de Józsi kérés nélkül is közelebb hozta a cipőit. Lekuporodott Misóka mellé a szőnyegre, és belekarolt. Tudod, súgta, egészen összekavarodott a fűrészpor a fejemben, szünet nélkül tüsszentenem kell, teli van az orrom naftalinnal. Ó, hüledezett Misóka, hát miért raktad az orrodba, ha nem állhatod a szagát? Nem is tudom, nyögte panaszosan Józsi, talán mert attól féltem, hogy megesznek a molyok. Misóka szomorúan bólintott. Gondolod, hogy a molyok pojácákat esznek? Is. Tessék, mondom is. Pojácákat is, ha a pojácák szövetből készülnek, már pedig én abból vagyok, tetőtől talpig, hogy úgy mondjam. Én is, lehelte elgyengülő hangon Misóka. Akkor a molyok rád nézve is életveszélyt jelentenek, szögezte le Józsi. Ezt elhiheted nekem. Misóka elhitte, és azon nyomban összekoccantak a fokai. Az a láda, ahonnan előszedtek bennünket, teli volt régi ruhákkal meg molyokkal, mesélte Józsi. A naftalint is a molyok ellen szórták oda, de a molyok megették a ruhákat is, meg a naftalint is, aztán szép kövére meghíztak. Jaj, falánk állatok, én mondom, már az orromba is belekóstoltak. Józsi féltő szeretettel tapogatta málladozó orrahegyét. Ha még sokáig ott kuksolok, sóhajtotta, elpusztulok. Pedig a régi gazdám nagyon ragaszkodott hozzám. Ezért is tett el emlékbe. Most is mondta, amikor előszedett a ládából. Na gyere, öreg fajtás, van már, aki játszék veled. Aztán szerez neki sok örömet, mert én Dorkát nagyon szeretem. Dorka! Rikkantotta Misóka, hiszen bele nyaralok. Józsi elnézően bólintott. Ezt mindenki tudja. Remélem azért bennünket is szeretni fog. Kétségtelenül, nyugtatta meg Misóka. Dorka mindenkit szeret. Józsi közelebb hajolt Misókához. Szerette volna megkérdezni, milyen kislány is az a Dorka voltak éppen, de hirtelen távoli dobszó, majd szapora lépése koppanása hallatszott. Józsi izgatottan felugrott. Gyerünk elébük, kiáltotta. Misókának annyi ideje sem volt, hogy megkérdezze, hová és miért kell elszaladni innen, mikor apró tánclépésekkel színes torruhás kaucsukbaba toppant elébük.

Hallgatóink. Beállító lemezünk segít önnek meggyőződni arról, kedves lemezhallgatóink, beállító lemezünk segít önnek meggyőződni arról, kedves lemezhallgatóink, beállító lemezünk segít önnek meggyőződni arról,

0: sztereó hanglemezeit megfelelő minőségben élvezhesse, fontos a hangszórók hangerejét is pontosan beállítani.
1: Középről hallja most a hangomat? Ez esetben a hangerő beállítás helyes. Ha talán a középtől kissé jobbra, illetve balra hallana, kérem, csökkentse a hozzám közelebb álló hangszóró hangerejét. Ezzel éri el azt, hogy most már bizonyosan középről szól a hangom. Még egy pillanatra. Elnézését kérem, hogy ilyen sokat beszélek, és még most is igénybe veszem türelmét, de éppen önnek van szüksége a pontos beállításhoz.

0: Ugye észrevette, hogy az angyalok kara a két hangszóró között mint egy sor falat áll, az urhangja szinte az egész teret betölti, ugyanakkor a főangyalok helyét az úr trónja mellett két oldalt jelölte ki, felvételünk rendezője.
1: De van még valami többlet, amit szintén csak a sztereofónia nyújt önnek.
0: Monaurális felvételen két egy időben beszélő személy szövege érthetetlen. Hallgassa csak meg!
1: A katakombos örökönyítja megírt a jövő évben a Hold Kilián lakonyai
2: ületében,
1: az Üllői úti lakótelepen pedig rövidesen Hátvölgyvárra 2% kezdett.
0: Figyelje meg ugyanezt sztereóváltozatban. Bármelyik beszélőre koncentrál, minden nehézség nélkül megérti a szöveget.
1: A katakombos örökönyítja megírt a jövő évben a Hold Kilián lakonyai ületében, az Üllői úti lakótelepen pedig rövidesen Hátvölgyvárra 2% kezdett.
0: Ugyanilyen áttekinthetővé válik a legnagyobb szimfonikus zenekar játéka is, sztereó felvétele.
1: Térérzékelés, áttekinthetőség.
0: Ez a négy együtt a sztereofónia. Ebből adunk önnek egy kis ízelítőt lemezünk másik oldalán. Jó szórakozást kívánok! Jó szórakozást kívánok! Jó szórakozást kívánok!

0: Pista bácsit a ragadozóknál találtam meg, pedig amúgy szelíd ember. Simogatta azt a nagy leopárdot, meg még dorom volt is neki, mint valami macskának.
1: Csilla, gyere ide! Jó! Jó kis cica vagy, úgy. Pacsit, pacsit. Úgy, jó. Nagyon szép vagy. Rendben.
0: Pista bácsi, mondd, hogy lehet, hogy egy ilyen vad leopárd olyan szelíd, mint egy macska?
1: Ez is macska, nagy macska, így hívják őket. Ne felejtsd el, hogy a kettős rács nem véletlenül van itt. Köztük a senki földje, soha eszedbe ne jusson ide belépni, mert az állat karmai messzebbre nyúlnak, mint ahogy ezt a könnyelmű néző gondolná. Egy mozdulat és letépi a kezét. Érted?
0: És akkor Pista bácsihoz miért volt olyan szelíd?
1: Azért, mert kicsikorában én neveltem, én cucliztattam. Ezt az állat nem felejti el. És annak az embernek, de csak is annak, aki őt felnevelte, ugyanolyan kedves, ugyanolyan kezes, mint amilyen kicsikorában volt. Fogságban az anya sokszor nem törődik a kölykeivel. Érted? Az okos kutya felér a legjobb dadussal. Nincs nála külön pótva ma a világon. Némi szelíd meggyőzés után saját kölykének tekinti a legfurább jövevényt is. Hogy is szokták mondani? Teje van, ideje van, még türelme is van. Miért ne szoptasson akár négy leopárd kölyköt is? A veszprémi bakfiskorú fekete párduc Sejla névre hallgat. Ha akar. Ezért a városi parkot már csak pórázon látogathatja. Nehogy valami nagy kutyába belekössön. Az állatkertbe született, és Ildikónak kellett volna dudlisztatnia. Ő azonban hazavitte kertesházunkba, ahol kölykös kutyájuk mellett élelmezése már is megoldódott. Dadájára emlékezve tiszteli a kutyákat, de csak a feketéket. Hogy miért került vissza Sejla az állatkertbe? Szerette a szép függönyöket. Nem kell ezen csodálkozni. Valahol, valamin gyakorolnia kellett a fára mászást. A párducok, feketék és pöttyösök Ázsiában és Afrikában, akárcsak Veszprémben, a fákon érzik igazán jól magukat.
0: Azt hittem, hogy csak a házi állatokat vezetik pórázon. Jó dolga lehet Sejlának meg a többi kedvencnek, akik dullin nőttek fel.

0: tartottan sok gyerek. Madár a kalitkában, dobozban egerek, üvegfal közé zárják a fényes halakat, kutyának kell a forrás, a macska a szavat. Az állatkertnek is van kedvence, nem is egy. A kismackó reggel az óvodába megy, a nagy fekete párduc a ház körül marad, párducnak kell a forrás, a macska a szavat. Lapul Mózes kosárban a kis csimpánz gyerek. Orángután, ha játszik, a kedve is mehet. A nagy gorilla sétál, ő már láncon halad. Majomnak kell a forrás, a macska a szavat.
1: A lipcsei állatkert valóságos orángután paradicsom. Amelyiknek formázni van.

Pista és a medve. Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt egy rossz fia, akit Pistának hívtak. Olyan szegények voltak, hogy nem volt mit egyenek, és ezért az apja Pistát elküldte az erdőre, hogy szedjen vadalmát, hogy legyen mivel az éhségüket lecsillapítsák. Pista elvette zsákot, és el is ment. Ment, mendegélt az erdőben addig, amíg egy jó vadalmafára talált. Felmászott a fára, hogy teliszedje a zsákot almával. Alig tett a zsákba egy néhány almát, már megjelent előtte egy medve, és kért egy almát tőle. De Pista ahelyett, hogy lenyújtotta volna az almát, jól meghajította a medvét. Másodszor is így történt, de harmadszor már lenyújtotta. Ekkor a medve megfogta a Pista kezét, és lehúzta a fáról zsákostól együtt. Belétette Pistát a zsákba, és elindult vele a barlangja felé. Útközben megszomjazott, letette a zsákot, és bément a patakra. Ez alatt Pista kivágta a zsák szádát, kibújt belőle, a zsákot megtöltötte kővel, és amíg a medve megérkezett, addig a sűrűben elillant. A medve felvette a zsákot, és tovább ment. A hátát a kövek szúrták, mire ezt mondta. Ne szúrkódj, Pista, mert megbánod! Mikor hazaérkezett, azt mondta a feleségének, hogy tegyen jó tüzet, mert nagyon jó zsákmányt hozott. A felesége meg is csinálta a tüzet, de amikor ki akarta venni Pistát a zsákból, akkor Pista helyette csomó kő hullott ki. Futott hamar az urához, és megmondta neki, hogy mi volt a zsákban. Ekkor a medve erősen felbőszült, és esment visszament az erdőre. Pista is visszament volt az almafához, és szedte az almát. Amikor a medve meglátta, hogy Pista ott van, a fa alá ment, és újra kérte tőle az almát. Már a legelső alma lenyújtásánál megfogta a kezét, lerántotta, belétette a zsákba, és hazavitte, de most útközben nem tette le a zsákot. A felesége nagyon örvendett a zsákmánynak, s akkora tüzet tett, hogy a ház majd meggyúlt tőle. Ez alatt az ura elment, hogy a barátjait is meghívja a lakomára. Mikor már jól meg volt hevülve a kemence, a medve feleség elvette a bévető lapátot, és azt mondta Pistának, üljön felreja, hogy tegye bé a kemencébe. Pista mindig a medvénének a keze mellé ült. Végül azt mondta a medvénének, hogy mutassa meg ő, hová kell ülni. A medvéné meg is mutatta, de ekkor Pista fogta magát, és a medvénét bédobta a kemencébe. A kemence ajtaját rázárta, ő pedig felmászott a ház tetejére, és magával vitt két malomkövet. Nem sokára jöttek a medvék nagy örömmel, de amikor meglátták, hogy mi történt, nagyon elszomorodtak, és Pistát szét akarták szaggatni. Szerre mindegyik fel akart mászni a ház tetejére, de Pista a malomkövekkel agyon sújtotta őket. Ekkor lemászott a ház tetejéről, elment az erdőre, teliszette a zsák

Tilos Rádió. Maraton utáni pihentető keltakarót hallatok. Köszönjük mindenkinek a részvételt, a támogatást. És jó pihenést kívánunk itt a kemény 9 nap után. Jó hallgatást!

melyik ér többet. Arra-arra, lefelé, egy kicsit felfelé, Tiszántúl, Dunántúl, hol a kurtafarkú tarkamarc túl, volt egyszer egy király, annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira felcseperedett, hogy serkedezett a bajuszuk, azt mondta nekik a király. Na, édes fiaim, most már menjetek, lássatok országot, világot. Elindult a három királyfi három szép barikán, s mentek hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön keresztül, hol lefelé, hol felfelé, de mindig csak elé felé. Addig mentek, mendegéltek, míg egyszer csak egy rengeteg nagy városba értek. Kérdik a város végén egy feltó. Hé, fiú, miféle város ez a falu? Feleli a fiú, ez a Fejér király város. Megörültek a királyfik, hogy király városába értek, mentek egyenest a király palotába, ottan is a király elé, és elé mondták, hogy kik s mik ők. Örvendett a Fejér király fiúknak, mert erős barátságban volt az apjukkal. De hát még a királyfik örültek csak igazán, mikor meglátták a Fejér király leányát. Sok szép leányt láttak a hazájukban, de ilyen szépen nem. Bezzeg közre fogták mind a hárman, kellették magukat, és ahogy a vacsorának vége volt, mind a három bement a király szobájába, megkérték a leányát mind a három. Hát én most melyiknek adjam, tépelődött a király. Hej, csak volna még két leányom. Mit csináljam? Egyiket sem akarta magára haragítani, hát azt mondta. Halljátok, fiúk, én most egyiknek sem adom a leányomat, hanem menjetek tovább, és amelyik mához esztendőre a leghasznosabb dologgal tér vissza, azé lesz a leányom. Itt a kezem, nem disznórád. A fiúk kezet csaptak, s még hajnalban útra kerekedtek. Együtt mentek, amíg egy nagy rengetegbe nem értek. Itt az út három felé ágazott, megegyeztek hát, hogy hárman három felé mennek, s majd esztendő ilyenkor találkoznak ezen a helyen. Elváltak békességgel, s ment kiki az útjára. Sok-sok országot bejárt mind a három fiú, mindent jól megnéztek, vizsgáltak, egy-más dolgot megvettek, aztán ismét eldobták, mert még többet érőre akadtak. Hanem telt múlt az idő, vissza is kellett már fordulni, egy-egy dologban mégiscsak megállapodtak mind a hárman, és mire az esztendő letelt, visszakerültek abba a rengeteg erdőbe, ahol egymástól elszakadtak. Bezzeg, hogy mindjárt azt nézték, melyik mit hozott. A legidősebb mondta. Nézzétek, én egy olyan messzelátó üveget vettem, hogy a világ végére lehet vele látni. A középső azt mondta. Én egy olyan köpenyeget vettem, hogy csak belé kell csongolyodni, s oda repít egy szempillantásra, ahová parancsolod. A harmadik azt mondta. Én meg egy olyan narancsot vettem, hogy a halottnak, ha még nem telt el 24 óra a halál után, csak az orra alá kell tartani, és egyszerre fölébred. Ahogy ezt elmondják egymásnak, a legidősebb belenéz a messzelátóba, s hát, Uram Jézus, csak kiejti a kezéből ilyetten. Talán bizony valami rosszat láttál, kérdezték a testvérei. Jaj, ne is kérdjétek! Halva fekszik a király kisasszony. Belenéz a másik kettő is a messzelátóba, s hát csak ugyanigaz, halva feküdt a szép király kisasszony. Hamar, hamar, kiáltott a középső királyfiú, bújjatok a köpenyegembe, egyszeriben ott leszünk, s hát, ha még fel lehet támasztani. Belebújtak a köpenyegbe, hopp, már ott is voltak a király palotájában. A legkisebb királyfi eléveszi a narancsot, a király kisasszony orra alá tartja, s lám, egyszeriben felpattan a szeme, mosolyog a szája. Na, volt nagy öröm. Volt ám, de nem sokáig. Mert a királyfiak összevesztek a leányon. A legidősebb azt mondta. Engem illet, mert én láttam meg, hogy megvan halva. A középső azt mondta. Azt bizony megláthattad volna, ha nincs az én köpenyegem, még most is az erdőben volnánk. Engem illet a leány. Úgy-e? Mondta a legkisebb. Hát aztán mit értünk volna azzal, hogy az egyik meglátta, a másik ide röpített, ha nincs az én narancsom?
nem tudott igazságot tenni közt a király. Össze kellett, hogy hívass az ország bölcs embereit, hadd tegyenek azok igazságot. Ezek aztán összeültek, 7 nap, 7 éjjel tanakodtak, az egyik erre beszélt, a másik arra, még a 7. éjjel mégis megegyeztek, hogy a legkisebb királyfi illeti meg a királykisasszonyt. Ebben megnyugodtak az idősebb fiúk is, s úgy járták a Kállay kettőst az öccsük lakodalmán, hogy döngött belé a palotáról. Egyszer csak a nagy ligasság közben elé veszi a legidősebb fiú a messzelátóját, s beléje kukkint. Gyere csak, gyere, mondja a köpenyeges öccsének. Nézd bele, s mit látsz? Látok, mondja ez, 2 szép leányt, mint 2 ragyogó csillag. No, ha látsz, bújjunk a köpenyekbe, s nézzük meg őket közelebbről. Még meg sem gondolták jól, már ott is voltak. Azám királylánya volt az a 2 leány is. Megkérték a kezüket, adták, vitték a köpenyekbe. Meg sem álltak hazáig. Hazaért ekkorra az öccsük is a feleségével. Még csak most volt víg lakodalom. A sánták is rúgták a part, ahogy tudták. Tál, tányér elég volt, étel ital kevés volt, mégis minden jól volt.

két krajcár. Móricz Zsigmond karcolata. Jól rendelték az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás, rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sósoknak az a nemzedéke, amelyből az apám volt, megpróbálta az ínségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségem e pár esztendejében. Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesen tudott nevetni, hogy a könny is csorgott a végén a szeméből, s köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét krajcárt kerestünk ketten. Kerestük, és találtunk is. Hármat a gépfiókban, egyet az almáriumban, a többi nehezebben került elő. Az első három krajcárt maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varrogatni, s amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kellett nyúlni, s mindjárt van terülyasztalkám. El is bámultam nagyon, mikor édesanyám kutat benne tűt, gyűszűt, ollót, szalagdarabokat, zsinort, gombot, mindent szétkotort, s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva, elbújtak. Micsodák? A pénzecskék, szólt felkacagva anyám, kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat. Huncut, huncut krajcárkát. Leguggolt a földre, és olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek, úgy is borította le egyszerre, mint mikor a kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevetgélt, s nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Leguggoltam a földre, úgy lestem, nem buvike ki valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképpen nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordított fiókhoz. Psz, ijesztett rám az anyám. Csendesen még kiszökik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár. Nagyon sebesen szalad, az csak úgy gurul, de még hogy gurul. Jobbra-balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsuttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy elbillentsem a fiókot. Jaj, kiáltott rám újra az anyám, s én megijedtem, úgy visszakaptam az ujjam, mintha a sparherthez értem volna. Vigyázz, te kis tékozló, hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk, amíg itt van alatta, csak hadd legyen ott még egy kis ideig, mert látod, mosni akarok, ahhoz szappan kell, szappanra legkevesebb hét krajcár kell, kevesebbért nem adnak, nekem már van három, még kell négy, az itt van ebben a kis házikóban, itt lakik, de nem szereti a háborgatját, mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes, csínyán kell vele bánni, tisztességgel, könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te nem tudsz valami csalogató verset? Azzal tán ki lehetne csalni a csigabiga héjból. Hányat kacagtunk a csacsogás közben? Tudom is én, de a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt. Pénz bácsi, gyere ki, ég a házad, ide ki, azzal felfordítottam a házat. Volt alatta százféle szemét, csak pénz az nem. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott. Hiába. Milyen kár, hogy asztalunk nincsen. Ha erre borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség, akkor lett volna alatta. Én
összekaporgáltam a soklomot, s belerogtam a fiókba. Az anyám az alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, hogy tettél valahova valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az oldalamat. Édesanyám, tudok én egy helyet, ahol van krajcár. Hol, fiam? Keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumban, a fiókba volt. Ó, boldogtalan gyermek, bejó, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Felállottunk, s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókban ott volt a krajcár, ahol én tudtam. 3 nap óta készültem kicsenni onnan, de sose mertem, pedig cukrot vettem volna rajta, ha azt is mertem volna. Na, van már 4 krajcár, sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele, már csak 3 kell, aztán ha ezt a 4-et megkerestük 1 óra alatt, azt a 3-at is megleljük ozsonnáig, még akkor is moshatok egy rendet estig, gyere csak szaporán, hát ha a többi fiókban is lesz 1-1. Hiszen ha minden fiókban lett volna, akkor sok lett volna, mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett. De nálunk nem sok terhe volt az árvának, nem hiába volt olyan göthös, szúette, foghíjas. Az anyám minden fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók volt, ennek sose volt semmije, ez mindig hitelből élt. Na te rossz nyavajás kódus, hát neked nincs egy krajcárod? Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. No neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, s most sem adsz. Ennek van a legtöbb mi, kiáltotta kacagva, mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekesen volt. A nyakamba akasztotta, aztán leültünk, nevettünk benne a földre. Megállj csak! Szólt hirtelen. Mindjárt lesz nekünk pénzünk, az apád ruhájában lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. Csudák csodája, ahogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan, kiáltotta, itt van, mennyi is van már, meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Már csak 2 kell. Mi az a 2 krajcár? Semmi. Ahon 5 van, ott akad még 2. Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lehet egyet sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcár. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól és a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze, ez kivételes munka, a pénzkereséstől nem lehet eltiltani senkit. Eljött az ozsonna idő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ink kell, és nem lehet mosni. A puszta kút víz nem viszi ki belőle az olajos szennyet. És akkor a homlokára csak az anyám. Ó, én szamám, hát a magam zsebét nem néztem meg, de bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte, és tessék, ott is lelt 1 krajcár. A 6. Lázasak lettünk, most már csak 1 kell még. Mutasd csak a te zsebeidet is, hát ha abban is van valami, az én zsebem. Nojsza, azokat megmutathatom, azokban nem volt semmi. Beautomodat. És mi ott voltunk a hiányos 6 krajcárunkkal, mintha egységet volt. A boltosnál nem volt hitel, a szomszédok épp oly szegények, mint mi, és csak nem kérünk 1 krajcárt. Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És ekkor beállított egy koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevetett. Hagyja el, jó ember, mondja. Ma egész délután itt heverek, mert nincs 1 krajcárom. A 1/2 font szappanhoz hibázzik az árából. A koldus, jámborarcú öregember rábámult. 1 krajcár? Kérdezte. Hát, adok én. Na még az kéne, koldustól alamizsnát.
Hadd el, lányom, nekem nem hibádzik. Nekem már csak egy hibádzik. A kapafőd. Avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, s nagy hálálkodással eldöcögött. Na, hála legyen, szólt az anyám. Szaladj hát! Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen már nem moshatok ma. Sötét van, oszt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól, keserves, öldöklő fuldoklás, és ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami meleg ömlött a kezemre. Vér volt, az ő drága vére. Az anyámé, aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között is csak kevés tud.

0: Szilágyi domokos. Vasárnapocska. Kitotyog az ablakon egy blues. Made in New Orleans. Dobhártyámon tetőn mászik. De nem erről van szó. Tessék kérem beleképzelni. Ez a Johnson, az elnök.
1: Boldizsár művész úr pemzlit köt lobogó hajából, kétszárnyú nyakkendeje nyakának pendeje.
0: Na nézze, a bolond ráköpött a kirakatra, mégiscsak zseniális szegény.
1: Pókerre szomszéd, éjfélecskéig, épp csak kicsit picizálás.
0: Bim, bam. Ó, ti lakói ezen síralomvölgynek, na várjatok csak, mert lészen gyermek sírás és tejfogaknak csikorgatása. Gruberné asszonyom, ön mégis boldogtalan.
1: Nézze, tanár úr, ezt a kacsácskát, szegény kacsácskát. Tudja, ugye? Jaj, mókuskám, az este elfeledtem a pesszáriumot.
2: Bözsi, ne sírjon, Bözsike drága, gól, gól!
0: Zsengi a csirke, édesem, én nem teszek burgonyát a levesbe, nem állja az ural.
3: Főúr, két fröccsöt.
4: Apám, behúzom a kuplongot, leveszem a gázt. Hát az a marha mégis.
3: Ide a fülembe, hogy asszonyja. Kecskebéka felmászott a fűzfára.
5: Az op árt, kérlek szépen, egyáltalán nem tarthat igényt a...
0: Persze nem erről van szó. Kányádi Sándor, teraszon. A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan.
4: Oázis ez a málna szörny, a város izzókatlan.
6: Jeget, kisasszony, ha lehet, dupla ég, dupla fagylalt.
4: Dög egy meleg.
0: A négerek ettől kapják az agybajt. A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan. Mit ért a szerelem, ha magamra maradtam?
4: Michelangelo, Beethoven, Bartók, Piaf, egy Kafka. Micsoda csatár, öregem, egy testvére a labda.
0: Mit ért a szerelem?
4: Ahogy a hangból kiveszem, jó teste van a nőnek. Egy jó zápor, az kéne most.
0: A szerelem...
4: A nyavaja kitörhet. Figyeld a nyambacivarost. Frizsiderbe a földet.
0: Csak összeálltok csöndbe, mint lovak a melegben.
4: Tavaly egy másikkal futott.
7: A Sartre-ot megszereztem.
0: A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan. Mit ért a szerelem, ha magamra maradtam? Jaj, zárjátok el a kornyikát!
7: Szóljatok, hagyja abba! Nézd, hogy válja az orlikát, csak körmit szagolgatja.
0: No de bum neki!
4: Esküszöm Isten!
0: Van Isten! Végre leveszik.
4: Akár egy új Paganini. De volt egy mészáros tordán.
0: A szerelem...
4: Bridget és Mastroianni, a nő teljesen mesztelen.
0: Mesztelen kéne járni. A szalag végtelen, a szalag fáradhatatlan.
7: Az értelem...
0: Egy büdös vasat se kaptam. Megfordítja a nyomorult.
4: Egy jó zápor, egy jó eső.
0: Kár a palinak ez a nő.
7: Esküszöm, vak az Isten!
4: Császár most nagy a tartalék, 5 évet ült a sitten.
0: Magányos éjszakáim, kisasszony még egy szörtök. Magányos éjszakáim. Mi van ma?
4: Csütörtök. Egy jó zápor, egy jó zuhé. Nonoléta, na végre, hogy valami rendes számjő. Lassabban, csak ne háborogj. A kicsike titkárnő. Egy más bolygó, mely hűthető, kondicionált nappal. Fiát vagy Trabant egyre megy. Foglalt kérem az asztal.
7: Nonoléta, nonoléta.
4: De hát mikor, ha most nem?
5: Szevasztok, dupla szörpöm volt. A magamét fizettem.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt az Irodalmi Lépegető című műsor, és nem sokára egy élő hangjátékot fogtok hallani. Szegedi Szabó Béla a Kék Árnyalat című darabját fogja a Pont Műhely előadni itt az Irodalmi Lépegetőben. Most még egy kis zene, aztán mindjárt kezdünk.

0: Szegedi Szabó Béla. A kék árnyalat. Kreatív kamaraterápia egy felvonásban. Anna Péro. Józsi Zsolti. Balogh-Karcsi Bazsi. A kék ruhás nő Zsanna. Egy bizonyos ponton túl nincs többé visszatérés. Ez a pont elérhet. Haydn kései vonós négyesének második adagio tétele szól. A színpad közepén négy szék. Az egyik oldalon lépcsőzetes emelvény, amelyen egy kék színű ruhás, aranykeretes szemüveget viselő, menedzser kinézetű középkorú nő ül. Előtte mikrofon. Kezében egy árverésen használatos kalapács. Rágyújt, megigazítja a mikrofonálványt. A színpad előterében egy lavór, amelybe változó ritmusban csöpög a víz. A fény a három üres székre és az előtérben elhelyezkedő vizes lavorra vetül. A három szereplő, Józsi, Anna, Balogh-Karcsi pizsamában bejön. Anna egyszerre rajongó és szorongó természet. Józsi falusi, alacsony, piknikus, pocakos alkat. Balogh-Karcsi erős, nagy darab. Leülnek. Anna kissé ideges, dörzsöli a kezét, oldalra tekintget. Józsi inkább maga elé bámul, lábait keresztbe rakja. Balogh-Karcsi folyton a frizuráját próbálja helyreállítani. A kék ruhás nő szótlanul ül, figyelő őket. Cigarettázik. Int a kezével a széken ülők felé, akik zavarban vannak. A pizsamájukat igazítják. Nem néznek egymásra, egyik sem szeretne megszólalni. Anna lazít. Köröz a karjával, nagyokat lélegzik. A továbbiakban mindegyikük figyelme, beszéde a kék ruhás, bíró módjára viselkedő nő lénye felé irányul. Mintha valamiféle számadással tartoznának. A zene elhalkul. A sarokban egy valódi csemballó áll. Bejön a zenész, leűr a hangszer elé. Kipróbálja, leüt néhány hangot. A darab egésze alatt a fontos szerepet betöltő csembalista improvizál bizonyos kijelentésekre, mondatokra reagál, követi az eseményeket. A zenés tetszés szerint egy rendezői utasításra rögtönöz.
1: Az a kék, az az okozója mindennek. Azon a napon a tenger mellett ültem. A hullámok nyaldosni kezdték a kikötő egyetlen rozsdás vasmacskáját. Lehúnytam a szemem.
0: Lágy mol hangok a csemballón.
1: Hagytam, hogy a víz szép lassan megérintse a lábam ujját, majd szép lassan beszivárgott a forró parti homok alá. Attól kezdve minden megváltozott bennem, azóta egyfolytában csak vakulok.
2: Én traktorista vagyok.
0: Erőteljes, nyomatékosított dur hangzatok.
2: Nyáron a Balogh-Karcsival szoktuk betakarítani a termést.
3: Én vagyok a Balogh-Karcsi, ahogy ezt Józsi is mondta. De foci közben gyakran szólítanak Karesznek is.
1: Egy szóval minden azzal a kék tengerrel kezdődött. Aztán, mintha örökre ott felejtettem volna magam a halak, rákok és a sünök között.
0: Józsi nehezen szólal meg, tördeli a kezét.
2: Kedvenc ételeim közé tartozik a csilibab, amit persze kedves feleségem szerettetett meg velem, ugyanis én eddig inkább a magyaros ízeket kedveltem.
1: Én éjjel általában alszom. Nincs ebben semmi különös. Először a jobb oldalamra, majd a bal oldalamra fordulok, aztán a hasamra, majd a hátamra. Ennek a négy mozdulatnak a pontos végrehajtása kell ahhoz, hogy az ember szépet álmodhasson. Aztán már megy minden a maga útján. Sokszor gondolok arra, hogy itt kezdenék magammal, ami a bámulatos képesség nélkül.
3: Józsi az előbb elfelejtette mondani, hogy ez a mostani igen aszályos év volt, szóval megszenvedtünk rendesen a termény betakarítással.
1: Aztán sokszor gondolok arra is, hogy vajon ma esni fog-e? Óránként kinézek, de semmi bizonyosat nem tudok megállapítani. Manapság az ember alig tud valamit az esőről. Olykor a helyzet óránként változik, de mondhatnám azt is, hogy ebben a tekintetben évtizedek óta semmi sem történik másképp. A legfontosabb, hogy mindig a kezem ügyében legyen az ernyőm meg a kalapom.
2: Imádom a focit. Amúgy a mi csapatkapitányunk főállásban Sintér. Nincs ebben semmi különös.
3: Ez nem szégyen, Józsi. Ezt te is tudod.
0: Józsi az emelvényen ülő nő felé.
2: Ez nála tapasztalatból mondhatom, nem annyira financiális kérdés. Ez olyan lelki oldódás, vagy hogy is mondják. Felkészít arra, hogyan kapcsolt ki magad olyankor, amikor arra a leginkább szükséged van.
1: Ne haragudj, de te most összezavartál, Józsi. Józsi, ugye? Teljesen összezavartatok. Te is meg a Karesz is. Szia, Anna vagyok. Az előbb még azt hittem, hogy itt a tenger. De nem tehettek róla semmi baj, pedig tulajdonképpen csak a karapomról akartam beszélni.
3: Elnézést. Tényleg ne haragudj.
1: Á, dehogy. Nem is tudom, mit hittem.
3: Jó, de tényleg.
1: Néha ilyen vagyok, bocs. Én kérek elnézést.
3: Anna, ne hülyeskedj.
1: Még a végén elsírom magam. Lehet, hogy hülyeség, de néha úgy rám jön.
3: Igyál egy pohár vizet.
1: Jó, igazad van, Karesz. Igazad.
3: Többet igyál. Én is meccs után alig bírom abba hagyni.
1: Iszom, csak tudod, néha nem megy le a torkomon, a fele tudja.
3: Netán, ezzel ródik a garatüreged.
1: Szakmailag nem tudok hozzászólni, de valami ilyesmi.
3: A víz hatására begörcsöl a torkod. Lehet.
1: Nálam minden lehet, de ez most az.
3: A Józsinál minden lemegy.
2: Mondjuk, léteznek különböző vízfajták. Ezt éppen a múltkor hallottam. Kemény, meg lágy.
1: Biztos attól, ezen már én is gondolkoztam.
3: Sokszor elfelejtik tisztítani.
1: Otthon van olyan szűrőm. Fogod és rácsavarod a csapra, ami onnan jön, azt le tudom nyelni. Sőt, olyankor nagyobbakat is nyelek.
3: Mondtam én, hogy a nyeléssel lehet a baj.
1: Egyszerűen most képtelen vagyok nyelni.
3: Nem kell erőltetni.
1: Az a baj, hogy szomjas vagyok.
2: A nagymamám mindig azt mondta, hogy az ilyet erőltetni kell, aztán csak lemegy valahol. Hát le kell mennie. Akárhogy is nézzük, van ott egy nagy rés. Abba belemegy, aztán előbb-utóbb majd kienged az a szorító érzés, vagy görcs.
3: Nem mondj, Józsi, semmit. Neked se volt még ilyen. Legalábbis én még nem láttam a görcsben.
1: Volt már neked ilyen, Józsi?
2: Volt már. Ha nem is pontosan ilyen, de valami hasonló. A múltkor a traktorral mentem, amikor meg nem mondom, hogyan berepült a visszapillantónál egy szem kukorica.
1: Izgi, jól kezdődik.
3: Én teljesen leizzadtam.
2: Szóval éppen a góri irányába tereltem a gépet.
0: Anna egy nagyot nyel, a szeme kidülled.
1: Bocs, ne haragudjatok, de pont most ment le a torkomon az utolsó korty.
3: Mondtam, hogy lemegy.
1: Tényleg, ne haragudjatok.
2: Ne hülyéskedj, ez természetes.
3: Csak őszintén.
1: Kösz, Karesz.
0: Anna váratlanul fuldokolni kezd.
1: Nem értem. Komolyan mondom.
3: Ilyen még nem volt.
1: Ilyet. Az előbb már lenyeltem már vagy kétszer. Most meg harmadszorra is előmászik valahonnan a torkomból.
2: Én megértem. Olyan labirintus ez az egész. Úgy csavarodott. Ott belül komoly járatok vannak. Láttam egy filmet. Ott mutatták az egész nyelési mechanizmust. Komolyan mondom, teljesen lehidaltam.
3: Biztos, hogy nem egyszerű. Én például soha nem vállalnék traktorgumicserét.
2: Pedig ennek számos technikája ismert.
1: Mi van akkor, aki dől a Józsi?
3: Volt olyan, én már láttam, hogy a Józsi félig fekve kormányozta a traktort.
1: Józsi!
2: Ez pont akkor történt, amikor egyenesen szembe jött az a kukorica.
1: Ez tényleg így történt?
3: Esküszöm.
2: Szóval én éppen egyenesen mentem az úton, mondjuk nagy por volt, de mindegy. Megyek az úton, amikor egyszer csak valami hihetetlen húzat vagy szél átment a kaminon. Lehet, hogy Afrikából jött, és aztán gyorsan el is ment északnak. Vannak ilyen hideg-meleg áramlatok, nem? Én elég sokat olvastam ezekről, de mondjuk azt nem gondoltam, hogy éppen vezetés közben találkozom velük. És ez, ha hiszitek, hanem fölkapott valahonnan egy szem kukoricát, aztán befújta oda hozzám. És mivel tátva volt a szám, a kukorica egyenesen berepült a számba.
1: Ekkor volt neked is ilyen nehéz nyelésed.
2: A legnehezebb.
3: Nincs még vége.
1: De lenyelte vagy, nem?
2: Le. Mint később kiderült.
3: Begyulladt tőle a vak bele.
1: Karesz, Józsi, hát ez hihetetlen.
2: Valahol az epén mellett megállt az az egy szem.
3: Lehet, hogy ha kettő vagy három szemet nyel le, akkor nincs is baj.
2: Akkor az egyik tovább lökte volna a másikat.
3: Szóval, és ami érdekes, éppen foci közben csúszott ki Józsiból az a betokosodott kukorica.
2: Éreztem, hogy valami kiállott belőlem. Fogtam magam, szöglet közben hátra nyúltam, és tényleg ott volt.
3: Nem mondd ki, hova nyúltál.
2: Miért nem mondjam?
3: Rosszul vagyok az ilyesmiktől.
2: Karesz, nagyon jól tudod, hogy nem büszkélkedni akarok vele, de mégis nem minden nap történik ilyen, ugye? Persze nem mondom ki a nevét.
3: Megteheted, hogy kimondod.
2: Nem mondom.
3: Te szabad ember vagy, Józsi.
2: Ha te kérsz valamit, Karesz, a Szentírás.
1: Ennyire jóban vagytok.
2: Ha Karesz nem akarja, én nem mondom.
3: Én vagyok a főnök.
2: Nekem még a traktorban is kus van.
0: Csend. Ülnek. Anna olykor feláll, köröz a karjával, visszaül.
2: Az első fél időben még voltak helyzeteink. Aztán később a 6-os számú játékosunkat, ugye Kareszt, a bíró, hogy rohadjon meg, kiállította.
1: Pedig amiről beszélni akartam, az a kalap. Az a kalap egyedi termék. Szakmai szempontból kifogásolhatatlan, a készítője egy valódi kalapkészítő família sarja. Az egész úgy, ahogy van, first class, first class.
0: Józsi kihúz a zsebéből egy fél szendvicset. Mohón enni kezdi, a fogaival letép egy darabot.
2: A vereségből nem könnyű felállni, de Karcsi edzéstechnikája jó példa. Kiváló edzésterv. A jövő héten már biztosan játszani fog.
0: Csámcsog.
2: Csinálják csak utána. Lefordulni a védőről. Lefordulni csak úgy. Mondtam is nekik. Elképesztő. Micsoda bravúr. Ez a valok Karcsi.
3: Ha tehetem, gyorsan lefordulok a védőről, ahogy Józsi mondja.
2: Ülj, Karesz. Most nem az öltözőben vagy.
1: Egyszer láttam egy nagyon régi megsárgult fényképet. Egy sötét hajú nő ül egy tengerparti kávézó teraszán. A fején hatalmas kalap. Meleg, forró nyár. A fényképész valahol a parton állhatott, onnan fókuszálta neki háttal ülő kalapos hölgyre. A nő lénye akár egy fekete folt, fekete lyuk a képen. Mintha elnyelni készülne mindent, a kávés csészét, az üres vázát, az asztalt, a virágcsokrot, majd legvégül a kép szemlélőjét is. Kérdés, hogy maga a fotográfus életben van-e még? Túlélte-e ezt a pillanatot?
2: A kékruhás nő kalapácsával az asztalra csap. A szereplők csak nem leesnek a székekről. Színes fények akár egy vetélkedő műsorban. A kékruhás nő bekapcsol egy magnót. A következő szöveget halljuk.
0: Kreatív életszemlélet információs anyag. Anna Józsi Karesz. Ön most rálépett a létismerethez vezető út, nem teljesen kockázatmentes útjára. Mielőtt tovább lép, át kell gondolnia, hogy tisztában van-e a megismerés veszélyeivel, a tudatfejlődés kockázatával, és valóban akar-e tovább haladni. Az út kockázata abban rejlik, hogy a tudás útja, az idő útja egyirányú, amelyen nincs visszafelé járási lehetőség, bár az élet ismeri a leépüléssel járó visszautat is. Önnek most kell dönteni abban, hogy elindul-e az ismeret feltáratlan lépcsőin, a mindenség szerveződési törvényeinek a megismerése felé.
2: Csend. Senki sem mozdul. A nő feláll, megigazítja a ruháját, kényelembe helyezi magát, visszaül. Megigazítja a mikrofont.
0: Sziasztok! Sziasztok! Kérem, hogy mindenki felelősségének teljes és korlátlan tudatában válaszoljon a kérdésekre. Józsi, tedd el ezt a szendvicset. Az iskolában is ettél az órán?
2: Kényelmetlen feszengés.
0: Anna, Anna! Jól vagy? Miért nem figyelsz? Nos, te például mire gondolsz, ha mondjuk a piacon kék színű posztót látsz?
1: Hogy szép festéket használtak, a legszebbet, az angyalokét.
0: Anna, meg tudnád mondani, hogy szerinted milyennek is az angyalok?
1: Az angyalok szépek, de nem úgy, ahogy általában a szépségre szoktunk gondolni, ők egyszerűen mindenhol ott vannak.
0: Ez a te tapasztalatod? Empirista vagy? Ebéd közben vagy a vacsoránál mi a helyzet?
1: Akkor is jelen vannak. A falhoz dőlnek, úgy hallgatóznak. És majdnem elfelejtettem, igen, fogpiszkáló van a kezükben.
0: Szóval Anna, te azt állítod, hogy a fogpiszkáló, mint angyali kellék ábrázolása, kimaradt a szent könyvből?
1: Igen. A tengerparton ülve pontosan erre gondoltam. Határozottan ez a véleményem. Ez azóta se változott.
0: Karesz, a túlzott megfeszülés milyen hatással van rád? A terménybetakarítás időszaka alatt szoktál-e izgulni?
3: Nem is tudom.
2: Szokott.
0: Józsi, te milyen információk alapján következtetsz erre a furcsa dologra?
2: Karesz állandóan nyugtalankodik, amikor én a traktort vezetem.
0: Karesz, Józsi hogyan vezeti a traktort? Netán újságot olvas közben? Vagy tisztítja a körmeit?
3: Én odalenn állok a csomák között.
2: Ilyenkor elég nagy a por.
0: Ne haragudj, Józsi, de most hagyd kibontakozni a kareszt is.
3: Én állok a porban, ahogy Józsi is mondta, és a zúgásból próbálok következtetni, hogy merre jár a traktor.
0: És ilyenkor hogyan jelentkeznek a tünetek?
3: Inkább bizsergést érzek.
0: Józsi, te tudsz róla, hogy karesznél milyen lelki-testi folyamatok zajlanak, amíg te a traktorban ülsz? George Braque egy helyütt azt mondja, hogy a féken tartott szenvedély nem esít.
2: Erről nem mondott semmit a karesz.
0: A termény betakarítás idején érzel-e magadban egyéb vágyakat? Érzel-e magadban késztetést arra, hogy megölej egy fekvő szalmabálát?
3: Nem tudom, hogy merjem-e mondani.
0: Mi tart vissza téged, Balogh Károlyt, hogy egyszer végre kimond az igazságot?
3: Nem is tudom. De ez tényleg most kellene? Mégis sokan vannak.
0: Karesz.
3: Jó van, no, de hát...
0: Legjobb, ha végre megszabadulsz a kínzó gondolatoktól.
3: Az a gond, hogy ez nem is annyira kínos.
0: Akkor meg mi a baj? Karesz, mi izgat fel téged leginkább?
3: Engem leginkább az állatok izgatnak fel.
1: De Karcsi!
2: Karesz, ne hülyéskedj!
0: A házi állatok? A szárnyasok? Netán a ragadozók? Milyen fajokkal állsz kapcsolatban, ha lehet ezt komoly kapcsolatnak nevezni, amely köztet s köztük szövődik?
3: Hát ezt már nem...
2: Nem akartalak megbántani. Bocs, Karesz.
0: Balogh Karcsi, mit tettél az állatokkal?
3: Nem is tudom, egyszer ott álltam a búzamezőn. Lengedezett a szél, sütött a nap. Éreztem valamit belül.
0: Nagy szerelem volt ez?
3: Szokták mondani. Én már hallottam valahol ezt a mondást, hogy a szerelem vak, de nem állítom, hogy igazam lenne.
0: Egy percig sem gondoltad, hogy jól van, ami van?
3: Sose gondoltam, hogy jól vagyok, de abban a pillanatban igen. Megkísértett az állatvilág.
0: A szent iratokban ez áll. Ekkor az óriások megharagudtak reájuk, és elkezdték az embereket enni. És elkezdtek vétkezni a madarakkal, és az állatokkal, és a csúszómászokkal, és a halakkal, és felfalták egymás húsát, egymás vérét pedig megitták. A föld pedig e törvénytelenség láttán jajveszékelni kezdett. Hiszel az örök létezésben, Karesz?
3: Ki hisz ebben, most mondjátok meg, de most tényleg, különben nem csinálnánk rosszat.
0: Ezzel azt állítod, hogy olyanok vagytok, mint a gyerekek?
2: Persze, milyen kérdés ez?
1: Minden nap elmegyek, vagy négyszer bevásárolni, az nem kevés. Honnan a csodából jutna nekem az eszembe ilyen?
2: Pláne, mikor siet az ember.
3: Nehéz ez a baszott tekebas.
2: Pont ezt mondom én is.
3: Szóval mi ezt mondjuk.
1: No, mondjuk amikor levágom a csirke fejét, az nem egy jó érzés, de hát tehetek én mást?
0: Akkor esetleg van ilyen érzésed, Anna?
1: Hát nem is annyira az ördög, mert mit tudom én, mi az az ördög? Csak azt mondom, hogy nem valami jó ez már a szaga, és tudjátok, olyan...
0: Nem gondoljátok, hogy ezt profibban kéne csinálni? Vagyis amikor lecsapod a fejét a kacsának, akkor egyszerűen nem szabad ott mélyen érezni.
2: Nem vagyunk mi olyan mélyek.
3: Mi nem.
1: Csak amikor elmentem a tengerre, ott volt ilyen, hogy is mondjam, ilyen szentimentál.
0: Ezt hogy érted, Anna? Fejtsd ki bővebben.
1: Mintha az a nagy kék rész valami belsőség lenne.
0: Anna valószínűleg Prométheusz májára gondol.
1: Mint ha közel lenne hozzám, értitek?
2: Én nem teljesen.
0: Akkor ez a szentencia magyarázatra szorul.
1: Sokkal inkább köze van hozzám, mint bárminek.
0: De ebben benne van a keselyű is, aki kicsipkedi a félisten máját.
3: Nekem ez nincs meg. Ez a május hiányzik. Nem tudom, hol voltam, amikor ez történt. Lehet, hogy Józsival éppen aznap féregtelenítettük a kutyámat. Őszintén mondom, fogalmam sincs.
0: Jó, Karesz, neked nincs. De itt a példa, hogy Annának megvan.
2: Meg az a május olyan nagy. Ha böllérkéssel dolgozom, akkor könnyebb vele elbánni. De ugye a jó penge manapság ritka? Azt kell, hogy mondjam, már a böllérek sem a régiek. A disznó nyakát is rosszul vágják el. Az meg lelógó fejjel eszeveszetten rohangál körbe-körbe, nem tudja, hogy most mi is van. Eszébe se jut, hogy meg fog halni, csak furcsálja ezt az egészet.
3: Ahogy mi is.
0: Azt mondod, Józsi, hogy a disznónak ezt éreznie kéne?
2: Azt mondom, hogy ezzel a rosszul végrehajtott akcióval csak még jobban összezavarják azt a szegény állatot. Aztán ez kihat mindenre, a hús minőségére is.
0: Pedig a halál élményét még az állatoknak is fel kell tudniuk dolgozni.
1: Azt nem lehet, hogy csak úgy belevágunk a nyakába egy kis baltát.
3: A disznónak is jogában áll tudni, hogy kivel áll szemben. Ennyi.
0: Jó, de most ne szakítsátok félbe Annát. Térjünk vissza a régi témához. Karesz, ha úgy vesszük, maga a búzamezőtábla is egyfajta tiszta, leszűrt geometria. Nem lehet ebbe beleérezni magát, a tagolatlant, a végtelent?
3: Én nem mondanám, hogy nem, de az se, hogy igen. Válasz helyett ki kéne menni, mármint egy búzaföldre, megállni és megnézni, hogy az mit is tud. Mert így széken ülve, pláne este felé, az ember csak igen nehezen tud visszaemlékezni az életre. Vagy nem is tudom. Ti hogy vagytok ezzel? Most ez akkor mi? Van, hogy a búza nem is búzára emlékeztet. És akkor ugye jön a kérdés, hogy mi is az a búza? És kik vagyunk mi? Ez attól is függ, hogy reggel nézed, este vagy délben.
0: Milyen a déli búza, Karesz? Ezt még mondd el, aztán persze visszaadom a szót Annának, ugyanis ő kezdte el ezt a fonalat.
2: Olyan ez, mint egy pókháló.
3: Délben egyszerűen utána.
0: Miért éppen délben? Mit jelent neked személy szerint a délidő?
3: Az előbb azt mondta, hogy visszaadja a szót Annának.
0: Jó, de azután visszatérünk arra, amit Karesz kezdett el mondani.
1: Igen, emlékszem, szóval ott én elgyengültem. Nem tudom hogyan, de úgy éreztem, mintha elátkoztak volna.
0: A kékről beszéljen, Anna.
1: Most is arról beszélek, mindig arról beszélek.
0: Ez egy állandó uralkodó motívum? Mint a nagy festőknél?
1: Én nem tudom micsoda, de egyszerűen nem hagy békén. Lehet, hogy történt velem valami. A múltkor is festettem a nővérem szobáját, és ott is előjött a kék fóbiám. Egyszerűen képtelen voltam a kék színt a falra kenni. Sikoltoztam és ordibáltam.
3: Ez hihetetlen.
2: Erre még én is azt mondom, hogy ezt a nőt kezeltetni kell.
1: Az anyádat kezeltes, Gyózsika.
2: Jó, én az igazságot mondom.
1: Hol az igazság? Hol bazd meg? Te tudsz valamit?
0: Anna, most, hogy itt vagyunk, mégis mi történt a tengernél? Tudatosítani igyekszem bennetek, hogy ez már a kezelés része. Ugyanis megpróbáljuk közösen feldolgozni az általatok megélt eseményeket, tényeket, amelyekről azt hiszitek, hogy örökre megmásíthatatlanok. Hogy örök nyomot hagyott bennetek. Mert miről is van szó? Verbalizáljuk magunkat. Forradalmi verbalizáció. Önkifejezés? Hallották már ezt a kifejezést? Ja igen. És itt kontempláció szerepére szeretnék kitérni. A traktor mellett a világban más gyönyörű dolgok is vannak. Például egy fűcsomó. Vajon miért mondok én fűcsomót? Milyen érdekes, nem? Mert adja magát. Ugyanis a fűcsomó, hogy úgy mondjam, hasonló faunának a gyümölcse és esztétikai megnyilvánulása, mint amelyik a fémből készült ekevasé. Lehetséges-e szeretni a fűcsomót? Lehetséges-e közösülni vele? Ezt kérdezte élete végén a nagy Salvador Dali is. Nos? Van-e önökben, ezt kérdem én, elég alázat, hogy meglássanak egy sejmes, tenyérnyi zöld rostot? Mondjuk épp lábvakarászás közben. Ismerik Bach billentyűs hangszerre írt nagyszabású művét? A Voltemper írte klavírt?
1: Érdekes gondolat.
2: Nem rossz kérdés.
0: A mesztelen talp, ha érintkezésbe lép egy fűcsomóval, de említhetném itt a mohákat is, akkor bizonyos finom hullámokat küld az agy felé.
2: Általában használt szandálban vezetem a traktort, ez így csak ritkán történik meg.
3: Nekem most is vízhólyagos az egész bokám, pláne egy aratáskor.
2: Nálunk ez sokkal bonyolultabb.
3: Raktapasz, az jó.
1: Az jó, tényleg?
3: Abból sem mindegy, hogy melyik.
0: Az időjárás tudomány szempontjából szükséges megemlítenünk egy jelenséget. Lássuk be, hogy az időjárási jelenségek mindig túlmutatnak önmagunkon. Mindig van valami lényegesre utalna.
1: A kék színt hagyjuk ki a buliból.
2: Én csak az igazságot mondom.
1: Te tudod, hogy mi az, Józsi?
3: Nem csináltunk is semmi rosszat.
1: A nő ordítani kezd az emelvényen, a többiek feszülten ülnek.
0: A vihar! Bizonyára ismerős. Mindenki találkozott már vele. A művészet egyik állandó toposza. La Tempesta néven bukkant fel Joseph Haydn Este című szimfóniájának utolsó tételében. Vajon át tudjuk-e érezni, mit is láthatott Haydn azon az alkonyaton? Vivaldiról nem is beszélve. De gondolhatunk Giorgione festményére is, amelyen egy anya szoptatja gyermekét, miközben iszonyú mennydörgés vonul át a tájon. A villám maga a nagy Zeus, aki éppen megölni készül a szerelmes pásztorfiút és a gyermekes anyát. E két titokzatos szereplő nem más, mint Jászon és Déméter, akiket megtalált az Isten haragja. De lépjünk egy másik szűz területre. Már is ott találjuk magunkat a romantika közelében. A 19. századi zenei szimfóniák ereje, dübörgése is képes megidézni e természeti hisztériákat, ezt a mindent elsöprő isteni lendületet. A rémes tombolás eufóriája közepette, hajlamosak vagyunk többre értékelni a történteket. Kapkodva vonszolódunk fától fáig, általános fulladás tünetek a szélörvényben, egy láthatatlan súlymalomköve feszül a mellkasra, ezernyi falavér tört ág gyökér, fészek, tojáshéj röpköd az ág felé, az ég felé, a vihar, mint valami 19. századi romantikus szimfónia. Elégtétel és újabb lehetőség, hogy a kívülről támogatott emelkedettségben mégis visszanyerjük az újrakezdés esélyét.
3: A nő kifullad. A többiek elképedve bámulják. Józsi feláll, az ujjait mozsolja.
2: Éppen a budin ültem, amikor azt láttam, hogy a kapor a kertben elkezd hajladozni.
4: Igen, jól hallottátok.
1: Józsi, de mi köze most ennek a témához?
2: De hát én is csodálkoztam, éppen ez az. Én is csodálkozom, hogy jutott ez az eszembe.
3: Józsi, csak azt akarja mondani, hogy jött a vihar.
2: Látod, a karesz érti, baszd meg. Minek magyarázzak én annyit?
1: Jó van, attól, hogy a kapor megmozdul, én még azt nem tudhatom ugye, hogy mi történik.
3: Csak nyugi.
2: Te, aki itt élsz, nyugodtan kitalálhattad volna. Itt élsz, vagy nem?
1: Mégis mi ez? Találós kérdések délutánja.
3: Kvíz. Nem lettél még ilyet?
0: Csend! Csak egy pici csendet. Az önök szíve joga, hogy bármit beszélhetnek. De ne felejtsék, hogy a kezelés az önök számára kötelesség. És ilyenkor illik betartani a szabályokat.
3: Hát, szabályban vagyunk.
2: Nem is mi jelentkeztünk.
1: Engem mindig behoznak.
2: A nő felugrik.
0: Elkövettek valamit, vagy nem?
2: Bocs, de Anna azt mondja, hogy ez itt nem bíróság. Akkor meg miről beszélünk? Van értelme itt szónakolni? Már teljesen kiszáradt a szám. Meg szarnom is kell.
1: Józsi, ha nem bírod a feszültségeket, menjél ki szarnom.
3: Csak utána mosakodj meg.
0: Ez a lehetőség itt mindenki számára biztosított.
1: Józsi lázadó típus.
0: Józsi, nem szokta kimosni? Foci után se?
2: Most mi van? Tudjátok mit? Nem megyek el, kibírom.
3: Józsikám, nem érdemes visszatartani. Most erre büszke vagy?
1: Pont most.
2: Miért ne lehetnék büszke? Igen, és büszke vagyok magamra. Hogy miért, azt nem tudom, de büszke. Nem a szarás visszatartása miatt. Nem. Csak úgy. Szeretem magam. De ez most nem szentimentál vagy mi. A múltkor is álltam a tükör előtt, éppen a fürdőszobából jöttem ki, és azt láttam, hogy elég szép alakom van. Szerintem még a zsírpárnák is jó helyen vannak. Szóval van bennem valami, amit lehet, hogy csak én látok, de ez a valami olyan tökéletes, hogy egy újonnan összecsavarozott traktor.
0: Hát lehetséges a szerelem egy férfi ember és egy traktor között.
1: Ez a harmónia, nem? Vagy idill, vagy... Hogy is van ez?
0: Pastorál, Anna, pastorál. Képzeljük azt, hogy ez a vidék itt Árkádia. Antik pásztorok és nimfák gyönyörű lakhelye.
2: Kértem is a feleségem, hogy fényképezzen le. Bevallom, imádok mesztelenkedni, ezért odaálltam a traktor elé.
3: A nő bekapcsolja vetítőgépét. A falon megjelenik a traktor mellett pózoló Józsi mesztelen fotója.
0: Ezen a különös jelentőségű fotográfián a szépség esztétikai hordozója a traktor mellett pózoló Józsi. A kép maga a tökély. Józsi akár egy antik pásztor. Mondhatjuk azt, hogy Józsi újkori reneszáns stílusban készült aktfotója képes felidézni Caravaggio hasonló témájú alakjait. Igen, természetesen. Az még inkább természetes, hogy Józsi nem egy aranyszínű, felnyitott fedelű, díszes csembaló mellett áll, hiszen ez a kellék, vagyis instrumentum már korántsem olyan komoly attribútum korunkban, mint volt annak idején. Tehát röviden összefoglalva, nálunk a házi csembaló már régen a perifériára szorult. Itt az eperfákról hemzsegő alföldi régióban sose volt elterjedt a használata. A gyümölcsös kertekben talán. Talán egy-két nemesi kúria dohos falai között. De ez számunkra nem releváns, ugye? Barátaim, én azt szeretném, ha szívemből és lelkemből jól kiállható lenne ez a gyöngéd muzsika. Jól kihallható lenne ez a gyöngéd muzsika, ami én vagyok. Ami mi vagyunk. Amivé lenni szeretnénk. Még a legnagyobb bűnös is Istent áhítozza.
3: A csembalista ezt demonstrálja.
0: Mert merészeljünk őszinték lenni. Csak gyöngéden, gyöngéden, gyöngéden. A földi lét csak múló fájdalom. Felállni!
3: A nő óriásit üt a kalapáccsal a kis asztalra. Józsi, Anna és Balogh Karcsi feláll. A nő a pálcájával vezérli.
0: Karkörzés jobbra, aztán balra.
3: Mindenki hatalmasakat köröz a karjával, miközben a csembalista, egy francia zeneszerző, Skiták bevonulása című művéből játszik. Egyre nagyobb extázissal tornáznak. A zenemű is extatikus ismétlésekkel teli. Mindenki kifog.
0: A terápia utolsó szakasza következik. Fontos, hogy megpróbáljuk feldolgozni, ami történt. Ezért van ez a kultúr és pszichohistóriai beszélgetés. Figyelem, most és utoljára itt minden önökért történik.
2: A nő elővesz egy hivatalos jelentést, a fény Annára vetül, majd Józsira, aztán Kareszra. A csembalista 2-3 diszonáns hangot játszik.
0: Szóval...
3: Kérem, meddig tart még ez az egész?
2: Meddig?
1: Mit akarnak tőlem? Fáj a szemem.
2: Csak a fény miatt.
3: Olcsa már le a lámpát!
2: A nő feláll, kezébe vesz egy papírt, felolvas, közben figyeli a többiek reakcióját.
0: Anna, ön több éve súlyos, pszichotoxikus állapotot súroló, borderline személyiségzavarban és politoxikomán függésben szenvedő személy, aki több mint 80 esetben került ön és közveszélyes cselekedetei miatt terápiás intézményekbe. Legsúlyosabb esete egy gyilkosság és egy öngyilkossági kísérlet volt, amit egy tengeri üdülőtelep 6. emeletén követett el. Állapota azóta sem javul, késsel fenyegetőzik, égőgyertyával sétál a lakásban, nyitott ablakban ül és ruhátlanul mutogatja magát. Ágyneműjét kiégeti, gyakran a fürdőkádban alszik.
2: Csend. Anna majdnem öklendez.
0: Emlékszik, Anna?
2: Anna lehajtott fejjel áll mozdulatlanul.
0: A gyermekére emlékszik?
2: Anna hófehér és mozdulatlan. A haját igazgatja.
0: Emlékszik az arcára?
2: Csend.
0: A kezére, a homlokára, a bőrére.
2: Anna kifakad.
1: Mit akarnak még, mit?
0: Csak annyit, hogy emlékezzék.
2: Anna emlékezni próbál.
1: Most is hallom. Hallom, ahogy szuszog, ahogy alvás közben mindig. Nem, ő nem halt meg, most is keres, én tudom. Éjszaka odállok az ajtóhoz, belenyomom az arcomat a kiálló szálkákba, és várok. De nem jön. Nem fog bejönni. Nem jön, mert nem akar megsérteni. Én meg olyankor egész testemben fájok, egész anyaságomban fájok, de ő nem engedi, hogy megérintsem. Egész lényével kérlelhetetlen.
0: Anna, hogyan történt? Milyen volt az a viharos este?
2: Csend.
1: Először csak nézett rám. Nem értette. Mosolygott. Aztán még nevetett is. Jaj, hogy nevetett. Pedig én nem tudom elviselni a nevetést. Semmilyen nevetést. Nem bírom, értik? Azt hitte, hogy csak játékból folytogatom. Egyre erősebben szorítottam. Csak szorítottam. Csak szorítottam. Szorítottam.
2: Anna a földre esik.
1: Aztán ott hagytam őt a szobában. Kimentem. Majd az erkéről le a mélybe. Nem tudom hogyan, de túlértem a zuhanást. Feküdtem a homokos parton, és bámultam a tengert, azt a vakító kékséget. És tudtam, hogy soha többé nem lesz semmi. Soha többé.
2: Csend. A nő lapoz.
0: József Károly. Az önökre vonatkozó diagnózis igen súlyos. Önök nem tartózkodhatnak az utcán, hiszen pszichotikus síkon, agresszív, közveszélyes szexuális idegzavarban szenvednek, így nem élhetnek otthonukban sem. A zárt osztályon kivételes terápia keretén belül kezelést kapnak. Ezekkel kapcsolatban törvény rendelkezik. Önök kétes egzisztenciájú emberek, akik bekóborolták az egész országot. Miután a tettenérés megtörtént, önök késsel próbálták átvágni csuklójukat és az áldozat nyakát. József és Károly a betegségtudat teljes hiányával jellemezhető, skizofrén személy. Több ízben követtek el szexuális erőszakot kiskorú egyéneken. A szabad elengedés az önök esetében teljességgel kizárható.
2: Csend.
0: Emlékeznek?
2: Csend.
3: Éjjel felébredtünk, és miután kielégítettük egymást a Józsival, kimentünk terepre.
0: Terepre?
2: Akar ezt így mondja.
3: Jártuk a terepet. Ez a mi közös szóhasználatunk.
0: Volt önöknél kés, vagy egyéb szerszám?
2: Rozsdási lett. Törött olló.
3: Meg madzag is.
0: Élvezték?
2: Akkor igen.
3: Mintha újjászülettem volna.
2: Igen.
0: Ezt meg hogy értik?
3: Olyan, mint a repülés.
2: Másra nem emlékszünk.
3: Semmihez se hasonlítható repülés.
2: Repült.
3: Az áldozatok vére, akár a festék, sose éreztem, hogy valódi volna.
0: Már régóta van ilyen érzésük?
2: Gyerekkorom óta.
3: Aztán a saját vérünket is kiengedtük.
0: Ezt úgy értik, hogy sebet ejtettek magukon is?
2: Magunkon is szeretjük kipróbálni.
3: Szabadok vagyunk, nem?
2: Csend. A nő feláll, oda sétál Annához. Felsegíti a földről, a kezében nyom egy papírt, amin, ez is a terápia része, egy Pilinszky vers áll. A nő és a csembalista távozik. Anna egy ideig bámulja a papírost, majd akadozva felolvassa a szöveget. Józsi és Karcsi mozdulatlan.
1: A pokol térélmény. A mennyország is. Kétféle tér. A mennyország szabad. A másikra lefelé látunk, mint egy alaksori szobában. Föntről lefelé látunk. Mintha egy lépcsőházból kukucskálnánk lefele egy akarattal nyitva hagyott felejtett alaksori szobának ajtaján át. Ott az történik, ami épp nekem kibírhatatlan. Talán nem egyéb. Kibontanak egy rongyos ládát, lemérik hány kiló egy hattyú, vagy ezerszeres ismétlésben olyasmiről beszélnek azzal az egyetlen lénnyel, kit szeretek, miről se írni, se beszélni nem lehet, nem szabad.
2: Hirtelen felizzó erős fény, majd sötét.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Reggel hatkor éles hangon szól a vekker. Egy rendes ember már ilyenkor gyorsan fel kell. Ajkamon kihalkszitok, 5 percet hazunditok, még a munkahelyről nem késhetek el. Egyszer csak megrádnak, hogy 7 már az óra. Hát az a gyorsan felriadtam én ezt óra. Hogy behozzam az időt, a ruhát meg a cipőt, úgy menet közben úgy kapkodom fel. Hajrá, mondom, gyere most, fogd el azt a villamost, jön az ugrás bátor és merész. Megszólal a különsép, rendőrertás különsép, felugrásért 10 forintom kész. Hallod, de piroska, ne lépj a tilosba, mert forról jár, aki az úttestre lelép. Figyeld meg, Erzsike, hogy vajon jelzik-e, hogy szabad már az út és átmehet
1: a lép.
0: Nappal meg este, úgy lépj az úttestre. A zöld a lámpa, mert ez
1: az irodalmi lépegetőt hallottátok. És a műsor első felében a Pont Műhely volt vendégünk, Szegedi Szabó Béla, a Kék Árnyalat című hangjátékát adták elő. Reméljük bejött. Hallgassátok tovább.
0: Jó műsor volt, de én mégis átsiettem. Hát épp az úttest közepén hallom ilyetten. A hangszóró bömbölget, az a kopasz gömböldet. Füstét állja meg, mert sárga volt a szín. Megszólal a különsíp, rendőreftás különsíp, varázságos mosoly a szemén. Vitázni nem lehetett, a tömeg kinevetett, szégyenkedve itt voltam elén. Hallod, de piroska, ne lépj.

a zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben ijedted, befejed veszed, rendőr ismét figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. És egy sarkon, ahol nincsen jelző lámpa, én átszaladtam ott a rendnek fittyet hányva. Jaj, hol is volt a fejem, nem a kijelölt helyen, mert a mezelésre nem vigyáztam én. Rendőr elvtárs meghelyszín bírságot érte, aztán a 12-es autóbuszhoz érve. Jött egy írtó nagy iram, eredmény bokapitam, és a nadrág szakadt pont a közepén. Megszólalt a külön síp, rendőr elvtárs külön síp, te is így jársz, hogyha nem ügyel. Hitam ruhat szakadás, munkáról lemaradás, mindez nincs, ha idejébe kell. Hallod, de piros

0: tetre, a zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben baj lesz, Marci, jobbról taxi, balról hoci, teherkocsi, oldalbusz jön nagy vágtatva, motországod a hátadba, csörömpölve, csengve, zengve, két villamos robog szembe, 102 jármű jön egy tagba, megszédült a forgatagba, rendőreptás most már intett, 10 forintra az úgy lebüntet, így járad ki a tilos baján.
1: Hat és haná! 24 órában!
2: Mindenkit felkeltettünk, aki aludni akart volna!
1: Leadjatok! Keljetek fel!
3: Éreztem, hogy üvölteni fogsz.
1: Valenti
4: jó reggelt, Vietnám!
1: Zombik napja van. Regős Robi a stúdióban. És nem kerülgetem a forró kását. Azért én, amikor meséltél, párszor belegondoltam abba, hogy micsoda oltári szerencsém van, hogy én nem vagyok az anyád.
4: Igen, ezt más is mondta. Egyébként mondjuk egy elég biológiai csoda lenne.
1: Nem is azért, hogy nem hordanál a kis szívem alatt, hanem egyszerűen azért neki nem lehetett könnyű az első hány év?
4: Az első 39 eddig?
1: Igen, de nem, mondjuk azt, hogy azért valami javultál.
4: Az első 18 az első 18 volt, igen. Hát ugye az volt, hogy...
2: Nagyon kamasz voltál?
4: Nem, én más disznóságokat követtem el, de folyton. Tehát, hogy én már kamaszkom előtt elkövettem egy-két nagy disznóságot, amit nem vártak tőlem. Volt anyukának egy kis polszkia, akkor én 7,5 éves voltam, amikor őt megvették, de anyám nem nagyon vezetett, mert hát volt, de hát abban az időben inkább busszal járt. Na mindegy, és hétvégénken apám mindig azzal ment el vásárolni, és nézte, hogy hát nem igaz, hogy üres az autó. Amikor most tankoltam meg múlt héten, anyám nem ment vele, nézte már a kilométert, irogatt, és hát nem értették.
1: De hogy így vetted a bátorságot, hát, hogy beültél magadtól?
4: Hát persze. Ugye,
1: de mert nem volt abban a korban még
4: nem, hát úgy
3: dadus, aki... Volt-e kerekte, hogy kifogyasztottad hát, a tankot?
2: De már kezdjük ott, hogy alapkérdés. Te 7 évesen
4: már tudtam úgy vezetni, hogy
1: de miért tudtál?
4: Mert otthon állt a kispolszki, és néztem apámat, hogy indul el, akkor neki egy Skodája volt, ami viszonylag hasonlóan működött, mint a kispolszki, és egész egyszerűen addig próbálgattam, ameddig sikerült, és a sikerélmény ugye sikerorientált gyerek voltam, elkezdett éltetni, és egyfajta autódroggá vált nekem ez az autózás.
1: Kicsit
4: és
1: autóztál a ház körül?
2: 7 évesen.
4: De úgy csináltam, hogy a parkolónk az nem volt a kert végében, egy ilyen nagyon hosszú, nagyon nagy kertünk volt, és egy olyan 150 métert lehetett lemenni, meg fölmenni, és már 7,5 évesen föl tudtam tolatni egyenesen. Két sávos ilyen...
1: A rutint megcsináltad már 7 évesen. A rutint évesen megcsináltam.
4: És ugye állandóan visszatolattam, előre mentem, nem ment a kilométer óra, és apám még nem tudták.
1: Csak
4: és akkor mondta apám, hogy tudja, hogy a gyerek van a disznóság, mert szerintem eladja a benzint. Ez ott 8 évesen.
1: Mert logikusan gondolkodott.
2: Eltűntél az autóval együtt 7 évesen, és nem vették észre.
1: Nem,
2: magát az, hogy egy 7 éves gyerek egy autóval úgy eltűnt tűnni, akár fél órára, nem, egy órára.
1: Akkor autózott, amikor nem látták
4: a szüleit. Úgy voltam, hogy ugye a szüleim 5-6 óra körül jöttek haza, én hazajöttem az iskolából, és négyig ment a finálé, és amikor vége volt a
1: autózásnak,
4: úgy buktam le, hogy az egyik szomszéd szólt az anyáméknek, hogy egész délután az
1: hagyja. Magyarország, besugó ország.
4: Egy besugó ország, és akkor mondták, hogy hát mi gyerek nem tud vezetni. És akkor apám egyszer odaállt, és azt mondja, kisfiam, kiállsz? Kiálltam, anyám röhögött. Nem, hát akkor büszke voltam, mert már
1: ja, hogy a büszkeség miatt
4: egy fél éve tartott ez a dolog akkor körülbelül, és akkor mondta apukám, hogy kisfiam, kiállsz? Kiálltam, anyám röhögött, apám azt mondta, hogy azért ilyen a gyerek, mert engeded vezetni. Tehát, hogy volt egy-két ilyen, a legsúlyosabb botrányom az nem ez volt, hanem 5. az évvége előtt.
1: Hány éves vagy? Már öreg.
4: 10,5.
1: Durva.
4: 5. évvége előtt 4 nappal, tehát az utolsó héten, hétfőn bementem Kispolszkival az iskolába, anyám még külföldön voltak, nagymamára voltam rábízva, és hagyján, hogy elloptam az autót, és ugye közúton 4 busz megállónyit, és még egyébként is pár utcányit vezettem, hanem az egyik osztálytársammal megbeszéltem, hogy elmegyek érte. És megálltunk a Kispolszkival az iskola előtt, Budenz úti általános iskola. Nem dudáltam, de azért elég nagy arcom volt.
1: Igen.
4: És ahogy kiszálltam, megcsipett a tornatanár, aki fölcibált az igazgatói irodába, ahol fölhívták a nagyanyámat, mondta, hogy most vigyenek el. És akkor anyám még hazajöttek Párizsból, apám maléves volt, tehát sok mindenki tudott erről a disznóságon, a fél cég, hogy ők miért jöttek hamarabb haza. Majd csütörtökön bementek az iskolába, és azt mondták, hogy, vagy nem, szerdán, és azt mondták, hogy ha nem visznek el ebbe a tanévbe, mindenből meg fognak buktatni, de még testnevelésből is. Kaptam igazgatói rúgót, de mondták, hogy hát ilyet a magyar szocialista...
1: Akkor már konferens volt a nevet?
4: Mi volt? Nem, az 91-ben volt, vagy 90-ben.
1: Igen, az olyan későn.
4: Az középiskola első. Igen. Ugye a középiskola első osztályát három iskolában, és négy különböző osztályba jártam. De itt még maradnak egy percet,
1: nem,
4: hogy anyám még két nappal az iskola befejezte előtt, átvittek egy másik iskolába, Szabadságúti általános iskola, ahol baromi rendes volt a igazgató, mert csak úgy vett át, hogy el kellett mondani a sztorit. Tehát az igazgató és az osztályfők tudta, hogy a regős az ellopta az anyám autóját, és hát ugye én azzal jártam, és akkor mondták, hogy hát itt ilyet nem lehet csinálni, mert különben is ez messze van. Hát hatodikban megcsáltam ott is, és nagyon rendes volt az igazgató, mert az anyámokat fölhívta, és mondta, hogy igazából kössék le az energiámat. És hát akkoriban én már ugye...
1: Az első pedagógus, akivel találkoztál, ő
4: igen,
1: volt.
4: Igen. Tehát
1: akkor én versenyszeren
4: lovagoltam, és akkor elküldtek mindenfajta edzésre, atlétikára, borzasztóan utált, és mondtam anyának, hogy hagyjam abba a futást, esküszöm, nem lopok át, mert autót. És akkor az lehet, hogy akkor vettem egy motort. Az is egy érdekes sztori volt, hogy vettem, de azt inkább nem mondom el, de vettem egy motort, és azt se tudta apám egy ideig, anyám adott rá némi kölcsönt, és a többit így össze szereztem pénzt, és vettem egy Simpsont.
1: Ezek a legizgalmasabb.
4: A legizgalmasabb az, amikor mondjuk egy Trabantból benzin szívsz le, és 12 évesen mondjuk lenyelsz egy decit, és...
1: Jó, hát a fel kell ülni valahogy.
4: És tudod, rohanni is kell, mert közben meg észrevették, és már üldözzek, hogy hát az volt a legjobb egyébként, hogy 10 évesen, vagy 11 évesen, amikor először, hogy is mondjam, szereztem így benzint egy Trabantból, akkor egy ismerős, tehát rájöttem, hogy ismer az ember, és pofákat vágtam, hogy hát, akkor nem ismer föl. És tudom, hogy vágtam, pofákat, azt mondja, bizeskét, még pofákat is vágj, hát tudom, hol laktok.
1: De azért átszáztad magad.
4: A bűnöző szerintem már akkor bennem volt, és emlékszem, hogy
1: és vágtál egy pofát, és arra gondoltál,
4: hogy... Vágtál egy pofát, és nem indult be a motor, igen, és vágtál egy pofát, hogy na most akkor eltom a motort, nem indult be a motor, és elkezdtem el rohanni, közben szaladt utánam. És mellett közben kettesbe tettem, és úgy ugrottam föl, hogy tulajdonképpen ahogy a nők lovagolnak, csak félig a motoron, és úgy mentem el kettes, és egyszerűen röhögtem, mint az állat, na mindegy, szóval...
5: Ford ki a benzin a szádból.
4: Nem, viszont a tanksapkát ott hagytam, ugye a Simpsonnak nem volt zárató tanksapka, és véletlenül a Trabant tetejére tettem, amit éppen megcsonkítani láttam a benzintankját, úgyhogy kereszteljek magamnak egy másik Simpson tankosokat, amit hasonló áron vettem, mint a Trabantból a benzint. Mindegyszer elkezdtem motorozni, és akkor ez valamennyire kiváltott az autók iránti szenvedélyemet. Az azért nagyon durva, hogy ugye télen itt elég kemény telek voltak, és akkor volt egy ilyen katonai bakancsom, és egyszer jöttem haza, akkor már egy 125-ös LTZ-n volt, jöttem haza Balatonról, és leesett a hó. És akkor én 30 centis hóba letett lábakkal, mintha szánkoznak, jöttem haza 40-nel, még a régi 7-es úton, és a kesztyűm el volt egy picit szakadva, és befolyt a víz, a jég, és belefagyott az ujjam közé. És két napig nem tudtam így, ilyen Viktor mutatva próbáltam mindenholvá bejutni, mert egyszerűen nem bírtam megmozdítani az ujjamat. Tehát azért még nem voltak ilyen cuccok, mint ma, hogy tulajdonképpen lehet télen is motorozni, mert hogy termoruhába motoroztam is.
2: Annyi jöttem, hogy mi rád, annyi jött, csak így
1: visszajövő,
2: ki ez az állat. 10 éve. Most jelenleg, hogy aki hallgat.
4: És aztán tulajdonképpen teljesen összeszedtem magam 8-ra így tanulmány átlagban, mert hagytok engem így kibontakozni, ugye a motorral járni, azt elnézték. Az autót nem, voltak...
1: Tehát ez egy szép nyugodt időszakod volt, amikor megkaptad a motort, és hagytak a szüleid.
4: Nem, a szüleim az apukám hagyott, egyszer úgy buktam le, hogy már akkor egy éve Simpsonom volt, egy barátom vitte a motoromat, valamit javítani kellett rajta, és én nem voltam otthon, és anyám kinyitott az ajtót, és úgy nézett ki a lakásunk, hogy ha az ajtót kinyitod, akkor az előszoba mellett konyha. Apám ott ült a konyhába, csak nem lehetett látni, mert ugye ott fal volt, és az ajtó viszont nyitva volt, hát mindent úgy hallott, mint hogy 3 méterre volt a barátomtól, és kinyitott a barátom, vagy anyám kinyitott az ajtót, mondta a barátom, hogy csókolom Katrinéne, Robi motorjáért jöttem, anyám meg. Mi a baj? A motorkulcsot megkaphatom, azt mondta Robi, hogy a Simpsont elvihetem, és majd hónap után hozom vissza, ha megcsinálta. Sst! Péter, itt van. Mi van, Péter bácsi?
2: Nem baj.
4: Na, szóval teljesen ilyen abszurd komédiává ment át a dolog, és anyám mondta, hogy hát tudja, hogy az apám ugyan már, hogy is mondjam, tehát szelektív hallás van, mert ha olvas, akkor bármit lehet mondani, de pont nem olvasott. És anyám vissza, még összeszedte magát, becsukta az ajtót, odott a kulcsot, hogy menjen csak ízni, és akkor anyám visszament, tesz, vesz a konyhába, apám egy büdös szót sem szól. És akkor jött ki, voltunk az a héten, hétvégén elmentünk Szentendrére, és akkor jött ki a Simpsonnak az ilyen kiskerekű új motorváltozat, ezzel 89-at írhatunk körülbelül, és akkor elkezdtünk nézegetni, és akkor mondta apám, hogy na, ilyened van. És mondtam, nem, endurom. És tulajdonképpen föl voltam készülve, mert mondta anyám, hogy szerinted lebuktam, csak hát a nővérem is röhögett, és ott ült a konyhába. És akkor ezt nagyon nehezen emésztették meg, ezért kicsit később, amikor már eltézére cseréltem, akkor elkezdtem nyáron dolgozni, és 14-esen vásároltam egy Trabantot, egy 6 voltos TZ8200 rendszámú csontszínű Trabantot, amit egyébként Nagykovácsba vettem, és hát mondták, hogy hát azért óvatosan, mert a Trabant azért az nem olyan, mint amihez én szokva vagyok, és beültem, és azt láttam, hogy nagyon kicsi volt az ablak, és az egész olyan tankszerű volt, hogy alig láttam ki belőle. Ugye volt két ilyen viszonylag hosszú markáns vonal ugye a motorházadó két szél, és elindultunk, és hát akit ismeri ezt az utat, ugye Nagykovácsi Adilliget, az egy nagyon kanyargós út, és mondta a srác, hogy hát ez olyan érzés lesz, mint a Dölöngélnél vele, de hát ez így normális. És én Hűvösvölgybe laktam, lementünk, én viszonylag gyorsan megszoktam a Trabantot, úgy éreztem, hogy már minden tuti, és akkor kiderült, amikor a nagy réthez értünk, villogott, megálltam, és mondom, mi van? Szerintem, te hülye vagy, két kerékkel vetted a kanyarokat, azt mondtam, hogy fel fogsz borulni. És én meg nekem mondták, hogy ezt fogom érezni, és én ezt is éreztem, de nem úgy gondoltam volna, hogy tényleg így van. Mondták, hogy nyugodtan megyek, ez nem olyan, de hát, és akkor megtanultam a Trabanttal tulajdonképpen mindenfajta dolgot.
1: Hány autód volt kb?
4: Nem tudom, mert apukám mondta, hogy neki 17 volt most, nekem szerintem biztos egy ilyen 60-70, 50 fölött van biztos. Jaj, tehát Trabantból is volt nekem aztán még egy.
1: Tudod, hogy megünnepeltük, hogy a Volvo meddig volt nálad?
4: Majdnem 3 évig.
1: Ez hosszú
4: ilyen még soha nem
1: ilyen
4: volt. Ilyen még soha az életemben nem volt. És ahhoz képest, hogy most viszonylag jó jobb autón van, hogy mindig nagyon hiányzik.
1: De a termék megjelenítünk, hogy mi a fasz.
4: Jó, na, mi a fasz? De már teljesen mindegy volt. Na mindegy, és a Trabantról még annyit, hogy a Trabanttal sok mindent eljátszottam, nagyon sok helyen voltam, rengeteg dolgot csináltam vele, ugye amikor elsős gimnazista lettem.
1: Így jutunk el a Kofferhez.
4: Elsős gimnazista lettem, akkor indult egy közgazdasági politechnikum nevű tanintézmény, ami egy picit egy ilyen liberális berendezkedési oktatási intézménynek indult. Úgy indult, hogy az alternatív közgazdasági politechnikum lesz majd a gimnáziumnak az egyik ilyen tükörváltozata. Nem kellett bejárni az órára, ez nekem nagyon ment. Vizsgázni kellett 3 havonta, na ez már sokkal kevésbé. És ugye 90 embert vettek fel a 10 pár ezer emberből, de nem zseniképző volt, sokkal inkább egy ilyen nem tudom, mindenfajta tesztet kellett írni, és nem is tudom, hogy én hogy kerültem be ebbe az iskolába annyi ember között, de bekerültem első körbe, az első 90 emberbe, és milyen kísérleti nyulakként dolgoztunk, vagy tanultunk ott, hát eszmetlen jó buli volt az első három hónap, ameddig nem kellett vizsgálni, utána mindenkinek jött a fekete leves, mert a 90 emberből 87 megbukott. Én is természetesen nagy átlagot javítottam, és ott volt az, hogy elkezdtem a Trabantba, hogy árulni ezt-azt. És aztán ezt odáig fejlesztettem, hogy kitaláltam,
1: de hát hogy... fölnyitottál valamit, vagy hogy?
4: Igen, kérdeztem? Ez volt az elején, hogy a Trabant...
2: Ilyen polcok ugrottak le,
4: Nem, a Trabantban, hát először a Trabantban ugye cigarettát, meg csokoládét árultam, meg esetleg üdítőt, és aztán elkezdtem ilyen buszos utazásokat szervezni, ami úgy nézett ki, hogy pénteken szerveztem oda egy buszt, pénteken elindultunk, egész éjszaka ment a busz, másnap...
1: Álltak veled szóba, mert gyerek vagy? Tehát...
4: Hát nem úgy volt, hogy valaki egy barátom, akinek buszos cége volt. Illetve valami ismerősöm, akire egyébként te is ismersz, mert Feldman Gábornak az ismerőse volt, aki mai napig barátunk és kollégánk, főleg kollégánk, vicceltem, jó. Gábor, szeretlek, meg volt adva, hogy mennyire kell eladnom a buszt, én kiszámoltam az 54 személyes buszra, hogy mondjuk 46 személy mennyit fizet, két személy, megveszegettem két talált, hogy a kabot két helyet a buszra.
1: De hogy? Betoladtál és azt mondtad?
4: Nem, volt
1: tanár bácsi, nem, tanár néni.
4: Nem, képzeld, tegeződtünk ott a tanárok, egy nagyon liberális iskola volt, és volt egy tanár, aki rendszeresen a cigarettáját nálam vette, és mondtam neki, hogy mit szólnál be egy ilyenbe, hogy kap két jegyet, és adja hozzá nevét. És Veres Lászlónak hívták két S-sel, hogy kétes legyen.
1: Megvettél tanárokat, mint lábon gabonát?
4: Igen, okay. Szó szerint. És akkor a Veres tanár úr mondta, hogy az ő neve alatt lehet ezt hirdetni, kiraktam, eladtam rögtön egy nap alatt tulajdonképpen a 90 fős iskolába az 50 jegyet. Az 50 jegy az úgy volt kikalkulálva, hogy 19 jegy az állt a busz, a többi az bevétel volt. És abból a bevételből kezdtem el először komolyabb dolgokat, komolyabb cigarettát, dobozos üdítőt, csokoládét, magnókazettát vásárolni, és ez annyira jól ment, hogy minden hónapban először csak egy
1: de
4: volt.
1: De mit gondoltál aztán magadról, hogy boltos vagy?
5: Hány éves volt? 14.
4: Ekkor 14 éves voltam. Nem az, hogy boltos vagyok.
2: És hogy mindig nem felnőtt korú az
1: ember. Messze, hol vagyunk a felnőtt kortól? Még
2: 4 év van addig.
4: Tehát itt tulajdonképpen 4 hónap múlva kirúgtak az iskolába, mert rájöttek, hogy
1: így györekszik az ember.
4: Ugye minden szünetben itt meg volt adva, hogy hova lehet jönni, én vittem a kis táskámat, fölcsaptam, és akkor ment a biznisz. És aztán kirúgtak Ázsadra egy másik iskolába.
1: Szocializmusban vagyunk, ugye?
4: De itt volt a váltás. Itt volt a váltás. Itt volt a váltás, utána a következő iskolában már csak 6 hétig tudtam maradni, de 6 hét alatt két iskolabuszt tudtam leszervezni egyébként. És ugye akkor már eldurvult a helyzet, mert hogy a fél évvel később már ilyen mikrohullámú sütőt, videót,
1: diszkmet,
4: ilyeneket kezdtünk el behozni. Na most elmondom, hogy a harmadik iskolában, ahol végülis rendesek voltam, mert nem rúgtak ki, csak átraktam egy másik osztályba egy-két hónap után. Na ott viszont már durva volt, mert ott már kispotolt, mert biciklis hoztunk a hátsülésen, tehát azt képzeld, amikor két moped volt a hátsülésen, és tévé, meg mindenfajta szírszar volt.
1: Azért jó, hogy nem volt halálbüntetés
4: akkoriban Magyarországon,
1: mert gyerek ellenére kivégeztem volna ezt a bűnbossz gyereket, komolyan.
4: Volt olyan, hogy az egyik hülye gyerek...
2: Mit csinált volna? Tényleg, egyszer elkapták volna jobban.
4: Az egyik hülye gyerek nem hozott útlevelet. És ugye abban az időben elég komoly vámvizsgálat volt, és ugye az iskolabuszokat nem nagyon vizsgálták, hát Törökországból 2 kiló aranyat hoztunk, és azon rögtünk, hogy hoztam, de úgy,
1: lához, hogy... Ugye a gyerek szereti a szépet.
4: Megvettünk mindent, és hát és először arra gondoltam, hogy ugye mondták nekem, hogy mindenkek húzzak az ujjára egy pár gyűrűt, de nem bíztam a gyerekekbe. A buszsofőrbe viszont bíztam, mert őt ismerte, és mondtam, hogy nincs valami hely. És hát berakta a busz kormányának a közepébe, majd visszacsavarozta azt a valamit, és azon rögtem, hogy kiszállítottak minket a vámosok, az összes 45 gyereket leszállították, egyre a buszsofőr könyökölt a kormányon és rejögött, és tulajdonképpen ráhoztunk majdnem 2 kiló aranyat. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy az a következő iskolában már nem rúgtak ki, csak átadtak egy másik osztályba, és ott volt a legdurvább, hogy hoztunk 2 tévét, nem tudom, hány videót, ja, mopedet, a hátsó sorba 2 mopedet, és kiderült, hogy az egyik gyereknél nincs útlevél. De már kifelé tudtuk, csak ugye kifelé nem néztünk a busz visszafelé, viszont nagyon. És ugye azt találtuk ki, hogy valaki, aki hasonlít hozzá, hátra, föl kell mutatni az útlevelet, és ment hátra a vámos. És mondtam neki, hogy oda üljön, ahol nem ég a lámpa. És valaki adja hátra. És hát teljesen átszerveztem a buszt, tehát mindegy ilyen saktábla, elkezdtem sakkozni, hogy ki hova ül, ki hasonlít rá, ki ül mellé, hogy 3 sor kell, hogy hátra adják, az nem olyan sok, azt még föl lehet mutatni, hasonlítson is rá, és képzeld el, hogy így, hogy hátul, mondom, két moped volt az utolsó sorban, így átcsempésztünk egy gyereket is.
1: Csak olyan cselekményeket mesél, amik elévültek, jó?
4: Tehát ezek elévültek.
1: Ez nagyon fontos, hogy nehogy aztán problémák.
4: Ezek elévültek. Okay. Na lényeg az,
2: két moped,
4: hogy
2: meg egy gyereket csempésztétek át a határon.
1: Ja, nem kis aranyat, de ez az, igen. De
4: 15 évesen a második trabantomat.
1: Ki adta neked a Koffer nevet?
4: A Kofferes Robi nevet?
1: Igen.
4: Azt a Veres László tanár úr adta nekem, aki az első iskolában
1: aki fölkarolt.
4: Volt. Aki fölkarolt, aki legelőször.
1: Fogadjuk, fogalmazunk.
4: Igen. Sőt, néha kölcsön is kért tőlem. Hú, végén.
5: Jó, ez nagyon durva.
1: Ez, na, a Bereményinek vannak ilyen történetei egyébként.
4: És az abszolút még az a dologban, hogy első éves voltam, 15 éves, az első gimnázium végére egy 15 éves ugyan, de egy Nissan Bluebird kombival zártam a történetet, amiben mindig volt egy-két videó. Tehát azon rögtem, hogy tényleg volt olyan, hogy jöttek a taxisok, abban az időben a taxisok nagyon jó felvásárlók voltak. Én megálltam a 100 Ferenc kereskedelmi szakközépiskola előtt, kinyitottam a csomagtartót, megjelent három taxis, és akkor elkezdtem bizniszelni, ki hát többet érte, és akkor még ugye mentek még a videókazetták nagyon, tehát azért sok minden volt az autóban, tehát a kombinak a csomagtartóját nem tudtam használni.
1: 15 évesen a csúcson voltál?
4: A gazdaságunk volt a csúcson, tudod?
1: Csak úgy kérdezik, hogy ez lehet a csúcspont, amikor a taxisok tőled vásárolnak?
4: Hát ez egy jó időszak volt már egy gondolban. Uh-huh. Néha vissza is mennék.
1: Jó, ebben hát ez ne nosztalgiázzuk. Lényegében egy kocsiben és egy utasszervezőn kívül még mi szorult beléd ezekben az időkben?
4: Ezekben az időkben? Rettenetes túlélő lettem. Ugye abban az időben én elköltöztem a szüleimtől, és egy
1: hány évesen?
4: 15 évesen, és hát hivatalosan én kollégiumban laktam, de kollégiumban
1: soha életemben. A Björk az 14 évesen költözött el a szüleitől, csak mondom neked, hogy igen, van nálad keményebb.
4: Biztos, én egyébként nagyon lájtosan megoldottam, tehát nem volt semmilyen botrány. Egyszer-kétszer volt, hogy autóba kellett aludni, de tulajdonképpen ezt elég jól megoldottam. Ez a lázadó korszakom, én nem voltam szemtelen, én ilyen lázadó voltam, hogy nem engedtem beleszólni az életembe. Sok hülyeséget megcsináltam, így visszafelé, hogy öregszik az ember, elgondolom, hogy mennyi mindentől megmentettek volna a szüleim, ha én hagyom. De lehet, hogy nem baj, hogy neki mentem a falak. Volt egy-két ilyen nagyon durva dolog, amivel így szembe kerültem az életbe. Az iskola, az érdekes, hogy már az iskola rendszer, a középiskola az nem nagyon tudott engem lekötni. Tehát, hogy így sok mindent csináltam, meg a magyart azt nagyon szerettem, de amúgy nem annyira. És aztán telt múlt az idő, a szüleim mondták, hogy van tisztességes szakmát kell válaszolni, és akkor elmentem vendéglátóipari szakmenedzser szakra a főiskolára, amit úgy sikerült kijárnom, hogy én még ilyen linkembert, amilyen én voltam ott, nem láttál. Tehát életemben egy tételt ki nem dolgoztam ott. Tehát tényleg 4 éve soha. Volt egy
1: hozzá nem nyúltam?
4: Hozzá nem nyúltam. Volt egy osztálytársam.
2: Nem hittem, hogy eddig arról beszéltél volna, hogy te voltál a példatanulás, mert nem tudom, minek a példatanulás. Tehát nem hittük volna, hogy ez
1: más. De olyan nem volt, hogy a füleden keresztül bejutott valami a fejébe.
4: De figyelni inkább figyeltem, de ha unalmas volt az óra, én képes voltam elaludni. Tehát volt olyan, hogy kátyáztam, és ugye abban az időben hosszú olyan volt, nem azért, mert akkor még volt a mostanihoz képest, és hosszú göndör hajam volt, és emlékszem, kátyáztam, és az egyik iskolában, amikor elsőbe átraktak, és első nap voltam abban az osztályban, és valahogy nem tudom, passziánszoztam, és egyszer csak mondta hát baromi unalmas, nem tudom, milyen óra volt éppen, de mondta a tanár, hogy fültöske, tedd el a kátyát, mert kidobom. De hát én meg passziánszoztam, mert tudod, végre nyerésre álltam. És akkor egyszer csak összeszedte a kártyát, és ki akarta dobni az ablakon, de az ablak zárva volt, és így leperegtek az ablakon. És abban pillanatban nagy röhögés, és tudtam, hogy én beilleszkedtem ebbe az osztályba. Tehát, hogy tudtam, hogy 10 perc alatt sikerült elintéznem. Annak idején volt egy műsor, a Most című műsor, ugye kezdtem én a televíziót, a TTT, a Tizentúliak Társasága műsorban, de ott valamiért egy kicsit öregebbnek tűntem a többinél, indult ez a Most című műsor, és akkor megkértek, hogy vezessek ott műsort, hogy próbálják átmenni, mert akkor ott már sokan voltak, és ezt nagyon-nagyon szerettem. Volt egy tábor, két hetente jelentkező műsor volt, nem volt egy ilyen nagyon gyakori adás, és borzasztóan szerettem azt a műsort, kiéltem a kis ambícióimat, és egyszer jöttünk haza első évben 15 évesen egy ilyen Most táborból, az Alából, és egy ilyen UAZ Jeep, az öregek még tudják, hogy az milyen, egy UAZ Jeep-el jöttünk haza, és hátul ültünk, de ez valójában ilyen kétszemélyes Jeep volt, és hátul egy ilyen nem is tudom, egy ilyen fán ültünk hát, és hát ahogy fújt a szél, kifújt a gumit a hajamból, és egy ilyen Y alakba így beállt a hajam, mintha két nagy cofom lett volna, így fölfelé, ahogy ugye húzat két oldalt. És hát, hogy is mondjam, hát senkit nem bíztatnék az alkoholivásra, de akkor én valamiért aznap nagyon elbúsultam, és hát nyilván azért, mert vége volt a tábornak, egy picit többet ittünk a keletén, és reggel 5-kor mentem haza, és próbáltam betalálni a kutyukba, de sehogy nem sikerült, mert egy 40 percet próbáltam, a kutya már ugatott a lakásba, és akkor becsöngettem, mert tök mindegy, reggel 5 van, hát a fönn vannak az anyámék, és akkor apám így kinézett a kukucskáról, látta, hogy kinéz valaki, majd így kinyitott az ajtót, de a láncot nem vette le. Szóval, ki tetszik keresni? És akkor mondom, hogy apukám, én vagyok az. És akkor másnap le kellett vágassam.
1: Figyelj, nem ez a jó sztori. Elmesélhető, hogy lettél a Dáridó menedzsere?
4: Hát nem vagy rá nagyon büszke igazából.
1: Nem. Ez egy marha jó történetet fogtok hallani Magyarországról.
4: 1997.
1: 97 kezd.
4: Úgy történt, hogy kim voltam.
1: Megnő Kofferos Robi.
4: Igen.
6: Vagy 22?
4: Nem, 21 voltam. Kimentem másfél évre Angliába. És hazajöttem Angliából. Akkor sem szerettem az öltönyt, hogy mai napig nem szeretem. És megjöttem Angliából, és próbáltam valami munkát szerezni, de amikor kimentem, akkor a pizzátnál voltam ilyen üzletvezető helyettes, az annyira nem elégített ki. Egyrészt olyan szaga volt a ruhámnak, hogy hiába mostam ki, az elkén kell tároljam, mert hogy minden egy ilyen
1: ne sajnáltasz magad,
4: fast food szagú volt, igen. Na, lényeg az, hogy elmentem körülnézni, hogy hát én színész szeretnék lenni, mi a felét lehet csinálni, és akkor elmentem az egyik ilyen casting céghez, ahol hatalmas forgolódás volt. Ez a Mahírnak az épülete volt, ahol a TV2 mai napig van, és találtam ott egy ismerős, és kérdeztem, hogy te mit keresel itt, és mondta, hogy fú, hát most indul egy TV, a TV2, magán tévé lesz, kereskedelmi tévé, és szuper, és akármi, és mondtam, hogy és szerinted lehet itt, hát most már lezárultak, már fél éve castingolnak. Mondom, de hát én most jöttem, az nekem valami kell. És akkor elkezdtem járkálni az épületbe, gyűjtöttem az infókat, a büfébe itt ott mindenhol hallgatóztam egy kicsit, majd másnap felvettem az egyetlen érettségiző öltönyömet. Volt egy meglaboros fekete nagy mappám, ami a nagymamámtól örököltem, hogy ott dolgozott, nagyon és akkor teleraktam ilyen mindenfajta papírral, meg egy A4-es füzettel, és akkor ilyen nagyon komoly arccal beültem egy-két helyre, és mindenhol azt gondolták, hogy én valaki vagyok, persze én akkor senki nem voltam, és akkor az étteremben találkoztam a Galambos Lajossal, akit egyébként ismertem, és beszélgettem egy pár szót, egy asztalhoz ültünk,
6: és ezt egyébként már ismertem, de lesz már
4: tehát ismertem egyébként, mert annak idején a CD vagy akkor még kazett eladásainál, hogy árultam én is kazettáját az iskolába, és
1: gyerekkori ismerőse volt Galambos Lajos. Igen, világos, folytasd.
4: És képzeld el, hogy elég hamar kiderült, hogy itt valami szórakoztató műsor lesz, és mondtam, hogy tulajdonképpen nekem ez jó lesz, és akkor úgy elkezdtem, hogy nagyjából összerakni a képet, de nem volt teljesen világos, csak az, hogy harmadik emelet. És akkor beültem a szórakoztató főosztálynak az egyik irodájába, és egyszer csak jön egy fiú tele papírokkal a kezébe.
1: Megállunk. Tehát van egy zseniális pillanat a történetben. Fölmegy a harmadik emeletre, kinyit egy üres szobát, bemegy, leül. Ez a csodálatos, folytasd.
6: Akkor nem az a zseniás, mert ott van, hogy bemegy egy izével, oktáskával az épületben.
4: Teljesen kamu papírokkal. És már arra is emlékszem, hogy egyszer benyitottam egy értekezletet, ahol megijedtem, mert nagy emberek voltak, mint később kiderült magától, vagy Ferenc is ott volt, és akkor így benéztem, és akkor így mutogattam, hogy csak folytassam, és becsuktam az ajtót. És ettől kezdve tudtam, hogy a vezérkar is ismer. És akkor a harmadik emeleten volt a szórakoztató osztálynak az irodája, és akkor egyszer csak jön egy fiú, tele papírokkal kezébe, azt mondja, hoppá, te ki vagy? Mondom, én a Regős Robi. Igen? Várj, nem láttam a nevedet, azt hiszem, hogy ez üres. Ez nem a 26-os, vagy nem tudom, hogy a iroda volt. Ezt mondom, de. Akkor várjál, fölírom már. És akkor elővette a listát, azt mondja, és melyik cégnél? Mondom, a Dáridónál. Dáridó neved. Ja, és mondom, szeretnék egy számítógépet, telefont, és írjátok ki a nevemet, hogy turné menedzser. És az így kezdődött, írták, egy hiszma írták. Melyik a fizetés? Hát mondom, van szerződés? Mondom, valamit aláírtunk, de mondom, még semmikor. Jó, elintézem. És akkor egy hét múlva tulajdonképpen volt szerződésem.
2: Ezt nem hiszem.
4: És 7,5 évvel dolgoztam. Amikor eljöttem, akkor azért elmeséltem.
1: Nekik? Elmeséltem
4: Lajosnak
1: nekik?
4: Elmondtam, hogy... Igen. Hogy
1: mit csinál, röhögött?
4: Röhögött, mert azt mondta, hogy ha nem lettem volna, jó, úgyis kirúgtam.
1: Hát persze, jó,
4: hogy,
1: csak...
4: Hogy, nagyon kemény,
2: jogos, persze.
4: Nagyon csak... kemény, első egy-két évben nagyon kemény munka volt, utána már sokkal lazább. Rettentően szerettem ezt a milliót. Ugye közben én iskolába, főiskolára jártam, amit úgy végeztem, ugye, hogy soha nem, hogy hívják, voltam egyetlen egy tétel sem nem dolgoztam ki. Az is igaz, hogy aki viszont kidolgozta a leányzó a tételt, az rendszeres, és ő írta, rendszeresen rosszabbul szerepelt, mint én. Volt egyszer-kétszer, amikor úgy mentem el vizsgázni, egy szót nem tudtam, és megkérdeztek, hogy hát ez nem lesz jobb négyesnél. Akarok egy kérdés az ötöse. Nem, négyes, fantasztikus, hát úgy rohantam ki. És tulajdonképpen utána megint elmentem külföldre, és úgy jelentkeztem a színművészeti főiskolára, hogy egyrészt már öreg voltam, tehát akkor én már 24 éves voltam, és hogy, vagy 24 éves
1: ki
4: voltam.
1: Kiégett, mert tértett 15 éves korában.
4: Jó, 24 éves
2: voltam. Igen, valóban, ahhoz viszont, hogy a 7 éves már... kocs, igen.
4: Hát, azt képzeljétek el, hogy 24 évesen megjöttem külföldre, és akkor mondták, hogy ez már második forduló, az első fordulóról lemaradtam, úgyhogy csak jövőre tudok menni. És mondtam, hogy hát én már öreg vagyok, én 24 éves vagyok, én ezt el, akkor is rúgjanak ki, mondják azt, hogy tehetségtelen vagyok, és akkor én itt sem vagyok, komolyan, de akkor szeretném a Benedek Miklós szájából, őt mégis csak én is egy ilyen komoly embernek tartom.
1: Üzleti partnerem volt.
4: Nem, az ő szájából hallom, hogy tehetségtelen vagyok, már itt sem vagyok, és köszönöm a lehetőséget. És akkor nagy nehezen így rábeszéltem magamat, vagy magamat rájuk, és akkor mondták, hogy de hát itt kellett egy 4 soros verseket írni az alkoholról. És mondom, semmi gond, elővesztem egy posztitet, és mondom, milyen alkoholról? És mondom, milyen alkoholról írjak? És mondta, hogy sör, bor, pálinka, és akkor sör, bor, pálinka,

0: sikerült.
1: Fordítva visszafelé játszottak, és jó volt.
0: Igen, és jó volt, képzeld el.
1: De mikor gyakoroltad ezt?
0: Nem tudom, annak idején úgy láttam, hogy túl sok idő volt.
1: Érted, otthon kell, nem, ki kell próbálni azt, hogy visszafelé tudnak beszélni, mint egy
2: magból. Nem tudom
1: megmondani
2: jelenleg, hogy nagyon bírlak, vagy gyűlöllek ezekért a mázliaidért az életben, de komolyan, tehát hogy most már...
3: Ez minden csak nem mázli.
2: Nem, ne harjuk, hogy azért ezt nem tudom
1: minden csak nem mázli.
2: Pont ebben a szituációban szerintem egy szerencsés nem hátrányos. Azt, hogy ilyen szóképeket tanult meg olvasni, és ezt visszafele el tudtam mondani, bocs,
3: nem az a lényeg, hanem az, abból az esetben
0: azt, de ennek például semmi értelme, ezen kívül sohasemmilyen előnyöm nem számozott belőle. Csak ugye egy másik rádiónál dolgozom, és baromira utálmunkra hosszúan föl kell olvasni valamit, mert ugye ez a diszlexia miatt néha más-mást olvasok. Itt lehet most csúnyát mondani a rádióban, mert nálunk nem nagyon lehet napközben most észre.
1: Azt tudod mondani, hogy Lajos Simicska, vagy mit akarsz mondani?
0: Nem. A másikat tudod, a négy betűs C-vel, a harmadik betűjével, nem.
1: A Pino?
0: Nem.
1: Ja, a Geci? Nem, vagy mi van?
0: Azt történt, hogy hazajöttem külföldre, és munkát kerestem. Ez nem akkor volt, amikor egyébként a TV2-höz elszegődtem. Ugye én vettem egy ilyen Népszabadság nevű balliberális borzalmat, csak vincuként mondom, és nézd, és bele van írva, hogy bérbe baszást vállalok. Úristen, mennyit változott is 2 év alatt a világ. Ilyet lemernek írni, hogy bérbe baszást vállalok, és akkor lebetűztem. És mondom, hát ez bérbe. Hát mondom, én ezt nem hiszem el. Fölhívtam anyámat, hogy képzeld el, anyám, mert munkát nem találtam, de az van írva, hogy bérbe ízélést vállalok. Szóval nem, az biztos nem lehetett. Ilyen, mit vettél te valami pornólap? Mondom, nem, hidd el, nem, ez Népszabadság. Az biztos nem az. És kiderült, hogy bérbe szabás van, de én ezt akárhogy betűztem folyamatosan, én nem tudom, biztos akkor, hogy
1: ugye... Freud, egy kis
0: a Freud.
1: Freud,
0: így van, biztos volt benne egy kis Freud is, de én csak azt másnak olvastam, és a végén ugye bérbe szabás volt, amit én rosszul olvastam, na mindegy, lényeg az, hogy az annyira nem előny. Nem előny, amikor egy-egy dolgot így másképp olvasol. Én például Amerikában, amikor láttam egy görög értelme, hogy gírosz, én mindig azt mondom, gyors. Mi? Tudnak magyarul? Tehát, hogy volt egy-két dolog, és ugye én elég sokat éltem Amerikában, ahol azért voltak meglepő dolgok, pont azért, mert hogy ilyen diszlexiám van, néha az elég kellemetlen. Tehát ezt ne irigyeld. Bár azt mondja, hogy a diszlexia egyébként más agygondolkozás vagy agymenetet utal, és ez biztos, hogy másképp forog az agyam. Tehát mást veszek észre egy bizonyos dologból, vagy más szűrök le, mint a normális emberek. Ez nem azt jelenti, hogy a normális emberek rosszat szűrnek le, ez azt jelenti, hogy én más veszek
2: észre. Nem, csak ebben az esetben nem volt hátrányodra, tehát hogy sőt.
0: Nem, egyébként Amerikában is tulajdonképpen szerencsém volt, de az nem évült még el, úgyhogy ezt nem mondom. Maradjunk annyiban, hogy elmentem egy castingra, ahol mondták, hogy hát ne arra ugyan maga mit keresett, és kérdezte, hogy miért, és mondta, hogy hát kisportolt, szűke magas férfiakat keresünk egy német országban játszódó háborús filmhez, én pedig mondom a hallgatóknak, egy alacsony köpcös kopasz, nagy orrú ember vagyok, tehát pont az ellenkezője, mint akit ők kerestek, és akkor mondtam, hogy hát semmi baj, karakterszínész, hogy bármit el tudok játszani, mondták, hogy hát ez talán nem, és akkor a lapom szerint valaki ajánlotta, hogy menjek el az NBC televízióhoz, mert ott riportert keresnek, és ott pont magyar nyelvű embert keresnek, és hát ha én jól beszélek magyarul, akkor nekem ott a helyem. És akkor elmentem ehhez az emberkéhez, akinek megadták a telefonszámot, két bibi volt, az egyik, hogy ezt a vízummal mentem, amivel nem lehetne munkát vállalni, ez az egy ilyen erős turista vízum. És hát ott elmondtam, hogy én mit tudok, mondtam, hogy hát remekül beszélek. És hát, hogy akkor ugye én már dolgoztam rádióban műsorvezetőként, de a televízió az egészen más, mert az más, amikor az ember odaáll egy mikrofonnal, és valamiről meg kell interjúolja a másikat, és azt mondta, hogy én kellek nekik, van egy kis biből, nem vagyok nős, és nem, nincs munkavási engedélyem, mondtam, hogy én az egyiket meg tudom oldani, ha ők a másikat. És tulajdonképpen így megoldottuk ezt a helyzetet, és szereztek nekem munkavási engedélyt, és életem egyik legjobb részét töltöttem Amerikában. Ami úgy indult, hogy én színészben megoldottam, hogy én most riporter vagyok, és baromra elhitték, hogy riporter vagyok. És amikor az ember nehéz szituációban van, mindent le lehet gyűrni, és ezt mondom a nem színész embereknek is, hogy ha úgy állnak hozzá, mint egy szerephez, akkor sokkal könnyebben el lehet viselni a rosszat is. Aludtam én olyan helyen Chicagóban, ahol a

0: Borak mászkálta, és mondták, hogy hát ez az egy szoba van, mert akkor pont volt valami kosár, nemzetközi kosár meccs, és hát nem lehetett semmit. És mondtam, hogy most ez a 60-as évek FBI-os megfigyelő vagyok, és hát ki kell bírni ezt a szobát, és egész jól ment. Tehát, hogy minden rosszban volt valami jó. Vettem egy autót $700, amiben volt 201,000 mérföld, tehát olyan 320,000 kilométer, és hát annál sokkal jobb autóim voltak már akkor Magyarországon, de mondtam, hogy most próbáljuk ki, hogy ez megy, mert ha nem megy, akkor ezt mégiscsak el lehet adni valamennyiért, akkor nem bukom annyit, mint egy normális autón, és beletettem 36,000 kilométert, tulajdonképpen Bostontól Key Westig, ami a teljes keleti partja Amerikának, végigmentem vele többször is. Fönn voltam Illinois, tehát fönn voltam itt Chicago, Cleveland, végig a kanadai határon, és ami közte van, tehát hogy egy átlag amerikai egész életében 4-5 államban jut el, és nem jut el külföldre. Most ugyan az elmúlt 10 évben elkezdtek külföldre járni az amerikai fiatalok. Az amerikaiak nem nagyon utazósak, kurvas, nagyon sokan vannak, de ők úgy gondolják, hogy elmennek Las Vegasba, és ott gondoláznak egy fél órát, meg fölmennek az Eiffel-toronyban,
1: hát, fel akkora. Hát nekik az is utazás, hogy mondjuk egyik államból a másikból.
2: Azt tudod,
1: igen,
2: honnan,
1: tudom,
2: hogy rádiós vagy?
0: Honnan?
2: Hát azért nem sok segítség nem kellett neki, ugye, hogy rendesen lökted. Most lökjük rá egy kis zenét, és folytatjuk, jó?
0: Az Ihos Jóska volt, akkor 24 órát szinte, akkor nem voltam gazi. Hogy ott csináltam, de nem jövök.
2: Regős Robi van a stúdióban, az életéből hallunk olyan történeteket, amik már jogerős ítélet benne nem hozható. És,
3: többségük elévül.
2: Sok
3: mindegy.
4: Kiszínesek.
2: Kiszínesek világában vagyunk, zsírkutyának puszíjuk most is. Lényegében minden eszközt vezettél, ugye már?
0: Mindenre van jogosítványom, igen, buszra, teherautóra, repülőre, hajóra, minden. Tehát, olyan, általában, amikor igazoltad egy rendőr nagyon ritkán, azt is vezethetek. Tehát, a jogosítványon meg tudom mutatni, ilyet ritkán láttok szerintem.
1: Na, igen.
0: Az én jogosítványom végig van pecsételve.
3: Ezt hol szerezted?
0: Képzeld el, hogy ezt hivatalosan, tehát nem vagyok rá büszke, de ezt hivatalosan szereztem, és szépen végigjártam. Volt egy olasz filmsorozat, amiben kamiont kellett vezetni, és kifizették a busz és a kamion jogosítványomat.
2: Megvan az összes, tényleg.
0: És azt mondták, hogy az ilyet ritkán látok. Van azért egy-két ember, akinek van, de akinek motor is, meg busz is, meg nehéz pótnak.
3: Szóval, a repülő például, hát az... Vagy mi van ott még?
0: A repülő az más, a pilóta engedélye az itt nincs, meg a hajó sincs.
1: Minden, amit el tudsz képzelni, az, hogy én, mint laikus, aki életemben nem vezettem icipici bicikli, mondjuk, tehát egy közepes motor, nagy motor, durva motor, pici trabant, kicsit nagyobb.
2: Nagyon durva motor.
1: Nem, már átmentünk a kicsi trabant, aztán valami nagyobb kockakocsi, aztán egy mini tranzit, mondjuk, amivel költözöl, aztán még nagyobb tudszal költözöl, már egy buszod van, viszed a gyerekeidet is. Egy egész foci csapatot viszel magaddal, a lakókocsit viszel magaddal, két lakókocsit viszel magaddal, és folytathatnám. Tehát, hogy ennek nincs megállása, de parancsolj.
2: Azért a jelzés tudománya, a szemiotika nem tud fölkészülni a női agyra. Tehát ezt a felosztást, hogy nagyon pici kicsi bicikli, és egy pici autó, erre gondolom
1: nem
2: gondoltak. Erre nem gondoltak, amikor ezeket a piktogramokat
3: gyártották. Hát nem, de itt van egy busz mögött valami utánfutó.
1: Tehát, hogy busz, írd le azért szépen, hogy a rádióhallgatók értsék.
0: Hogy busz mögött például lehet nehéz pótkocsit is vinni, ugye most már ugye a 3,5 tonna
2: feletti. Hány tonna volt a csúcs?
0: Ugye nem olyan rég voltam úgy Olaszországban, emlékszel, hogy busszal kell kimenni, és a buszon volt egy utánfutó, és úgy szálltam fel a buszra, hogy volt rajta 50 tudatlan ember, aki nem tudta, hogy én ezt a buszt életemben először vezettem, és rögtön elmentem.
2: Ez hány tonna volt?
0: Nem tudom. 30 biztos.
2: 30, aha.
0: De azt mondom, hogy köd volt, és esett az eső egész Olaszországig.
1: Hát persze, hát mi más? De amúgy tényleg, tehát az, hogy egy szép napos időben vezessél először ilyet ennyi emberre.
2: De miért szeret buszt vezetni? De miért?
0: Mert nem vezettél még soha
4: buszt. Összörös vonzalmal a buszok iránt.
0: Úgy annak
2: idején... Fogadjuk ezt el? Mint a kacsacsőrű emlőst, hogy van olyan, aki ösztönösen...
4: Mozdulik a busz iránt.
0: Én nagyon keveset jártam busszal, mert már 14-es korom óta...
2: Én a cserékkályák iránt ösztönösen vonzoltam.
0: De a cserékkályában sokkal nehezebb megtenni egy pár kilométert egy busszal. Tehát hidd el.
4: Nem biztos.
1: De bonként tudod.
4: Csak szervezés kérdés.
0: Ez igaz. Ez igaz. Szóval,
2: jó busz... érzés volt utasokat szállítani neked, Robi, Olaszországba titokban?
0: Nem, azért nem volt jó érzés, mert úgy voltam velük, hogy a szerencsének tudnák, hogy én hogy kerültem oda a buszba. Nem, ez nem olyan jó volt.
2: Nem, nagyon jó kérdés volt. Mit éreztél, miközben vezettél?
0: Ha ők tudnák, hogy ezt először vezetem ezt a buszt, nem beszélgetnek ilyen nyugodtan hátul, de nem volt semmi gond egyébként, tehát hogy nagyon sok helyen vezettem.
2: Amikor este lefeküdtél a szállodába, úgy gondoltál magadra, mint egy jó távolsági buszvezető?
1: Nyilván.
4: Van ilyen ember, aki így gondol magára?
2: Hát ezt csinálja, nem én találok ki, ő találja ki, és hadd vigyem el a buszt egy kicsit.
0: Ugye a buszos haverom azt kérdezte, hogy te nem vagy normális, tehát hogy a te pozíciódban, te autóiddal, valaki élvez azt, hogy busz vezet, azt mondja, te hülye vagy.
2: Majd ha lemegyünk, megmutatom a kocsiját, és akkor megérted.
0: És tényleg engem boldoggá tesz, ha ilyen nagy autókat vezetek. Most kamiont is szívesen vezetnék, ugyanakkor születésnapom volt tavaly, egy barátom elintézte, hogy egy vidéki nagyvárosban mindenfajta busz kipróbáljak, és a leginkább az egy Mercedes csuklós busz tetszett, és hát mondták, hogy hát ne aludj, de már 100 kilométert mentél, és egyébként GPS van az autóban, tehát azt képzeld el, hogy ott is úgy kellett menjek, hogy mondták, hogy itt jobbra, itt balra, itt álljál, mert utasok, és akkor fölvettem az utasokat, érted? És hát nem...
1: De hogy nem úgy egy üres busz próbálták ki a garázsban,
0: nem lehetett üres busz kipróbálni, mert hogy van benne GPS, ezért menetrendszerinti járatokat próbáltam, csak én abban a városban egyáltalán nem vagyok otthon, azon kívül, hogy háromszor voltam életemben, ott ült mellettem, aki is mondta, hogy jobbra, balra, itt ott került meg, vigyázz arra, hogy ott tudod a csukló, majd kaszál, tedd ki az orrát jobbra, és akkor mentem, és hát ott jöttek az emberek, és hát emlékszem, hogy amikor vége volt 2 óra a gyárban a munkának, akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy nem látok semmit a buszban, mert a busz tele lett. Addig mondjuk volt benne, mit tudom én, 30 ember, vagy 50, és aztán meg lett 200, és hát mondom, hogy Jézusom, hát
2: életemben nem ember. Akartam tömeget szállítani, érted? Ő meg többször is szállított tömeget.
0: De van ennek egy
2: busz, melyik volt a leggyorsabb kármű?
0: A leggyorsabb járműnél ott voltál, az egy...
2: Annyira utálom, mindenki hülyének néz a szak. A Bárdos Rák is ezt mondja, hogy olyasmiket kérdezek, amiket tudom. Figyelj, ez egy trükk. A hülye médiában csinálják azok, akik így próbálnak, igen.
1: Manipulálni.
0: Nyáron vezettem egy Ferrari Scuderia F1-et, ami egy ilyen speciális 8 példányszámból álló típus karbon motoros, könnyített Forma 1-es motorra alvázva épülő sportautó, és erről azt kell tudni, hogy ilyen 3 másodperc alatt van 100-an, és 309-el vezettem a Pannonia ringen, de úgy, hogy amikor beültem, te ott voltál a box utcába,
2: akkor elkezdtem. Nem ültem be, nem vagyok őrült, nem vagyok bolond. 3 másodperc alatt fönn vagy 100-on, édes, én a 4. másodpercben már mindent kihányok, érted?
0: Hát igen, tulajdonképpen az történt, hogy beült a tulajdonos mellém, és elkezdtem vezetni, és azt lehetett hallani az autóba belül, automata változó, és mondta neki, hogy te figyelj, ez ilyen rövidek a sebesség, ezt már 200-al mész.
2: Tehát amíg ezt a mondatot kimondtad, addigra már fölmentél 200-ra.
0: Tulajdonképpen mindenfajta autóvezetésemnek, úgyhogy én tényleg aztán mindent vezettem, Ausztrálián kívül mindenhol, Japánba, Amerikába, Angliába, Ázsiába, mindenhol is mindent vezettem, és mindenfajta tudásomnak ellentmondott, amikor megyünk olyan 220-30, és a Pannonia ring az egy motorosokra szakosodott pálya egyébként, nagyon kanyargós, tehát autóknak lassú, azt mondja, hogy ne fékezzél, csak váltsál vissza, akkor, és rögtön adjál gáz. És amúgy 220-nál mondjuk, hogy megcsúválja a fenekét az autó. adtál egy gázt és visszaváltottál, és akkor azt mondja, hogy, ne, hogy magamba bízzak, meg az autóba ezt nem lehet felborítani, de tudtam, hogy ha felborítom, a Nemzeti Bank nem vált ki onnan. Tehát, hogy, hogy ez volt, illetve volt egyszer egy pálya Porsche, egy pálya autó, amit szintén Pannonia Ringen vezettem, ott egy részeg osztrák tulajdonos, aki az Istvánnak volt a tulajdonosa, ültetett be, és ez most, tavaly előtt nyáron volt, amikor valamilyen...
2: Most már egyet nyomtam.
0: Ott nem tudom igazából, hogy hány kilométerrel mentem, mert nem tudtam figyelni az órát, mert csak az utat figyeltem. Itt is egyébként a kamerákon lehetett látni a 309-es óraállást, nem, mert hogy annyira gyors ez, hogy nem nézel az órát, amikor vezetsz a célegyenesbe. Ott a negyedik lettem az időmérő edzésen, úgyhogy életemben először ültem abba az autóba, és 600 ezer euróba került ez a kocsi, tehát hogy igyekeztem bele óvatosan hajtani. Nem tudom, hogyha akkor ott én...
2: Én olyan sebességgel vezetek, hogy általában szép, nagy, lassú, méla nyugalommal nézegetem a kormány, a sebességmutatót. Tényleg, tehát csak én... mondom, hogy...
4: A családot.
2: Na jó, igen,
1: nem, tehát a
2: 70-80 kilométerre, csak mondom, hogy még nem mer lepillantani a mutatóra.
0: Ugye akkor, amikor volt ez a Ferrari-s felvétel, tele volt kamerázva az autó, mentünk kb. 30-40 kört, és amikor a leggyorsabb körömet mentem az utolsó 1-2 körbe, akkor például a célegyenesben nem láttalak titeket, akik ott álltad a kamerával az út szélén, mert nem láttam igazából a célegyenesnek a falát, csak azt láttam, hogy megyünk, és az utolsó pillanatban két lába ráálltam a fékre, és emlékszem, hogy füstölt a gumi, és úgy kanyarodtam be az utolsó kanyarba, mert tudtam, hogy ha ott egyenesen megyek, hát ez felrepül.
2: Ezt élvezik, nem lát semmit, meg tudtam állni. Ja.
0: De egyébként igen, a legnagyobb élvezet az a Ferrari volt. Én se hittem volna, de az a Ferrari volt. Vezettem már ilyen autót, hogy mit tudom, Viper, meg vezettem ilyet, hogy Aston Martin, de azok sportkocsik voltak. A Ferrari meg versenyautó, tehát az egy egészen más dolog. Ebben a Ferrariban egyébként, amiből összesen 8 darab van, egy van Schumachernek, egy van ennek az emberkinek Európában, és 6 darab pedig Dubájban. Létezik ebből a típusból. Maga a Scuderiából van több, de ez ebből a speciális felszereltségű, illetve motorú, karbonmotorú autóval ebből csak 8 darab van.
2: Na mindegy. 5 percük van hátra, akarsz üzenni Orbán Viktornak, vagy valakinek, csak mert egy szívküldi műsor van.
0: Hát hallottam egy óra körül egy tök jó szlogent. Az valahogy így volt, hogy Viktor, akar, hogy vidd az összes haverod. Egyébként meg innen is csókolom. Na, és mindenkinek a legjobbokat kérdez, kívánom.
2: Ja. Lehet, hogy most alszik. Lehet, hogy lélek.
0: Szerintem egy ilyen ember nem mer már aludni.
2: De éppen összeszedő magát a...
0: Akkor tudta, hogy ott áll egy orvoscsoport az ágya mellett, és mély hatatásban van.
4: És miért is kéne a pihékőmösek?
0: Nem, szerintem annyira egy ilyen pozíciójú, ilyen beállítottságú ember szerintem annyira szkeptikus, hogy szerintem a feleségétől is új lenyomatot kereste, hogy biztos, hogy mellette fekszik le, ha esetleg mellette fekszik. Ja, ide jó volt így végszónál.
2: Igen, ebből a némi kis rossz indulattal próbáltunk kedveskedni a hajnalban.
1: Mert Valentin napon.
0: Így van, szeressétek egymást, és mindenkinek szép hétvégét kívánunk.
4: Van remény, ezt még meg szoktuk kérdezni.
2: A Robinál.
0: Szerintem van csak határon túl. Tehát van remény.
2: Határon túl. Egész pontos meg határon.
0: Van remény, és az sem mindegy, hogy melyik oldalon. Tehát nem feltétlenül a keleti oldalon. Üzenem az albánoknak, hogy én viszont nagyon nagy szeretettel látom őket, és mivel minket is annyi helyen befogadtak, és én magam is voltam több országban bevándorló, vagy hogy is
1: mondjam. Bevándorló buszsofőr.
0: Munkavállaló, így van. Azt gondolom, hogy emberi jogunk az, hogy a másikon segítsünk, pláne, hogyha egy olyan országról van szó, ahol bár a segélyeket kapnak, de nem jutnak el az emberek, és nincs munkavállalási lehetőségük, joguk van a munkához, az élethez, úgyhogy Rogán Antal úrnak üzenem, hogy ne legyen arrogán Antal, és innen is puszilom.
2: Most mint Orbán Viktor, mint Rogán Antal megrémült, de ez biztos is volt benne a szándékunk, és
0: köszönjük,
2: Robi, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a meghívást.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Szevasz, Brandon. Mit csinálsz?
1: Kávézom.
0: De te nem bírod a kávét, akkor meg minek?
1: Mert ez olyan menő. Meg télen amúgy is álmosabb vagyok.
0: Rossz vége lesz, Brandon.
1: Hoppá, hogy dobog a szívem. Sanya. Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, figyelj, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, figyelj, Sanya, valamit akarok mondani, hallod, Sanya, Sanya, valamit szeretnék mondani, olyan dinamikusnak érzem magam, olyan kipihennek, érted? Egy új medve lettem, egy új medve lettem, hallod? Egy ilyen friss, dinamikus maci, aki keresi a kihívásokat, akik előtt nincsenek akadályok, a dinamikus medve, az lettem én, úristen, egy úthenger, egy dinamo, nek tudok csinálni bármit, feladatokat akarok, Sanya, kérdéseket, nehézségeket, toppon vagyok, Sanya!

0: van onze bejaren wat. Hier mekke weg, durmekke weg, de joa met wekke de weg.
1: Van minden emit csak szeme szája kíván, és nincs a barlangjában sem semmiben hiány.
0: A medve, de jó a medve, kedve.
1: A medve, a medve.

0: Hiába, de várja a drága magú feleség.
1: Hiába, apárja, most mind hiába várja. A medve, dermedve, a puska csüvetekbe.
0: Feldörmögött, úgy döntött, nem hagyja magát.
1: Felállva két lábára, megfente agyarán.
0: Agyarán.
1: A medve, a dörv, most egyre, hajszolja földre, hegyre.
0: A medve, a medve,
1: csak csendesen, csendesen nem ért véget még történeten. Hey! Látja remegve, hogy harcol a medves vág szörnyű pofán, mindent felejtve, a fegyvert elejtve futok rokonán.
0: A medve, vadkedve, egy fegyverösre sem hernyedve, hadány.

dal utódoknak, Ilonának. Vidámabb lesz kimennem, ha verseim dicsérnek. Dalomból tejteremjen jövő idők csicsének. Ködös nagy távolokba legyek hírednek apja. Mert eljő a szabadság és évei a fénynek. Igazság és vigasság lesz osztály a szegénynek. Fészkelj szép példaképpen az utódok szívében. Ha bő szabad időben elfáradnak az ifjak, ha szavuk pihenőben, s a csókjaik se vívnak, térj vissza sóhajukban, a messzi késő napban. Az új leány fehérben emlékezzék nevedre, a hő ifjúi vérben én keringjek remegve, a halálból kilábal, ki cseng ifjak dalában. Egy édes boldog élet megteremtője voltál. Szabaddá lettem véled, minden féket kioltál, amit éhség, ijegység tett rám, keser gyerekség. Szegény mogorvaságban kuporogva morogtam, most láttam, mit nem láttam. Rád napszemet nyitottam, de rég jobb volt harapni, mint most örülni, fogni. Virágmutató drága, madárka ablakomba, minden játéknak bába, ó, üres hasam anyja, tűröm fű nem tűrömre, ó, tanítóm örömre. Mint órát mutatója mutattad a világot, járt körbe okos ujjad, ezen azon megállott, jó emberek, közösség, fény, szabadságtól friss ég. Én tenyeret és torkot olyan jó félét kaptam, hogy hatszor igent mondott, akire rámorogtam, de szólt volna mást. Álltam, hogy menten összerágom. Fényes kedvemben voltam, ki nem hátrált, megjárta. Apátlan bitangoltam szegényen, lázba, gyászba, sírva kidegemben, mindennel perre menve. Vágytam tüzes dühökkel világnak visszaverni, mit lélekkel és testtel a szegény tisztet tűrni, ebédre vicsorítni, folytóját megszorítni. Nem lehet, hogy ne győzne, ki így indul rohamra, mint vasra, vízre, tűzre, úgy néztem én magamra, mérgemmel egyetérek, haragszom, amíg élek. Véresebb gyilkosoknál, ki nemzeteket uszít, ártóbb maró vadaknál, ki embert vérbe busít. Haldoklása megáll majd, halála százszor fáj majd. Mint gyermekek, a népek békén eljátszadoznak, de kik fejükre nőttek, csak azon fáradoznak, dühítnék, mint kutyákat, az ártatlan butákat. Lelkük külön jegye jó ok, hogy ellenségnek tüntessék, hogy legyen sárkány hazug meséknek, a színes idegenség arcán fekete festék. Én már meg nem ölöm csak azt, aki megölne. Több élő, több öröm. Ó, bár minél több élne. Ó, csillag sok gyereknék, ha apád élhet. Én szomjaztam munkára, dolgozni nem engedtek. Törpék vására járta, s világa irigyeknek, de tettem, felleg várat a hitemből az árnak. A mi jövő fiunknak ezerszer jobb lesz élni. Hunytán a háborúknak ő a békét megéri, nem hull holtakért könnye. Hull, ha hull, kedves könnye. Bármelyikébe foghat ő a tennivalóknak, és közelébe juthat a szép ennivalóknak. Örülhet háborítlan az életnek, amíg van. A kiskerek gyereknél bő szeretetben serdül, mi sem akasztja röptét, táncol, dúdolva perdül, égig szárnyalhat ének, mert nincsenek szegények. A szerelmet szabadság a teres fénybe vonja,
a vágyat a barátság nem szakadóvá fonja. Jókedvű noszogatja a fiút, nász, nász, nász, nász, nász. Ne sírjál, ilomhám, hogy itt, ekkorban éltünk. Örülj, hogy alkonyán élhettünk. Nincs sok, és eltűnt. A nagy emberi ünnep készül már el.

szegénynné dicsérete. Mert őt megölni nem lehet. Elvégződhetnek évei. A hír itt voltát érleli. Sem a növények, sem kövek, de székülő bírái sem dúlhatják jogos birtokát, tetteinek jól bírt sokát, hagyott nyomával is izen. Hagyott nyomával is izen, lélegzetével épített, széles kezével szépített, repült szikrázó gépiben, étek szemétje volt ebéd, megtagadta szolgák urát, helye hujáját, sírt, torát, szegénység lepte seregét. Szegénység lepte seregét. Rettegett, ha sötétedett. Ártatlanságból vétetett, ették legszebbje erejét. Mert jogtalan ítéleten, porons, vizen raboskodott, kolónián vakoskodott, nehéz munka vermeiben. Nehéz munka vermeiben, siketen az évszak iránt, semmi mást, jobb szíjat kívánt, s jó meleg mélyet, ha pihent. Se gyermekével léte szebb nem lett, holtig értetlenül nézte, hogy halt, hogy élt, elhűlt. Se asszonyával édesem. Se asszonyával édesem. Nincsen mogorvább férfi sors annál, amelyben része volt, s némaságánál nehezebb. Fáradásánál nincs nagyobb, teleködénél szigorúbb, fátylos egénél nyomorúbb, munkájánál munkába jobb. Munkájánál munkába jobb, visel dolgánál nem lehet, lényegre, célra, képre szebb, nincsen művénél maradóbb. Emlékszik rá a maradék, hagyatékát nem rontja hír, múlásán romlást sírt kibír. Megmarad ő, mert ő a nép. Megmarad ő, mert ő a nép. Virrasztott, gyászokba esett, keserűn búsult, szenvedett, áthorta, tolta életét. Ha fényre gondolsz, nem is élt. Ha egészségre, itt se volt. Ha szabadságra, bujdokolt gödrében, mint az elítélt. Gödrében, mint az elítélt. De őt megölni nem lehet. Elmosni nincsenek vizek. Úgy hirdetem, mint senkinek. Ó, szolga lenni, rab, cseléd, alja sorsánál is alá. De hirdetni időkön áll a szegény dicséretét.

hyvyyn est irton, tiszta volt az ég. Zöld ág virított a föld orvai. Munkában élt az ember, mint a hangya. Küzdött a kéz, a szellem működött. Lángolt a gondos ész, a szív remélt, a béke izzadt homlokát törölvén. Meghozni készült a legszebb jutalmat, az ember üdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet, ami szép és jeles volt benne, megjelent. Öröm s reménytől reszketett a lég, megszülni vágyván a szent szózatot, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. Hallottuk a szót. Mélység és magasság visszhangozák azt. S a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillantatig. Mély csendlőn, mint szokott a vész előtt. A víz kitört. Vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre. Ember szívekben dúltak lábai. Lélegzetétől meghervadt az élet. A szellemek világa kialudt, s az elsötétült égnek arcain vadfénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját. És folyton folyvást ordított a vész, mint egy veszetté bőszült szörnyeteg. Amerre járt irtóztató nyomában, szétszaggatott népeknek átkai sóhajtanak fel csonthalmok közül, és a nyomor gyámoltalan fejét elhambadt városokra fekteti. Most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, embert, e félig Istent, félig állatot, elborzadott

0: majd eljön a hajfodrász, a tavasz, s az akföld tán vendéghajat veszem, virágok bársonyába öltözik, üvegszemén a fagy fölengedend, illattal elkendőzött arcaim jó kedvet és ifjúságot hazud. Kérjétek akkor ezt a vén kacért, hová tevé boldogtalan fiait.
1: A Gutenberg albumban.
0: Majd, ha kifárad az éj, s hazugálmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd, ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja gyilok, majd, ha baromból s ördögből a nép zsaroló dús, s a nyomorú pórnép emberiségre javul, majd, ha világosság terjed ki keletre, nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az észt, majd, ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság! S e rég várt követét végre leküldi az ég, az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez méltó emlékjel, akkoron áld a világ.

0: Este lehulsz az ágyon, mint az évek orlik a csillag, mely ragyogni fáradt. És vársz rám, hogy szeress és vigasztalj, ha megjövök az este szőnyegén. Szeretjük egymást, ahogyan csak ma tudnak szeretni és ragaszkodni. Összefonódva, mint imára kulcsolt két kéz görcsösen az égre feszül. Szeretjük egymást, és összesimulunk, mint szoros ökölben a rémült ujjak.
1: Még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el, jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell, egyedül is elsőnek elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell, s csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell, és nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell az értelem. Mit ér a hűvös ész, több kell az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély, keresni, hogy miért élj, szeress, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rég, csak nem látják még, hogy nem elég. Még nem elég.

Te bolond. Már összeroskadsz. Végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond. Ki biztatott te sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és itárt mellel odáj, hol a veszély szíven talál? Honnan vetted rá a jókot? Ki volt, ki felhatalmazott, hogy érte és a negyben egy szót is szóljál? Senki sem. Ki választott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt? Ki kérte forró haragod, szeretni kibújtogatott, s hogy felgyújtsd magas éjjelek csúcsán lovogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervez, mint egy haderőt, s hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át. Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra ad, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se lát. Látod már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik cél felé időnk medrei. Mi űz hát mégis? Végre mondd, ez az értetlen hajsza gond, kamasz szerelem mire kell, hogy izgass, tüntess, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még, te bolond. Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toboroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona. Lóhátról gúnyolt, szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága szép ügyhöz szegődött hű cseléd, kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vadügynöke, parasztfiúkért szájaló, állásaikért házaló, nyilvános összeesküvő, biztat cinkosod a jövő, eszpresszók és tanyák között bujkáló, mindig körözött népszerűsített lázadó, kiérvet, fegyvert, lázító híreket hordoz, jelszava, járda, villan, gyár, iskola. Te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott, pimasz számon kérő hangú paraszt. Rád szólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng, s halálos indulataid nem érti, kire tartozik. De mondd, kiáltsd, terjeszd, dadogd, jogos igazad, igaz jogod, kiáltsz, s nem hallgatnak oda? Te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak, légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás hangjuk, meg káromkodás. Verd magad, mint a szív. Zuhogj, ne éltessen már csak e gond. Magadértük halálra roncsd, míg össze nem rogysz.

0: úsztam a vizen, fönt a fényen. Boldogan, hogy felül vagyok, költői szintjén a világnak, amely alatta békétlen dohog, izzad és köpköd fuldokolva. Megszokták, nyugtattam magam. Megszokták. Nyilag belém ekkora múlt fagyasztó éllel, gúnyosan. Megszokták. Meg tudtad te szokni. Volt benne részed, a kapád. Emlékszel? Emlékezz apádra. Mit szokott ő meg? A halál. Sorsa derekán mit szokik meg mind-mind, hisz tudod, a szegény. Kínlódva jártam föl alá már a hajó lüktető födélzetén. Bolond vagy, sziszegtem magamban. Áruló, az vagy, semmi más, csattan egy másik hang szívemben, stagolta egyre rá a dohogás. Áruló, hazug, nyomorult vagy, lapuló bérenc. Ha megint alul kerülnél a fűtőkhöz, megszoknád azt a folytást, azt a kint. A korlátnak dőlve vívódtam, s úgy éreztem, mintha apám fűtene lent, mint rég fűtött is napszámra gróf birtokán. Mintha apám és minden ősön dohogott volna ott alant, jajongott volna föl a sírból, verte a rengő padló talpamat. Néztem kapkodva a vizet, a futó tájat, mintha velem már nem is ez a hajó futna, hanem a dohogó történelem. Mintha dühöngve, hányingerlőn az rázna, könyörtelenül tagolva a szót, nem feledhetsz, nem menekülhetsz, bárhová kerül.
1: Dózsa György beszéde a Ceglédi piacon. Ha a nemes útra indul, ha megtér a hosszú útról, mikor elmegy, mikor megjön, sír a paraszt kint a földön. Ha a nemes lakomázik, ugrál, vígan parolázik, lódít serleget a farra, a paraszt jajdul föl arra. Ha a nemes szomorkodik, halálról, ha gondolkodik, térdrezöttyen úgy bókolgat, lastromot rak a papoknak, akár búsul, akár vidul, lány után, ha kukurikul, kezesíti kösöntjükkel, fizetni a parasztnak kell. Ha böjtöl, ha házasodik, ha beteg, ha szaporodik, nyaka közé a parasztnak újra újadót akasztnak. Még akkora, mint az arasz, nyögi terhét már a paraszt. Ér alig 12 tavaszt, érzi ustorát a paraszt. Ha a birtokán tanyázik, lovat ugrat, agarászik, míg csak a föld hátán lépd el, rajtunk jár sok háznépével. Átkot hoz még halottan is, lopó, csaló, rabló, hamis. Fejére, ha száll malaszt is, a paraszt fizeti azt is. Kis sorsomból magas polcra léptem én világos dombra. Szerte néztem, hogy ott álltam, más se láttam a világban. Nyílott szájunk, jaj panaszra, dögöly rúgtak a parasztba. Korbács pattant, a torokban rekedt a szó folytogatva. Na nem értjük a beszédet, elég is ennyi testvérek. Balt a csép már hadarólak, magyarázza igazunkat. Vérszopó dög, elég ennyi, farkas féreg valamennyi. Testvéreim, ajlokát is, szélbe szórjuk a porát is. Segél Krisztus minket. Elképzelem, így szól, nagy bajszát törölve, néz a futó égre, majd a zajló földre, homlokán a harag rőt a szorújával, szinte tántorogva nehéz igazával. Indul Temesvárra, süllyedni jeltelen, szörnyű mocsaratba, magyar történelem. Mint egy barát írta harcairól szólván, nyomában

partista. Élő csipesz lóg a trapézen a férfi fejjel lefele, foga közt kettős tárcsa, mintha mágneses nyelvet öltene. A vonzás túlsó pórusán függ s forog a nő, feszül a száj. Micsoda csók! Köztük csupasz tér, tömör csönd, s véletlen halál. Micsoda egymásra utaltság lengít ég alatt föld felett. Micsoda gyakorlott makacs vágy ment, s kockáztat két életet. Milyen figyelemben forognak, s mi fegyelemben, tudva, csak együtt szállnak. Ha egyikük vét, mindketten aláhullanak. Ó, ha így tudnánk összefogni egymásra bízott szeretők, mintha folyton fönnszállva, mintha folytonos zuhanás előtt. Ó, ha közös dolgok tevői így tartanánk egymást, ilyen végzetes bizalommal egymás fogában s idegeiben, ezrekbe fogódzók, ha hittel mondanánk, mint ők odafönn élik, hogy a másik ügyéhez egész létemmel van közöm. Forog, forog a nő a férfi fogak közt. Tompul a zene, csak dob kopog. Valami gyors vég, bármi feloldás kellene. Na most? Földet ír a mutatvány. Fönn már a tapsfüggöny eleng, s ők ketten egyetlen groteszk pók szobrában állnak.

A statisztika kertben. Jól szabott varrott, jól vasalt gúnyában állt a szobor, a fő alatt. Alatta bronzból ugyancsak a mellék alakja egy szálnadrágban. Azon túl ruhákra. Ez munkás volt. Öreg, de leppett bőre alatt inas még. Égnek állt szakálla, hogy ültéből fölbámult urára, mint rokkant koldus a járókelőre. Úgy nézett föl, mint egy az útiporból, mint akkor világszerte gyúrni szokták a köznép Kongón hálateli szobrát. Úgy ültött, mint egy jól nevelt komondor. Az úr, kit így a hála ércbe burkolt, kis volt, gyáros, tudós, érdemes tán. Én azt tudtam csak róla, hogy Belecskán tolnaozora mellett földes úr volt. Minden. Áld bárki ott, itt már hiába e mondandónak csak mellék alakja. Az sem, hisz egy gránát úgy földre csapta, nem maradt helyén három porcikája. Kapott sebet csupasz vállábas, mintha meginkott volna a vén szolga is, de megint. Ült egyre erősödve, szinte sebét is kiheverve napjainkra. Utáltam a vén kovács szolga voltát. Azaz a szolga volt ott a kovácsban. Ó, más kovácsot láttam én korábban. Vén volt az is pár, szóra várva szolga. Szobrász a szolga volta. E szoborban az szekte útját műélvezetemnek, mely idők teltén mind igényesebb lett. Mégis az ostromot záró napokban, hogy megláttam futtomban gondban égve a nagy rondtér fölött a vén kovácsot már árván, nem visszatett és sugárzott. Halk jó érzést gyászom mély tengerébe. Fő alakja nélkül is, egymagában nyakát azon mód fölfelé csavarta. Mi volt más mégis? Az újszerű rajta. Kérdeztem, később is arra jártam. Így gazdátlanul is magasban nézett. Úgy szekte égre aggastyán szakállát, mint aki messze csillagokig ellát. Hiányával kezdett lenni egészet. Görnyedsége, hogy nem nyomta, csak ég volt, a mindenséget tartott a szememben. Ina ereje, azaz ernyedetlen, a testet öltött emberi remény volt. Még tört nyaka is, az a csúf alázat most ellenpólus híján csupa dac lett. Az egész alak most, hogy fő alak lett, hogy csak őt néztük, szinte szóra támadt. Hangkordozása, stílusa a régi. Épp azzal méri, ami benne régi, a változó idő mindenek percé. Memnon szobránál zengő szavú emlék, mely minden új nap tényét kibeszéli. Le ne roncsátok! Hadd hirdesse fenten, milyen mélységből indította sorsát újra ez az ország. A magasságot nézve, rendületlen.

evés. Ma láttam az embert, amint evett. Derűsen ült aszfaltrongyok s kövek szúrtos halmán, maga a nyugalom, körötte süvöltött a forgalom. Csak bontóvasát szövekelte ki láptól, nehogy ráhajtson valami jármű, és szép kényelmesen evett. Kibökte a pasztörtejes üveg karton dugóját, majd kést vett elő, egy zsemlecipót kettészelt, merő szakértelem volt, semmi pongyol a hirtelenség, minden mozdulata, amint leharapott egy falatot, s mielőtt megrágta volna, ivott egy kortyot rá, s látszott, hogy szereti a világot, magát, délidei ejtőzését, a tejet, kenyeret, most nem érdekli más, csak a meleg áram, mely amint rák skortyolva nyel, zsigereiben lassan árad el. Hajdani méltóságok, hétevők, ceremóniások, csipegetők, csömörlött ínyencek, ebédelőt átöltözők, láttátok volna őt. Kapkodvevők, kákabélőek, ha tudnátok, hogy tapadt az üveg szája, óvatosan csókolva rá fehér körét a bajusza alá. Mert szertartás volt, bár táplálkozás ez a méltóságos falatozás. Csöndje a minden idők kétkezi munkásainak örök ünnepi áhítata az élelem előtt, de fénye, amely az útkövezőt bepermetezte, s róla a kopár úttestre is lecsordult, fénye már a frissen beidegzett érzetek fürtös áramdúcából érkezett, a szokásból, hogy biztos réva lét, hogy holnap is lesz munka és ebéd.

éjség. A gép megáll. Elfáradt por kering fölötte, mint az őszi ködmeg pára, s rászáll az emberek hajlott nyakára, kik esznek most. Átizzadt szennyes ink hűl a vállukra. Fal, fal egyre mi. Kenyér s uborka az ebédjük mára, s mind úgy eszik, ne vesszen csöp se kárba, s hogy jót harap, s hozzáharap megint. Már nem törődnek semmit az idővel, a harapások majdnem összeesnek, de jól megrágnak minden falatot. Egészséges, még jó paraszt üdővel szívják, rágják a bor szénaszagot, s csak esznek, esznek, nem beszélnek.

A költő felel. A költő felel. Dolgozom. Küzdve alakítom nem csak magamat, aminő még lehetek, akinek jövőjét az ihlet óráin gyanítom. Formálom azt is, amivé ti válhattok. Azt munkálom én ki. Azt próbálom létreidézni, azt a lény, ki még csak agyag bennetek, s halvány akarat, akire vágytok, amikor sürgetve mondjátok, költő, előzd meg korodat. Nagy feladat, mert nem csak bátor nyelv kell rá, de fül is. Mert valahányszor azt hallani barátaim, hogy valaki neki számtan előre rohant a korából egy új, egy tiszta tájig, az csak úgy látszik. Valójában a kor maradt csak hátra tőle. Még jó, ha nem ekkép süvöltve a föl-fölbukó úttörőre. Hova fut? Elbújt. Játszik. Játszunk. Így száll csak énekünk fel. Játszunk szavainkkal és életünkkel, mert jaj, csak az vagyunk, aminek látszunk. Legyetek értelemmel hát irántunk, mert nincs vállalkozóbb és bizakodóbb nemzet mi nálunk. A rosszat nem szánt szándékkal csináljuk, csupán a jót. Ide teszem az akácról az illatot, ide teszem a Dunáról a fényt, leányról a mosolyt, fiúról a dacot. Ebből csinálok költeményt, hogy gazdagodjatok. Mert az illat a fán mégsem kevesebb, sem a vizen a fény. A lány s fiú csak szebb, s elevenebb, s magam is több vagyok, ha én általam erősödtetek. Semmiből nem lesz semmi, s ára van mindennek, ami valamire jó. Babrálva e világ dolgaiban, valami mégis újdonan marad kezünkben, olvasók.

a munka. Én őt dicsérem csak, az élet anyját, kitől jövendő győzelmünk ered. A munkát dalolom, ki a szabadság útjára visz gyász és romok felett. A gyárkémény harsogja diadalmát, s a zengő sinen kattogó vonat. A békeő a haladás igazság, mely leigázza a villámokat. Nagyvárosokban, végtelen mezőkön a dala zeng és zúgni fog örökkön, míg minden bálvány porba omolít. Én őt dicsérem csak, az élet anyját, kinek nővére szépség és szabadság, s kinek világa most hajnalodik.

0: Egyszer egy ember két szamarával szántogatott az erdő szélén. Gallyakért bement az erdőbe. Addig a két szamár ott maradt az ekébe fogva. Arra ment két barátpap.
1: Nézd azt a két szamarat! Az egyik éppen jó lesz nekünk. A mégis éhes szamarunk nem bírja egyedül húzni a szekerünket.
0: Azzal oda mentek az ekéhez. Az egyik barát a baloldali szamarat kifogta és elvezette. A másik barát magára vette a szamár szerszámját. Úgy állt az eke előtt, míg a gazda meg nem jött.
2: Hát maga mit keres itt? Aztán hova tette a másik szamarat?
1: Gazduram, én eddig el voltam átkozva. Most időm lejárt, emberré változtam.
2: Ennyi, de sokat is megvertem én magát. De hát úgy látom, nem ártott meg. Hanem, ha már így van, menjen el, amerre vált.
0: A másik barát az erdő szélén várta. Még egy-két napig vándoroltak, aztán az egyik faluban a lopott szamárral kiálltak a vásárba. Amikor eladták, hazamentek. A vásárra a gazda is elment.
2: Mi? Itt az én szamaram! Vajon, hogy lett a barátból ismét szamár?
3: Tisztelendő úr, hiába áll itt, én már úgysem veszem meg magát még egyszer.

0: irodalmi lépegető.
1: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója. Az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért. A nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam őrletni a malomba. Én talicskáztam haza a szőlőből a cseresnyét. Mikor a forgószél elkapta a nagyapám talapját, nekem kellett utána bújnom.

0: a korszak egyik legelső kiforrott stílusú együttese Fletcher Hendersoné. Idézetünkben a pozán szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét,
1: tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét. Emlékszel, mi akkor jöttünk a világra, amikor első Istvánt megkoronázták. Azt mondod avar, azt mondom kabar. Azt mondod szitja, azt mondom futja. Azt kérded miből, azt kérdem én is. Hanyas vagy? 1001-es, akkor fél szavakból megértjük egymást. Mi 8 éves korunkban már kívülről fújtuk a 7 vezér nevét. Álmos előd, ont, kont, tas, huba, guba, töhetem. Ez 8, egy fölösleges, a huba, a guba marad. Mi Vereszkénél jöttünk be, és Hegyeshalonnál mentünk ki. Akartunk másfelé is menni, de zárva volt a csop. A mi fegyvereinktől rettegett a művelt nyugat. Imádkoztak rémületükben, a magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket. Most mi imádkozunk, hitelekért. Azt mondod hitel, azt mondom stádium. Azt mondod kamatláb, azt mondom mosd meg. Mi sokat tanultunk a szomszédainktól. Minket a tatárok tanítottak meg futni, a törököt fürödni, és az oroszok csókolózni.

Mi nem ijedtünk meg soha senkitől. Amikor Napóleon bejött Győrbe, mi oda mentünk, és megírtuk. Aki ide bejött, azt mind megittuk. Megittuk a fekete levest, megittuk a barna sört, megittuk a vodkát, a viszkit is megittuk, pedig az nem jött be. Mi mindig rá voltunk szorulva azokra, akik nem voltak ránk szorulva. Nekünk török mézet babáltak a törökök, tatárbiszteket a tatárok, a kelták meg keltészlát. Ez egy kis ország, olyan, mint egy átjáróház, Dunára néző ablakokkal. Állandóan üvegezni kell, mert mindig betörnek az ablakok. Mi benne voltunk minden forradalomban és szabadságharcban. Benne voltunk az olasz szabadságharcban, benne voltunk a francia forradalomban, benne voltunk az amerikai szabadságharcban, benne voltunk a bécsi forradalomban, mi benne voltunk, sőt, benne vagyunk. Harcoltunk a Habsburgok, és harcoltunk a Wartburgok ellen. De nem engedtünk a 48-ból, és nem engedtünk az... Ja, abból engedtünk. Kérdezték, mennyit engedjünk? Mondtam, nekem 8, annyit engedtünk, marad 48.

hanyas vagy? 1001-es? Mikor ám megtollasodtunk, volt kakastollunk, darutollunk és zakatollunk. Mi etettük a kétfejű sast, ő meg minket. Nekünk fejünk felett körözött a turulmadár, ma meg a bontott csirke. Mi szeretjük a béke galambot, azt mondjuk neki tubi, tubi, tubi, or not tubi. Magyarul szalt vagy nem szalt. Vagy 1001-es, akkor a kicsit megbecsülöd, mert mi kicsik vagyunk. Ez egy kis ország. Kis alföld, kis völgy, kis telek, kis bér.

családban van katolikus, evangélikus és numizmatikus. Itt a katonák jól érezték magukat, Mária Terézia.

阿拉。Rólunk azt mondják, lovas nemzet vagyunk, de mindig rossz lóra tettünk. Porosz lóra. És mindig feltörtünk. Aki gyalog jár, a talpa tört fel, aki lovon jár, a nyerge tört fel, aki dolgozni jár, az sose tört fel.

Mi részt vettünk az első világháborúban. Voltál Boszniában? Kellett neked? Voltál Gorlicénél? Neked is ellőtték. Nekem nem. Mert én Gerlicénél voltam. Apád mi volt? Proletár. Mi volt a munkahelye? Ruhatár. Jártál te is túrára? Én is. Te is kaptál buktát? Én is. Emlékszel, hogy hívtuk ezeket a túrákat? Proletár bukta túra. Nekünk elment az eszünk, megjött az eszünk, mi állandóan eszünk. Mi a kapitalizmusban cserkészkorbászt ettünk. A szocializmusban úttörő kolbászt. Micsoda különbség! A cserkészkolbász hosszú volt és vékony, az úttörő kolbász rövid és vastag. A cserkész azt mondta, légy résen, az úttörő azt mondja, előre. Egyesíteni kéne a két kolbászt. Előre, a résen át.

0: hanyas vagy, meg mindig ezen nem is tudnád letagadni.
1: Mi gyerekkorunkban együtt játszottunk, ismerjük az összes játékokat, azt mondod, ki a fogó,
0: azt mondom, a rendőrség.
1: Azt mondod, körben áll egy kislány,
0: azt mondom, ha elfárad, lefekszik.
1: Azt mondod, Amerikából jöttem,
0: azt mondom, én meg a Szovjetunió.
1: Nekünk sok barátunk van, megbízható barátaink. Régi barátaink, új barátaink és volt barátaink. Mi gyakran teszünk baráti szívességet barátainkra. Előfordul, hogy egy régi barátunk megkér bennünket, mondjuk meg egy új barátunknak, hogyha továbbra is barátkozik egy volt barátunkkal, akkor régi barátunk megbízható barátja. Akkor átüt majd a fejére, hogy azt is elfelejti, mikor vívta ki a nemzeti függetlenség. Minket állandóan rugdostak. Mi mindig visszarugdostuk azokat, akik megrugdosták azokat, akik minket megrugdostak. Már majdnem mindenkit megrugdostunk. Most már az utolsókat rúgjuk. De még tele vagyunk kötelezettségekkel. Fizetnünk kell. Fizetünk OTP-t, fizetünk kaszkót, fizetünk háztartást, nőtartást, barátnőtartást és gyerektartást. Ez egy kis ország. Itt mindenért meg kell fizetni. Befizetünk, kifizetünk, megfizetünk, aztán ráfizetünk, fölfizetünk.

Önöknek is feltűnt, hogy vezetőink milyen sokat utaztak az elmúlt évben. Ez utóbbiak rendszeres olvasásán felelkesülve indult meg az agyam. Milyen nagyszerű szerződéseket lehetne kötni, a legközelebb mondjuk ezt olvasnánk az újságok címoldalán. Losonczy Pál Magyarországra látott. A képzeletbeli látogatásról hallgassák meg kiadott közleményemet. Csütörtök. Ma délelőtt a magyar és magyar zászlókkal fellobogózott. Ferihegyi repülőtérre megérkezett a Magyar Népköztársaság vendége, a magyar államfő. Az ünnepélyes fogadtatás után Losonczy Pál fővárosunk szépségeivel ismerkedett. A budapesti városnézés Óbudán kezdődött, ahol az építők csőtörést rendeztek tiszteletre. Magasrangú vendégünk ezután megtekintette a Flóriántéri forgalmi dugót. Az élmény hatása alól órák múlva sem bírt szabad. Délután egy új lakótelepet keresett fel, itt egy többgyermekes családanya köszöntötte az államfőt, és ajándékul átnyújtotta a legkisebb gyermekét, aki már nem fért be a lakásba. Az esti órákban fogadást adott tiszteletére a budapesti Magyar Nagykövetség. Itt Losonczy elvtárs fogadta 8 órát végig dolgozó magyarok maroknyi csoportját. Péntek. Kora hajnalban az államfő titkos útvonalon Cegléd-Szolnok karcag elindult Karcagra. Úti célját elérve a karcagi magaslatokon berendezett figyelőállásból megtekintette a kukoricatörés fedőnevű hadgyakorlat. Pontban 8 órakor személyesen adta ki a hadparancsot tengerire magyar. A sikeres hadgyakorlat végén megkoszorúzta a földeken dolgozó ismeretlen katonát.

0: A zsúfolt napi program után este magas vendégünknek alkalma nyílt egy kis kikapcsolódásra, ugyanis felkereste a családját, ahol vacsorát adott tiszteletére a felesége. Igen kedves színfoltja volt a vacsorának, amikor bemutatták az államfőnek az utazásai közben született unokáit. A tárgyalások befejeztével került sor a magyar-magyar barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény aláírására. Az egyezmény tartalmából.
1: A magas felek megállapodtak.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na, kelt a karó.

You just can't call us name.

0: ezután.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akarom.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A mai keltakaró Szabó Simon és kedves feleségének dedikáljuk, ugyanis ma van az esküvőjük, ott fogok játszani. Lesznek vidám orosz darabok is.

A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat a Világnyelvek Hanglemezen című sorozatával korszerű, élő nyelvkönyvet bocsát az idegen nyelveket tanulók rendelkezésére. Sok sikert kívánunk az orosz nyelv tanulásához!

0: くあるみたいなやつ。
1: おしゃれというのがあるのさ、ゲイとかじゃあ、よしゲイとんだと中央だよ。ヒデルバラスクでイグビーラシャンナスタラブラシキーミンタタイン。ゲイラブラクスドラチョネジトバースティーショファイエンウッドラクスマロン。サイアブリギドラガトゥルキゼキ。Röhögjön sírvas, szóljon így, haramos. Langyos tejában üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázzon régi hegedűn, amíg a türkiz serleg szétreped. Hajába főtt gyémántok üljenek, egyik fülében lógjon két agát, másik fülében lógjon öt narancs, s ha megunja, akassza föl magát. Szépernő. Dal. Mint egy szép aj, szűz kisasszony, ajjaj, szép fehér kisasszony, szép kisasszony, kisasszonyka, kisasszonyka, olyan az én éltem dolga. Én kérem szépen, nem vagyok már kicsi fiúka, nem vagyok már pedig, de jó volna, de jó volna, de jó volna, ha én kicsi fiú volna. Ha én kicsi fiú volna, csilingelne, lovagolna, újságokba sose írna, sose írna, sose írna, télen, nyáron csilingelna, gyermekkorom, fehér bárány. Jaj, mint tiszta habos márvány, csilingelve elment messze, és már nem tér soha vissza. Csilingelne gyermekkorom, kicsi kocsim, kis vasutom, kicsi lábam csilingolna, csilingolna, csilingolna, volt rézhalom, rézangolna, én már mostanám nem játszom, én már nagy fiúnak látszom. Most nekem nincs játékom, nincs játékom, nincs játékom, de még akkor volt játékom. Mostan már nincsen játékom, de még akkor volt játékom, csilingeltem, csilingeltem, csilingeltem, de most nincs játékom nekem. Nincs játékom, Isten bácsi, azért mondom, bácsi, bácsi, olyan kicsi fiú voltam, jó voltam, jó voltam, csilingeltem, csilingoltam, nincsen játékom nekem mostan.

Я полю один, мы все желаем друг другу подумать, что мы можем.

0: De a halál veszélyének a katasztrófának is megvan a maga illemtana, amely persze fittyet hány a hagyományos illemnek. És az etikett dalt a szörnyűségben ki más énekelhetné el, mint a kedves kalandor.
1: Az etikett, mire tanít az etikett? Hát arra bármi is adódik, a halat késsel sose ett, de arról megfeledkezett az etikett, hogy mi illendőbb az emberüléshez, ágyú, gáz vagy bajonett. Ó, etikett,

meg csókolj kezet, de arról meg feledkezett, az etikett, hogy hogyan tisztelj gyerekes anyákat, ha rájuk dől az emelet. Ó, etikett, csak a halott

etikett, az etikett, mire tanít az etikett, hogy mikor húzd fel a lakcipődet, s az antilop petét esett.

látta, amikor felöltözött nagy asztira ilyen vándorló munkát kereső ruhány, munkát kereső. Elmegy egy faluba, ki van írva bíró kapujára, itt él ennek és ennek a községnek a bírája, aki minden búbánat nélkül él. Elolvassam, ahogy a skira a feliratot, ah, de jó mondja ennek a bíró. Minden búbány nélkül él, minden gond nélkül. Na majd én adok neki egy kis gondot. Elment hazam, ahogy a skira, megír egy levelet, el is ennek a bírónak, küld egy olyan régi csörgős kőkorsó, ki volt lukájt az ódala. Küldje a bírónak a korsót, hogy fódozza be korsót, mert ha nem, akkor lefejeltek. Jaj, a bírónak olyan bánat elott, hogy nem tudott, ma 3 napig nem is tudott ennyi se a bánat alba. Volt neki olyan 18-19 éves, mondom, leanya, ma nem tűrett el leanya, apám, mi baja van magának, annyira el van szomorodva, meg a nagyon még szokott lény, még nem is ijeszik bánat alba. Mit mondjam neked ezt, leanyám, úgyse tudsz rajta segíteni. Nem biztos, apám. Ide nézd, leanyám, ezt a korsót küldte nekem a kira, hogy fogdozzam be. Mert hogyha nem, akkor lefejeltem. Aha, apám, az én búsol magam. Küldje neki vissza, hogy fordítsa ki a korsót először. Mert a minden ruhára visszahajra teszik a fogdot. Úgy csinálta, elküldte a korsót a bíró, a kira, elfogadta a kira, igazán. Majd mégis meg kellene a bírót ijeszteni még. Küld neki egy malomkövet. A kira a bírónak. Írja a papíron, nyúzza meg a malomkövet, mert ha nem, akkor lefejeltem. Még jobban megijedt a bíró, gondolkodik. Leanya megint mondja, apa, megint valami baj van. Jaj, Leanya, ezt nem is mondom meg, úgyse tud segíteni. Hát, apa, azt mondja. Leküld a kira, azt mondja, egy malomkövet, hogy nyúzzam meg. Ennyi, apa, meg ezen búsod. Küldje csak neki, visszaírja a papíron, először elviszel a vérérőt. Mert minden az akkor lehet megnyitni, amikor már először elkeresztik vérét. Jó van. Ezt is elfogadtam a magyarskának, de egy bíró felküldte. Akkor ír a kira megint a bírónak, hogy menjen fel ajándékvételre, hogy majd kap ajándékot. No, de nem az én hitem, hanem hogy mondja meg a bíró, hogy ki adta neki azt a tanácsot. Persze megmondta, hogy egy lány. Írt azt a kira a lányának egy levelet, hogy menjen fel hozzá a Budára. Se lóháton, se gyalog, se a kocsin, se az úton, se az út mellett. Ruhába is menjen, de mesztelenül menjen. Ajándékot vigyen is meg ne is. Mert ha nem, akkor lefejeltek. A bíró erre megint nagyon még egy nalány, most már nem bírott el. Levet között teljes mesztelenre, csak a melltartót hatta meg. Akkor fogott egy fehér galambot, mert azt mondta, hogy ajándékot vigyen is meg ne is. Fogott egy bakkecskét, a jobb lábát rátett a bakkecske hátára, úgy ment az útra, a Budára, a felséges király lejje. Persze majd jelezték a királynak, hogy jön valami csodaszér, gyengedjük az udvarba bennem. A király is ugye lejött azt, hogy nézd, hogy milyen csodaszér az. Látja, hogy a bakkecské megy egy lábban a leány. Mikor odaért a király lejbe a leány, felséges királyom, megérkeztem a parancsodra. Hoztam az ajándékot, tessék. Te legyen a karamberre, mit te is még nem tudsz. Erre a felséges király lehet, hogy azt mondja, jó van édesanyám, nagyon jó csinálhatod, csak inkább a csúnyadat gyüktadul el minden mellett. Azt nem lehet király lehetni. Mert a csúnyomat azt az Isten úgy teremtette, mint az orromat vagy a szalmat, de mellem vesz én neveltem, nagyon kell eljönni.

Nem tudom, halták-e Hírit a székely menyecskének? Azért, mert én az vagyok, s azért megmondom Kenteknek. Egy másikról van szó, nem rólam. Ott laktak a szomszédunkban egy házas pár. Az asszonka egy jó, nagy szájú menyecske volt. Az emberivel sosem jöttek ki. Örök kédig verekedtek, veszekedtek. Ha az asszon azt mondta, hogy feteke, az embere azt mondta, hogy fehér. Hát így aztán sose volt békesség. No, egyszer mi történt, mi nem? Azt mondja az asszon, te ember. Olyan régen voltunk édesanyámék, mi meg kéne őköt látogassuk. Jól van asszon, látogassuk meg. Az ember befogta az ökrököt, s felültek a szekerre. Na, ahogy menegetnek, hát elhaladnak egy ház elő. S a háznak az udvarán ott állott egy nagy bugja. Mikor oszta elhaladtak, azt mondja az asszon az embernek. Ember, látta-e beszép bugja széna volt? Nem széna volt, szalma volt. Hogy lett volna szalma? Széna volt. Szalma volt, széna volt. Hát aztán mennek tovább. Egyszer azt mondja az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. No, érkeztek abba a faluba, melyikbe laktak az asszonynak az anyjáé. Hát, amikor már éppen odaértek volna a ház elé, azt mondja megint az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na az asszony, megint felharagult, ki a tarisnyából a demizson. Úgy bévágta az ökrök közé, hogy azok kapustól, szekerestől bé az udvarra. Nagy recsegés, ropogás. Szökik ki az öreg asszony a házból, hogy mi az Isten csodája dérget így. Jaj, hazajött a leányom! Ó, édes leányom, berég nem láttalak! Úgy örvendett az öreg asszony, szögdösödött esze-vissza, és a leánya nem szól neki semmi. Mi van, édes gyermekem, csak nem vagy beteg? Jaj, menjek, szedek esze valami burjányokot, s főzök neked valami jó csáját. Na, menjetek be a házba, süljetek le! Azt mondja az ember az asszonynak. Asszony, nem szigyeled a pufádot? Anyád itt szögdösödik neked, s te meg nem szólasz semmit? Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na, mire az öreg asszony visszajő, háti már leánya feküszik az ágyon. A lábai felvettek kopóra, a szemeit béhunta, imád hal meg. Jaj, kezdett jajgatózni az öreg asszony, menjek papét, nehogy a leányom gyónatlanul meghaljon. S hát az öreg asszony elment papét, s azt mondja az ember. Asszony, szállj le az ágyról, mert olyat válok az ódaladra. De hát, helyába az asszony azt mondta, hogy mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Mire az öreg asszony a papval megtért? Hát, uram fia, a menyecske szemeit béhuntas, vége, meg volt halva. Hát az öreg asszony neki siratozni, jaj, be jó leányom voltál, beszófogadó leányom voltál, s milyen hamar kifogytam a leányomból. Jaj, menyek, s csináltatok, olyan szép temetést, olyan még a faluban nem volt. Hát, hogy az öreg asszony elment a temetést rendezni, az ember rejabudt az asszonra, asszon, kelj fel, mert eltemetünk. Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Visszajött az öreg asszony, koporsóval belétették, elesvitték ki a sírszélyére, ott a pap és rejadta az áldást, és aztán belérszegelték a koporsóba, s akkor az ember még utoljára rejabudt a koporsó tetejére, s azt mondja, asszon, teszünk belé a földbe, szólalj meg, mert eltemetünk. Még utoljára kiszólott az asszony, akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na hát, az asszonyt kezdték leereszteni a sírba. És mikor aztán a földdarabok kezdtek dübbögni a koporsó tetején, hát az asszony meggondolkodott a koporsóba. A ponciussát, hogy megyek én innen ki? Adtam volna a nyavajába azt a szénát. Bárcsak jön egy ördög, s elvinne. Hát még ezt ki se gondolta, abba a percbe ott termett egy nagy, fekete, kövér, szőrös ördög. Felkapta a menyecskét a nyakába, s abból hajcsot, futni kezdtek. Hát futottak egy jó darabig, futottak. Egyszer aztán azt mondja az ördög, hogy hallod-e te menyecske, én imád kihoztalak a föld alól, de most aztán már szállj le a nyakam csigájáról, mert erős nehez vagy. Nem szállok én, vigyél tovább! Te szállj le, mert erős nehez vagy. Erre az asszon kezdte rugódozni szegény ördögnek az ódalait. Kezdte cibálni az órát, s a szarvaival belé kapaszkodott. Nem bírta levetni a hátáról sehogy se. Helye, hogy itt ketten veszködnek, jő szembe egy szép magyar huszár.
Adjon Isten jó napot, te! Peteke ördög! Hát hova mensz avval a szép fehér néppel? Jaj, huszárkomám, a jó Isten áldjon meg, szabadíts meg tőle! Három országot adok neked, csak szabadíts meg ettől a menyecskétől. No, jól van, ördög, ide a fehér néppel. S a huszár a nyerekbe emelte a menyecskét. Na most aztán hol azok az országok, te? Hallod-e? Én elmenyek, most belészállok három királynéba. Azokat döböcskölöm éjjel-nappal. Nem lesz nyugovásuk, azokat szentelhet is, füstölhet is. Hívhatnak tudósokot, doktorokot, svénasszonyokot. Én abból ki nem menjek, amíg te oda nem jössz, azt nem mondod, hogy indulj komám. És mikor te azt mondod, hogy indulj komám, akkor én kimenyek. És aztán megjön a királyné, de ezt addig nem mond, amíg azt nem mondja a király, hogy adok egy országot. Na, ebben szépen meg is egyeztek. Hát, belé is szállott az ördög egy szép öreg királynéba, volt vaj 12 gyermeke. Úgy lebetegedett a királyné, éjjel-nappal, mintha macsukálták volna a benseit. Hely, mindenféle tudósokos doktorokat odahívták, s itatták vele a csájákot, s minden, s nem használt semmi, szentelték, s füstölték. Hát akkor aztán beállított a magyar huszárs, kiküldött mindenkit a palotából, s akkor odament a királyné fejéhez, s azt mondta, indulj komám! S akkor az ördög kiszökött a királynéból, na hát, meg is jött a királyné. Hát, meg is kapta a huszár a királytól az egy országot, de úgy örventek, hogy még egy véka arangyat is adtak a tetejébe. Na, éppen így történt ez a második esetben is. De hallják-e harmadszor, ami történt? Ez az ördög egy olyan szép fiatal királynéba talált belészállani, s abba olyan jól érzette magát, hogy az Istennek se akart kimenni. Mondja neki a huszár, indulj komám, s nem indulok, s indulj komám, s nem menjek, elégedj meg imád két országban, s két vék aranyban. Én nekem itt olyan jó, hogy nem menjek ki. Hallod-e? Mész-e ki? Nem, s mész-e ki? Na, állj meg, hozom a székely menyecskét. Ebbe a percbe úgy megejedett az ördög, hogy még a szüve is elállott. Úgy kiszökött a királynéból, hogy az abba a helybe megjött, így aztán a huszár megkapta a harmadik országot és a harmadik véka aranyat és az ördög a pokolig futott, a huszár meg megtanította a menyecskét becsületre, és egész regemen gyermekig született.

Krisztus út a földön járt valamikor, Szent Péter út a legjobb tarsa, ebben szoktak mindig sétálni. Jöttek, mentek pontosabb helyekre. Majd egy alkalomkor mentek Krisztus úrunk, ment elő, Péter mindig nyomba követte utána még. Este bekerültek egy városba, majd egy vendéglőbe, ahol szállodá is volt, majd valamit vacsoráznak is, majd a szállón ugye ott megálszanak. Későn érdeklődtek ők a szállás felé, volt egy ötágyas szoba. Majd több nem volt, csak egy ötágyas szoba. Na majd a vendéglőbe mulatott négy ács, de ma jó voltak, szípókáltak, daloltak, táncoltak, stb. Verték el azt a két kis botikával, mint a szimbalomverő. Persze az Péter gondolkodott, uram, gyerünk ma, mi feküdjünk le. Így osztottak, hogy a négy ácsnek megvan a négy ágy, ők majd ketten Jézusvel elfekszenek az ötödik ágyon. Jó van. Azt mondja Péter, uram, gyerünk, feküdjünk ma, ne hallgass kezdesi bajdi. Jó van, Péter, gyerünk. Bemennek az aulóba, no ez az egy ahogy a miánk, a többen négy, meg az aulcsaké. Lefekszenek, azt mondja Péter Jézusnak, uram, feküdjél ide be a falhoz. Ne halljad itt ezt a nagy zúgást, mert én jobban kibírom ezt a szél. Jó van, Péter. Lefeküdtek, alig, hogy elszúnyannak, ment be a négy ács. De aki az asztalon verte a cimbalomot, az vitte a cimbalomverőt magával. Oda belkeznek dombírozni, hát nem tudott mire verni a cimbalmos, oda ment az ágyhoz, Péter volt a szélén, azt jó megütögetjék. Péternek ma a faj az együtt, megfordult, akkor ütti a másik oldalat. Péter nem mert Jézusnak szólni egy darabig, még bírta. Akkor azt mondja, amikor ma nagyon fajta másik oldalat, uram, cseréljünk ma a helyet, azt mondja. Hát, ha nagyon be vagy szorít a falna, gyere ma a levegődött. Jézus azt mondja, jó van, Péter, cserélünk helyet. Cserének helyet, akkor a cimbalmos megint odafordul, no, adjunk ma a falna a lévőnek is, ma a szélünk.

0: İdil ne kadar harika tokut. Mersin me erse tiime Boriska. Valamikor régen a Boriska elértem a 18-19 évet, persze analfabéta volt, akkor még nem voltak polgári gimnázium, akik most vannak, ugye még analfabéta iskola is nagyon keves volt. Az édesanyja rábeszélt, hogy Boriska, ma elérte nagy lankort, ma hónap félre kellene menni, de mégis el kell menni gyónni. Jó van, anyám, ha maga mondja, elmegyek. Reggel felöltözködött a Boriska ünnepelés ruhába, elmegy a templomba. Ő megy a sekrestjébe, oda a tisztelendő úrhoz, szabályosan minden. Tisztelendő úr, eljöttem jónni. Jó van, Boriskám, de most egy kicsit késtél, mert ma be kell menni misézni. Gyere el hónap reggel, egy kicsit korábban, de súgta Boriskának a tisztelendő úr, annyi szó, hogy érdje, hogy hozzá magad, Boriskám, amennyi leginnyelben érintkeztél. Jó van, tisztelendő úr. Boriska elment haza. Hazaért, azt mondja az anyja, meg ugye mondta a lányom. Anyám, elkístem egy kicsit, de ma a penzenciát adott a tisztelendő rollat, nem is tudom, hogy hogy oldom meg. Mi volt az lányom? Ava magának semmi köze, anyám. Majd én. Félreült a Boriska, olvassad újjan, 1, 2, 3, 4, 5, megint az 10, ez kevés. Fogja a lábújait, olvassa, ez ma 20, ez is kevés. Kezdj olvasni a bütykőköt, ami van az ujjunkban. Írni nem tudott, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a Boriska, mese nincs, gyóni kell menni. Ha nem korábban van késő, mert még a gyertyához is el kell menni. Megveszi a Boriska egy csomó gyertyát, megpakol egy kétkergű taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan kétkergű, a falun az majd minden házban van a kétkergű kis kocsi. Megy Boriska gyónni, de van késett a tegnapitól későbben. Templomban végig tele van népekkel, ugye. Ma nem a sekrestében, mert tudta, hogy a tisztelendő az oltárnál van. Bemegy a nagy ajtón, helyett, megy a tömeg közt. Húzza talig a gyertyát maga után. Odaér az oltárra, tisztelendő úr, misézik a oda szó, egész hangosan bátra. Tisztelendő úr, elgyüttem gyónni. Hátra fordulni, tisztelendő úr. Hogy Boriska arra, ej, vagy a gyertyára, mire szörnyűgöz? Ej, azt mondja. Erre Boriska nagybátran, semmi, ej, tisztelendő úr, vegye ott a gyertyát, mert még két előgával még húznak utalnám.
1: A kutyám a puli, a tehenem Zsuzsi, feleségem Juli, magam van.

0: tisztelt publikum, kéretik egy kis csend. Ki nem szökött meg eddig, most már maradjon is bent.
1: Ülj közelébb a párodhoz, ez később fontos lesz, hogy együtt tudjunk mulatni a tudnivaló ez.
0: Csak ennyit kell, hogy megjegyezz.
2: Egyedül
0: nem
2: megy.
1: Egyedül nem megy.
2: Egyedül nem megy.
0: Nem megy, és én sejtem az okát. Még nem értik a titkos belső filozófiát.
1: Hát fogják be a fülüket a szemérmesebbek, mert mondunk néhány példát, ami velünk esett meg. Egy,
0: a lakásomba toppanék, és milyen kép fogadna
1: mi?
0: Ott döngetik az asszonkám, az ágy majd leszakad. És meghozzá a barátommal jegyzém halkan meg, s az élvezett

0: tessék elképzelni, majd ő elmondja. Ő bosszút áll, és belátom a revens, itt jogos. Nincs botrány, szépen visszavág a férfi, ha okos. S a barátom a nejemnél mellével sem csengetett. S a tervembe a kedves nejed beleegyezett. Én javasoltam, könnyen, gyorsan essünk rajta túl. De a csasszony nekem esett mohón és vadul. Már akadozva könyörögtem, drágám, elég kösz. S te ránk jutottál, barátom, te mindig jókor jössz.
1: Oh, yes.
0: Milyen?

0: ezért mi ketten kérem, sosem válunk el. Mit elvégezni muszáj, együtt végezzük majd el. Mi együtt ettünk, együtt ittunk, együtt megyünk ki.
1: Most éppen nekem sürgős, kérlek, próbálj sietni.
2: Gyere, mert itt benn megyek.
0: Ki? Egyedül nem megy.
2: Egyedül...
0: Egyedül nem megy.

0: A Villa Negra románca!
1: A Villa Negra nem a pálca zárta, a Villa Negra nem fényes lokál. Vagány regény, ha szép szerénbe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál.
0: Strófa! Jött egyszer egy vastag ürge, luxus autón elterülve, alkotott a házra pénzt kínált. Nálunk ragadt a pénze, ámult, mit kap cserébe, ápolta a doktorja 3 héten át. Na ja, a Villa Negra nem a pálca zárta, a Villa Negra nem fényes lokál. Vagány legény, ha szép szerénybe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál. De ez még mind semmi!

villanegra nem a pálca zárta. A villanegra nem fényes lokál. Vagány legény, ha szép szerénybe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál. Most tessék csak ide figyelni! Szép az élet, víg az élet, hely, de én csak addig éljek, míg a villanegra áll. Szép lány, jöjj el egyszer, nálunk fölmelegszel, meglátod, míg az álmod egyre visszajár. Na jó, a villanegra nem a pálca zárda, a villanegra nem fényes lokál.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

0: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója. Az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért. A nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam őrletni a malomba. Én talicskáztam haza a szőlőből a cseresnyét. És mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját, nekem kellett utána bujdokolnom a 7. utcába. No, az igaz, hogy nem esett hiába a lótásfutás. Édesapám mindig megdicsért érte, ha jó kedvében volt. Derék gyerek vagy, sokra viheted még, szokta mondogatni. Ha jól igyekszel, még kengyel futó is lehet belőled. Egyszer azt találtam mondani erre a bíztatásra, hogy nem kengyel futó leszek bizén, hanem hídpénzszedő. Hát, ugyan miért szeretnél hídpénzszedő lenni, nézett rám csodálkozva édesapám. Azért, mert annak nem kell szaladozni. Egy helyben ül reggeltől estig, helyébe viszik még az ennivalót is. Nem szólt erre semmit az édesapám, hanem ebéd után megfogta a kezem, és kivezetett a kertbe. Gyere, mutatok valami szépet. Bizaz pedig nem valami szép volt, amit mutatott. A ribiszke bokor tövében egy békácska kukucskált ki a moha közül. Éppen csak a barnás fejecskéje látszott meg az egyik lába. Vigyázz, el ne ugrasd! Rántott vissza édesapám, ahogy közelebb hajoltam volna hozzá. Ugyan mi nevezetes van ezen az Isten adta békán, hogy ilyen félős, tűnődtem magamban. Megtudtam mindjárt. Édesapám letessékelt az öreg bodzafánk alá, szemben a békácskával, és kiadta a parancsot. Úgy ülj ezen a helyen, mint a híd pénzszedő a bódéjával. Meg sem moccanj addig, míg a békácska el nem ugrik a helyéről. Ne félj, helyedbe hozzák az azonnát. Ezzel édesapám ott hagyott. Én meg elnevettem magamat, hiszen mire ő beér, akkorra a békácska a szomszédék kertjében számolgatja a legyeket. No, ez valami hídpénzszedő béka lehetett. Káprázott bele a szemem, annyi ideig rajta tartottam, de a békula még csak nem is pislogott. Ez az ostoba állat bizonyosan alszik, gondoltam magamban. És addig lestem az ébredését, míg magam is el nem aludtam. Álmomban hídpénzszedő voltam, és olyan sokszor kinyújtottam a karomat, hogy utoljára már elhalt bele. Azám, mert a legyeket kergettem el vele magamról. Arra ébredtem fel, hogy az egyik nagyot csípett rajtam, s azt zümmögte a fülembe. Vigyázz, hé, mert a békád vám nélkül ménált a tiszán. Ilyetten ugrottam föl. De bizony a békácska még mindig állta az egy helyet. Hanem az ozsonnám már ott volt mellettem a füvön. Akkora mézes kenyér, hogyha a lábamra ejtem, eltöri. Pedig van ám a lábára. No, nem is ejtettem le a mézes kenyeret, hanem leküldtem még a mézetlennyét is. Lassan morzsoltam, hogy tovább tartson, mert untam már magamat nagyon. Elzsibbadt minden porcikám, és nem adtam volna egy körte muzsikáért, ha beszaladhatok édesanyámhoz. Azám, de a békámnak nem volt szaladhatnékja. Nem annak. Még csak ozsonnázhatnékja se. Bizonyosan nagyon beebédelhetett délben. Az utcánkban pedig nagy riadalom támadt. Doppergett, dudanyekergett, bizonyosan medve táncoltató járt arra. Elfutott a méreg, mikor eszembe jutott, hogy minden pajtásom ott ugrándozik most. Mérgemben elkaptam egy legyet, és odahajítottam a békának. Ennek már csak utálnak a palustája. Rá se nézett bizaz. De még azt is eltűrte, hogy a legyet a feje tetejére ültessem tornászni. De ez már csak ugyan kihozott a sodromból. Megállj, hékás, majd megugratlak én, gondoltam magamban, és egy bodzafa ággal megsuhintottam a békácskát. Indulj, békula! Nem indult az most se. Csak a feje tört le. Azám, mert töltött csokoládé volt az egész békácska. Azért nem volt szabad közel mennem hozzá, hogy rá ne ismerjek. Úgy álltam rajt hosszút, hogy megettem még a körmehegyét is. Aztán beoldalottam az udvarba, de már a szobába szégyen lettem bemenni. Én nem mentem be, de édesapám kijött, és csodálkozva kérdezett.
1: Nini, vége a békapásztorságnak?
0: Vége, hajtottam le a fejemet. Megunta a béka az egy helyet? Én untam meg, édesapám. Hé, fia, hát még ha híd pénzszedő lesz belőled, veregette meg édesapám a vállamat.
1: Bet aztán sose panaszkodtam, hogy sok a szaladozni valóm.

0: a bársonyosi kanászok. A bársonyosi erdőszélen, öreg magfa hűvösében, olyan jó ízűt szundított a bársonyosi bíró malaca, hogy még a füle sem mozgott.
1: Te úgy, én is úgy. A fejem alá rakom, a tenyerem aztán.
2: Ami neked jó, nekem is jó. A hangó malacnak nem kell éber pásztor. Oh.
0: Nem is lett volna nagyobb baj, ha a nagy kanász álmában nem horkant egy akkorát, mint amilyet még az öreg magfa sem hallott. Meg is rázkódott az a vethegyéig. Ekkor onnan úgy ugrott ki egy makkocska a szakajtójából, hogy meg se állt addig, míg kip-kop éppen az orrára nem pottyant a kis malacnak.
2: No, mi? Ez a jámbor már a hetedik határon is túljár. Jaj nekünk! Jaj! Jaj, jaj! Ma nekünk is karikás ostorral mérik az ebédet.
1: Na, ha ne félj, amíg engem látsz, majd beszélek én a bársonyosi bíró fejével.
0: De a nagy kanász bizony reszketett, mint a nyárfa levél, mikor beállítottak a bíróhoz. Bezzek helyén volt a nyelve a kis kanásznak.
1: Újságot mondok, bírógazda!
3: Újságot hallok, kis kanász.
1: Tisztelteti bíró uramat a malaca? Mert ő már nem jön vissza mostanában.
3: Már miért ne jönne?
1: Mert elment világot látni.
3: Már miért ment volna?
1: Azt mondta, nagyon szégyelli, hogy ilyen okos gazdának tanulatlan legyen a malaca.
3: Na ugye, mindig mondtam én, hogy nincs párja ész dolgában a bársonyosi bírónak. Láme, hogy még a malacom is megirigyelte tőlem.
1: Úgy bizony. Azt mondta a malac, hogy csak egy ember van, aki okosabb, mint a bársonyosi bíró.
3: Énje, töröm az uzáját annak a malacnak. Ugyan ki lehet az, aki még nálam is okosabb?
1: Az Iprityomi bíró. Azt mondta a kis malac.
3: Hol az a hitvány malac? Hadd lakoljon érte! Szaladjatok hamar utána!
1: Mennénk, gazd uram, mennénk, csak előtt megabrakoltatnánk a csikókat, ha... Volna mivel üres a tarisznya.
0: Bizony nem maradt sokáig üresen a tarisznya. Kis kalás cipóval, gömölye túróval jól kidagasztotta azt a bársonyosi bíró.
3: Most aztán fussatok, fiaim, fussatok! Azt se bánom, ha térdig kopik a lábatok, csak a malacot visszahozzátok. Hadd mutatom meg neki, mit tud a bársonyosi bíró.
0: Szaladt is a kis kanász, futott is a nagy kanász, egészen a magfáig, kerekerdő sarkáig. Ott a tarisznyát felakasztották az ágra, maguk meg alája feküdtek, úgy várták a déli harangszót.

0: Haj, haj.
1: Baj, baj.
0: Mi a baj, kis kanász?
1: Unod magad, nagy kanász.
0: Játszunk vásár, kis kanász.
1: Azt se bánom, nagy kanász.
0: Itt a szűröm. Leterítem, majd ezen árulom a portékát. Te meg légy a vevő, kis kanász.
1: Jó lesz ez így, nagy kanász.
0: Én vagyok a gyolcsostót, vegyen öcsém szűrposztót. Bögrét húgom tálat néni, ezt a bundát meg kell nézni. Nincs több ilyen kalapos, csizma ilyen alapos.
1: Ne hadarjon annyit, atyám fia. Inkább azt kérdezem, eladó-e a fejed?
0: Minek lenne az az úrnak?
1: Hát, cinegefogónak.
0: Hí, te, hely!
2: A nagykanász úgy megharagudott, hogy leütötte a sapkát a kiskanász fejéről.
1: Miért bántottál engem, hékás?
0: Én? Mit tudom én, hogy ki ütött nyakon ebben a nagy sokadalomban? Tenger itt a nép a bársonyosi vásárban.
1: Ez igaz az. Hanem most már te légy a vevő, ha te le az erszik.
0: Nem bánom, legyen úgy. Mit árul, kend atyám fia?
1: Eladnám ezt a lovat, ha vennék.
0: Szilaje!
1: Mint a tűz!
0: Kezese!
1: Mint a bárány!
0: Futóse!
1: Mint a szél! Jaj, már el is szalajtott a kelmet! Hamar utána! Elejbe hamar, mert mindjárt kiszalad a világból!
2: Szaladt a szegény nagykanász be az erdőbe a szilajparipa után. A kiskanász meg előbújt a magfa mögül, ölibe vette a tarisznyát, lekuporodott, és úgy behányta a kalászcipót gömölyetúróval, hogy öröm volt nézni.
1: Szori, nagy kanász! Hajrá, nagy kanász!
2: Mire a nagy kanász visszatért a lókergetésből, bizakkorára már szomorúan lógott az ágon a behorpadt tarisznya. Csak az üresség zörgött benne, mikor hozzákapott a nagy kanász.
0: Megrövidítettél. Te gézen gúz.
1: Hát már honnan tudjam azt, hogy kinyúlt a tarisznyához ebben a nagy sokadalomban? Tudod, a bársonyosi vásáron!

Bimbó szájú böskehúgommal nagy vásár csaptam a minap. Megvettem tőle a szépen szóló körte muzsikáját, mégpedig azért vettem meg, hogy ne szóljon többet. Elkezdte fújni már az ágyban, s még délben is fújta az asztalnál. Még azt is a körte muzsikán fújta ki, hogy neki már elég volt a mákos csíkból, nem kért többet belőle. Na, mondom, én meg nem kérek már a körte muzsikából. Nem is adom, ha kéred is, fújta Büzsike kevélyen a szépen szóló muzsikát. No, pedig én tudnék olyat, amiért nem.

0: de még báró kisasszony baba is. Ej, szegény világ vetett ágy, mi lesz ebből, sóhajtottam el magam, mikor Bözsike az ezüstbe öltözött babáját előhúzta. Ez a gróf kisasszony baba, mutatta büszkén. Meghajtottam magam, és azt mondtam a gróf kisasszony babának, hogy még olyan szépet soha se láttam, mint ő. No már ilyet nem mondj, bácsim, duzzogott Bözsike húgom, s leemelte a fátyolt a legkisebb babájáról. Tetőtől talpig arany volt a ruhája, még a folt is arany volt rajta. Ez a herceg kisasszony baba. Ilyettemben szólni se tudtam. Annál jobban tudott bimbó szájú Bözsike húgom. Csak még király kisasszony babám nem volt. Ezt szólta. Azt adj nekem, bácsim, a körte muzsikáért. Hát, majd körülnézek a világban, ígértem meg Bözskének, s egész délután törtem a fejem. Hol vehetnék én király kisasszony babát? Még tám most is a fejem törném, ha ozsonnára dióten törtem volna. De azt törtem ám, mégpedig szép, nagyszemű diót, akár babát lehetett volna ringatni a héjában.
1: Nini, hát ha lehetne is, ötlött hirtelen eszembe.
0: Azzal kiválasztottam a legnagyobb diót, hosszában felnyitottam, a felső hajának a felét lefaragtam, a másik felét meg visszaragasztottam az alsó hajára. Így né, készen van a babakocsi, csak cérna kell bele húzónak, biztattam magamat. A többi aztán gyorsan ment. Egy gerezd diót be kell pólyázni, egy szemborsot rárüzsíteni, annak orrát, szemét, száját befesteni, szép főkötőcskét illeszteni rá színes papírból, s olyan baba nevet ki a kocsiból, hogy öröm nézni. Megérdemli, hogy dirib darab sejemből függönyt is szerkeszten az ember a kocsijára. Nem telt bele fél óra, már odahúztam az asztalon a babakocsit Bözsike húgom elé. Itt a király kisasszony baba, Bözsike. Kerekre nyitotta a csillag szemét. Micsoda király kisasszony ez? Kérdezte gyanakodva.
1: Hát Dióbél király kisasszony. Úgy már igen,
0: nyugodott meg a babák királynéja. Ez csak ugyan olyan baba, amilyen még senkinek se volt, de mindenkinek lehet.

a mi pókunk. Minap, ahogy ballagok hazafelé, nagy jajveszékeléssel szalad elejben a lépcsőnk pankaleánya. Libeg lobog az aranyhaja, tele van könnyel a buzavirág szeme, panasszal a pici szája. Jaj, apuka, nagy szégyen érte a házunkat. Micsoda szenten, tudakoltam tőle ilyetten. Tán elfelejtett delet kukorékolni a kakasunk. Jaj, nagyobb ez még annál is. Tán leágta a sarkát a bádókuszára porcelán király kisasszonynak. Jaj, édesapukám, ne is találgasd, mert azt ki nem találom. Azt mondta ránk a házmester Böske, hogy nekünk még pókunk sincs. Ejnye, söprű meg a kefe, mordulok el haragosan. Ez már csak ugyan nagy csúfság. Hamar-hamar, édesanyja, teremts ide nekünk egy pókot. Nem bánjuk, mintha csupán akkorácska lesz is, mint egy kétfelé tört mákszem, csak pók legyen. Olyan áldott lélek ez az anya, hogy a mi kedvünkért még a csillagokat is ide hordaná az asztalra játéknak. De pókot nem tudott keríteni sehol sem, pedig majd

0: szegény a nagy igyekezetben. Édes lelkem, hol vegyek én nektek pókot, ha csak a padláson nem alszik valami zugolyban? Nem aludt az se padláson, se pincében. Kifordítottuk a papírkosarat, fölkutattuk a tulipántos ládát, nem volt ott egy fia pók se. Hanem találtam a láda nagy fiókjának a kis fiókjában egy icipicis katuját. Aranya teteje, bársonya bélése, de már ezt az Isten is pókistállónak szánta. Nézd, de tartom oda a panka kisírt szem elé. Ebben tartjuk a pókunkat, ha lesz. Nem ér a semmit, eredett el a könnye megint a drágámnak. Nem lesz már nekünk pókunk az életben. De már erre magamon is erőt vett a keserűség, és alig, hanem megkérem a jó Istent, hogy változtasson pókká, ha panka bizakodva föl nem kapaszkodik hozzá.
1: Apuka, van pénzed?
0: Annyi, mint szőr a békán. Pankának szinte szikrát szólt örömében a csillag szeme.
1: És akkor nincs baj.
0: Kimégy a piacra, és megveszed a pókot. Mondom. Nem vagyok ám bizonyos benne, hogy árulnak-e pókot a piacon. Én azt se tudom, hogy mázsával mérik-e, vagy vékával.
1: Mindegy az apuka, csak te pók nélkül haza ne gyere.
0: Isten neki, gondoltam magamban. Amit panka kíván, meg kell azt fogadni. Éppen csak annyi kikötésem volt, hogy mire hazahozom a pókot, le legyen írva a lecke. Úgy vedd, mintha már le is volna, fogadkozott panka, és lekapta a szögről a táskáját. Hát, ahogy ki akarja nyitni, uram, fiam, ereszkedik ám le róla nagy sebesen egy icipici pókocska. Bizony egészen beszőtte a táskáját a húsvéti vakáció alatt. Mi az, drágám? Ugrok oda sebesen. Semmi, apuka, csak egy legyecske, vörösödött el panka a füle bubjáig. Hanem tudod mit, apukám? Ne menj a piacra, mert már nem kívánok pókot látni.
1: Azt hiszem, rá se tudnék nézni arra a csúnya kis takácsmesterre.
0: Így maradt mi nálunk lakó nélkül a pókistálló. Aranya teteje, bársonya bélése. Jöjjön el hozzánk póknak.

Hajnalon innen, estén túl, éppen egy macskaugrásnyira a nekerestől. Hét országa volt Ogyófi királynak. Neve sincs az első, talált ki a második, sose volt a többi öt. Hét országban, kerten, kertjében, 700 almafája, 700 almafáján, egy almája. No de arra vigyázott kis ám, mint a szeme világán. Minden reggel este megnézegette, sejemkendővel megtörülgette, még a lágyan fújó széltől is féltette. Mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserves sírásra fakadt, hogy három lyukas teknős telesírt keserves könnyei. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a hét országában ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Gótyófi király. Udvara népének, tenger cselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessenek, valahányszor az almafa mellett elmennek. Fő-fő miniszterek hányták is a bukfencet, plényakú generálisok állták is a tótágast. Csak egy kis apród vágta földhöz a darutolla süvegét. Tisztelem, becsülöm a király hatalmát, de már akkor inkább megeszem az almát. Perecnek hívták ezt a kis apródot. Termete mind a sugár jegenye, az esze villám, sólyom a szeme. Esteli harmaton kilopózott az almafához, hajnali harmaton visszalopózott, de hiába mesterkedett, nem vásott a foga a király almájába. Olyan magasan volt, el nem érte, akárhogy mereszkedett utána. Lógott is az óra bosszúságával, hogy majd a térdét verte. De aztán gondolt egy okosat. No, azért lesz még itt lakoma, majd segít rajtam Málékoma. Ő lesz a létrám, ő lesz a székem, király almáját róla elére. Málékoma a másik is apródja volt Kotyonfi királynak. Nincs olyan legény minden bokorban, feje szakajtó, az esze korpa. Úgy fecseget, mint a liba a lembe. Soha titok még meg nem állt benne. Na majd teszek én, arról is gondolta magában Perec, és kiszaladt a halpiacra, vett a halászoktól két keszeget. Azokat felkötötte a kert közepén a kútágasra. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat. Az kitette az almafa alá. Egy nyúl, két keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, és még a tenyerén is szaladt, hogy mentül előbb odaérje Málékomához. Málékoma éppen a csizmáját pucolta Kótyonfi királynak, de nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörgüli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam, ütött a vállára Perec, és megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe. Ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé, legyek, ha nem megyek, rikkantott Málé akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyonfi király palotáján a szélkakas. Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni, súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad. Nem is szólt Málékoma egy kukkot se többet, egész addig, amíg be nem értek a kertbe, hanem ahogy a jegenye fára fölnézett, meg nem állhatta, hogy oldalban ne könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam. Miért fogjam meg te, Málé? Hát, hogy ki ne törjön. Miért törnek ide, bolondos? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te locsifecsi? Azt, hogy két keszeget látok a jegenye fa tetejében. Ugyan mit csinálhatnak azok ottan? Mit csinálhatnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak. No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok, vigyorogta el magát Mál, és egyszeribe fölmászott a jegenyére a két keszegért. Lehuppan aztán a jegenyéről, mennek az almafa felé,
Megint megböködi perecet a málé. Kiskomám, látd, mit te? A nyulat a fa alatt. Látom ám, Máli, meg is lőném a puskám volna. Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül. Komám perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúl gerincre. Hát a te kedvedért azt is megteszem, mondja erre perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz. Hát eldől az egyszerre. Na mondtam, ugye? Kapta föl Mária a nyulat, s már tartotta is létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse perec az almát. El is érte, le is tépte. Hogy de megcsendült ám az almafának minden levele, s lett olyan nagy zenebona, hogy majd megbomlott a két koma. Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodta el magát perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket. Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a molnár szamara, azt sem mondott egyebet, csak annyit, hogy ijá, ijá, jaj, micsoda az, hökkent meg Máli, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepe. A király ő felsége, súgta neki perec. Mit csinál itt, királyő felsége? Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével. De mondott is valamit, királyő felsége? Mondott hát, azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép, nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málékoma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Pereckoma pedig még áltó helyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap, 7 éjszaka tűvétették érte mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hopmestere észre nem veszi, hogy Málékoma körül zsindelyezte a nyakát. Hát te miért zsindelyezted körül a nyakadat, te ugrifüles? Koppantott a feje búbjára. Azért, hogy ki ne törjön. Miért tör neki, te szakajtófejű? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te csupaszáj? Azt, hogy én tudom ám, kiszakajtotta le a király almáját. De már akkor 6 hajdú 7 felől markolta meg Málékomát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora létcsapó volt a kezibe, hogy a struc madarat is agyon lehetett volna vele ütni. De még föl se emelte a létcsapót, mikor Málékoma már kivallotta az igazságot. Uram és királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, perec aprót szakította le az almát. Perec aprón éppen ott üldögélt a trónus lábánál egy bársonyvánkoson, de még csak a szeme pillája se rebbent meg, ahogy Málékoma felé bökött az ujjával. Mindössze annyit mondott mosolyogva, bolondjukból bolond szél fúj. De nem addig van a szolgám, pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a 3 szál bajuszát. Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt? Fülemmel hallottam, szememmel láttam. Mikor te? Vágott közbe Pereckoma. Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a Jegenyefa hegyében. Eszed kereke, nevett el magát a király, hiszen nem szoktak a halak fára mászni. Pedig ez olyan igaz, minthogy Pereckoma sapkával lőtte meg a nyulat, erősködött Málé, kézzel lábbal hadonászva. De most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy rengett bele a trónusa. Hát az mikor volt te? Akkor, mikor fölséges, a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle, mondta tréfásan hunyorogva. Katlan meg a bogrács, futott el a méreg a királyt, olyat suhintott a létcsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan. Szerencsére elugrott. És azóta máig is ugrál, ha el nem fáradt.
amelyiktek megszánja, ültesse le a kis székre.

Ulászló király, a második, egyszer valami bolond nagy oroszlánt kapott ajándékba a szultántól. Az urak közt akadt, aki gúnyt vagy figyelmeztetést látott benne, a követ azonban, aki az állatot kísérte, azt állította, hogy merő tiszteletből küldte a nagy úr. Valódi ritka atlaszhegyi oroszlán ez. A padisah rögtön felségedre gondolt, amikor meglátta. Ha jól gondozzák, elél 30 évig is. Nem kell neki sok. Beéri naponta egy gödőjével. Dobzse, fiam, dobzse, hálálkodott a király. De magában azt gondolta szegény, hogy bizony okosabb lett volna, ha egy gödőjét küld a szultán. Mert abban az időben a budai mészárosok már nem akartak hitelezni ő felségének. Se a vargák nem akarták neki foltozni a bársony csizmáját, amely nagyon kérte a kását. Nagy urai dúskáltak a jóban. Őszgerinccel traktálózhattak, velencei gyöngyös bilikomból ittak, parasztjuk, barmuk, annyi, hogy számát se tudták, földjük akkora, hogy reggeltől estig lovon meg se kerülhették. De szegény Ulászló királynak se parasztja, se kincse nem volt. Az oroszlánban is csak az ablakon keresztül merte örömét találni, mégis jó képet vágott hozzá, és utasította Hampó püspököt, az ország kincstárosát, hogy ajándék nélkül el ne eressze az oroszlánhozó törököt. Mire a püspök mindjárt fogta is a könyvtár kulcsot. Tudnélik, a készfizetéseket akkoriban úgy teljesítették, hogy a korvinákból törtek le hol egy ezüst sarkot, hol egy aranykapcsot. Hát ezzel a döggel mi csináljak, pislogott le a király az oroszlánra. Végtére örülnöm kell neki, mert most lesz valamim, amit senki sem mer ellopni tőlem. Hivatta az udvari cserédek közül a legsoványabbat, Karó Pétert. No, fiam, Karó, éppen te kell lesz nekem. Te fogod az oroszlánt etetni. Olyan sovány vagy, hogy az oroszlánnak nem támad rád gusztusa, akármilyen közel négy hozzá. A gödőjét minden reggel helyedbe vitetem. A paszújkaró hosszúságú, zörgőcsontú Péter meg az oroszlán nézték is egymást nagyon. Mindegyik arra gondolt, hogy melyik eszi meg előbb a másikat. Az irgalmatlan étvágyú állat déltájban akkorákat mordult fel a várkertből, mintha az ég zengene. Ilyenkor nevetve könyökölték oldalba Pétert a többi léhűtők. Szaladj, Péter, ehetnék a macskád! Péter vitte is hűségesen az ebédet, és panaszkodott váltik, hogy mennyit eszik az a fertelmes féreg. Csak az volt a csodálatos, hogy minden nap elfogyott egy gödöje, az oroszlán egyre soványodott, Karó Péter meg egyre gömbölyű. Szemet szúrt ez a gazdának is, ahogy séta közben oda tévedt a szeme az oroszlán ketrecre. Fülön fogta a fityfirittyet. Mi dolog ez, Péter fiam, hogy így leromlik a kezed alatt ez a szép állat? Nem tesz jót neki a kerti levegő, királyom? Hát az meg mi dolog, hogy te úgy neki gömbölyödtél mostanában? Nekem meg jót tesz a kerti levegő, királyom. Három napig törte a fejét Ulászló király, aztán kigondolt egy okosat. Maga elé hivatta Keszek Kristóf nevű cselédjét. Gyere, fiam! Légy te mától fogva ennek a hamis oroszlán etetőnek a fölvigyázója. Kristóf köszönte alásan, és mindjárt instálta is magát a hivatalába, szaladt az oroszlán etetőhöz. Az éppen a gödőjét forgatta nyárson, szép lassú tűz fölött. Egyedül akarod megenni az egész gödőjét? Ütött a fiú vállára Kristóf. Nem, mondta az oroszlán etető. Káposztát is pörkölök hozzá. Jut-e belőle nekem is, mivel, hogy urunk királyunk kinevezett engem oroszlánetetési fölvigyázónak. Jut is, marad is. Csinált maga mellett helyet a patkán Péter. Nekem elég a két első comb is. Nekem meg a két hátulsó, mert nem vagyok nagy étkű ember, jelentéki Kristóf megelégedetten. Így esett, hogy egy hónap alatt valóságos agárkutya lett az Atlasz-hegység királyából. Karóból pedig gerenda, keszekből harcsa. Erre aztán a király kapta magát, elé hivatta a harmadik fityfirityet. Kiveszlek a közcselédi sorból, Cinegepál, téged teszlek meg az oroszlánetető fölvigyázójának ellenőréül. Neked kell pótolnod, amit ők elmulasztottak. Mered vállalni? Cinegepál vállalta, s amit az oroszlánetető meg a fölvigyázója meghagytak a gödőjéből, azt ő küldte pokolra. Az oroszlánnak egy befaló harapás sem maradt. Nem is bírta egy hétnél tovább, és éppen akkor számoltak el a bőrével Ulászlónak, amikor Velencéből hazatérőben benézett a török követ. Eny, eny, csóválta a kontyát.
Hát csak nem tudtad a padisa ajándékának gondját viseltetni, király uram. Az én lelkiismeretem nyugodt, tette a szívére jámborul a kezét Ulászló király. Három gondviselőt is kirendeltem mellé, és éppen most akartam megbeszélni az országbíróval, hogy a negyediket az ország rendjei közül neveznénk ki. Persze, hogy az oroszlán volt a hibás. Az a csacsi. Egy kicsit várhatott volna még.

kisdeák koromban egyszer azt vettem a fejembe, hogy én beállok könyvkereskedő inasnak. Az is szép mesterség, bólintott rá a tervemre édesanyám, de én jobban szerettem volna, ha generális lett volna belőled. Az nem leszek, mert ezt megrugja a ló, vetettem ellen. De azt még sose hallottam, hogy könyvkereskedő inast rugott volna meg a ló. Édesanyám belátta, hogy igazam van, és megfogta a kezét. Akkor gyerünk el, fiam, Gergulics bácsihoz. Gulics bácsi volt az egyetlen könyvkereskedő. Akkora boltja volt, mint egy kalitka. Két asztal betöltötte az egészet. Az egyik asztal be volt telítve mindenféle históriás könyvekkel, az volt a könyvesbolt. A másik asztalon szép rendben sorakoztak a mézes bábok, a tükrös szívek, a kivont kardú mézes kalácshuszárok, a mandulás pogácsák, az volt a mézes kalácsosbolt. Itt a kellemes, emitt a hasznos, járt kelt Gergulics bácsi a két asztal közt. A könyvkereskedőség kedves tudomány, a mézes kalácsosság hasznos tudomány. Szegény édesanyám nagyon meg volt illetődve ennyi tudomány láttára, és alázatosan megkérdezte Gergulics bácsit, hogy mit néz ki belőlem, alkalmas leszek-e van? Gergulics bácsi megforgatott előre-hátra, hátba ütögetett, megköhögtetett, és akkor átszorított a karamon, hogy belejajdultam. Nagyon gyenge kislegény, se a kalapácsot, se a gyalut el nem bírná, mondta megelégedetten. Az Isten is könyvkereskedőnek teremtette. De ha jól igyekszik, beletanulhat a mézes kalácsosságba is. Gergulics bácsi csak ugyan nem festénykedett a tudományával. Ahogy az édesanyám elment, mindjárt befogott a mesterségbe. Elmondta, hogy melyik a krajcáros, melyik a két krajcáros, melyik a három krajcáros mézes kalács. Hát a könyvek, Gergulics bácsi, húzódtam közelebb a könyves asztalhoz. Az első sorbelieknek egy hatos az ára, a második sor két hatos, a harmadik sor három hatos. Érted, öcsém? No, ezt nem volt nehéz megérteni. Gergulics bácsi büszkén nézett körül, hogy ilyen hamar belevezetett a tudományba, és annyira kegyelmibe fogadott, hogy mindjárt rám is bízta a boltot. Ő maga kiment a szőlőbe cseresznyét szedni. Neked is hozok belőle, szólt vissza a boltajtóból. Ahány könyvet eladsz, annyi marék cseresznye lesz a fizetésed. De hiszen beszélhetett nekem. Hallottam is már én, azt meg nem is. Szinte káprázott a szemem az örömtől, ahogy magamra maradtam a sok szép históriás könyvvel. Ott volt a Ludas Matyi, meg a Fehér Ló fia, meg az Ezeregy éjszaka, meg a Kopla Ló Mátyás. Azt se tudtam, melyikhez kapja. Utoljára az egyikre ráültem, a másikra rákönyököltem, a harmadikra rátenyereltem, és a legvastagabbat elkezdtem olvasni. Annak a címe volt Csalóka Péter. Hát, alig keveredek barátságba Csalóka Péterrel, nyílik az ajtó, és bekocog rajta egy magam formájú fiúcska. Megvan-e itt a Csalóka Péter? Azt mondja. Úgy megijedtem, hogy egyszerre elállt a szívem dobogása. Nincsen az! Csúsztattam le a könyvet az ölembe. A fiúcska körülnézett. Gondoltam magamban. Hát miért lettem én könyvkereskedő inas, ha minden könyvet elhordanak előlem? Hallod-e, te fiú? Támadt hirtelen egy jó gondolatom. Többet ér ám a mézes kalács, mint a mesés könyv. Inkább a másik asztalon választanál magadnak valamit. Utoljára is nekem kellett rajta segíteni. A markába nyomtam a legnagyobb mézes kalács huszárt, és kitessékeltem vele az ajtót. De úgy látszik, mégis volt az én kis cimborámnak magához való esze. Mert alig kezdtem el tovább kalandozni Csalóka Péterrel, már megint ott lábatlankodott egy fiúcska. Csalóka Pétert szeretném megvenni, mondta furfangos mosolya. Erre már nem sok szót vesztegettem, hanem mindjárt kifizettem egy marék mézes kalács magyaróval. Nem ért az semmit, mert úgy jött a sok gyerek, mint a raj, s az mind a Csalóka Pétert akarta megvenni. Utoljára már nem is kérdezősködtek, csak mentek egyenesen a mézes kalácsos asztalhoz. Beestellett, mire keresztül olvastam Csalóka Pétert, és akkorra egy morzsa mézes kalács nem maradt a másik asztalon. Hanem ahány gyerek volt a városban, az mind ott nyüzsgött a boltunk előtt, mire a gazdám hazaért.
Sietett az Isten adta, mert már az utca végén hallotta a nagy újságot, hogy a Gergulics boltjában ingyen mézes kalácsot kap, aki könyvet akar venni. Ahogy betoppant, úgy félrehúzta a száját, mintha a tulajdon fülét akarná megharapni. De aztán mégis inkább csak az én fülemen töltötte a mérgét, és nem éppen barátságosan adta ki az úti cédulámat. Föl is út, le is út, búcsúzott el tőlem, hanem ide benetett többet a lábad. Azóta csak ugyan nem is voltam könyvkereskedő inas.

0: szappan buborékok.
1: Jó reggelt, apukám!
0: Jó reggelt, Pannikám!
1: Mit álmodtál, apukám?
0: Hogy egy csókot adtál, Pannikám.
1: Adok én kettőt is, apukám?
0: Hát te mit álmodtál, szép viola szálam?
1: Jaj, apuka, el se tudom én azt mondani.
0: No, majd én segítek. Álmodtál-e friss káposztalevéllel?
1: Jaj, dehogy álmodtam. Inkább friss tejecskével.
0: Álmodtál-e hamuba sült pogácsával?
1: Jaj, dehogy álmodtam. Inkább foszlós fehér kaláccsal.
0: Ennyi, hogy sehogy sincs szerencsém a találgatásban. Hát azt álmodtad-e, hogy apuka bement az írószobájába, téged leküldött az udvarra, hogy ott játszogassál a tarkakavicsokkal.
1: Jaj, dehogy álmodtam, dehogy. Inkább azt álmodtam, hogy apuka kiült velem az erkélyre játszani.
0: Aztán mit játszottunk, Lilion virágom? Tán orromberécski.
1: Jaj, dehogy az, dehogy. Szappan buborékot fújtunk. Ringót, lengőt, égbeszállót. Szép szivárvány színbe játszott.
0: Pannikának mindig olyan szerencséje van, hogy teljesedik, amit álmodik. Mire kibeszélgettük magunkat, akkorára már az asztalon várta a friss tejecske, meg a foszlós fehér kalács. Mikorra pedig a kalács maradékkal a cirmos cicát kielégítette, már kevertem is a pohárban a szappanos vizet, csak úgy habzott. Aztán belemártottam a pohárba egy szalmaszálat, és szép lassan fújva kigömbölyödött belőle az első szappanbuborék. Akkora volt, hogy Pannika meglátta benne magát. Egyszerre csak odasompolygott a szomszéd ajtóhoz Vilmácska.
2: Bácsi, hajolj le, sudok valamit.
0: Mit súgsz, te csöpség?
2: Azt, hogy én is sejetnék olyan szépet fújni, mint te.
1: Majd először én fújok talán.
2: Mindig előbb a Panni, mikor én...
1: Igenis, hogy előbb én. Én fújok előbb.
0: No, nem kell azért az egereket itatni, jó ebből mindkettőtöknek. Meglátjuk majd, melyik teké lesz a szebb. És mert Vilmácska a vendég, hát ő kezdi.
2: Jaj, bácsi, ez nem jó. Ég a padlás szája.
1: Ó, te! Úgy kell azt mondani, hogy a száj padlása. Ugye, apuka, még nem is való ez a játék kislánynak?
0: Hát mit csináltál, Vilmácska?
1: Én... A szappanos végével vette a szalmaszálat a szájába. Majd én megmutatom, hogyan kell. A szalmaszállal jól felkavarom előbb a vizet, aztán a szájamba veszem a szalmaszálat, így, látod, és...
2: Így kell, ugye? Így kell. Úgy kell neked, Panika, úgy kell.
1: Nem is szép játék az ilyen.
0: Szép az, csak tudni kell a módját. Nem szívni kell a szalmát, hanem fújni vele a levegőt. Tündér szép Ilona kertjében se termettek olyan üvegalmák, mint amilyen szépeket én mutatok nektek. Fújtam is olyan szappan buborékokat, hogy a kislányok szólni se tudtak bámulatukban. Az egyik fehér volt, mint a hó, a másik piros, mint a hajnal, a harmadik kék, a negyedik sárga. Meglátszott bennük az egész ház, a kert, az udvar. Még a tetőn ülő galambokat is látni lehetett bennük.
2: De szeretnék egyet hazavinni anyukámnak.
0: Vigyél, Vilmácska, akár egész kötővel.
2: Na, ezt. Jó, szétpattant. Na, talán ez. Most is csak egy csepp víz majad belőle a kötőn.
1: Az enyémben is csak egy-egy csepp maradt a gyönyörű szivárvány almákból.
0: Akkor más hasznát vegyétek a kötőtöknek, hajtsátok föl vele a buborékokat a levegőbe, hadd szálljanak, hadd repüljenek.
2: Ez Fermin a fecskepészet.
1: Ez beszáll a konyhára. Megnézi, készül-e már az ebéd.
2: Ez megijeszti a tetőn a cigmost.
1: Hát, ez a legszebb.
0: A legszebb buborékot magasra felsodorta a szellő. Csillogott, villogott a napsugárban, mint a szivárvány. Szállt sebesen egyre följebb, úgy, hogy utoljára már látni sem lehetett.
3: Sétálni megy Panka a búzamezőbe, pillangós papucsba, hófehér kötőbe. Dalolgatva ballag egyes egymagába, virágtestvérkéi, vigyázzatok rája. Símulj puha pázsit, lába alá lágyan, fütyülj neki szépet, te rigó a nádban. Légy a legyezője, te lapu levele, fecskefarkú pille, röpülj versenyt vele. Búzavirág szeme, mosolyog reátok, ne vessetek vissza rá, búzavirágok. Kakukkfű, az útját jó szagoddal hinsd be, bújj el lába elünk, szúrós király dinnye. Ha a dűlő úton szegényke kifárad, szagos podor menta, teves neki áll. Födjétek be zsáját dús leveletekkel, szelíd széki füvek, csillagfejtek. S őre a mezőnek szép jegenye nyárfa, te vigyázz reája, csöndes legyen.

0: Primész Nócs alkohol. Mackó bácsi alig törölte meg a száját a véletét után. Kifeküdt a napra egy kicsit szundikán. Már éppen lecsukódott a szem, amikor hallja, hogy két színege madár beszélget a feje fölött a bukvaágon.
1: Csin, csin, csin, csin, csere! Mi az újság erre?
2: Nincs erre, nincs erre, nincs erre! Ami van is, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér! Medvén lovagol a sündisznócska.
0: Nosza úgy felugrott erre az újságra, Mackó bácsi, mintha egy kaptár méhecske csípte volna meg.
3: Hey, brumm, mordézom adta! Mit locsogsz, cinege húgom? Mindjárt hátra kötöm a sarkadat.
2: Szörnyű a szél, míg el nem áll, Mackó bácsi. Hanem én nem érdek ám meg tőled. Sündisznócskától hallottam.
1: Ő mondta, hogy medvén szokott lovagolni. Belevessen száll.
3: No, majd beszélek én a fejével. Csak várjatok vissza. Idehozom a rossz portékát. Előttetek vallja majd be, hogy nem mondott igazat.
0: Nagy dörmögbe ballagott el Mackó bácsi az erdőtérre. Ott lakott a sündisznócska föld alatti kastélyában. Most éppen kint ült a küszöbön. A tüskéjét fésülgette egy nagy fenyőtobozzal, ahogy meglátta a medvét, már messziről hújjongatott elébe.
4: Isten hozta, bátyám uram! Jaj, de örülök, hogy látom, hogy mit szolgál, drága egészség.
3: No, csak hagyd el ezt az édes kis beszédet. Volna egy kis számadásom veled.
4: Ráérünk még, Mackó bácsi, arra is. Tessék előbb falatozni valamit. Van egy kis béka, becsináltam maradék egér pecsenyét.
3: Hiába pergeted úgy a nyelved, te szeleverdi! Azt mondd meg inkább, mióta szoktál te medvén lovagolni?
4: Ejjaj, te tréfás kedve van, uram, bátyámnak. Hát már hagyd lovagolnék én medvén, amikor azt se tudom, hogy mi az a lovaglás.
3: Nagy kópé vagy te, öccse! Te mesélted a cinegének, hogy én rajtam szoktál lovagolni?
4: Én? Azt se tudom, micsoda Isten teremtés az a cinege. Hiszák azt, vagy ez?
3: Ne bomolj, lánchorda, mert mindjárt megrázom a füled! Hanem most rögtön jössz velem a cinegéhez, és a szemébe mondod, te nem mondtad, hogy medvén szoktál lovagolni.
4: Megyek már, Mackó bácsi, megyek, ahová parancsolja, csak ülennek. Adjon békén.
0: Előbaktatott a medve, mellette gurult a sündisznócska. Nem mert szólni szegényke egy mukkot sem. Csak a szeme villogott, hogy merre lehet elinalni. Egyszer csak kapta magát, lemaradt, begurult a bozótba. De a medve, hogy nem hallotta a csörtetést maga mögött, mindjárt visszafordult.
3: Brum, hol bujkálsz már megint, te kis gomolyam?
4: Jaj, Mackó bácsi, nem győzöm én már a menést. Vegyen fel egy kicsit a hátára.
3: Hátamra? Hát még mit nem? De ha nem bír tovább jönni, akkor én maradok szégyenben a cinegék előtt. Ha nem bírod tovább, hát nem bánom. Gyere! Viszlek egy kicsit a hátamon.
0: Most már így mentek tovább. Ahogy mendegélnek, egyszer csak megint megszólal a sündisznócska.
4: Jaj, Mackó bácsi, ez így nem lesz jó. Így én innen legurulok, aztán kitörik a nyakam. Pedig kár lesz érte, mert csak ez az egy van. Engedje meg, hogy ide erősítessem magam.
3: Nem bánom, de csak szaporán hékás, mert várnak a cinegék.
0: Az erdőben leszakajtott sündisznócska egy hosszú hajlékony állat. Azt a medve szájába tette, mint ló szájába szokták az ablát. A két végét meg a kezébe vette, mint a kantárt. Így mentek egy darabig. Egyszer csak megint gondolt egyet sündisznócska.
4: De sajnálom én magát, lelkem, Mackó bácsi, hogy úgy csípik a legyek.
2: Mit szólna hozzá, ha elhajtogatnám őket egy magyarófa
3: veszővel? Az jó lenne, azt nagyon jól tennéd, öcsikém.
0: Sündisznócskának se kellett több biztatás. Letört egy magyarófa suhogót, és olyanokat húzott vele az urabátyja fületövére, hogy az csak úgy sajgott.
3: Hajna, bölcsém, itt van vagyunk már. Na, híres cínegék, merre vagytok? Most válik el, ki mondott igazat?
5: Nini, itt jön sündisznócska medvehátom.
2: Hogyan oda lovat, sündisznócska?
5: Medve lónak párja nincs.
2: Kihő, medve koma, sündisznócska hátassulat.
0: Szegény rászedett mackókoma, lehajította a sündisznócskát a hátáról, és nagy szégyenletében úgy bebújt a barlangjába, hogy tavaszig hír se jött felőle. Sündisznócskának pedig soha életében nem esett még olyan jól a béka becsinált, meg az egér pecsenye, mint akkor.

0: a cínege. Bízat régen volt, mikor én életemben először álmodtam sarkantyós csizmával. De még most is sírhatnékom van, ha rá gondolok, hogy milyen rossz volt abból a gyönyörű álomból fölébredni.
1: Mit álmodtál, szentem? Hogy így potyognak a könnyeid, melyet még ez a friss lángos se tud elállítani.
2: Hely, édesanyám! Ha én nekem sarkantyús csizmám volna.
0: Édesapám éppen ekkor lépett a szobába. Nyakában volt a csíkos tarisznya, vállán a nyitókapa, indulóban volt a szőlőbe.
3: Na gyerekem, jössz velem hernyót szedni.
1: Nem szeret ez már menni sehová, csak ahol sarkantyús csizma terem.
3: Na, az pedig éppen a szőlőben terem.
0: De már akkor fogtam is a kezét, húztam is kifelé az ajtón, hogy el ne vigye valaki a sarkantyús csizmát, mire kiérünk. Egy nyúlugrással előbb értem ki, mint apám. Kíváncsian néztem körül. A fenyigék még aludtak a homok alatt, de a barackfák már fölébredtek, föl is öltöztek menyasszony ruhába. A virágokon jókedvűen zümmögtek a méhek, hanem sarkantyús csizmát sehol nem láttam.
2: Apa, melyik fa termi a sarkantyús csizmát?
3: Mindjárt, gyerekem, mindjárt. Na, gyere csak ide! Látod, itt a szőlő végében a körtefa. A tetején látod-e ott azt a cinege fészket?
2: Látom, apám, ott fenn a fán.
3: Na hát, abban van a te sarkantyús csizmád.
2: De nekem nem cinegének való csizma kellene ám.
3: Nem is az lesz az, fiam. Igazi legénynek való csizma. Csukaorrú, magas sarkú, csikorgó talpú csizma lesz.
2: Sarkantyú is lesz rajta?
3: Arannyal futtatott részsarkantyú.
2: Hiszen belenézhetek én abba a fészekbe.
3: Akkor rajta, fiú! Én közben megkerülöm a szőlőt.
0: Elkezdtem mászni föl, mint a mókus. A cinege varga meg abban a pillanatban röppett ki a fészekből. Néztem utána, szerettem volna megszólítani, de aztán jobbat gondoltam. Tovább másztam, majd leszédültem. Végre belenézhettem a takaros kis fészekbe. De ott négy pici-pici tojásnál nem volt egyéb.
2: Ez egyszer április járatott velem, apám.
0: Aztán úgy elfutott a pulyka méreg, hogy belemarkoltam a fészekbe, kiszedtem a tojásokat és egyenként a fához vertem őket. Épp az utolsó locsant...
3: Vigyázz te, kárt ne tégy a fészekben!
2: A fészekben nem tettem kárt. Csak a tojásokat törtem össze.
3: Na, oda is van akkor a sarkantyús csizma. Hány tojás volt a fészekben?
2: Négy.
3: Abból lett volna négy cinege fiók. Az mind megevett volna naponként 50-50 hernyót. Tudod-e hány hernyó az?
2: Az minden nap 200 hernyó.
3: A fiókákat az anyjuk körülbelül 30 napig etette volna. Tudod-e mennyi az a 30-szor 200 hernyó?
2: 30-szor 200 az sok, nagyon sok hernyó.
3: De ezek már nem esznek meg egy hernyót se. Majd esznek ő helyettük a hernyók. Tudod-e mit?
2: Gyümölcs, ha virágot.
3: Mégpedig minden hernyó minden nap egy virágot. 6000 hernyó, 6000 virágot. 30 nap alatt 180 ezer virágot, abból alma, körte, cseresznye lett volna. Abból kiárultuk volna a sarkantyús csizmára valót.
0: Ebben a percben hazaérkezett a cinege madár. Sose felejtem el jaj veszékelését a kifosztott fészek körül. Ma is jobban fáj a szívemnek, mint az, hogy akkor egyszer lett volna sarkantyús csizmám az életben. És azt is megették a hernyók.

0: Kerek erdőn innen, kerek tón túl, kerek dombon, kerek kunyhó. Abban lakott Petykó meg Magykó. Petykó a leggazdagabb úr volt 9 puszta faluban. Volt neki egy pár lyukas bocskora, egy lyukas süvege, meg egy bőre nincs szőre ment lyukas subája. Magykó a világon a legbölcsebb szolga volt, ahol maga volt. Ha melege volt, kifeküdt a napra, ha eső szakadt, kiállt a csurgásba. Egyszer, ahogy heverésznek a vadkörte alatt a kerekerdőben, nagyot sóhajt Petykó.
1: Baj, baj, Magykó.
2: Bizigaz az, Petykó.
1: Meguntam már a vadkörtét, Magykó.
2: Nekem is elvásott a fogam a kökénybe, Petykó.
3: Kis tejbe kás a Magykó.
2: Mazsol a szőlővel, Petykó.
1: Mit javasz, Magykó?
2: Házasodj meg, Petykó.
1: Kit vegyek el, Magykó?
2: A Dióbél király lányát.
0: Petykó egyszeribe talpra ugrott, fölhúzta a lyukas bocskort, fejébe nyomta a lyukas süveget, vállára kanyarította a lyukas subát, úgy indult el megkérni a Dióbél király kisasszony.
2: Miért hallgattál el ilyen hirtelen, Petykó?
1: Kis mise, nagy mise, nem lesz abból semmi se, édes szolgám.
2: Miből, kedves gazdám?
1: Nem adják nekem a király kisasszonyt, Magykó.
2: Miért ne adnák, Petykó?
1: Szegény vagyok, csúnya vagyok, igen, nagyon rongyos vagyok.
2: Oda se neki, Petykó, míg engem látsz. Neked csak arra legyen gondod, hogy dicsérd magad. A többit bízd én rám. Ne félj, okos ember az én apám fia.
0: Petykó neki vidámodott a biztatásra, és olyan kedve kerekedett, hogy Magykóval együtt nótára gyújtott.
4: Lány nézőbe kutyagolunk, sárba vízbe gyalogolunk, intól jövünk visszafele, aranyból lesz a kereket, lovunk lábán nyilván patkó, hely nagyúr lesz Petykó, Magykó. Lány nézőbe
0: kutyagolunk, sárba vízbe. Addig dúdolgattak, hogy utoljára a sárgarigó is megtanulta a nótájukat. Ő továbbadta a kakuknak, a kakuk a gerlicének, és mire a Dióbél király palotájához értek, már a kenderkakas is így köszöntötte őket a márványkerítés tetejéről. Aranyhintó, gyémánt patkó, Isten hozott, Petykó, Magykó!
2: Ha, magunk is igyekeztünk azért, és úgy neszelem idejében érkeztünk. Amint látom, éppen délebédnél ülnek az uraságok.
0: Az öreg Dióbél király úgy nyelte a lében főttet, hogy a kanál is majd leszaladt vele. Oldalánál pedig ott ült a király kisasszony. Nátszál nem karcsú, hó nem fehérebb, hajnal nem frissebb, napsugár nem ragyogóbb nála. Hát még mikor megszólalt.
5: Mi áradban vagytok, szegény vándorló legények?
2: Ha, nem azok vagyunk, mi töröm az úzáját. Jó szándékkal nézzük körül a háztáját. Ne keresd, herceg, az én gazdám. Petykó, magam a szolgája, azaz okos Magykó.
0: Hely, lett erre sürgés-forgás. Három inas is igyekezett az ála alá kötni Petykónak a szalvétát, de Magykó mindent taszigálta őket.
2: Már csak magam szolgálok kisgazdámnak, csak úgy, mint otthon. Beszélj már, mamla.
1: Uram királyom, ne szóljátok meg, rongyos gúnyám, van ám nekem otthon külön is.
2: Hogy van-e? 10 mente, 100 bunda, 1000 hálóköntös, ki bíbor, ki bársony. Kelmélyesen látszik az arany meg ezüst passzománytól. Hát még az a sok asszonyi gúnya. Csak éppen asszony kellene hozzá.
6: Hely, édes lányom.
1: Azért se vegyetek ítéletbe, hogy gyalog jöttünk. Van ám otthon egy-két paripám.
2: Még hogy egy-kettő? Akkora ménes, hogy csak a legelője 9 napi járóföld. Az istállóban meg az a szebbnél szebb, báránynál szelidebb sok hátas paripa. Csak asszony kellene, aki válogatna benne.
6: Hely, édes lányom.
1: Grácia, uram királyom, ennek a szolgának, amiért locsok fecseg. Ő a leghívebb emberem, azért hoztam magammal, otthon hagyva egy-két udvari cselédem.
2: Micsoda? Hisz annyi jött a kenyérpusztító, hogy egymás sarkát tapossa. Csak asszony kellene, aki rendbe tartsa őket.
6: Hely, hoj, hallod ezt, lányom?
1: Noha van kenyérpusztító, kenyér is van hozzá. Nem kell kölcsönért a szomszédba menni. Minden kikerül a magunk szegénységéből.
2: Még hogy kikerül. Álmában sem látta mását senki emberfia a mi vagyonunknak. Palotánk, mint az ürgelyük, várunk, mint a vakontúrás, kincsünk, mint a szemét.
1: Tisztelet, becsület a házigazdának, de neki katonája sincs annyi, mint nekünk koldusunk.
2: Csak asszony kellene a házhoz.
1: Azaz.
2: Aki meghallgatná az imádságokat.
1: Azaz.
0: A király köhenteni se tudott ámulatában, a királylány pedig a feje búbjáig pirult. De Petykó nagy szemérmesen fűzte tovább a szót.
1: Bizony az én jó szívemre már annyira ráismertek a koltusok, hogy néha el kell bújnom előlük. Pedig az ilyen magamféle lovag nem igen szokott bújkálni.
2: Még hogy nem szokott? Hm? Hát mikor a múltkor mosdani hívtalak és ilyettedben úgy elbújtál a vadkörtök a hegyibe, hogy még te ma is ott vagy, ha le nem csalogatlak egy marék kökénnyel.
0: Na lett is erre olyan nevetés, hogy elhallatszott még a hetedik határba is. Dióbél király kacaptában az asztalhoz vágta koronáját, a király kisasszony kiejtette a kezéből a sóskástálat, az inasok bukfencet hánytak, az ajtón állók tót ágastáltak. Magykó és Petykó pedig úgy elszaladtak, hogy tán még most is futnak, ha a lyukas bocskor le nem maradt a lábukról.

Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy nagyon furfangos ember. Folyton a vásárokat bújtas, aki csak lehetett, jól becsapott. Egyszer elment a vásárba, vett ott egy bárányzsírsapkát. Utána bement a kocsmába, s készfogáskor a markába nyomott egy 10-es bankót a kocsmárosnak. Aztán nagy hangosan így szólt. Hozzon nekem egy iccebort, meg egy pörköltet! Jó ízűen elfogyasztotta, és akkor fogta a bárányzsírsapkát.

0: Aztán volt tartozás, nincs tartozás. Látta ezt három atyafi is. Összedugták a fejüket, s így szólt az egyik. Meg kéne venni ezt a sapkát, te sógor. Menj oda hozzá. Kérdezd meg, mennyire adná. Biztatta a másik. Oda is állított eléje, s megkérdezte, mit kóstál a sapka. Eladná-e?
1: Eladom én, elén. Ha lesz, aki megveszi,
0: felelte neki.
1: Az ára meg, akár megveszi, akár meghagyja, nem kevesebb, mint 300 forint.
0: Há, az bizony sok.
1: Én meg olcsóban nem adom, egy krajcárral sem, erősködött a furfangos ember.
0: Összedugta a fejére megint a három koma, és mivel jó ivó emberek voltak, így biztatgatták egymást.
2: Megéri, te megáll, ezután ehetünk, ihatunk, sógorom, aztán fizetés helyett csak föltöz vágjuk a kucsmánkat, s ki lesz fizetve minden. Tegyük meg közösen.
0: Így is történt. Összeadták a 100 forintjaikat, s beleszámolták Csalóka Péter markába a három ropogós százast a kucsmáért.
1: Na, én elmegyek, veszek magamnak egy másik kucsmát, mondta Csalóka Péter, s azzal otthagyta a három komát.
0: Azok meg rendeltek nyakra főre, sonkát, kacsasültet, marhapörköltet, bort. Egyszer csak azt mondja, aki a pénzt összeszedte.
1: Na, most meglátjuk, mit tud a kucsma.
0: A kocsmáros már ott állt előttük.
1: Hát jó, magyarosan eléje vágta a kucsmát. Kocsmáros úr, ki van-e fizetve?
0: Kérdezte diadalmasan. Már hogy lenne? Méltatlankodott a kocsmáros.
1: Erre még mérgesebben odavágta elé a kucsmát, csak úgy huppant a padlón. De bizony a kocsmáros most is csak a fejét csóválta. Azt mondja erre a harmadik. Add ide, sógor, mert te nem jól vágod, majd én föltöz vágom. Föltöz is vágta olyan tisztességesen, hogy a kucsma cafatokra szakadt. Ki van-e fizetve, kocsmáros úr? Kérdezte tőle magabiztosan.
2: Nem is volt, meg nem is lesz, ha csak nem a kelmetek bugyellárisából, mondta nekik a kocsmáros. Hű, a gazember mindenségét annak a Csalóka Péternek. Ez túljárt az eszünkön. De jaj neki, ha elkapjuk.
0: Azonban hiába keresték a sátoroknál, a Laci pecsenyés asszonyoknál. Csalóka Péter már réges-régen a Duna mellett terelgette lopott marha csordáját. Találkozott ekkor Csalóka Péter három emberrel, akiknek igen megtetszettek a marhái. Honnét hozod ezt a szép csordát? Kérdezték tőle. Amint Csalóka Péter a víz mellett terelgetett, a marhák árnyéka éppen a Duna vizére vetődött.
1: Nézzétek, onnét a Dunából hajtottam ki valamennyit. Ott is sétál néhány a szélén. Csak eredjetek beértük, s tereljetek magatoknak annyit, amennyire szükségetek van.
0: Ketten be is lábaltak a Dunába, de a víz bizony hamar eláztatta őket, alig tudtak kikecmeregni. De a harmadik Péter után küldte a pandúrokat. Azok elfogták, s a bíróság elé állították. Már hangzott is az ítélet.
1: Hogy többé senkinek ne árthasson ez a csavargó Csalóka Péter, be kell rakni egy hordóba, s ráborítani a hordó fenekét is, aztán meg bele kell hömbölgetni a Dunába. Hadd vigye el a víz erről a vidékről.
0: Úgy is lett. Ott böcöllézett Csalóka Péterrel a hordó a Duna közepén. Úszott egyre lejjebb, míg egyszer csak meglátta egy ember a partról.
2: Hű, de jó volna nekem ez a jókora hordó, csak ki tudnám magamnak valahogy kotorászni ebből a nagy Dunából, gondolta magában.
0: Amint nézi, figyeli, egyszer csak mintha hangokat hallana. Körülnézett, de nem látott a parton senkit. Hát amint jobban figyelt, észrevette, hogy a hordóból jön ám a hang. Csalóka Péter kiabált benne.
1: Ebb volt Budán vice ispán, ebb is lesz!
0: Oda kiáltott neki az ember.
1: Miket kiabál itt maga össze-vissza? Miért emlegeti a budai vice ispánt? Mert el akarnak vinni engem Budára vice ispánnak. Én meg nem akarok menni.
0: Közben a víz a hordót a part felé sodorta. A parti ember kihalászta, s kiengedte belőle Csalóka Péter.
1: Hallod-e, jó ember? Nem akarsz elmenni helyettem vice ispánnak Budára. Még a hordó is tiéd lesz ráadásul.
0: Úgyis eleget dolgoztam én már életemben. Miért nem mennék el uraságnak? Mondta vidáman a parti ember, s már bele is telepedett a hordóba. Csalóka Péter lezárta, és behömbölgette újra a Dunába. El is indult a hordó Buda felé a Duna hátán. Csalóka Péter meg vígan fütyörészve ball.

Szagott tovább a parton. Egyszer csak egy malacfalkára akadt a parti erdőben. Nem látott mellette senkit, hát tovább terelgette a szép falkát. Már messze járt, amikor lódobogást hallott maga mögött. Gyorsan a sűrűbe hajtotta a falkát, maga meg keresett a parton egy nagyon megdőlt görbe fűzfát. Alált, mintha azt tartaná. Még nyögött is hozzá, mikor melléje ért a két lovas pandúr. Hé, atyafi! Szóltak hozzá, csak úgy lóhátról. Nem láttál erre egy falka malacot, meg azt, aki terelgette őket? Dehogy nem, hát hogy ne láttam volna, felelte Csalóka Péter. Bizony régen volt az már, azóta biztos be is ér már lassan a városba. No, akkor utána, adta ki a parancsot a nagyobbik bajszú pandúr. Arra hiába mennének, kiáltotta Csalóka Péter. Úgy sem érhetnék már utol, de én tudok egy rövidítő utat. Én még fülön tudom csípni a gézengúzt, ha lovat adnak alám, meg ha a dolgomat elvégzi valaki helyettem. Aztán mi a te dolgod, mondd csak. Látják, hiszen ezt a görcsös fűzfát tartom, hogy ki ne dőljön. Ha ezt tartják helyettem, visszahozom én erre a helyre a falkát, tolvajostól. Alált hát a két bajszos pandúr a ferde fűzfának, és nekivetették a hátukat. Csalóka Péter meg felpattant a fényes szőrű, gömbölyű kis pandúrcsikóra, és úgy elvágtatott a két pandúr mellől, mintha ott se lett volna. Amint az úton egy tó mellett vitt el az útja, beleugratott a szélébe, hogy ott maradjon a lovának a patkónál. A lova farkából meg levágott egy pamacsra valót, és egy kampós fával leszegelte a tó fenekére, hogy csak egy kis csücske látszott ki a lófaroknak. Aztán vidáman benyargalt a városba, eladta a lovat, gyalog poroszkált vissza a pandúrokhoz. Azok bizony most is a ferdefűzfát támogatták. Nem is mertek elmozdulni mellőle, féltek, hogy kidől. Mikor Csalóka Pétert meglátták, már messziről kiabáltak neki. Hol a falka? Hol a tolvaj? Hová tetted a lovamat, te csavargó? Ne szidjatok, pandúrok! Kezdte Csalóka Péter. Majdnem a fogamat is otthagytam, értetek? Nem értem bizony utol a falkát, se a terelőjét, mert megbokrosodott az úton a lovam, s beleugrott egy tóba. Ha nem hiszitek, nézzétek meg magatok. El is mentek oda a pandúrok. Na, kapaszkodjatok bele jól a lófarkába, hát, ha ki tudjuk még húzni, mondta nekik Csalóka Péter. Bele is markoltak, és neki feszültek. Egyszer csak kicsúszott a lófarkának a darabja, s mind a ketten beleestek a pocsétába. Csupa iszap meg locspocs lett a ruhájuk, őket nevette mindenki, aki arra járt. Így járt túl a pandúrok eszén Csalóka Péter. Maga meg visszament a malacfalkájáért, s a városban jó pénzét adta el.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és ma a 136 éve született Móra Ferencre emlékeztünk egy kakukk tojással. A végén a Gergulics inasában emlegetett Csalóka Péterrel. További jó tilosozást!

0: Mikäs esu tää?
1: Kerta karua.
2: Joo.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, otesz és varek.
1: Kerta karua. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: most módot szerette volna látni.
1: Ahogy kissé nyugodtabb alapokon tartózkodott a szállóban, nyomban a nőre gondolt. Itt nagy baj van. A cipő rejtélye sok mindent megoldana. Ebben a cipőben hozták a levelet, az bizonyos. A barna folt alakja elég jellegzetes. Kié lehet a cipő? Csak a benszülötté, mert Hekker és az újságárus cipőben voltak. Tehát a maláj levelező lapárus hozhatta a levelet. Bizonyára küldte valaki. És a boncolásnál talán műszereket cipett, vagy ilyesmit. Oda is kell szolga, nem csak orvos. Erre nem gondolt akkor. Elindult a 70-es szobák kanyarodója felé. Gyorsan visszahúzódott. A benszülött jött óvatosan. A rendes kabátjában volt, de vöröskockás rikitú, kék pizsama nadrágban és mezitláb. Úgy siklott Mód altajához, mint valami kígyó. Lehajolt. Gyorsan becsúsztatott egy levelet, és elsietett. A levél félig kiállt az ajtó alól, aztán becsúszott. A lányát vette. Most oda megy. Ebben a pillanatban kialudt az emeleten a villany. Valahol az ügyeletes rendőrtiszt hangja hallatszott. Halló, mi az, rövid zárlat? Érezte, hogy a hirtelen sötétség összefügg a benszülött küldönccel. Gyorsan a lány szobájához lépett, és halkan kapogott. Kissé kinyílt az ajtó. Be akart lépni, de Mód kinyújtott kezébe ütközött. Valamit eléje tartott, és azt suttogta. Az Istenért, vigye már, vigye, és legyen átkozott maga sátán! Ösztönszerűen átvette a tárgyat. Füzetszerű valami volt. Most lépések közeledtek. Távol ajtók csapódtak, zaj hallatszott. Valaki nekiütődött, és egy erős kéz szorította meg a karját. Ki vagy? A boly, mit akar? Az árny Mód ajtajához közeledett. Félix maga sem tudta, hogy miért, melbetaszította, hogy hátra tántorodott. Aztán elsietett, mert hangok közeledtek. Csizmás léptek. Beugrott a személyzeti fülkébe, és villany gyújtott. Kis kék füzet volt nála, amelyen ez állt. A banánoxid előállítása és alkalmazása. Írta Richard Decker, egyetemi tanár. Közben ismét kigyúlt a fény. A rendőrtiszt végig sietett, és mindenhová bekopogott. Nem történt semmi. Lassan csend lett, az emberek lefeküdtek. Martin jött be a fiatalemberhez. Na, mi volt itt? Kialudt a villany. Az rendben van, de különben nem történt hiba? Semmi. Egy vendég rendelést adott fel, az étterem valószínűleg kiszolgálta már. Aztán ledőlhet ruhástól aludni. Állítsa be a csengőtáblán a berregőt. Én is lefekszem. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Martin elment. Félix kinyitotta a füzetet. A banánoxid vegyi képlete. Ez volt a fejezet cím. Ennek a kis füzetnek nagy szerepe van az ügyben. Vicces véletlen. A benszülött bizonyára azt az üzenetet közvetítette, hogy valaki majd bekopog a füzetért. Közben ő kopogott. A lány kiadta a füzetet, és futtában megátkozta. Az igazi, aki a füzetért jött, belé ütközött az ajtóban. Sejtette, hogy valami hiba van, de már jött a rendőr, a szobapincér, és menekülnie kellett. Kialudt a villany. Mit jelent ez? Valaki belépett csendben a fülkébe. Ő innen oldalról nem vette észre, és az illető eloltotta a villanyt. Ennek dacára nyugodtan zsebre vágta a füzetet. Sejtette, hogy miről van szó. Ki az? Kérdezte. Suttogó hang felelt. Adja ide azt a füzetet, amelyik a kezében van. De megjegyzem, nem vagyok ideges ember. Kihez van szerencsém?
2: Peter Borkman vagyok.
1: Megdöbbent.
2: Borkman? Hiszen Mód is. Nos?
1: Kérdezte fenyegető hidegséggel a suttogás.
2: Mi lesz?
1: Olyan sürgős. Talán beszélhetünk pár szót.
2: Mi túlhajt?
1: Ön valamilyen rokonságban van Móddal?
2: Az apja vagyok.
1: Kutya egy história. De tisztában van azzal, mondta ravaszul a fiatalember, hogy a lánya milyen helyzetbe jut, ha átadja a főnöke bizalmas természetű jegyzetét. Semmi baja sem lesz. Majd elmenekül máshova. Ipari kémkedésért nem adják ki. Ez ne aggasszon. Kicsoda maga. Házi szolga. De túlbuzgóan szívemen viselem a vendégek ügyét. Valami megcsillant a sötétben.
2: Töltött revolver van nála, mondta Borgman. Ha nem adja át nyomban a füzetet, lelövöm, és úgy veszem el magától.
1: Hogy a lányapja ilyen züllött fráta és tönkre akarja tenni módot.
2: Ezt meg kéne akadályozni.
1: Hát, tessék, mondta. A másik nem láthatta a sötétben, hogy hová menjen a füzetért. Egy lépést tett, kinyújtott revolverrel. Ebben a pillanatban a fiatalember belerúgott a kis asztalba, amely kettőjük között állt, és oldalt vetette magát. Borgman hátratántorodott, de már is elrántották a lábát, hogy végig zuhant hosszában. Nem sütötte el a fegyvert, hiszen nem is volt célpont. Felugrott. Egy ökölcsapás arcon találta, baktában vágott vissza, de csak az üres levegőt érte. Az ajtó becsukódott, és ráfordult a kulcs. Borgman ott ült a sötétben, bezárva. A szoba ablaka vendéglő üveg tetejére. A titokzatos ember lepedőt és terítőket hurkolt össze, azután lemászott a fél emeletnyi magasságból. A fiatalember kilépett a folyosóra.
2: Most merre?
1: Kissé elvakult a hirtelen világosságtól. Elhatározta, hogy múlthoz megy. Alig tett egy lépést, amikor hirtelen, mintha a földből nőtt volna ki, oldalról előugrott valaki, és egy tőr csapott le. A döfést már nem védhette. Kissé oldalt bukott, a tőr a nyakcsigolyája helyett a vállát érte. Lecsúszott a mellkasán, és alaposan végighasította a bőrét, de lemejtett mély sebet. Félix elkapta a csuklót a törrel, és csodálkozva állt.
2: Szergiusz herceg.
1: Ön? A tőr a földre hullott. A herceg ilyetten nézte.
2: Igen. Elhatároztam, hogy megölöm.
1: Lihegett.
2: Nem fogja módot szerencsétlenné tenni. Én megölöm, ha elviszi azt a füzetet.
1: A fiatalember zsebéből kikandikált a füzet. Hátra nézett az ajtó felé, amerről jött.
2: Mindenek előtt menjünk innen.
1: Beszélnem kell magával, herceg, de ne idegeskedjék, mint az imént. Megfogta a herceget a karjánál, és vitte. Szergiusz herceg megállt. Ilyetten nézte a másikat.
2: Hová akar menni?
1: Módhoz.
2: Nem!
1: Bizony elég tiszteletlen volt, amit művelt, a tekintetbe vesszük, hogy egy idősebb főúrról volt szó. Megfogta a herceg nyakát, és vitte. A lány szobájánál kopogott, de választ sem várva belökte a herceget, ő is belépett, és ráfordította az ajtóra a kulcsot. Mód felöltözve ült az asztalnál, és írt. Ilyetten ugrott fel.
2: Adjon gyorsan valami kötszert, mondta Félix.
1: Megszúrtak. A herceg egy székbe roskott, és arcát a két tenyerébe fektette. Kimerült a lihegen. Mód csodálatos önfegyelmezettséggel, kérdezés nélkül a szekrényhez lépett és kötszert vett elő. Vigyázni kell, mondta a fiatalember, hogy a padlóra ne cseppenjen vér. Ebben a hotelben az ilyesmi bonyodalmakra vezet. Levette a kabátját és kinyitotta az égen. Mód eddig még egyetlen szót sem szólt. Csodálatosan fegyelmezett volt. Valami pasztillát vízben feloldott, fertőtlenítette a hosszú vágást és bekötötte. Azután gondosan eltüntettek minden nyomot.
2: Olcsó el a villany,
1: mondta a fiatalember. Egy ügyeletes rendőrtiszt sétálként annak feltűnhet. A lány elöltötte a villany és megszólalt. Hol találkozott a herceggel?
3: Most a folyosó. Kértem, hogy jöjjön ide.
1: Nem akart.
3: Erre erőszakot alkalmaztam.
1: Az egészségtelen Monson évszak penészszagú nedves párái súlyosan nehezettek a sötét szobára. Az örökös eső locsogva, csobogva zuhogott, és egy moszkító döngött körülöttük. A dús, trópusi növények folytó, bágyasztó szaga a szobába is behúzódott.
2: Kicsoda maga?
1: Kérdezte a lány.
2: Mit mondja?
1: Volt már hittérítő, orvos és londéner. Mi legyen még? Rágyújt egy Burns feliratú cigarettára.
2: Vigyázzon, Mód, szólt közbe a herceg. Ő vette el a jegyzeteket. Mi?
1: A lány felugrott. Maga Borgman embere?
3: Hát, kérem, disztingváljunk. A füzet nálam van, de nem vagyok Borgman embere.
1: Láttam, hogy az ajtaja alá levelet csúsztat egy igen rongyos nadrág tulajdonosa. Erre idejöttem, és kopogtam, hogy beszéljek önnel. Ehelyett átadott egy füzetet, megátkozott, és nyugodni tért. Közben egy úr érkezett a sötétben, akit eltaszítottam. Ugyanez az illető később le akart lőni, mert nem adtam át a füzetet.
3: Hol van most az az ember?
1: Rázártam a 90-es ajtaját.
3: A lány az ajtóhoz ment, hallgatózott.
4: Maradjanak csendben,
3: suttogta, és gyorsan kisúrta.
4: Hű, csodálatos egy lány,
3: mondta a fiatalember.
4: Mit csoda karakter?
3: Istenem, suttogta a herceg. És miattam?
4: Mert mindez miattam van.
3: Ha nem tartja tolakodásnak, kegyelmes úr, milyen kapcsolatban vannak Borgman kisasszonnyal?
1: Csend volt. Csak az eső zúgott egyformán, folytonosan. Két cigaretta parázslott egymással szemben. Azután a herceg nagyon halk felelete hallatszott. A lányom. Mód visszajött.
5: Lemászott az ablakon.
1: Megsebesítette?
3: Nem. Revolver volt nála. Örültem, hogy ébbőrrel kijutottam a folyosóra.
1: Adja ide a füzetet.
3: Eszembe sincs. Maga bizonyosan odaadná annak a ronda pasasnak.
1: Oda kell adni.
3: Fenéket. Bocsánat, de dühös vagyok. Ez a füzet Decker tanár tulajdona. Lehet, hogy már fel is jelentette magát.
1: Nem. Nem, és nem is fog.
3: Talán már halott is.
1: Felelt a lány sóhajtva.
3: Na ne tessék ilyent mondani.
1: Decker tanár a búbópestises tanár, aki miatt vesztek zárva.
3: Az ifjú füttyentett.
1: Drága, jó ember, folytatta a lány. Bizonyára utána jött. Nem akart feljelenteni. Őtőle tudta Ránke doktor, hogy nálam van a jegyzet.
3: Az az orvos, akit megöltem? Kérdezte érdeklődve a fiatalember.
1: Rostogaság. Azóta már tudom, hogy nem maga ölte meg. Miért hazudta ezt?
3: Láttam, hogy nagyon szeretné. Ismerte be töredelmesen.
1: Mert azt hiszi, hogy a herceg ölte meg. Hiszen ezért hozta el a bűnjelet is magával. A tört.
3: Igen. De hát ez nem fontos. Ránke zsarolni akart, és valaki megölte.
1: Bizonyára Borgman.
3: És ha nem kapja meg sürgősen a füzetet, akkor sok ember kerül végzetes helyzetbe. Nem számíthat senki irgalomra nála.
1: Ha azt akarja, hogy odaadjam annak a gazembernek a füzetet, akkor őszintén kell beszélnie.
3: Maga a rendőrség embere, vagy magándetektív?
1: Nem magándetektív vagyok, felelt a habozás nélkül. Tehát megbízhat bennem. Csak azt kell tudomásul venni, amit akarok.
3: Lehet, hogy most is csak hazudik.
1: Tőlem mindenki telik, felelte szomorúan a fiatalember. De bizonyos, hogy több évet szívesen adnék az életemből, ha magán segíteni tudnék.
3: Hosszasan hallgattak. Az izgalom a forró, nyírkos idő fullasztóan telepedett rájuk.
1: Elmondok magának mindent,
3: kezdte Mód.
1: Muszáj. A kezében vagyunk. És rajtunk kívül még néhány ember sorsa múlik azon, hogy maga ezt a füzetet...
3: Mag?
1: Virrat. Pontosan, mintha óraműre működne az ég, hajnali 4-kor elmúlt az eső. Délután 3-tól hajnalig zuhogott.
6: Közben a nappali forróságban láthatóan gőzölgött az elpárolgó víztömeg, és egy roppant mosókonyha légkörébe burkolta a szigetet. Reumás, maláriás, tífuszos kigőzölgéssel.
7: Majd én elmondom, szólt közbe Sergius. Ezt ugye, belátja Mód, nem teheti helyettem más.
6: Az eső nesze helyett egy felriadt papagáj rikoltása zavarta meg a csendet, és a derengésben lassan kirajzolódott az ablak előtt néhány mozdulatlan pálmakorona árnya.
7: Orosz katona családból származom. Az apám
6: Milenko Szergiusz tábornok, Kolcsak admirális oldalán esett el. A forradalom elől én is megkíséreltem a menekülést, de sehogyan sem tudtam a határon átjutni. Moszkvában bujkáltam. Sok viszontagság után végre egy okmányárusnál, aki más névre szóló személyazonossági írásokat árult, megvásároltam a szükséges írásokat. Peter Borkman nevére szóló iratok voltak ezek. Ekkor hallottam először ezt a nevet. A feleségem, kisfiammal és néhány rokonommal a forradalom első napjaiban vagyonommal együtt kijutott Párizsba. A Borkman féle okmánya birtokában most már én is remélhettem, hogy eljutok hozzájuk. Nem így történt. Mert találkoztam Anna Mirszkájával, és beleszerettem. Fiatal egyetemi hallgatónő volt, forradalmár. Bújdosása közben, mint Borkman ismerkedtem meg vele, és természetesen elhallgattam előtte az igazi nevemet. Az első házasságom nem volt boldog. Becsültük egymást a feleségemmel, és mind a ketten nagyon szerettük a kisfiunkat. Ez volt minden érzelmi kapcsolatunk. De ez sem menti végeredményben, amit tettem. Bigámia, csúf bűn, utálatos vétek. De a szenvedély és a rossz házasság két nagy felbújtó. Elvettem távol a forradalom lármás politikájától, Szibériában, Acsinszkban telepettünk le. Két gyermekem született, Maud és Peter. 8 évig éltem boldogan, nehéz munkából. Hasznát vettem egy régi úri passziómnak, vadásztam, rémgyűjtőknek dolgoztam. Anna már tudta a titkomat, megértett, és megbocsátott. Régen nem volt már forradalmár, hanem feleség és anya. Nem vágyottam a hercegi életem után. Egyszerűen boldog voltam. Egy napon felkeresett a körzeti rendőrprefektus. Ez az ember a legjobb barátom volt, de akkor hűvösen beszélt velem. Közölte, hogy egy Peter Borkman nevű embert köröznek, aki a forradalom alatt ölt és rabolt. Kegyetlen gyilkos volt. Szörnyű bűnlajstrom került elém. Egy szörnyeteg volt ez a Borkman. A prefektus közölte velem, hogy másnapig egérutat ad. Siessek. Elképzeli a helyzetet. Csak egy védekezésem volt, ha elfognak, hogy Szergiusz herceg vagyok, volt kozák kapitány. A gyűlölt Szergiusz tábornok fia. Biztos halál. Mint Borkmant viszont nyomban felkötnek, és joggal. Menekülni kellett. Kínába kerültem. Az asszony beteg lett, már nem bírt átjönni a határon. Szahabarovszkban maradt a gyerekekkel. Én tovább mentem. Megbeszéltük, hogy Shanghajban várok rájuk. De Shanghajban már a megérkezésem napján kórházba vittek tífusszal. Élet-halál között voltam hetekig. Egy orosz emigráns orvos felismert. Nyomban sürgőnzött Párizsba. Mire lábadoztam, már ott ült mellettem az első feleségem. A fiam, a bátyám. Megtaláltak. Elszökni? Lehetetlen. Két családot dönthettem most már romlásba, ha kiderül, hogy Szergiusz herceg bigámiát követett el. Nem tehettem mást. Megírtam mindent Anna Mirszkájának, és Párizsba utaztam a családommal. Visszakerültem végleg a régi környezetembe. Anna okos asszony volt. Megértette a helyzetet. A gyerekeink miatt is bele kellett nyugodni a mindenbe. Kissé kifulladt. Abba hagyta néhány másodpercre. Az ébredő napfényben megszámlálhatatlan esőcsepp ragyogott sziporkázva, és hosszú, fényes kardlevelek, ázott nagy, színes hibiszkusz kelyhek himbálóztak a sirokkó hajnali légáramlásában. A fiatalember egy újabb Burns cigarettára gyújtott, és nagyot sóhajtott. Minden tagjában érezte a döglesztő évszakot. Anna találkozott Shanghaiban egy régi kedves kollégájával, a jóságos Derek Decker tanárnal. Akkor még csak jó nevű szerológus volt. Valamikor, mint gyakorlatos orvosok együtt tanultak a moszkvai kórházban. Decker segítségével a második feleségem Buitenzorgba utazott. A régi kolléga átsegítette a kis családot ezen a nehéz időszakon, amíg én Párizsból végre segítségükre siethettem. Közben a fiam, Mood fivére, beállt a holland gyarmati hadseregbe. Jelenleg kapitány. A másik fiam, Sergius Iván herceg, szintén katona. Francia állampolgár lett. Századosi rangban van. Anna tavaly halt meg. Rendkívüli. Jóságos, okos és erős nő volt. Mód örökölte a természetét. A felmelegedő napban már megindult a föld párolgása. A délnyugati szél lassú hömpölygéssel ontotta a sziget belseje felől a mocsarak kénhidrogénes szagát. A fő hasogató sirokkóban, mint állati csápok, olykor megmozdultak a pálmák levelei, és hatalmas bíbor színű páfrányok sógtak az ablak előtt. Közben szinte elszegényedtem, mert megjelent a rém, Borgman. Párizsban kaptam készhez az első levelét. Havi 10 000 frankot kért. Röviden csak annyit írt, hogy ilyen és ilyen csekk számlára fizessen be a pénzt, különben mindenki megtudja, hogy Sergius herceg, mint Peter Borgman, rablógyilkos és bigamista. Érti ezt? Fizetni kellett és hallgatni. A bűnre következett az iszonyú bűnhődés. Borgmant én sohasem láttam. Afrikai, dél-amerikai vagy ausztráliai számlákra fizettem be a pénzt. A 10 év, amely alatt Borgman zsarolt, mindenemből kiforgatott. Végül bekövetkezett ez a csapás. A Burns cigaretták kesernyés szaga áthatóan érződött a szobában. Most majd én folytatom, mondta Mood. Decker tanár maga mellé vett asszisztensnek. Néhány széruma közben a világ legelső tudósai közé emelte. Továbbra is gondoskodott rólunk. Én mellette dolgoztam. Meghatóan jó volt hozzám. Az idén készült el a legnagyobb jelentőségű szérumával, a banánoxiddal. Ismeri talán a banánkor problémáját. A fiúnak minden szilánknyi koponyacsontja külön sajgott. Hogyne, felelte bágyadtan. Az éretlenül levágott banán nyomán a cserje beteg lesz és elpusztul. Viszont csak éretlen állapotban szállítható, mert megpuhul és... Mi baja? Kérdezte a lány. Ez az évszak. Nehezen bírom. Sóhajtott. Folytassa, kérem. Milliókat ér a szer, amely megóvja a cserjét a pusztulástól, miután leszették az éretlen gyümölcsöt. Eddig senki sem tudott összeállítani ilyen anyagot. Deckernek sikerült. 500 000 holland forintot kapott érte az államtól. Ekkor jött Borgman levele. Felszólított, hogy szerezze meg a füzetet, a banánoxid leírásával is hozzam ide. Lopjon meg a legderekabb embert, a jótevőnket. Ezt a végkielégítésnek veszi. Ha nem, akkor... Mit mondjak? Az apámat ismeri. A fivérem katonatiszt, és én is... Szóval... Sok ember pusztulását jelenteni. Pontos utasítást írt, hogy akkor szerezzen meg Decker fiókjából az írást, amikor a professzor Werfte Vredenbe utazik, ahol egy kongresszuson vesz részt. Itt Kislagondán, a Grand Hotelben szálljak meg, egy olyan szobában, amelyik mellett nem lakik senki. és majd megtudom, mikor adjam át a jegyzetet. Engedelmeskednem kellett. Amikor szomszédot kaptam, szegény Linner jóvoltából, átköltöztem ide. Amikor maga bemászott az ablakon, hajnalban, a doktorral volt találkám. Ő is megzsarolt, mert a jóhiszemű Decker halálos ágyán elmondott neki mindent. Utánam jött szegény, hogy maga intézze el. Aranyos jó ember, nem jelentett fel is. És haldoklik. A pálott forróság elviselhetetlen volt. A kert, mintha füstölne. Pára réteg húzódott felette. És az ablak párkáról, mint valami miniatűr krokodilus, egy lüktető torkú tokegyik bámészkodott a szobába. Csicsak! Mondta hangosan a hüllő, és várt. Csicsak! Kiáltott újra, és eltűnt az ablakba. Mó cigarettára gyújtott. Hallgattak. Azt hiszem, igazuk van. Odaadom a füzetet, mondta Félix rekedten. Letette a cigarettáját, és már nyúlt a zsebe felé. Kopogtak. Ki az? A rendőrség! A bolyruhás idegen mesztelenül és gyorsan eltűnt a szekrénybe. A kapitány lépett be Elder főfelügyelővel. Bocsánat, mondta a rendőrtiszt. A hotelből eltűnt egy hölgy, bizonyos Villiéné. Megfoghatatlan eset. Találkoztak önök az elmúlt 24 óra folyamán az illetővel? Én nem találkoztam vele, felelte Mood. Sergius herceg elgondolkozott. Én láttam. A szobámmal szemközt kopogtatott egy ajtón. Azt is hallottam, hogy valaki igent kiált. A hölgy belépett. A kirincsen egy férfi kezet láttam, sötét kabátújjal, ez bizonyos. Nem tudja, kegyelmes uram, hogy hányas szoba volt? Dehogy nem. A 102-es. Köszönöm. A kapitány a telefonhoz lépett. Megengedi, Borgman kisasszony? A lány cigarettára gyújtott. Parancsoljon. A portára kapcsolt. Itt Woodier kapitány. Ki lakik kérem a 102-esben? Hogyan? Ez biztos? Köszönöm. Elhülten tette le a kagylót. Nos? Kérdezte Elder. Ki lakik a 102-esben? Senki. Két hete lakatlan. Cifra. Elder csak ennyit mondott. Mód torkát szorongatta az izgalom. A férfi itt van a szekrényben. És nem magándetektív. Csak úgy vállalta, mint a gyilkosságot. De hát ki? A sok szörnyűség dacára már az első találkozástól kezdve foglalkoztatta ez az ember. Bűnöző? Ne. Érezte. Kívánta. Nem az. Ne legyen az. Ön beteg lesz, Borgman kisasszony, mondta Elder. Én? Miért? Egyik cigarettája még itt füstöl a tálcán, és már másikat szív. Felvette a vastag aranyvégű cigarettát, amit Félix hagyott a tálcán. A herceg olyan távol ült, hogy ő nem szívhatta. Nem ízlett. Valaki megkínált vele. Látom. Mr. Burns. Nem is tudtam, hogy ismerik egymást. Mód nem felelt. Zsákutcában volt. Nem ismerte Burns-t. Ha megengedik, mondta a kapitány, kissé körülnézünk a szobában. Mód nyelt, és a szíve rendetlenül zakatolt, de nyugodtan mondta. És mit keresnek?
5: Egy szőnyeget.
6: Én őrizetben vagyok?
5: Ne, szó sincs róla. Ezt az intézkedést feloldottuk.
6: Akkor kérni fogom az ügyész írásbeli utasítását. Úgy tudom, anélkül tilos a házkutatás.
5: A kapitány meghökkent.
6: Parancsoljon, mondta szolgálatkész udvariassággal Elder, és a zsebéből egy írást vett elő. Természetesen a legcsekélyebb szabálytalanságot sem köteles eltűrni. Szabályszerű bírói végzés volt, amely szerint Elder főfelügyelő minden indoklás nélkül a Grand Hotel valamennyi szobáját átkutathatja. A kapitány csodálkozott a legjobban, de azért már is hozzálátott a kutatáshoz, és benézett a tükör mögé, ahol a két fal találkozása háromszögű területet határolt.
7: Itt nincs semmi. Csak az ágy alatt vagy a szekrényben lehet, mondta a főfelügyelő, és elindult a szekrényhez.
4: Most megtalálják a fiatal embert. Mód sikítani szeretett volna. A herceg a száját rágta sápadtan. A kapitány benézett az ágy alá.
7: Semmi.
4: Elder kinyitotta a szekrényajtót. Egy másodpercig farkas szemet nézett Félix-el.
7: Itt sincs semmi,
4: mondta, és becsukta a szekrényajtót. Azután köszönte, és távozta. A fiatalember izgatottan lépett ki a szekrényből, fején egy könnyű, kockás, átmeneti kabáttal. Mód és a herceg a meglepetéstől még mindig mozdulatlanul ültek.
7: Most rohanok, hadarta egy szuszra a fiatalember. Elder visszajön.
4: A kabátot egy székre dobta.
7: Várjon,
4: kiáltotta Mód. Mi kiadtuk magának a legsúlyosabb titkainkat. Nem lehet olyan bűnös, hogy továbbra is tartson tőlünk.
7: Nem is erről van szó. Ha bűnös lennék, bevallanám. Sajnos csak hülye vagyok, és ezt szégyellem. Nevem Félix, mindössze ennyi igaz abból, amit elmondtam.
4: De a rendőrség ilyesmiért nem keresi. Elder azt mondta, hogy jávaréme vagyok, legyintett.
7: Ravasz dolog volt. Azt akarta, hogy ön megijedjen tőlem, és kiadjon neki, amennyiben itt rejteget. Mert ki mer egy rablógyilkost elrejteni?
4: Ön azonban kivétel.
7: Elder csúnyán csalódott trükkében. Maga, abban a hitben, hogy jávaréme vagyok, tovább rejtegetett.
4: Ezért fogadja hódolatom. De, szólt közbe a herceg, miért nem fogta el magát a főfelügyelő?
7: Mert belekevert volna a szálló bűnügyeibe, és Elder tudja, hogy derék fickó vagyok. Azon felül nem is tartóztat le, csak fel.
4: De miért üldözi?
7: Mert nem akarok nősülni, de tette hozzá gyorsan. Ez az elhatározásom nem végleges.
4: Idővel az ember rájön, hogy nem az intézményben van a hiba, hanem zörrenés.
6: Az ajtó hasadéka alatt levelet dugtak be. Félix, mint egy vadmacska ugrott oda, és felrántotta az ajtót. Egy tompa durranás, egy kiáltás, a fiú visszatántorodott, és két kezét a szemére szorította.
7: Mi az? Kérdezte rémülten a lány.
8: Azt hiszem, megvakultam, vagy ilyesmi.
7: Mutassa, mutassa az Istenért.
4: A két szeme vörös volt, és szörnyen égett. De lassanként ismét látott.
8: Átkozott gazember. Riasztó pisztolya van.
4: Lassan kitisztult a látása, de még szédült. Nem tudta azonban, hogy ez a gázpisztolytól van-e. Rosszul volt már néhány órája, mintha maláriája kezdődne, ami könnyen lehetséges. A lány vizes kendővel törögette a szemét.
8: Micsoda briganti,
4: dühöngött Félix. A herceg elolvasta a levelet, átnyújtotta magának. Holnap éjfélkor a füzet feküdjön az ajtó küszöbén. Ha nem így lesz, akkor holnap után reggelre megtudja a világ az igazat. Ebben már benne lesz az is, hogy Maud Borkman kirabolta főnökét, és Félix Crickley, a kormányzó fia, megölte Ranke doktor, és több rendbeli bűncselekményt követett el a Grand Hotelben. Ez az utolsó figyelmeztetés.
8: Borkman.
4: Maga. Kérdezte Maud csodálkozva, és egyben sok mindent megértett.
8: Igen, igen. Crickley kormányzó fia vagyok, sajnos. Az apám hazacsalt Párizsból, mert sokat költöttem az egyetemre. Az ilyesmi drága mulatság Párizsban. Csak egy valamire való lakály, 800 frank havonta. A többit tudja. Nősülési ígéret, ruha elzárás, szökés vitorlá, pizsamában és kikötés az önszekrényében. Oda állhattam pizsamában, Crickley kormányzó fia, szobát nyitatni. Most már teljesen elveszett ember vagyok, mert itt 100 bűntény történt, és egy alibim sincs. Mit csináljak?
4: Olyan síralmasan mondta ezt, hogy a lány elnevette magát.
7: És miért kereste Elder, ha nem fogta el?
6: hogy feltartóztasson, amíg a papa jön. Mert akkor aztán nincs vita. Az öreg, igen elszánt fiú. Kemény lépések közeledtek, és megálltak az ajtónál. A fiatal ember már is a párkányon volt, és mint valami szöcske ugrott le a puha, ázott földre, aztán futott. Mód a fenyegető helyzet, a katonás lépések dacára. Önkéntelenül a fiatal ember után nézett, és nagyon boldog volt, hogy mégsem bűnös. Kopogtak. Márkejt tanácsos lépett be két egészségügyi katonával. Komor volt, és igen hűvös hangon mondta.
9: Egy haldokló utolsó kívánságát teljesítő.
6: Decker, kiáltotta rémülten a lány.
9: Igen, közel a véghez. A pulzusa jelenleg alig tapintható. Naponta megállok egy percre a betegszoba küszöbén, és egy rajongó segédorvos, aki önként van ott mellette, jelent mindent. Ma azt mondta, hogy szerinte Decker mondani szeretne valamit, de gyenge. Megpróbálkozott kámforról.
6: Nagyon szenved. Érdekli, kisasszony, hogy ön miatt milyen helyzetbe került? A testét fekélyek borítják, a hón alatt tojásnyi dudorok, az arca alig látszik. Bőre még a palmira olaj alatt is szörnyen éghet. Elég, kérem, lihegte Maud. Sergius kiegyenesedett. Itt egy bűnös van, kérem. Én.
9: Akkor önre is vonatkozik, amit mondok. Ez a nagylelkű tudós eljött ide, hogy megmentse Borkman kisasszonyt a fegyháztól, és visszaszerezze az állam jogos tulajdonát. Most, haldokolva is csak arra kért a segédorvos útján, hogy ne tegyek jelentést a vallomásáról. Próbáljam előbb szép szerével visszaszerezni a vegyszer leírását.
6: Megtettem. Itt vagyok.
9: Adja át a füzetet. Én leviszem Deckernek, és futni hagyom önt.
6: Ha nem, akkor Decker nevében feljelentést teszek.
9: Ilyetten néztek össze a hercegnél.
6: Kérem, a füzetet valaki elvitte.
9: Szóval nem adja ide?
6: Higgye el, kérem, hogy nincs már nálam, de ha egy napig vár...
9: Helyes. Várok egy napig. Azt hiszem, Decker is itt tenne. De azután nincs pardon.
6: Viccente,
9: és ment.
6: Mit fogunk tenni?
9: Kérdezte Sergius.
6: A lány nagyon határozottan felelt. Visszaadjuk Deckernek, ami az övé, és vállaljuk a sorsunkat.
10: A kapitány és Elder ott álltak a 102-es szobában. A mennyezet átázott, egy jó darabon beomlott, és jelenleg deszkával takarták el a nyílást.
11: Hogy ilyesmit így hagyjanak egy finom hotelben.
10: Ne felejts el, mondta Elder, hogy már egy vendég sem tartózkodna a szállóban, ha nem lenne vesztegzel. Igazán ráértek a javítási munkák a szezon után foglalkozni.
11: Hát ez mi?
10: A földön egy félig szívott aranyvégű cigaretta feküdt.
11: Brands.
10: Érdekes. Azt hiszem, meglátogathatnánk Mr. Brands-t. Nem gondolja, kapitány úr?
11: Semmi kifogásom.
10: De miért hívták ide Williénét?
11: És ki volt az a férfi, akinek Sergius herceg csak a kezét látta?
10: Villéné ügyéről megvan a speciális feltevésem. Az egyetlen lehető megoldás.
11: Talán közölhetné a megoldást.
10: Nagyjából. Illetve szimbolikusan.
11: Tehát?
10: Azért, mert valaki rendőrkapitány, tudhat hegedülni is.
11: Ezt a célzást visszautasítom. Csak magamnak szoktam hegedülni otthon, és fogalmam sincs, hogy honnan tudja.
10: Bocsánat. Csak a példakedvéért mondtam. De vehetünk másikat. Ha egy ember várja a feleségét a pályaudvaron, és ugyanakkor egy jó barátja is érkezik, ezért még nem bizonyos, hogy közös fülkében utaztak.
11: De nagyon valószínű.
10: Többet azért nem mondok,
6: mert a vizsgálat eredményét közölni, vagy gyanúsítani, az kettő.
7: Szóval van gyanúsítottja dr. Ranker gyilkosát illetőleg?
6: Igen.
7: Valami feltevés?
6: Nem. Tudom, hogy ki a gyilkos. Biztosan tudom már az első naptól kezdve.
7: De miért nem mondja?
6: Nincs bizonyítéka. Menjünk Branshoz. Brans kénsárga arccal ült egy karosszékben, a szemei alatt kékes, mély karikák. A halál. Ez jutott eszébe Elbernek, amikor belépett.
12: Szeretném megkérdezni öntől, Mr. Burns, hogy mikor járt ön a 102-es szobában?
6: Kérdezte a főtelepjel.
7: Burns sóhajtott. Az melyik?
12: Fenn az emeleten. Hibás a mennyezete.
7: Nem jártam ott soha.
12: De ez a cigaretta vég az önéi közül való. Megnézte.
7: Az enyém.
6: Szokott ön cigarettát kínálni?
7: Szoktam. Ki nem szokott?
12: Úgy látom, rossz kedvű, Mr. Burns.
7: Jól látja. Beteg vagyok.
6: Megkérdezhetném, mi baja?
7: Mi köze hozzá?
6: Talán ez is az ügyre tartozik?
12: Hallja, szólt rá a kapitány. Talán más hangon beszélne.
6: Csak hagyja, kapitányom. Mr. Burns joggal ingerléke.
7: Ennyi.
6: Hol verkliz neki?
7: Hát ez is átkozott dolog.
6: Dühöngött a beteg.
7: Valahol egész nap kornyikának a közelme.
12: Elder a fürdőszoba felé ment, ahonnan a hangok hallatszottak.
6: Nem ott zenélnek, mondta gyorsan Burns.
7: A kis udvarban. Szemközt.
12: Elder lenyomta a kilincset.
6: Na,
12: mondta valakiben.
6: Ki az ott?
12: Kérdezte a kapitány.
6: Hacker!
12: Felelte az illető bentről.
6: Mit akarnak? Fürdök!
12: Vendége van? Kérdezte Elder Burns.
7: Igen.
6: Talán ehhez is van valami közük. Hm? Egy hacker nevű kikötőmunkás, aki itt rekedt a Westexánál. Régi barátom. Bejár ide fürödni, és képeslapokat olvas.
12: Jó. Ne legyen már olyan mérges, Burns.
6: Beszélni szeretnék az ön hacker barátjával.
12: Burns a fürdőszoba ajtóhoz ment, és belerúgott.
6: Hé! Jöjjön ki, de mozogjon! Jó, mit ordít maga? Nem kell befejezni. A rendőrség van itt.
12: A kapitány végighúzta ujjait a homlokán. Ernyesztő nyomás préselte itt az ember idegeit. Négyre jár. Nyomban zúgni fog. És így eső előtt az ember úgy érezte, hogy minden idegszála borzolódik, mint a macska szőr. Nyílt a fürdőszoba, és egy káprázatosan sokszínű pizsamában kijött Hacker.
13: Mit kívánnak?
12: Kérdezte előkelően, és a zsebéből egy Burns cigarettát vett elő.
6: Mit keresett maga fenn a 102-esben?
12: Rivalt rá Elder.
6: Ez a hang, fogd be a szál, mert úgy rávágok, hogy kiesik a fogad. Tedd el azt a cigarettát, ha előtte válsz!
12: Bámulatosan jó hatással voltak Elder szavai. Hacker magatartása nyomban megváltozott. A cigarettát egy szokott jasszos mozdulattal eloltotta.
6: Kérem, főfelügyelő úr, én teljesen megváltoztam. Csend! Ne beszéljen úgy a vendégemmel.
12: Lépett közbe Burns.
6: Igaza van. Gyere, leviszlek a mosókonyhába. Na,

0: ismerlek, ismersz már!
1: Brenz átment a másik szobába. Elder körülnézett, és mindenfelé keresgélt valamit. Végre egy hosszú bőröncíjat talált, az többszörösen összehajtotta, és Hacker elé lépett.
0: Elder,
1: mondta a kapitány,
0: tudja, hogy nem szabad a vallatásnál.
1: Nézze, kapitány úr, Hacker az én osztályomra tartozik, mert a kikötői kirendeltség a bűnügyi csoport tagjaiból áll. Itt egészen más emberekkel van dolgunk, mint az egészségügynél. Ezt a Hacker csak úgy lehet szóra bírni. Kéne, főfegyőr úr, én bevallom, ott voltam a vendéglő előtt, de a kerékpárhoz nem nyúltam.
0: Szóval tagadod, mondta Elder, mintha valóban ez érdekelte volna. Nem teszed tetszét?
2: Hát az már csak az után volt. A Slips mondta, hogy úgyis belekever, ha nem szedem szét. Hát szétszedtem, de nem én adtam el, kivéve a lámpát és az áttételt, hát azt is mi a fillérekért.
1: De hallgass, Hacker,
0: én meguntalak téged.
1: Szeretném, ha átmennél angol gyarmatra. Hadd tanuljanak valamit ott is a rendőrök.
0: Belegem volt.
1: Ha megígéred, hogy örökre elmész Jáva közeléből,
0: elengedlek.
1: És nem ver meg. Az más lapra tartozik. De erről is beszélhetünk, ha megmondod, hogy mit kerestél a 102-es szobában.
0: Ott komolyan nem is...
1: A szíj megmozdult.
0: Ott komolyan nem is volt olyan rossz. Amikor ide tettek, ebbe a fülkébe, ahol az öreg verklizik, sokszor átmásztam ide, ha nem volt senki itt, és cigarettát loptam. De készpénz soha. Esténként kiszöktem a kamrából, és fennaludtam a 102-esben, mert...
1: Honnan volt kulcsod?
0: Van egy generálnyitóm.
1: Honnan?
0: Magam csináltam átsodronyból. Mondta, hogy nem üt!
1: Nem mondtam.
0: Na, gyerünk tovább.
1: És ez volt.
0: Ne hazudj.
1: Hogy történt az, amikor egy nő és egy férfi találkoztak?
0: Én nem.
1: Mi?
0: Én nem tagadom le. Egy este csak ugyan jött valaki. Épp, hogy a szekrénybe bújhattam.
1: Nem láttam senkit. Csak a járkálást hallottam. Azután kopogtam. Jött egy nő is.
0: Mit beszéltek?
1: Kevesen.
0: A férfi azt mondta, de nagyon dühösen. Mit akar tőlem?
1: A nő vadul, sziszegve felelt.
0: Elpusztulok. Arthur meg tudja végezni veletek. És most nincs szökés.
1: Azt mondta a férfi.
0: Akarsz pénzt?
1: A nő.
0: Nem. Elkéstél mindenet, aljas. Azt hitted, hogy elhagyhat csak úgy mi? Feláldozta magam. Utálom Williét.
1: Azután?
0: Azután nem hallottam semmit.
1: Te,
0: ne hazudj, mert nem hallottam semmit.
1: Elder ismerte az embereit. Tudta, hogy Hacker titkol valamit, de azt is tudta, hogy ezt a valamit sohasem fogja elmondani, mert önmagát keverné bajba.
0: Mivel zsarolod ezt a Brunst?
2: Én nem, te vigyázz, én nem tagadok le semmit. Átjöttem titokban valami ennivalóért. Egy mesztelen pasas leütött.
0: Fú, amikor magamhoz tértem, Brunst még hortyogott és körülnéztem. Az egyik fiókban leveleket találtam egy úri nőtől.
1: Te! Torkon ragadta és rázta.
0: Te gazember! Hazudtál!
1: De Hacker hallgatott.
3: Elder ismét tudta, hogy hiába minden. Most nem szól, mert árulkodás lenne. És az ilyen inkább agyonvereti magát.
1: Hát ide figyelj, te bitong! Reggel és este jelentkezel nálam az irodában, és amelyik napon ezt elmulasztod, letartóztatlak. Megértettél?
2: Ne, megértettem, főfelügyelő úr.
1: Mehetünk, kapitány úr. Miután tiszta lett a levegő, előjött ismét Brunz.
0: Mondja meg a pióca, hogy szabadulhatnék magától?
1: Kérdezte dühösen, és sóhajtva egy cigarettára gyújtott.
0: Hát sehogy,
1: felelte Hacker.
0: Ezen túl jól akarok élni. Maga fegyvercsempész.
1: Az ilyen ember sokat keres. Eltarthat egy jó indulatú zsarolót. Mi van enni? A hentes külsejű bágyadt ember szomorúan sóhajtott.
0: Hozasson a pincérrel, amit akar.

0: Hacker nem vette szívére a sértést. Mondja, Mr. Burns, kérdezte. Mi baja van magának, hogy állandóan sóhajtozik? Ez semmi köze. Érted? Semmi. Egyen és aludjon, és hagyjon békén. Úgy sem fog soká élősködni rajta. Néhány hétig élek legfeljebb. Hát, az is valami. Nem lehet nyugdíjas állásom, ezt tudom. De miért ne élne tovább? Mert elpatkolom. Ekkel is rágyújtom. Ha nem lenne az arca ilyen bágyat és sárga, azt hinné az ember, hogy vasgyúró. Voltam valamikor. Nem is olyan régen. Kalózokkal és rablókkal kereskedtem. Ahhoz kell valami. Most már fogja be a száját és hagyjon békében. Nem is tudom, miért tűröm a zsarolását, amikor megátkoztak, és most már úgyis vége. De ha nem, akkor 10 évi fegyházat jelent az a levél, amit az íróasztalából loptál. Egy ideig csend volt. Csak ugyan szörnyű itt ez az évszak. Ügynyögte Hacker. Öregszem.
1: Azelőtt fütyültem a sirokkor.
0: És keserves arckifejezéssel jel. Most már hagyjam békén, és szabályom, ha akar. Mondta Rekette sírós hangon a vastagyomban. De Hacker ismét végig simította a verejtékező homlokát. Nem. Már nincs étvágyam.
2: Mit érez?
0: Érdeklődött Burns.
3: Mintha a fejem tetejét szorítanák.
2: Én is azt érzem. És hideg a lábam, nedves a kezem. A szemem előtt néha sok apró pont ugrál a pillanatok. Ekkel elsápad. Lehet, hogy az átok ragályos. Nem hiszem. Én is úgy érzem, mint ha megátkoztak volna. Az könnyen lehet, felelte Bruce. Ha az én átkom fog.

0: Félix jól tudta, hogy a kertben nem maradhat sokáig. Lágy, süppedő, esőtől felázott talajon ment, a falhoz simulott. Végül egy kisebb ablakhoz ért. Ez nem szoba. Körülnézett, azután felhúzódott, és már is bent volt. Tévedett. Mégis szoba volt, de egyszerű. Kárpit helyett festett fal, bádogmosdó, régi módi faágy, kopott keretű tükör. Valamelyik szobaasszony lakhat itt. Né, ott egy korallfüzér a tükrön. Ezt a szobát említette a szörnyű hangú nő, amikor Martin helyett neki kiabált. Kissé ledőlt a kopott bőrdíványra, amelyet úgy látszik a lomtár helyett hoztak ide. Különösen fáradt volt. Csak nem malária. Émelgett, és a keze, lába zsibbadt. Többször volt ez az érzése napközben, de csak rövid ideig tartott. Most is elmúlt, alig hogy ledőlt. Hopp, az asztalon egy kulcs. Egy fő kulcs. Erről ordítozott a nő, hogy hozza le Martin. Ez minden ajtót nyit, hurrá! Azonnal beköltözik egy lakatlan szobába, sőt, fürdik is. Csak borotválkozhatna már, mert ijesztően kinőtt a szakálla. Miután van főkulcs, Istenem, egy borotva nem nagy érték. Tizet küld majd az illetőnek. Szóval a főkulcssal szerez borotvát is. Hopp! Összeborzott. Hogy mit tesz a kényszerűség? Zsebretette a kulcsot, és elindult a borotva vadászatra. A folyosó egy homályos sarkába húzódott. Távolabb éppen nyílt az ajtó. Szürke ruhás férfi lépett ki, megfordítva a kulcsot a zárban, zsebretette, és elindult a lépcsőn. Ez lemegy a hallba vagy az étterembe. Gyerünk! Kinyitott az ajtót. A fő kulcs simán fordult. Belépett. Nem kellett sokáig keresgélni. A mosdó üveglapján ott feküdt a teljes készlet. Borotva, krém, timsó és fenőszíj. Gyorsan zsebretette a borotvát és a krémet. Első rangú. A penge gyönyörű, gyöngyháznyelű. A nyélen aranybetűkkel ezált. Sydney Creek. Nem vett el mást, csak még egy szappant és törölközőt, aztán elsietett. Na most, melyik szoba üres? A fél emelet bizonyos, hogy tele van. A csiga lépcsőn felosont a másodikra. No, a konyha liftnél ott áll egy szolga. Leült szépen a falhoz lapulva. Na gyerünk! Kiabál be az éttermi lift aknájába a szolga. Mi lesz?
1: Hallja, ne kiabáljon!
0: Wolfgang igazgató úr tűnik fel a folyosón.
2: Bocsánat, de a márki türelmetlen.
0: Akkor se kiabáljon. A szőnyeggel mi van?
2: Egy kis zavar volt. Kitettem a folyosóra, hogy majd a raktárba vigyem, és eltűnt.
0: Mit mesél?
2: Martin azt mondta, hogy ő tévedésből Brönsz úr szobájába vitte, de nem láttam ott.
0: Hát ezért repül. Rendőrségre kerül. Hová lett Brönsz szobájából? Kiabálta magából kikelten a szállodás.
2: Lehet, hogy ott van valamelyik fiókban. Az angol utálja a szőnyeget, és talán belökte valahová.
0: Miért nem nézték meg?
2: Mert csak a jelenlétében lehet a szobáját takarítani, és nem mer senki a fiókokhoz nyúlni. Goromba ember.
0: Hát ezt még elintézzük. Ezt a gazságot. Ha holnap nincs meg a szőnyeg, akkor nagyon megjárja. Érti?
2: Igen. Igen.
0: Zúgott a kis lift, jött a márki vacsorája. A szolga levette, és visszaküldte a liftet.
3: A 102-esben ott van még az elázott ágynemű, azt holnap hordják le. A beomlott faldarabokat is takarítsák el.
0: Az igazgató dühöngve távozott. A szolga vitte az ételt. Félix előjött a csiga lépcső rejtekéből. Van már szoba. A 102-es bizonyosan üres, ha egyszer beomlott a fal. Ebben a pillanatban rövid zúgás, megállt a lift a második fogással. Egy szép, félsült csirke feküdt a tálon. Ezt nyommal zsebre vágta, és sietett a 102-esbe. A beomlott fal miatt lakatlan szobában az ázott vakolat penész szaga érződött. Gyorsan bement a fürdőszobába, és megeresztette a csapot. Zuhogott a meleg víz. Még ez a nagyszerű érzés, hogy fürödni fog, Ez sem oldotta fel keserű szájízét és rossz közérzetét. Valami van vele. A csirke sem ízlett, pedig régen nem evett. A felét kidobta az ablakon. Mindent kirakott a zsebéből egy székre. A főkulcsot, a szappant és a Sydney Creek kijelzésű gyöngyház borotvát. Azután megfürdött, és a kádban ülve bedörzsölte arcát a szappannal. Majd a tükör elé áll, és borotválkozni kezdett. Éppen, hogy elkészült a fél arcával, amikor nyikordult a kulcs a zárban. Jönnek. Lassan, nyugodtan az ablakhoz hátrált, kezében a szappan és a krém. A székről felkapta a főkulcsot. A ruha messze van, egy fogason az ajtó mellett. Így.
3: Ide tegyétek a szőnyeget, ebben a szobában úgy sincs, mondta Wolfgang. És nem kell beszélni róla.
0: Majd jövőre kitisztítjuk.
2: Mitől van ez a csúfolt a szőnyegen?
3: Egy üveg pálinka ömlött rá.
0: Szégyelhetik magukat.
2: Csak meg kellett volna kérdezni Brandst.
3: Nyomban mondta, hogy a szőnyeget ő lökte be a komódba.
0: Félix megkönnyebbült.
3: Ezek nem jönnek.
0: Ekülben jobb lesz ezt a szőnyeget a fürdőszobába tenni, a kád mellé. Puff!
3: Csak annyi ideje volt, hogy villámgyorsan kilépjen a kis ablakon és behúzza, amennyire tudja. Ott állt a világító udvarban, két emelet magasságban. Ég és föld között lebegve egy vaslétrán, teljesen mezítelenül.
2: Hallatlan pimasság! Süvöltött Wolfgang hangja. Valamelyik gazember ide jár ruhát váltani és fürödni. Vigye ezt a vacakot az irodába, és amelyik gazember nem tud elszámolni a váltó ruhájával, az meglakol ezért. Banda! Gyerünk, gyerünk!
3: Elvitték a ruháját. Ott állt a borotvával és a főkulccsal, félig szőrös arccal, ruha nélkül. A kulcsot, a borotvát és a szappant egy törülközőbe tette, és mint valami batyut a karjára kötötte. Azután kilépett a vaslépcsőre. Izgalmas ruhavadászat vette kezdetét. A vaksötétben sűrűn zuhogott az eső, csuromvizes lett nyomban. Mindössze három sötét ablakot pillantott meg. Az első, jobbra tőle, ugyancsak fürdőszoba volt. Belépett.
0: Nem jó.
3: A lakásban nyíló ajtó hasadékán világosság szűrődött ki, és beszélgetést hallott.
0: Az özvegy.
3: Nyomban megismerte Signora Relli mély színezetű hangját.
4: Nem volt sok örömöm az életben. De néha boldog voltam, és ezért nem fáj, ha arra gondolok, hogy öregszem.
2: Az a kérdés, hogy jó volt-e?
3: Mondta egy érdes férfi hang.
4: Most hiszem, igen. Hogy most nyomja valami a lelkiismeretemet, annak is a jóság az oka. Egy kollégájától akartam tanácsot kérni, de furcsa módon nem láttam viszont két rövid találkozás után.
2: Nem is tudtam, hogy lakik itt még hittérítő rajtam kívül.
4: Márpedig ugyanebből a rendből, ugyanezek a gombok. Ilyen bársony gallér, szürke folta.
2: Olyan különös. A szürke foltot egy moly rágta a bársonyba.
4: Érdekes.
2: Majd utána nézek ennek a furcsa kollégának. Szóval, mi az, ami szinyórát bántja?
4: Igen szomorú ügy, és inkább tanácsot kérek, mint felmentést. Mert a rendőrséget is megtévesztettem. Azt mondtam, hogy Arthur Cochlint nem ismerem. Pedig sokat voltunk együtt Szingapurban.
2: És miért tagadta le?
4: Mert tudtam, hogy a felesége miatt kérdezik. Aki álnév alatt itt van a Grand Hotelben, és a férje azt hiszi, hogy az én vendégem. Nagyon fáj ez, de hát romantikus vagyok. Az asszony beleszeretett egy fiatal emberbe, és szökni akarnak. Még Szingapurban kért, hogy fedezzem a férje előtt, és írjak majd innen egy meghívó levelet neki, hogy töltsünk együtt néhány napot. Akkor simán elutazhat. Megírtam.
2: Nem tette helyesen.
4: Olasz vagyok.
5: Szerelemről volt szó, regényről, boldogtalan asszonyról. Azóta megbántam, mert itt volt egy másik asszony, aki szerette a fiút, de sokáig és nagy áldozatokat hozott érte. A nő is művésznő volt. Együtt táncolt a fiúval, és férjhez ment egy öreg, csúf főszerkesztőhöz csak azért, hogy sok-sok pénze legyen Dodinak. Villiénéről van szó, aki eltűnt. Előzőleg nálam volt, sírt és elájult. A fiú Szingapurban otthagyta őt ezért a nőért, és ő neki most már semmije sincs, csak a vén, utálatos férje is, és azt mondta, hogy írni fog a másik asszony férjének, mert ő Dodit nem hagyja.
0: Pokolba való fekélyes életek.
5: Szí, most már én is tudom, szí. De Szingapurban még romantikát láttam benne. És a Villiéné elszökött valahogy innen. A rendőrségen nem mondtam el, amit tudok, mert az a bűnös asszony álnéven él itt. Hódnénak jelentette be magát. Szökni akar a fiúval, pedig van neki egy szép kis gyereke. Ezt akartam elmondani és kérni, hogy segítsen rajtam. Mit csináljak?
6: Félix, elfeledkezve a helyzetéről, csendben állt a sötét fürdőszobában, ahová minden szó kihallatszott. A misszionárius tanácsa már nem érdekelte a fiatalembert, aki egy szál batyúval a csuklóján hallgatózott. Kilépett a vaslétrára, hogy folytassa elszánt ruha vadászatát. Egy másik sötét fürdőszoba ablaka. Belépett. Csendesen lopóckodott. Hallgatózott. Benyitott a szobába. És ijedten állt meg a hideg köveken. Egy újabb szoba nyílt a kis szalomból, de csak függöny volt rajta. Éppen elindított valaki egy gramofont.
7: Miss Saltis regrets she's unable to lunch today.
8: Hagyja abba azt az önök muzsikálást,
6: mondta egy szőke, molett, estély ruhás nő. Hillié, a tejkrémgyáros és a felesége laktak itt, az amerikai felső 10 000-ből.
8: Ne írja elő nekem mi, hogy mit tegyek,
6: és dúdolt.
8: Miss Saltis regrets she's unable to lunch today.
6: Közben a frak nyakkendőjét oldozta.
8: Szégyelheti magát? Mit gondolhat rólam a személyzet? A szobalány a flörttől, egy amerikai milliárdos?
6: Hillié fütyült, levette a kabátját, és egy szék támlájára helyezte. A nő egy 10 000-eket érő gyémánt hajdíszt kapott le a fejéről, és a gramofonhoz vágta.
8: Feleljen nekem!
6: Rikácsolta közönséges durva módon.
8: Nem vagyok a kutyája, tudja?
6: Hillié közömbös arccal cigarettára gyújtott.
9: Megkiabáljon, kérem, felelte unottan. Nincs az automata büfében.
8: Gyalázatos alak! Ha nem tetszett, hogy felírónő voltam, miért nem egy feleség, hogy előkel a hölgyet? De ki megy hozzá egy kikiáltóhoz? Ki egy kikiáltóhoz? Aki vásáros bodék előtt lisztes képe ordít, ma is csak az, ami volt, piaci árus, a milliók dacára.
6: Hillié dúdolva felhúzta az óráját. A gramofon dalolt.
7: Miss Otis Ringring, she is unable to lunch today.
6: A nő egy vázát csapott a földhöz, és pufók hervadásnak induló kifestett baba arca eltorzult a dűtől.
8: Ó, szélhámos, kikiáltó, robotmúltú!
6: Rikácsolta.
9: Kérem, ne csapjon botrányt, mondta Hillié csendesen. Mert?
8: Megver? Képes rá, fúj, szobalányok lovagja!
9: Nézd mi, most már hagyja abba.
8: A szobalány sem kevesebb, mint a sofőr. A saját sofőrem. Vagy azt hiszi, hülye vagyok? Nyalázatos, rágalmazó, fegyhasztöltelék!
6: És ő is vetkőzni kezdett, de úgy, hogy a csodálatos párizsi sejemholmit egy szakítással derékig tépte rongyá. Félix menekült. Ismét zuhogott rá az eső, és nagyon távolról, utána szüremle tompán, a zápor neszén át, hogy Miss Otis Ringring, she is enabled to launch today. Ismét egy fürdőszobában volt. Onnan egy sötét hálóba lépett óvatosan, és valaki jött a másik szobából. Csak annyi ideje volt, hogy a fal is a szekrény közé húzódjon. Nyílt az ajtó. A beözönlő fényben egy szobalány látszott, csinos bóbitában. Három nő ült kint. A fiatal, szép Olga Petrovna bárónő, ismert teniszbajnok, Ursula Hugerzeim von der Fruvart lovag özvegye, legalább 70 éves, és Helga Jörinsz, a svéd metafizikus nő, több tudományos munka szerzője, az indiai lélekmozgalom megalapítója. Szikár, hosszú, ráncos, cvikkeres, ősznő, magasnyakú, fekete blúzban. Helga Jörinsz, az indiai lélekmozgalom megalapítója, azt mondta a szobalánynak. 40 fokos vizet engedjen a kádba. És Félix fogoly volt, mert a szobalány bement a fürdőszobába. Zuhogott a víz. A két vendég búcsúzott. Hát szólok majd az inasnak, hogy hozzon le egy plümót, mondta Ursula Hugersheim, von der Fruvart lovag özvegye. Ebben a nedves évszakban a lábon keresztül támadja meg az embert a reuma. Igazán kedves, hálálkodott Helga Jörinsz, teozófus nő. Köszönöm. Ő fogadja el, méltóságos asszonyom, hálám jeléül a női erkölcs nagysága és a halhatatlanság című munkámat. Ó, köszönöm. Jön maga is, Petrovna bárónő. Egy percre maradok. Jörinsz kisasszony megígérte, hogy kiválaszthatok néhány könyvet. Szörnyű így ebben a csúf évszakban tenisz és vitorla nélkül. Néhány jó könyv menthet meg. Petrovna gyönyörű nő volt. Szőke, finom arcú és kisportolt alakú. Szürke, egyszerű angolos szövet kosztümjében Ibsen darabok hősnőire emlékeztetett. Ütemes, lassú járással a könyvespolchoz ment, és hátratett kézzel, retükőjét lóbázva az ujjain, nézegette a köteteket. Ursula Hugersheim, von der Fruvart lovag özvegye, és Jörinsz kisasszony elment. A száraz, hosszú, sovány, idős, teozófus nő, az indiai lélekmozgalom megalapítója kikísérte. Félix mozdulatlanul állt, és amit a másik szobában látott, attól még dermedtebb lett ez a mozdulatlanság. Petrovna bárónő gyorsan körülnézett, azután kihúzta az egyik szekrényfiókot, és két kisebb holmit a retikülbe tett. Majd néhány ruhadarab alatt bankjegyet talált, ezekből is eltett egy csomót. Aztán belökte a fiókot, és gyorsan elővette a pudriét, hogy az arcát igazgassa. Ez néha jól levezeti az izgalmat a nőknél. Házi tolla. Jörinsz kisasszony visszajött. Hát választott, kedves? Igen, ezt meg ezt, felelte, és találomra levett két könyvet a polcról. Jó éjszakát! Ó, igazán szép műve, mondta az ősz teozófus nő, és megnézte az egyik kötetet, aki választottak közül. Ha? Ez már szép. Hol tanult meg a bárónő óarabul olvasni? Már régen foglalkozom. Jó éjszakát! Viszontlátásra! A bárónő távozott. Kész a fürdő! Jelentette a szobalány, és elköszönt. Jörisz kisasszony a fürdőszobába ment. A szalon üres lett. Félix vadul körülnézett. Mit kaphatna magára, amivel a folyosó felé kitörést próbálhat? Az ágyterítő! A fürdőszobából vízcsobbanás hallatszik. Az ősz metafizikus nő rövidesen visszatér. Bújjaj! Lerántotta a terítőt, de már is az ágyra ugrott, hogy a takaró alá bújjon. Valaki jön! Elkésett. Rémes. Az inas jött a plümóval, és elhülten torpant meg a szomszédszoba fényénél eléje táruló látványtól. Félix az ágyon térdelt. A császár szakállú inas a plümót eldobta, elsietett, és ilyeneket mormolt a folyosón. Szörny, ez hihetetlen. Nem érte. Na, Közben csuklott, és olykor idegsokkosan megrándult a félvállal. Még hetek múlva is összerázkódott az emlékhatása alatt. Jönész kisasszony sohasem értette meg, hogy Ursula Hugersheim, von der Frühwald lovag özvegye, miért vonult vissza a barátkozástól annyira, hogy a köszönő viszonyt is feladta, és mereven elnézett a metafizikus nő őszfeje felett, ha találkozta.
10: Tizenegy óra lehetett, Maud még olvasott, amikor kopogtak. Tessék! Egy ijesztő hölgy lépett be a szobába. Különös, kávészínű blúzban volt, sötét, taft alsószoknyában, lakcipőben, és a fél arcát, mértani pontossággal elhatárolva, teljesen belepte a szőr.
6: Át kell öltöznöm. Ruhát hoztam.
10: Egy csomag volt nála, amiből egy kard állt ki. Maud először kezével a száját szorította, hogy ne nevessen hangosan.
6: Jellemző, mondta Félix keserűen.
4: Ön e drámai helyzetben kikacog.
6: Honnan jön?
4: Lehet azt tudni.
10: Eltűnt a fürdőszobában, és nyomban visszatért Dickmann sorhajó kapitány egyenruhájában. A nadrág bokán, a kabát csuklón felülért, és az első mozdulatnál lepattant egy várrózsája.
4: Most borotválkoznom kell, mondta Zordon, mert a Sidney Creek felírású gyöngyháznyelű pengét, a szappant és a főkulcsot gondosan megőrizte.
11: Hát borzasztó, így félszakállal.
4: Tisztában voltam vele, amikor idejöttem, hogy jobb lenne meghalni.
10: Szeretnék tetszeni magának, és erre viszont lát, mint a mesebeli, félig nyúzott bakkecskét. És egyszerűen magához húzta a lányt.
4: Maud, enyhíti a szomorúságát, ha azt mondom, hogy mindent tudok magáról, és mégis szeretem. A lány szomorúan, de ellenkezés nélkül állt előtte, és lehajtotta a fejét. Jól esik, amit mond. És talán, ha máskor... Úgyis minden.
10: Ide hallgasson. Amerikában eltűnhet a herceggel együtt, és ha eltűnnének, én is jönnék.
4: Késő. Nekem mindenképpen befellegzett. Akár Decker feljelentése, akár Borkman leleplezése miatt. Legfeljebb néhány ember megmenekülhet az én becsületem árán. Adja ide, kérem, a füzetet.
10: A füzet? Maud ilyetten nézett a férfi rémült arcába.
4: Mi van a füzettel?
6: A 102-esben ott maradt.
4: A szolgaruhámban. A zsebében volt, és levitték.
11: Nem tud érte menni,
4: suttogta a lány.
6: Elvitték a ruhát az irodába. A kabátban volt a füzet.
10: A lány vállat mond, és lehullajtotta csüggetten a két kezét.
4: Akkor hát... vége. Ma éjjel 12 órakor eljön a füzetért Borkman. És ha nem lesz itt a küszöbön, holnapra megvalósítja a bosszúját. És mindenki. Az apám, a fivér.
10: Félix elkeseredetten erőszakolta ötletét. Egyet tehetünk csak. A füzet helyett levelet helyezünk el. Megírja Borkmannak, hogy egy kabátban van a jegyzet, amit elvittek a 102-es szobából. Én pedig lemegyek most az irodába.
11: Nem!
10: Nem szabad tovább kockáztatni, értem a saját becsületét.
6: Így gyilkoltak, és nincs alibije.
4: Nézze, Maud. Én eddig nagyon léhán fogtam fel az életet. Most napok alatt minden más lett.
10: Ezt nagyrészt maga idézte elő.
4: Nem fontos a saját becsületem, ha a magái veszélyben van. Kitartunk egymás mellett, bármi történjen. Hát maga komolyan magához szorította a lányt. Most már nincs egyedül ebben a harcban, Maud. Szeretném, ha ezt olyan komolyan venné, ahogy érzem. Írjon néhány sort annak az embernek, és tegye a küszöbre.
6: Én megyek.
10: És gyorsan kisurrant az ajtó.
4: Este volt. Éjfél jön. Borkman.
6: Maud megírta egy levélben őszintén a helyzetet, és a küszöbre tette. Aztán lecsavarta a villanyt a szobájában, cigarettára gyújtott, és várt. Az elmúlt eső nyomán nagy, lomha cseppek hullása cuppant időnként, és békák kvartyogtak a pálottan forró indiai éjszakában. Pára burkolt a vastagon a szigetet. Azután messziről egy hajósziréna sírt hosszan, búgva, bizonyára mélységes ködül az óceánon. Fél óra is eltelt. A cseppek halálos egyhangúsággal jelezték az idő múlását. Nyugtalan szorongás nyomasztotta magát. Az évféli találkától nem félt. Félix miatt érzett lelkiismeret furdalást. A vidám, lelkes szemű jó barátja esetleg bajba keveredik most miatta. Valamelyik emeleti folyosón léptek csaszognak. Egy ajtó csapódik. Vízcsap zuhó. Csend. A kertben valami lehullott egy fáról tompa puffanással. Pinceízű virágillatot lehel a föld, és beárad lassan a szobába, ahogy felszabadul a légnyomás szorításából. 4-5 moszkító is döng körülötte, és egy közeli szobában 12-t gondol. Éjfél. Borgman órája. Recsen a moszkítóháló, egy denevér vágódott neki. Maud megfordul. Csodálatosan nyugodt. Az ablak előtti sötétből előbukkan egy mozdulatlan pálma korona. Révetegen tűző, füstfehér, bizonytalan holdfényben. Ismétli idegörlő azonossággal egy vakmerő kis manguszt, és prüszkölve felhördül, ahogy összecsapott a kobrával. Csend. Valamelyik már elvégezte. A manguszt vagy a kígyó? Esetleg mind a kettő. Indiai éjszaka. Az éjfél utáni ellenkező szél a poshadó mangrove ingovány enyhe záptojás légáramlását vegyíti a nedvesen lihegő kert szagával. Cseppek hullásában dermedő mélységes csend. A holdfény elvonult, és az éjszaka, mint vastag, megfoghatatlan fekete fal áll a szobában. Maud előveszi az öngyújtót, cigarettát tesz a szájába. Nem rágyújtani. A szobában szólalt meg a hang. De nem az ajtó irányából. Aki megszólalt, az bizonyára itt tartózkodott, mielőtt Maud bejött. Itt lapul órák óta. A lány engedelmesen letette az öngyújtót és a cigarettát. Maga az Borgman? Igen. Hallotta tehát, amit az imént beszéltem azzal az úrral. A füzet az irodában van, egy bolyruhában. A küszöbre egy levelet tettem magának, mert nem tudtam, hogy a szobámban elbújik. Adjon haladékot arra, hogy megszerezzem ismét a jegyzetet. Gondolkozni kell. Holnap ismét üzenet lesz az ajtónál. Maradjon csendben. Maud nem látta a beszélőt. A szoba legtávolibb sarka felől jött a hang. A lány nem is fordult arra. Egyszerre az ajtó hasadékán kihunyt a folyosó lámpa fénye. A látogató 4 hatalmas ugrással ott termett, lenyomta a kilincset, és már is kín volt. 2 másodpercig úgy látszott, visszatér a vigasztalan csend, de egyszerre, mintha az ördögök szabadultak volna el. Megvagy! Dörgi egy hang. De nyomban rá csörömpölés, puffanás, futó léptek, zuhanás és egy elhaló, vészes kiáltás. Fogják el! A gyilkos! Fogják el! Bum, bum, bum! 3 lövés. Maud zsibbadtan ült. Ismét világos lett. Ajtócsapkodás, zaj, a folyosón hangok. Megsérült Elder. Elég jól fejbe ütött valaki. Sajnos a lámpa kihullott a kezemből, mielőtt meggyulladt volna. Kössi át a fejemet. Vaktában nőttem a sötétben. Nem tudom, eltaláltam-e, mondta a kapitány. Azután tökéletes hangzavar nyelt el mindent. Felébredt lakók siettek elő. Az Isten szerelmére, süvöltött Wolfgang hangja. Mi történt? Azonnal távozzék mindenki a szobájába, rendelkezett a kapitány. A rendőrség minden körülmények között fenntartja a rendet.
10: Erre természetesen hisztériás rettegés lett úr rá mindenkin. Magányos hölgyek elhatározták, hogy együtt hálnak, és égve hagyják a villanyt reggelig. Raverdan már kitetőtől talpig felöltözve vicegett elő, bottyára támaszkodva, és egy régi módi párbajpisztoly remegett a jobb kezébe. Szenvius herceg csak a fordulóig jött. Amikor látta, hogy Mód ajtaja előtt csoportosulnak az emberek, elájult. Schilling, Tonga-sziget kormányzója, átkarolta hirtelen. Orvost, orvost! Valaki rosszul lett! Kiáltotta. Néhány nő sikoltozni kezdett, a francia attasé 5 éves fia teli torokból bömbölt, és Wolfgang igazgató halássápadtan állt, homlokára lógó hajáról verejtékcseppek hullottak. Nagy nehezen helyreállt a rend. Markeit injekciót adott a hercegnek, azután Eldert vette kezelés alá, aki egy teljesen átvérzett rongyot szorított a fejéhez. Mód, mondta halkan a herceg. Semmi baja, felelte Elder. Már beszéltünk vele. Ön, kegyelmes uram, menjen a szobájába, mert itt most a rendőrségnek zavartalanul kell végeznie a munkáját. Miután a herceget elvezették, megindultak Mód szobája felé. Markeit is velük tartott. Nem lehetett tudni, mi van ott, mert Elder csak Sergius megnyugtatására mondta, hogy beszélt Móddal. A folyosó telefonjánál Elder megállt. Egy pillanatra. Letárcsázott egy számot. Nos? Kérdezte. Azután hallgatott. Nagyszerű. Köszönöm, Sedlinc. Kitűnő volt. Letette a kagylót. Mit jelentett, Sedlinc? Érdeklődött a kapitány. Megkértem legutóbb, hogy ha ismét kialudna a villany, bármi történjék, rohanjon azonnal a kapcsolótáblához, és készítsen a fogantyúról új lenyomatot. Bravo! Mondta önkéntelenül Markeit.
12: Kitűnő ötlet.
10: Hagyta helyben kis és savanyúan a kapitány. Valószínűleg a cinkos húzza le a fogantyút, hogy sötét legyen. Szerintem a tettes.
12: Miért gondolja?
10: Mert tudom, hogy ki a tettes. Szeret háttérben maradni. Ismerem az elméletét, tehát nem firtatom az illető nevét. De honnan tudta, hogy ma éjfélkor a lánynál látogatást tesz egy gazember? Engedje meg, hogy ezt se közöljem. Igen, nyomós okaim vannak. Ön nagyon gyorsan és erélyesen cselekedett, kapitányom.
12: Sajnos valószínű, hogy a sötétben célt tévesztette.
10: De honnan jött elő az, aki fejbe ütötte magát? Egy közeli szobából. Hallottam az ajtót nyikorogni, és nyomban eltalált egy vas vagy gumibottal. A lány ajtaja előtt voltak. Elder kopogtatott. Igen? Kiáltotta egy nyugodt hang. Mód derűs arccal nézett rájuk. Most nem színészkedett. Megszűnt minden félelme, szorongása. Ment a sorsa elé. Azt hiszem, Borkman kisasszony, mondta Elder. Leghelyesebb, ha megszakítás nélkül elmeséli mindazt, ami ma éjszaka itt történt. Amennyiben a folyamatban lévő nyomozást érinti. Tette hozzá gyorsan. Kérem. Elmondta, hogy éjfélre találkozót kért valaki levélben, továbbá a különös látogató rajtaütésszerű megjelenését, és pontosan idézte a beszélgetést. Elder gondolkozott. Legutóbbi kihallgatásán azt mondta, hogy nem tud semmiféle jegyzetről. Nem mondtam igazat. Elloptam Decker tanár leírását a banánoxidról. Egy gonosztevő zsarolt valamivel, amiről nem vallok. Oda akartam adni neki a jegyzetet, de sajnos nincs meg már. Erről sem mondok többet.
12: Akkor önt őrizetbe kell mennünk, Borkman kisasszony, mondta sóhajtó Elder.
10: Ez természetes. Felette nyugodtan Mód. Most térjünk vissza a látogatójára. Bizonyosabban, hogy jól idézte az illető szavait? Nagyon jó emlékező tehetségem van. Így kezdte, hogy ne gyújtson rá? Nem egészen. Azt mondta kategorikusan, nem rágyújtani. És végül azt mondta, gondolkozni fogok, jeladást talál az ajtónál. Nem egészen. Gondolkozni kell, jeladás lesz az ajtónál.
12: Köszönöm.
10: Ezzel az egyik cinkost könnyen elfogjuk. Jó éjszakát, Borkman kisasszony. Bízzék bennem. Ha lehet, én kirántom a csávából, anélkül, hogy baja legyen belőle. Kérem, tartózkodjék ezentúl a szobájában. Egy posztot állítunk az ajtaja elé. A folyosón idegesen kérdezte Albert a kapitány.
13: Miért mondta azt, hogy az egyik cinkos megvan?
10: Mert nem nehéz a hotelben tartózkodó benszülöttek között megtalálni azt, aki ma este a lány szobájában jár.
13: Honnan veszi ezt az újabb meglepetést? Kérdezte Margaret.
10: Jellegzetes benszülött szokás, hogy a különféle ige alakok helyett legtöbbször az úgynevezett infinitívuszt használják, mert az ő primitív nyelvjárásaikban alig van ige ragozás. Mi azt mondjuk, ne gyújtson rá, gondolkozni fogok. A benszülött így mondja, nem rágyújtani, gondolkozni.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmet.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlatos tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek ne ölj? Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Hát én ismertem egy embert, akinek a hallása teljesen elment. Nem hallotta meg, mikor mondták ne ölj. Tán csak azért, mert épp az MP3 lejátszó szólt a fülében. Nem hallotta meg, mikor mondták ne ölj. Fogott egy lapátot, kiment a kertjébe, ölt. Vissza a kis házba. Felhangosítani zene dobozát, és elkezdett táncolni. És a zene vicces volt. De lehet, hogy mégse. Tán csak a tánc vált viccessé a zene ütemére. Viccesek lettek a vállak, a lábak, a haja feje tetején, meg a két szeme. Megviccesedett. A tánc teljesen magával ragadta, és érezte, megnyílik valami alatta. Egy ismeretlen új világba sodródik, ahol csak a tánc, csak a tánc, csak a mozgás. És a tánc annyira magával ragadta, hogy úgy döntött, örökre ebben az országban maradna. Olyan erős volt a sodrása, hogy úgy döntött, most már egyetlen percig sem lesz meg tánc nélkül. Tánc nélkül, tánc nélkül nem. Elsőre lehet furcsának tűnő, de minden emberben táncol két tüdő. Minden emberben két táncos lakik. Jobb és bal, jobb és bal. A tüdők táncolnak, két tüdő táncos. A tüdőknek táncolni azért tanácsos, mert így kap az ember oxigént. Ha akad egy lapátunk, hogy mellkasba vágjunk valakit a tüdő tájékán, vége lesz a táncnak, a tüdők leállnak, megszűnik az oxigén áramlás. Ez a táncoló ember tök rendben volt, csak a hallásával akadt picike gond. Akkor is csak táncolt, amikor már minden más volt, amikor a barátai, balhés alakok, mint ő maga, autóval részegen érkeztek hozzá haza. Meg se hallotta, hogy rányítják az ajtót, és azt sem hallotta a tánctól, hogy az egyikük üvöltve rászól. Szanyok cenzúra, ez durva! Mi a fasz csináltál, cenzúra? Te cenzúra, cenzúra, cenzúra! Megölted a feleséged. Fel se fogtad? Nem is érted? Tudod, hol van? Feldaraboltad.

0: Szanyog, hallasz te balfasz? Mi az Isten műveltél? Megörült és szétestél? Cenzúra, ez hard. Valami megszállt? Vagy elgurult a gyógyszered, Szanyog? Minden jó veled? Mi van? De Szanyogkal különben minden jó volt, csak nem hallotta a fülhallgatótól, hogy a barátja ordít mögötte. Ekkor a barát négyszer arcon ütötte, kétszer hasba, egyszer mellkasba, mindannyiszor erőből. A táncosok a mellkasában nem kezdték előről. Hirtelen megálltak. Szanyog a földre zuhant, szemei bezártak. Csak ajka maradt nyitva még, ahogy próbáltak kapkodni az oxigént. Elsőre lehet furcsának tűnő, de minden emberben táncol két tüdő. Minden emberben két táncos lakik, jobb és bal, jobb és bal. A tüdők táncolnak, két tüdő táncos, a tüdőknek táncolni azért tanácsos, mert így kap az ember oxigént. Ha akad egy lapátunk, hogy mellkasba vágjunk valakit a tüdő tájékán, vége lesz a táncnak, a tüdők leállnak, megszűnik az oxigén áramlás. Ez a Szanyog csak kiterült a padlóra, oxigén után kapkodva. De egy kis idő után érezte, a táncosok újra megérkeztek. Újra áramlik az oxigén. A barátai ugyanolyan balhés alakok, mint ő, nem tudták, mi a teendő. Ekkor Szanyog megkérdezte, hogy mégis mi a faszt akarnak. És akkor az, aki megütötte a barátja, ismét föltette a kérdést a lapáttal feldarabolt feleségére vonatkozólag, és akkor Szanyog a szavakat felfogta. Felfogta, mit is kérdeznek tőle, és felfogta, hogyan is értik azt, és a következőképpen válaszolt. Mi az oka, hogy a feleségét feldarabolta a veteményesben a kerti lapáttal? Beleszeretett egy másik nőbe. Az ő feleségének a haja fekete, de akibe beleszeretett, annak vörös a haja, talán ez hiba, talán ez rossz igény, de a tömzsi ujjú nőben már nem volt több oxigén, és nem is lehetett, de abban, akit szeretek, a vörös hajú, szép szemű, csinos, de férfias keresztnevű Szásában van. És amikor ráébredt, hogy a felesége nem oxigén, de Szása az, akkor ráébredt, hogy oxigén nélkül élni nem szabad, nem lehet. Fogott egy lapátot, és a kertbe ment, és a felesége mellkasában táncolók lábait levágta. Elsőre lehet furcsának tűnő, de minden emberben táncol két tüdő. Minden emberben két táncos lakik, jobb és bal, jobb és bal. A tüdők táncolnak, két tüdő táncos, a tüdőknek táncolni azért tanácsos, mert így kap az ember oxigént. Ha akad egy lapátunk, hogy mellkasba vágjunk valakit a tüdő tájékán, vége lesz a táncnak, a tüdők leállnak, megszűnik az oxigén áramlás. Igaz, hogy minden nőben lakik két táncos, és igaz, hogy minden nő fogyaszt oxigént, de belélegezni nem minden nő tanácsos, mert nem igaz, hogy minden nő oxigén. Ne ölj! Az emberiségnek ez mondatott meg. De ha nem biztosítatott elegendő oxigén, akkor mindig jön majd egy vidéki Szanyog egy porfészekből, ami elhagyatott, és megtesz a táncosokért minden megtehetőt, hogy lélegezni tudjon, hogy vehessen levegőt. Fog majd egy lapátot, és megöli vele a nem oxigén feleségét, hogy a tüdők végre fellélegezzenek. Mert amikor megmondatott, hogy ne ölj, a fülében épp fülhallgató vala, és a táncosok a mellkasában elsodorták egy idegen ország egy új világ partjaira, ahol csak ez a két dolog van. Tánc és oxigén. Aki pedig azt mondja neki, ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Az, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, szívében már paráznaságot követel vele. Képzeljétek, milyen hatalmas szív kell egy férfinak, hogy beleférjen az összes nő, akit kíván. Ez már nem is szív, hanem egy hatalmas francia ágy, ondófoltos lepedővel. Szóval, az ismerősöm, Szanyog a vidéki porfészekből, megkívánta az ő szívében Szását a nagyvárosból, amikor meglátta őt egy írószobrának melvédjén, ahogy barátaival éppen füvezett. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva, azaz, ne kívánj, a te szív, ebben.
1: Aki pedig gárjad a lembel, nézzed nőre!
0: Annak szívére lakat van zárva.
1: Aki pedig gárjad a lembel, nézzed nőre!
0: Az nem őt kívánja megtölteni, hanem saját magát vágyik kiűr esíteni. Amikor a haverom Szanyog, tudjátok, az, akinek az oxigéntáncosok voltak a mellkasában, meglátta a vörös hajú Szását, akkor olyan erősen megkívánta őt a szívében, hogy olyan lett az ő szíve, mint az a bizonyos fehér ágy, azzal a különbséggel, hogy ennek lepedőjén folt nem esett még. És amikor megpillantotta a melvéden mezitláb mászkáló Szását, akkor oxigénmérgezést kapott az ő szívében, aki azokkal szokott megtörténni, akik már nagyon ki vannak éhezve. Az oxigénnel. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva, azaz, ne kívánj, a te szív, ebben.
1: Aki pedig gerjedelemmel néz egy nőre, annak
0: szívére lakatban zárva.
1: Aki pedig gerjedelemmel néz egy nőre,
0: az nem őt kívánja megtölteni, hanem saját magát vágyik kiűr. S-it-eni. Oxigénre azok lesznek kiéhezve, akik sok-sok éve olyan levegőt lélegeznek, amiben kevés az oxigén. Akik olyan nőket lélegeztek, akiket babaszapan illat helyett izzadságszak bélyegez meg. Mert ha nem is fürödhetsz drága parfümökbe, azért futhatná babaszappanra, picike csalán samponra, ha nincs pénzed drága ruhára, varjavirágból kendőt. Ha csak újságokból követed a divatot, nem tudod a divat pusztán eszköz, hogy kimutathasd, ami oda bent van a világodat, a belsőt. De ha nem tudod ezt, hát nincs ez a parfüm, nincs ez a szappan, nincs ez a kendő, nincs ami levegőt frissítsen, és a szeretett férfiban csak felmerül az oxigénéség, majd feltétlenül. Szása pedig maga volt az oxigén. Lemvászon ruhában. Picike üvegcserepekkel a táskáján, és a szeme izzó zöld. De ami igazán fontos, az az, hogy Szásának a haja vöröses. És drága a napszemüvege is. Amikor meglátsz egy ilyen lányt, érteni kezded, mi is az az oxigén. Na, ha ez a lány melléd áll, szétárad a babaszappanszak, belekeveredik a csalán sampon. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva, azaz, ne kívánj, a te szív, ebben. Ezért tehát, ha a jobb szemed vízbűnre, vájt ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel a tagjaid közül, mint sem az egész tested vettetik a gyehennára, ha pedig a jobb kezed vízbűnre, vágd le és dobd el magadtól, pontosan ugyanezen okból, és ezokból. Pontosan ezokból kifolyólag, amikor Szanyok a vidéki porfészekből megértette, hogy kíván, kozva, nem csú, pán gerjedelemmel tud a feleségére tekinteni, megragadta a lapátot és megütötte őt. Először a mellét, hogy a tüdeje abba hagyja a táncot. Másodjára a lapát szélével fölhasította a szemét, harmadjára pedig levágta a kezét, mert jó, ha egy vészel a tagjait közül, mint sem az egész. Egyébként már nem túlságosan szép teste vettetik a gyehenna tüzére.
2: Hallottátok, hogy megmondatott? Ne esküdjetek. Se az égre, mert az az Isten királyi széke. Se a földre, mert az az ő lábainak zsámoja. Se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. Szóval, én nem tudom, hogy ki ma a király Jeruzsálemben, sőt, úgy tűnik, hogy nincs is ott olyan ember, aki minden kézben tartana. Csak azt tudom, hogy biztos nem fogok arra a városra esküdni, ahol az utcákon és tereken perzselő nap az embereken, és ők úgy robbannak szét, mint a görög dinnyék. Viszont egy ismerősöm, a vöröshajú és szép szemű, de férfias keresztnevű Szása, a maga rövidke élete során már kétszer esküdött az égre és egyszer a földre. Először akkor esküdött, amikor egy fiú a nyílt utcán megcsókolta őt. Nem az arcán, nem a száján, nem a homloka, nem a füle volt, nem a nyaka, nem a hasa, de nem is a válla. Nem a mell, nem a hát, de nem is a lába. Nem a csípőjén, nem a fenekén, hanem megcsókolta a nyílt utcán, nappal. első nappal. Akkor megesküdött az égre, hogy a fű sem hatott még úgy a testére, olyan varázslatosan, mint ez a vérlázító csók. Másodszor akkor esküdött az égre, mikor az ő szemre való barnahajú férje otthonukba érve végre megkérdezte.
3: Igaz, hogy megcsarsz valami vidékit a hóval?
2: Mire ő azt mondta, esküszöm az égre, hogy nem.
3: Oké.
2: A földre pedig már akkor esküdött, mikor kihányta a vodkás pelmenyit, amit életében először annak a férfinak a barátai adtak neki, akivel megcsalta a férjét, és akkor megesküdött a lehányt földre, hogy soha nem fogja többé szívében megkívánni ezt a halálos orosz ételt, amelyben egyetlen oxigén részecske sincsen csak. Hány inger? Hány inger? Hány inger és nagy hatalmi pátosz. Szóval, inkább szívjatok füvet, szedjetek almát, igyatok céklalevet, mint hogy a tévé előtt fetrengve. Részegen esküdözzetek az égre, a földre és Jeruzsálemre. Mert már megint egy tévéreklámmal próbáltok szugerálni, hogy vásárold meg a terméket, ami feljogosíthat az életre. Ahhoz, hogy jogunk legyen élni, lélegezni kell, és elég pénzünk is kell, hogy legyen a lélegzéshez szükséges levegőt megvásárolni, de soha nem szabad rá szokni, mert akkor se pénz, se orvosság, de még a halál sem tudja elverni az egyszer már megízlelt szépség és szabadság utáni ésséget. Szóval, az ismerősöm, Szása a nagyvárosból csak kétszer esküdött az égre és egyszer a földre, de a szerelemre többször is esküdött. Mert nagy szíve volt, nagyon nagy szíve, olyan, mint egy kétszemélyes ágy. Színes, európai levegővel, mindenféle gyümölcslevekkel leöntve. És minden éjszakán eltöltötte a szerelem. Kivéve persze a férjével elköltött éjszakákat. Hozzá csak véletlenül ment. És minden alkalommal, amikor egyedül maradt egy férfival, aki a szerelemről beszélt neki, a fejében megszülettek ugyanazok a szavak, csak hogy Szása a nagyvárosból soha nem mondta őket ki, csak jelezte a mosolyával, a fejével, meg a szemével, mert ez a Szása mindig olyan volt, mint a régi szerelmes filmekben a színésznök, mert csak az ilyen férfi, meg csak az ilyen nő közt áramlik szabadon a levegő. Mert csak az ilyen férfi, meg csak az ilyen nő közt áramlik szabadon a levegő. Ha esküszünk a szerelemre és nem szeretünk, akkor az lószar és nem oxigénfilm. Ha szeretünk és nem esküszünk, akkor az olyan, mint a kelet-német P-cenzúra.
3: Pornó.
2: Oh! Ha pedig csak egy embert szeretsz, de különböző férfiakkal találkozgatsz, akkor az meg olyan, mint egy régi szovjet film, végtelen mezőket váltó nyírfa rengeteggel. Szóval, ahhoz, hogy jogunk legyen élni, lélegeznünk kell, és elég pénzünk is kell, hogy legyen a lélegzéshez szükséges levegőt megvásárolni. De soha nem szabad rászokni. Mert akkor se pénz, se orvosság, de még a halál sem tudja elverni az egyszer már megízlelt szépség és szabadság utáni ésséget. Szóval, inkább szívjatok füvet, szedjetek almát, igyatok céklalevet, mint hogy a tévé előtt fetrengve. Részegen esküdözzetek az égre, a földre és Jeruzsálemre, hogy a szívetek csak egy emberé. Mert ha a szívetek egy valakié, de a testetek valaki másé, akkor hogyan fogtok esküdni? Nem lesz se Isten királyi széke, se az ő lábainak zsámolya, sőt, Jeruzsálem sem, ahol az emberek megőrülnek a butaságtól. Csak egyedül a szerelmetekre esküdhettek. Ellenben a ti beszédetekben az igen, legyen igen, a nem pedig nem. Mert ami túlmegy ezen, az a gonosztól van.

0: на подбирок.
1: Tilos ed, jó? A kert a karót halljátok, abban pedig most ismeretlen hangokat, nem sokára kiderül, hogy kik azok, és vannak hallható hangok és hallhatatlan hangok. A műsorstában az Ateszon és rajtam kívül a zenét Salman Ádám biztosítja most, és meg pedig azért, mert a darab, amit hallotok, egy másik hallhatatlan hang Szilágyi Bálint rendezésében kerül bemutatásra a Kortárs Dráma Fesztiválon. Ez a rész egy kis programajánló. És akiket hallotok, Márkus Sándor.
2: Sziasztok!
1: És Eke Angéla.
3: Hello!
2: És a Bálnák.
1: Igen, a megjelenés sorrendjében. És mi ez az egész? Valaki kezdje el mondani. Hát Ádám azért van itt, mert mi csináljuk hozzá a zenét. És Bálint, mondj egy pár szót.
4: Sziasztok! Iván Viripájev orosz írónak, kortárs orosz írónak az Oxigén című darabja kerül bemutatásra jövő hét pénteken az Ankert szórakozóhelyen. Ez egy rap darab, vagy valamilyen zenés darab, 10 trackből áll, és az az alapötlete, hogy a hegyi beszédnek a bizonyos idézeteit vagy részeit átírja, vagy átülteti a mai világunkra, és kettő fiú meg egy lány, önjelölt messiások, vagy de közben mai fiatalok, hát ezt a saját gondolataikat hozzáadják, vagy saját értelmezésüket nagyon szórakoztatóan és tanulságosan.
1: Ó, bocsánat, még egy nem látható, vagy nem hallható hang, Horváth Kristóf, azaz színész Bobot nem emelgettük, de az ő átiratában halljátok most is a darabot.
4: Így van.
1: És most a Bálnáknál járunk, a darabban is elő fognak kerülni.
2: Igen.
1: Hát hogy kerültünk oda?
2: Úgy kerültünk oda, hogy én csinálom a látványtervét az előadásnak, és az volt a koncepcióm, hogy mivel a darab címe az, hogy Oxigén, és két szereplő Oxigént keres, de nem feltétlenül az O2-t, hanem az Oxigénhez társítottak egy másik jelentést, ami kicsit ilyen életigenlés. És a díszlet 80%-a felfújható tárgyakból épül föl, és egyébként nekem, ami először beugrott erről az egész darabról, mikor megpróbáltam összerakni a látványt, az a Bálnák voltak, akik nem tudom, nekem megtestesítették az Oxigénnel való létezést.
1: Felfújható.
2: Igen, és egyébként a darabban lesz két felfújható Bálna.
1: Tehát nem egy hagyományos, ugye alapból koncertszínháznak nevezitek, lehet Parti Kémia Színház, vagy nem
2: Parti
1: tudom.
2: Kémia Színház, igen,
1: és hát ugye nem egy szokványos, tehát nem el fogjátok játszani, amit mind hallunk, nem lesz, nem folyik majd a vér, hanem titeket ugye még a Nylon Groupból lehet ismerni. És hát lesznek itt bábok, meg...
2: Hát lesz most, itt lesz minden. Mi alapvetően színészként dolgozunk, ugye diploma után megcsináltuk a Nylon Groupot, ami egy ilyen kortárs bábszínházi formáció, és hát ebben a munkában igazából az érdekes, hogy most ez sokkal stilizáltabb, mint például egy ilyen közszínházi előadás, és megpróbáljuk használni ezeket a tárgyakat valahogy kicsit így bábosabban, amiatt azt kell érteni, hogy tulajdonképpen ilyen képeket komponálni és elmesélni egy történetet. Nem olyan bábozást kell ez alatt érteni, mint amit általában az emberek gondolnak, hanem inkább csak így játék a tárgyakkal, amik egy ilyen összképhez hozzárakódnak. Ez nem tudom, hogy jól értitek.
3: Meg abból a szempontból mindenféleképpen tanulságos dolog, hogy a nylon és a szöveg az nagyon jól megfér egymás mellett, mert eddig nonverbális előadásaink voltak, amik inkább ilyen vizuális színháznak lehetne még jobban nevezni, és azáltal, hogy a Bálint ebbe így berántott minket, ezáltal szerintem nekünk is most már egyre világosabb az, hogy még több terület felé el tud menni, és csatlakozni tud az egész egy ilyen összművészeti agyverésben.
0: És nekünk is azért tetszik, mert én is azt szeretem itt az irodalmi lépegetőt, meg a keltakarót, mert ugye a szöveg, meg a zene, mind a kettő, tehát egy-egy ilyen dimenzió, és akkor most vállalkozzátok a mozgást. Tehát mi is úgy érezzük, hogy egy újabb dimenzió kerül bele, ugye, jelenléten.
2: Igen.
0: Igen, és lemarad a jövő héten, pénteken, vagy szombaton, majd még lesz egy-két előadás.
3: Igen, és külön érdekes, hogy szombaton este 10-kor fogunk játszani. Nem ez az annyira érdekes, hanem az, hogy angol felirattal látható az előadás, tehát hogyha vannak külföldi haverok itt, akkor azokat el lehet hozni.
0: És arra gondoltunk, hogy mutatunk nektek még egy pár részt. Aztán majd még visszajövünk.
2: És beszélhet a Kinga a zenéről például.
0: Hogy az általában hogy az itt csöndben van.
3: Ádám főz, zenét főz.
2: Főz, igen.
0: Akkor belecsapunk.
3: Négyesbe?
2: Négyesbe.
3: Mehet Ádám?
2: Elbúcsúztunk a Bálnáktól.
3: És a Bálnát azt benn hagyjuk? Nekem amúgy tetszik. Hallottátok, hogy megmondatott? Ne állj ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd feléje a másik orcádat is. Aki pedig törvénykezni akar veled, és elperelni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. A szóban forgó lánynak törvénykezni se kellett. Levetette ruháját, ha a férfi, aki neki tetszett. A moszkvai runkó lát kifizette, s felajánlotta az ágy.

0: de amikor egyik a sok férfi közül megütötte jobb orcáját, a lehető legkategorikusabban elutasította a bal fele odafordítását. Sőt, kinyitotta a konyhafiókot kések után kutakodva, s a megfelelő eszközzel újra a hálóba szaladt oda, ahol őt megütötték, s megpróbálta a kést beleszúrni a gyűlölt férfias arcba. A férfi viszont elkapta kezét, benne a késsel, majd fogta magát és újra csak úgy megütötte a szóban forgó ideges lányt, hogy orrából a vér megerett, mint tavaszi pataknak a friss vize. Áradt! Tavaszi patak csak télvíz idején, tavaszi patak csak vérvörösen.
1: Pont télen volt. Télen történt, hogy a szebb puhovi vonatot éppen elérték. És hallgatták, hogy a vagonokon átmászkáló sok lükeárus kínálgatja a portékáját. Elutaztak szebb puhovik.
2: Szása, meg Szása, Szása, szülővárosába,
1: hol az emberek gyakran fényes nappal részegedesnek kelnek az utcán kapuhajjakban, fecskendőkkel döfködik át tetsző vénái. Szása,
2: meg Szása, Szása, szülővárosába.
1: Elutaztak a kisvárosba táncot lejteni abban a picike szobában, ahol ez a férfi is táncolt, azután, hogy a kerti lapáttal feldarabolta a feleségét a kis veteményes kertben. Elutaztak hóembert építeni abból a hóból, amelyik alá ez a férfi a holt feleségét végül elásta.
2: Szása, meg Szása, Szása, szülővárosába.
1: Ugyanis a férfi barátai nem mondták el a rendőrségen, mit tett régi barátjuk, senki se tudta. Még az a Szása nevű lány sem sejtette, aki miatt mind ezt megtette. Az ex-feleség, az a fekete hajú, 2 méter mélységben aludt el a kis veteményes kertjében, és nem volt már szüksége olyan dolgokra, mint az oxigén.
0: Amikor valaki arculott téged jobb felől, ne fordítsd felé a másik orcádat is, hanem viselkedj úgy, hogy megüsse a bal feledet is.
3: És amikor el akarják perelni az ingedet, viselkedj úgy, hogy 18 év letöltendőt kapj vagyon elkobzással.
0: Ha pedig szeretnétek megtudni, mi az a moszkvai rum, sétáljatok be bármelyik olyan kisboltba, ahol töményet is árulnak, és keressétek a konyakos polcot.
3: És amelyik üvegen az első szó az, hogy Moszkva, bizony mondom nektek, az lesz a helyi rumkóla.
0: Azért, hogy megüssenek a bal orcádon is.
3: És azért, hogy 18 év letöltendőt kapj. Vagyon elkobzással!
0: És amikor Szása, a lány, a szerpuhovi perronra kilépett egy pillantás alatt, mindent megértett. Megértette, hogy miféle helyre keveredett. Igen, ez most egy próba, de nem baj, ez egy próba.
3: De miért, nem ilyen zene van, vagy mi?
0: Nem, itt nem ez a zene van, hanem
3: de akkor
0: egy
3: mi?
0: Másik.
4: Ugyanis a track 3.30-ban.

Sasa, a lány, a Szerpuhovi peronra kilépett. Egy pillantás alatt mindent megértett. Megért

0: hogy színleje azt, hogy élvezi.
1: És amikor Sasha a fiú Szerpuhovból megérkezett a fővárosba, Moszkvába, és látta, hogy csak a sok sznob várja, nem kellett sok idő ahhoz, hogy átlássa, ezek fuldokolnak az affektálásba, s hogy se lapát, se gödör nincs elegendő a férfiaknak, s nőknek az ózonjuk alatti oxigéntelenségben vergődőknek.
0: Be sem tűz majd igazán igényesnek. Értem, meg kell néznek rá, fekete cipőben pagyolott szoknyos részeg lány. S volt előtt bandázó fiúk, valamelyike is csak néha, de tényleg néha. Néz ki úgy, mintha lenne élet célja.
1: Ja. És amikor a lány a forradalmi filmdíszlet kinézetű városon átsétált Amsterdamból hozott lembászon ruhájában, még a kutyák is elszégyelték magukat vidéki szőrük miatt. Mert mutassatok csak egy-egy kutyát, ti moszkvai és szerbúvi szemetes kukák, és már is egyértelmű, tiszta, hogy a moszkvai bolhák családfája az életművész Giljarovszki kutyájának véri cívókra vezethetők vissza. Míg a szerpuhovi bolhák egyeneságú leszármazottjai azoknak, akik Szergyóka nagyapa korcs szukájára hatottak, akinek a bőrét lenyúzta, és a bolhákkal együtt megette Szergyóka papó, mert hitte, hogy a tuberkulózisa így módon gyógyítható.
0: Ha pedig azt a kérdést tesszük fel, azt próbáljuk meg kideríteni, kinek jó Oroszországban élni, akkor először eszünkbe kell, hogy jusson, hogy éppen Moszkva alatt állította meg a fasiszta ellenséget.
1: A szibériai hadosztály 1941-ben.
0: Ha pedig azt a kérdést tesszük fel, azt próbáljuk meg kideríteni, ők vagy mások, akkor először döntsünk a legfőbb város Jeruzsálem kérdésében, és utána menjünk bele a részletekbe szépen.
1: Most Balett. Kinga, emelj fel egy szívesen.

0: E tu hai di tanto. De hát 40 másodperc, ezt dumáltuk, hogy táncolni fogunk. Mert ha egy zsidó fog egy tankot, és át kell vele a folyón, ott ahol
1: Anno.
0: Keresztelő Szent János,
1: keresztel.
0: Akkor egy nem túl babonás ember is.
1: Remek helyen.
0: És az épp úgy igaz, mint
1: az, hogy
0: az eső előtt a fecskék alacsonyan repülnek.
1: Ez pedig pont olyan igaz, mint
0: az, hogy
1: a vidéki ember lelkének főismérve a kisebb rendőségi komplexus.
0: Basszus.
1: Mert a moszkvai bolhák nem hagyják őket békén a származásukkal, és egy láthatatlan kéz betűri a pulóverüket a nadrágjukba.
0: Mert ha egy zsidó fog egy tankot, és át kell vele a folyón, ott ahol keresztelő Szent János, akkor egy nem túl babonás ember is, és ez épp úgy igaz, mint eső előtt a fecskék
2: alacsonyan repülnek.
0: Elmehet ez a te szásed a picsába, ez az én meglátásom, elmehet.
1: Inkább a te szásed menjen a picsába. Én meg azt mondom erre te neked.
0: És amikor el akarják perelni az ingedet, viselkedj úgy, hogy 18 évre töltendőt kap vagyonelkobzással. És amelyik üvegen az első szó az, hogy Moszkva, bizony mondom nektek, az lesz a helyi rumkóra.
1: Azért, hogy megüssenek a bal orcádon is.
0: És azért, hogy 18 év letöltendőt kapj
1: vagyonelkobzással. Most élő próbát hallhat mindenki.

0: 人这边会查出去，每区域他出去一点五万年去。那国民，那这这安他来，这这这这中华是中华，安一个，他不是闽南人，那宁波，二十三个，把他看看，加把他看，所以我们不中华是中华，那这这这。Hát amíg egy kicsit erősen sűt, szóval nem annyira feketeink, a világosabb, de a fehérszínek, hát nem szarodnék, hanem inkább a sárga színek. No, azt mondja, nem baj. Ám még azt mondja, hogy ezek a sárga bűrjek. Hát ide, ebből lettek a kínaiak, ebből a sárga. Na jó, van, gyújt a harmadikat. Hát, na most, hogy ez hogyan sikerül? No, ennek még a fehérszínek. Ezek a harmadik. A fehér bibákat. Ezért a fekete négereknek tisztusorunk adokat, igen, meg sütöttünk. Na, amikor tisztusorunk teremtette Ádámot meg a Évát, hát ugye gyúrta azokat is, oldalbordalt mindent, elkészített, hát készen lett az Ádám, hát félre szárni. Na most akkor gyúrta az Évát. Hát mikor az Éva gyúrja, oldalbordalinkat készíti. Oda megy egy kutya, egyet elhívja belőle. Hát most minek? Hát semmi. Az asszonynak ölik, hogyha egyáltalán sem lesz. Azért fölényesebbek a férfiak, mert azok ebbordával tegváltok vannak.
1: Ezelőtt az ember kopac volt, úgy akarta, hogy hát látta egy másnak, hogy nagyon szép haja van, hát, hogy neki is legyen hajas. Azt mondja Jézus neki, hát nyújj bele a sármos kembe a fejedét. Na hát be is kenni a fejét, és lett szép haja. Aztán a gondot, hát beikelni a hónyolját, és hát ott is lett egy kicsi haj, megint elől is nekem is, oda is. Bajszat is ügyesen csinált, hát az a szép is. Elérnék is a feleségem, hogy lássa, hogy hát milyen szép haj van, hát ő is, ha ügyesen beikelni, egy szép haj lett. Na hát gondolja, a hónyolás így kicsit teszem, de az ember a mellyre is, de ő már nem teszem a mellyre. Hát, tudja, akkor mesztelenül jártak, s a légyre a szállott elő, s ő hamar a légyhez hozzá csapjon kezit, s azóta tudott is.
2: Ádám és Éva, mikor a paradicsom kárban voltak, mindig veszekedtek, hogy melyik veti meg az árja. Egyszer azt mondja, Ádám, néma játékot fogadtak a tűz mellett, hogy melyik veti, amelyik megszólal hamarabb, azt fogja örökülőn keresztül vetni az ágyat. Tűz mellett ültek, csóré jártak a paradicsomkárba. Tűz mellett, ahogy a melegségtől az Ádámai áboskodik ember. Egy kicsi macskáig, és a macska hezzavágott az első lábával. És azt mondta Éva, kácnyemet az az enyém. Azt mondta Ádám, aha, a tiéd, akkor tudd meg, hogy az ágyvetés is a tiéd. Míg egy ember és egy asszon lesz a földön, örökkéig a fehér népe lesz az ágyvetés. Így veti a fehér népe azután, a fehér nép veti azután az ágyat.
0: Elment Éva locsolgatni a lugosokat, nézegetni a falkot. Én nagy kíjó még ott leselkedik. Ember volt a kíjó bőrbe, bújva.
3: Nos,
0: paradicsomban, adó van szó. Akkor a kíjó oda amigatta Évót, hogy menjen oda. Ezt a szép almát neked adom, ha ide gyűjt. Enim ez az egész, akkor még nem volt gyerek. Volt gyerek. No, volt gyerek. No, aztán annyira jó vagyott a kíjóval, hogy azt annyi gyereke szaporodott neki,

0: azok a kitagadott gyerekek, még ebből voltak azok a csángók, ezek úton járó, ezekből lettek a szegény emberek. Most ezek tanultak lopni az uraktól.
1: Ugye megszokasodott a bűn a földön, akkor égbe kiáltott Istenhez a bűn. És akkor azt mondta Isten, hogy bánom, hogy az ember teremtettem. Mert kicsi kora óta a szíve gonosz. És akkor volt egy igaz ember, Noé, akit szeretett Istennel, Isten félővé. És akkor azt mondta neki, abban közölte, hogy elvesztem a földet, mert megbántam, hogy teremtettem embert a földön. Mert gonoszak az emberek. Akkor óriások voltak, nagy emberek. És akkor azt mondta, hogy csinálj glórefából bárkát. És abból úgy csinálj bárkát, hogy a minden részben, minden állatban hív és kettő legyen. És akkor te és a te családod bementek a bárkába. De 120 évig készült a bárka. Addig Isten várt az emberi megtérésre. És akkor ugye az alatt, a 120 év alatt nem tértek meg az emberek. Mert azt mondták, hogy mit csinálsz, Noé? Azt mondja, glórefából csinálok bárkát, mert özönvíz jön a földre, Isten elpusztítja a földet, térjetek meg. És akkor az emberek nem hittek, hanem azt mondták, hogy no, nem hordott még ilyen bolondot a föld, mint te vagy. Azt mondja, 3 évig esne az eső, akkor is azt mondja, keves volna, mert a kútak is kiapadtak volna szárazságot. Már akkor a Jóisten megmutatta a büntetését a földön, hogy szárazság. De csak készült a bárka, csak nem tértek meg az emberek. És ez a Noé, ez Isten félő. Ez félte az Isten. És ennek a menyei és ennek a fiai bementek a bárkába. Na, amikor elközelgetett a 120 év, akkor mindenbe bement az állat, és akkor bement a Noénak a felesége, bement a gyermeke és a felesége. És akkor Isten bezárt az ajtót. Úgyhogy megeredtek el egek csatornái, és esett az eső. És akkor ez a bárka csak ment szépen a vízen. De abba a bárkában nem mehetett be senki, mert annak az ajtaját Isten zárta be, és azt még Noé se nyithatta ki. Csak akkor, amikor már a vizek fölszállottak. Most akkor megállt a 40 napra a bárka, már a Ararát tetején. És akkor kibocsájtotta Noé a galambot, hogy a földön van-e még víz. És akkor volt víz, még a galamb visszatért. Akkor az ablakon bevette a galambot. És akkor megint kibocsátotta Noé a galambot, akkor már száraz, már gajat vitt neki, zöldellő gaj. És akkor még akkor mindig élni. Visszajött a galamb. Na, mikor már harmadszorra kibocsátotta, akkor már nem ment vissza a galamb. Akkor már tudta Noé, hogy na most már Isten kinyitja az ajtót, és akkor megszűnt az. Az eső. És akkor az első dolga volt, mikor a Noé kigyütt a bárkából, Istennek épített egy oltárt. És akkor azon az oltáron hálával áldozott az Istennek. És Isten megsegítette Noét, és akkor azok töltötték be annak a családja a földet újra. Minden állatnak a Noé nevezte el. Például azt mondják a légyre is, hogy mikor már bement a légy, már a Noé a bárkába, a legyek is bementek, hát azokat ki akarta zavarni, mert azokat nem szerette, hogy annyi légy bement. És akkor azt mondta, hogy no te légy, és itt maradt légy.
2: Hiszem vagy a bárkával, készen, hány lélek? Megmondtam, csak 8 lélek lehet benne. Ami gonosz és irigy, azokat elvesztem, mint a többi népeket. seperti a barkát mindenféle.

0: meillä kun on sattu. Akkuar vaatte Isra nouhi, kun miik ei suotaaridu, ei sent vaan benne. Akit ein min varatun ok akartum. Ugodni, hogy a bárkának egy csücskéjébe elhelyezd. Megmondtam neked, hogy nem lehet, itten csak jó szélek, tehát ezt ki kell innen takarítanod. Vette, és Dávid kiszaladt a bárka tetejére, az már az Ararát hegyén volt akkor és oly magasra, hogy a holdat érintette, és beugrott a holdba a hegedűjével együtt. Mert Dávid zsoltáríró volt, és nagyon szerette a zenét, ezért Dávid azt mondta, hogy hamarébb leszek az égbe, mint uram te. Tehát a népmese ezt tartja máma is, hogy Dávid a holdba van, és mikor megtelik a hold, akkor szépen, mint művész alak, ottan hegedűget.
1: Mikor ezt a Bolelium tornyot építették valamit, ugye én ma annyira felmentek volt, hogy ma közeledtek az Istenhez, az égbe. Annyira félmentek, hogy ma az Isten nem tudta, mit csináljon velük, meg kellett valahogy állítsa. Úgyhogy akkor csinált ennyi nyelvet.
2: Hogy egyik ígyből.

0: ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé. Mert ha ma kezet adtok a disznónak, ha megrázzátok a koca lábat, elhiszitek holnapra, hogy minden embernek kizárólag a saját hazáját kell megvédenie. Hazugság. Hisz a haza nem más, mint egy gyöngycsort viselő zsíros disznó, mit a szüleid pénzén vettek, kik megdöglöttek erőfeszítéseik által, amikor a cseh kristály tálaló szekrényt próbálták átrángatni a más világra.
1: Ezzel még egyet is értek. A haza a teve, aminek, mint tudjuk, mégis könnyebb a tűfokán átkelni, mint az ember szüleinek átrángatni a tálaló szekrényt a más világra.
0: Csak ugyan jobb a teve, bár meg kell védjem a disznót. Bármilyen undorító is nem tehet erről, disznónak született. Ám a tevék teljes felelősséggel viselik a teveség tudatát.
1: Teljes nonsens az, amit mondtál.
0: Ugyanez a nonsens, amit arról az emberről mondtál, aki az allergének dúsmezején megfulladt. Aki soha nem is ismertél, de beszéltél róla.
1: Hajszál pontosan olyan ez, mint az a lány a mesétben, aki pszichotróp tablettáit bevevé, romantikus halált halt a világ legkisebb nem létező ördögi óriás kerekén.
0: A lányjal kapcsolatos kérdésben egyet is értek, de abban nem, hogy az ördögi óriás kerék nem létezik. Ott van a parkban, a parkban van. Abban a parkban, ahol a kultúrát pihenéstől bevidámodhat az ember. Az a park ott van a város ott van az ország ott van a földön. A föld meg a zsíros disznó, a fején a gyöngycsor csillog. Az a gyöngycsor pedig maga az ördögi óriás kerék. Te meg csak pöröksz és forogsz. És pöröksz és forogsz a disznó körül, igaz gyöngykabinokban.
1: A gyöngy pedig az oxigén. Pöröksz és forogsz. És pöröksz és forogsz. Pöröksz és forogsz és lélegzel!
0: Forogsz a gyöngy óriás keréken és kiabálsz, ahogy csak tudsz. Egy céllal kiabálsz, hogy a lehető legkerekebbre kitáltsad a szájad.
1: Hazudozol és kitalálsz mindenfélét. Átvered önmagadat, csak hogy a lomha tüdőknek fájjon!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Enélkül a kapcsolat nélkül értelmét veszti minden.
0: Angéla?
1: Sándor?
0: A gondolat veszti értelmét, ha hangosan kimondod azt, amit igazából mondani akarsz.
1: A gondolat veszti értelmét, ha leírod betűkkel azt, amit igazán le akartál írni.
0: A gondolat értelmetlen, ha akárhogyan is, de értékeled az eseményeket.
1: Értelmet keresni a gondolatban pedig egyszerűen műveletlen és kulturálatlan dolog.
0: Valamennyi kultúra értelmetlen.
1: Mint ahogy valamennyi művészet is.
0: És aki ezt nem érti, az közönséges ember.
1: Vagy üzletember.
0: Vagy a kettő együtt. Valamennyi kultúra értelmetlen.
1: Mint ahogy valamennyi művészet is.
0: És aki ezt nem érti, az közönséges ember.
1: Vagy üzletember.
0: Vagy a kettő, együtt. A teve meg a disznó abban más, hogy a teve púpjaiban szentelt víz van. A disznó beleibe meg csak sima moslék.
1: Akkor miért van az, hogy az állatkertben, amikor a teve beleköpött a pofádba, arcod az undortól eltorzult? De amikor a barátaiddal soslikot sütöttetek Climes városában, akkor a disznóhús ízétől felragyogott a te orcád.
0: Azért, mert amikor nyárson sült disznót ettem, akkor a sivatag híres hajójára gondoltam. És amikor a sivatag hajója beleköpött a pofámba, az első gondolatom az volt, hogy a disznószót kimondjam.
1: Akkor mi a különbség a teve és a disznó nyakán lévő gyöngysor között?
0: Van olyan ember, akit szeretsz?
1: Van, de mi között hozzá?
0: És régóta szereted?
1: Igen.
0: És engem is úgy szeretsz, ahogy azt az embert?
1: Nem. És tudom, hogy most azt fogod kérdezni. Le tudtam volna feküdni veled. A válaszom nem. Nem tudtam volna, de nem azért, mert nem lettem volna rá képes, hanem mert fel sem merült bennem. Te a saját életedet éled, én pedig az enyémet. Ezeken a határokon belül a mi útjaink nem keresztezhetik egymást.
0: Nem akartalak a szexről kérdezni. Ez a része az életednek egyszerűen nem érdekel. Csak azt akartam mondani, hogy nem szeretsz engem. Mégis kész vagy kitárni nekem a szíved. Azzal, akit szeretsz, alig ha fogsz ilyen témákról beszélni. Én is ugyanezt csinálom. Disznóhúst eszem, mert azt szeretem, de isteníteni a tevét fogom, mert ő a nagy lelkűség szimbóluma.
2: cirkusz.
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van.
0: És csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
3: Haza!
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Megyek!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek. Az!
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Dvarva!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
1: Forogsz! A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Vár!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek. Rám!
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. A kisbalta.
0: Hazamegyek.
1: Az udvarba.
0: És ott.
1: Vár rám.
0: A kisbalta.
1: Hazamegyek.
0: Az udvarba.
1: És ott. Vár rám a kisbalta.
0: Hazamegyek. Az udvarba.
1: És ott. Vár rám a kisbalta.

0: sorozati felhívás
1: következik. Tilos sci-fi pályázat. Novella. Vers.
0: Zene. Ide vele. sci-fi.tilos.hu.
1: Pályázati
0: felhívást hallottatok?
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kert akaró.
4: Jó.
3: Kert akaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
5: Tilos Rádió.
3: Jó.
9: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
3: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

a taxi. A sofőr, akire ezen az éjszakán rányítottam a taxi ajtót, nem volt már túlságosan fiatal. Aszott proletár arcát mély, inkább függőleges ráncok barázdálják. Proletár ráncok. Mintha a parányi árkok mélyére kimoshatatlan olajüledék rakódott volna. A szeme pillátlannak tűnik, az orr keskeny nyergén alig látható horpadás. A haja gyér, gondozatlan, látszik benne a nyilván koszos, törött fogú fésű nyoma, zsíros szálak 4-es-5-ös csoportokba rendeződve, hamuszürke sinekként húzódnak feje búbja felé. Arcán viseli életrajzát. A nyomorult, függőfolyósós, húgyszagú, száradó ingekkel, gatyákkal föllobogózott gyártövi bérházat, ahol született. A szutykos műhelyt, ahol gyerekkorában a rozsdás drótok, olajtól csöpögő anyacsavarok, nitszegek és plédarabok között matatott. Az arc megőrzött még valamit a mester ütésre lendülő keze láttáni félelemből, és a sunyi örömből is, amit az első kuncsav becsapása okozott. Tágpórusú bőre savanyú, sárgás fénnyel homályló kültelki kocsmák párájából is őriz egy lehelletnyit. Egykedvűen várja, hogy megmondjam a címet. Elnyújtózom mellett az ülésen, csendes káröröm bizsereg bennem. Most majd morcan, ellenségesen néz rám, ha visszafelé útra gondol, amit üres járatban kell megtennie. 20 kilométer. A katonai reptérről visszafelé nem igen akad utas. Persze mondhatná azt is, nem visz ki, neki nem éri meg. De nem meri. A káröröm a fejbőrömet bizergálja. Ki tudja, ki ez a pasi, aki éjszaka a katonai repülőtérre hajtat, erre gondol majd. Azért, amikor a szavak katonai repülőtér kihullanak a számon, várok tőle egy kutató pillantást, semmit mondó kockás ingemre, szürke gyűrött nadrágomra. De rám se néz. Indít. Elmaradnak a belváros neon utcái, egy híd karcsú íve, gyárak. Külvárosok, már az erdőben járunk, a fák törzse a reflektorfényben meg annyi fehér villanás. Visszafelé nem lesz utasa, mondom. Csak egy pillanatra néz rám, most látom először egyszerre mind a két szemét. Egykedvű, majdhogy nem gúnyos. Most látom csak, mintha az egyszerre látott két szem anód és katód sugara lámpát villantott volna bennem, hogy első látásra mennyire félreismertem. Mennyire nem hatoltam arca belső rétegeibe. Valami különös finomság bukik ki a ráncok közül, valami szóval ki nem fejezhető. Ha most előadásba kezdett volna a görög művészet arányosságáról, a kvantummechanikáról vagy a zen buddhizmus lényegéről, egy pillanatig sem csodálkoztam volna. Lopva a profiljára pillantottam. Most nem volt rajta semmi fény, semmi ellengő. Dűfogott el, magam sem tudom miért. Valamivel meg kellene bántanom, dobolt bennem, meg kellene aláznom. Fensőbségesen ült mellettem, mint egy lenyűgöző arányú görög szobor, mint maga a görnyesztő súlyú kvantummechanika, mint a mindent lecsupaszító zen buddhizmus. És hazudni kezdtem. Micsoda ostobaság ez! Mondtam, hogy csak rohan alattunk az aszfalt. Hiába pörögnek a kerekek, hiába nyomja a gázt. Ide vagyunk ragasztva a földhöz. Értelmetlen rohanás. Itt hatásvadász szünetet tartottam. Bezzeg, amikor mi elemeljük a gépet a kifutópályáról. Az orr az ég felé fúródik. Semmi közöm a repüléshez. A katonai repteret azért mondtam, mert oda pár száz méterre lakik a szeretőm. Véletlenül. Ugyanúgy lakhatna a vágóhíd mellett is. A sofőr megserezzent. Akkor, amikor már a gép felemelkedett, értelmet nyer néhány száz méteres földön rohanás, folytattam dühösen. De így, mint egy rossz vers. Aszfalt. Megint rám nézett. Mintha mosoly villant volna az arcán. Ebben nem vagyok biztos. Inkább kopott, ínyből kisárgáló fogak rémlenek. De lehet, hogy az is régebbi emlék. Előrehajolt. Rátaposott a gázra. Az öreg varszava nekilendült, a sok vihart látott karosszéria berezgett, a sofőr egy aprót nyögött, hátradőlt, és szép óvatosan elemelte a kocsit az útról. A
kerekek surrogása megszűnt, sóhajtva ellebegtek mellettünk az útmenti fák koronái. Görcsösen kapaszkodtam az ülésbe, és ámulva néztem a város felszikrázó elektromos csillagait. Azóta itt keringünk a kivénhett taxival a város fölött. A sofőr nem néz rám. Szólni se szól, semmit.

0: Utazás. Arra gondoltam először, hogy csak Győrig. Igaz, a határig félárúval megyek, 4 konyak. A féllábú szerencsére fröccsöt iszik. Fröccs, azt mondja, Győrig fröccs. Lehet, hogy a Wiener Walzer megáll Győrbe, de hogyan? Fiúk, most már hegyes halomig még 4 konyak. Ja, és egy fröccs a féllábúna. Ezek még magyar bakterházak, mondja a baloldali szomszédom, és kimutat az ablakon. Az ablak előtt egy rodgyant szemétvödör és egy olajos rongy hever, a járda mellé állítva egy kis uvickolt Skoda, szemben máladozó falu bérház. Szürke. Talán ködbe szaladta volna. Kalauzó, vagy pincér, lesz szíves most már Bécsig. Zürichnél nagyot változott a táj, a Skoda elment, ráláthattunk a bérház ablakaira. Milánónál egy kutya ágaskodott a szemétvödörhöz. A féllábú elaludt, a pincér keltegette. Ne bántsa, kusettye van. Beszállta, kiszállta. Volt, aki ugyanazon a vonaton ellenkező irányba utazott. Volt, aki bennült és mégis lemaradt. Az ülések egyre távolodtak. Elfelejtette, hogy 8 év múlva újra találkozunk. Éppen 5 perc alatt eltelt a 8 év. Talán a feledékenysége is ilyen gyors, mint a szélvész. Eszébe se jut valami, már is elfelejti. A kerekek kattognak, egyik szerint konyak, konyak, a másik szerint Ez a francia-olasz határ! Mondtam. Ventimiglia. Hiányzik egy G. Kiad egy hiányzó G-re. Uraim, nem helyes írási gyakorlat ez. Ez egy utazás. Suhan mellettünk a táj, rongyal, pesek, szemétládavárosok, bérházék volt. Bolyő szürmer. Most már úgyis mindegy. Vonya, sör, bor, pálinka, Nizakán. Martin Luther King. Honyisenko. Nem, ez se ilyen állomás. Egyáltalán nincs. Ez az állomás elutazott. Keresse Dél-Amerikában, ott van most a városgyűlés. New York rázza az elnöki csengőt, Tokió és Párizs lognak, isznak egy kocsmában. Moszkva énekel. Város-város hátán az emberek meglátod, mint a hangyák futkosnak a feltépet földű üres telkeken. Minden város helyén egy sivatag, a hidak is elment, majd visszajönne. Ne félj! Egyszer csak fémes suhogás tölti be a föld légterét, és láthatod, hogy elrepül fölötted Osaka, Baltimore és Ciudad Bolívar. Helsinki eltévedt, valahol a Fekete-tenger partján akar leszállni. Hé, Helsinki, északabbra, északabbra! Na jön már Budapest is, csak hogy megjöttél. A szakadt szájú csatornacsövek keresik az illeszkedési pontokat, kis mocorgás, és megint itt áll a város. Szuszog, úgy látszik sietett. Nem megyek sehova. Isztambul, ha látni akarsz, kerekedj fel. A vérmezőn várlak, sippal, dobbal, csimpolyával, meg hagymabördővel, ha tudnám mi az. A pincér mindig kicseréli a hamutartót üresre. Így nem tudom, hány cigarettát szívtam el. Lehet, hogy egyet sem, 100-at. Tinta, tollal törődni kell. Tintát kell adni neki, általában mindennel törődni kellene, hogy ne hagyjanak cserben a dolgok. De amikor azok hagynak legkevésbé cserben, akikkel nem törődsz. Tudod is, te kivel törődsz, az emberi természet azért ilyen, hogy legyen mit, ne ilyenne hagyni. Természetes. Micsoda szó. Képzeld, ha mindig természeted szerint élnél. Nem lehet rögeszme nélkül, csak a rögeszme természetes. A betegség, a halál, a gyilkosság, a paráznaság, a csalás, az önzés, az irítség. De ha valaki prédikál a madaraknak, Mária az Óhegy utcában mindig fölényesen néz rám. Lekicsinlő. Mintha színészkednék neki. Talán nem hiszi, hogy igazán szeretnék vele beszélgetni. Uram, hiszen csak egy szobor. Mit beszélget egy szoborhoz? Békén hagynátok? Annak beszélgetek, akinek akarok. Joga van válaszolni, és joga van nem válaszolni. Mária nem válaszol. Nem bízik benne. De legalább meghallgat. Ez a gyanakvás az arcán nem az ő bűne. A szobrászé. Annyira szerettem volna, Mária, ha faszobor vagy, de biztos gipsz vagy. Az arcodról már pattogzik a festék. A feleségem látta a Taj Mahalt.
1: Azt mondja, gyönyörű. Én téged láttalak, gyönyörű vagy.
0: Nem ér fel veled semmiféle Taj Mahal. Vagyis, hogy a sugaraid gyönyörűek. Ahogy kibújnak hozzám a kerítés rácsai. Na akarod, nem akarod, jönnek, de biztos akarod. Mária, én is szeretnék ragyogni rád. Majd lesznek napok, amikor jó leszek.
2: Marseille!
0: Megérkeztünk! Már csak egyedül szállok ki a vonatból, a kalauz lehúzza mögöttem a rólót. Úristen! Elfelejtettem visszafelé jegyet venni. Úristen! Szemétládaházak, rongyházak, bérházak. Szeretnék visszamenni. Lehet valahonnét visszamenni? Soha.

0: társas játék. A férfi krétaszín arccal görbed a heverő szélén, kezét a gyomrára szorítja. Nyöszörög, szeme alá sötét, árkot mélyít a fájdalom, ajkát összepréseli. Fáj a gyomra. Az előszobából berreg és hallatszik. Utasszállító repülőgép, traktor vagy tűzoltóautó, gondolja a férfi, de aztán rájön, hogy tűzoltóautó nem lehet, mert akkor szirénázna. A kilincs vadul megnyikkan, csattog. Az az egyén, akarom mondani, géperejű jármű, aki rángatja, nyilván alig éri fel. Végre kitárul az ajtó, és egy megejtően kopasz gyerek berreg be a kilincs alatt.
1: Szervusz, kipikopinger, nyögi a férfi, minek ennyi gáz? Követ szállítok, mondja a kopasz, ezek szerint dömper. Egyben abba is hagyja a berregést, és úgy tetszik a dömperséget is. Közelebb lép, mutató ujjával a férfi gyomrára bök.
2: Megint itt van?
0: Gyűrött arccal bólint.
2: Mit csinál?
0: Terpeszkedik.
2: Rá is gyújtott?
0: Rá. Mindketten elképzelik a fájdalmat, ahogy pöffeszkedik oda be. Nagy lancmók pasas a fájdalom, fekete, szétálló sörényű, és két hegyes szem fog lóg ki a szájából. Elégedetten fújja a füstöt.
2: És Tropkó úr? Kérdezi a gyerek. Már beküldted?
0: Tropkó úrat, akinek egyébként Troparin a becsületes neve, nem igen szereti beküldeni a férfi. Azt szeretné, ha a fájdalom magától eltakarodna.
1: Még nem, mondja, de most már itt az ideje.
0: Egy üvegcséből kiráz egy szemet, lenyeli.
2: Bent van? Kérdezi suttogva a gyerek.
1: Bent.
2: Mit csinál?
1: Még csak nézelődik.
2: A fájdalom észrevette már?
1: Észre.
2: Mérgelődik?
1: De még mennyire, mondja a férfi, és a tenyerét jó erősen a gyomrára szorítja.
0: A nyalparokon szenves Tropkó úr bent áll hát a helyszínen, a böhöm fájdalom gyanakodva föltápászkodik.
2: Már kergeti? Kérdezi a gyerek.
1: Nem, mondja a férfi, még csak beszélgetnek.
2: Azt kérdezi a fájdalom, hogy mit akar már megint a Tropkó úr, igaz?
0: Így a gyerek.
1: Azt.
2: És Tropkó úr mit válaszol?
1: Hogy lesz szíves fájdalom úr elkotródni.
2: Kotródik?
1: Nem. Azt mondja, nem jó kedvéből jár ide, hanem az én érdekemben.
2: Te érdekedben?
1: Igen, mert itt egy fekély.
0: Hol. És ez egyre csak nőni fog, ha zsírosat eszem és vedelek.
2: Mit, ha vedelsz?
1: Pálinkát.
2: És Tropkó úr?
1: Nem vitatkozik, felgyűrte az inge ujját.
0: A gyerek szeme felcsillan.
2: Leken neki egyet?
1: Remélem, nyögi a férfi.
2: Jobb kézzel is, meg bal kézzel is?
1: Jaj!
2: Mi az?
1: Merekszenek.
2: Gyerünk, Tropkó úr, húzd be neki, lelkesedik a gyerek.
0: A férfi arcán simulnak a ráncok, hanyat fekszik.
2: Már fogja a nyakát?
1: Fogja.
2: Tropkó úr jó erős, igaz? Még nem kergette ki egészen?
1: Egészen még nem, de mindjárt kin lesz.
2: Állj az ablakhoz, súgja a gyerek.
1: Minek?
2: Hogyha kijön a fájdalom, essen le az emeletről, majd jól összetöri magát.
0: A férfi az ablakhoz áll, arcába kezd visszatérni a szín.
1: Most, mondja,
2: most kim van. Hes ronda fájdalom, kiabál a gyerek, és kezével az ablak felé legyez. Sose gyere vissza! Puff!
0: A fájdalom nagyot nyekken a jár.

0: Lázár Ervin, a retemetesz. Újabb mesék felnőtteknek. Tűz.
1: Na végre, mondta a keselyű, és elengedte Prométeusz máját.
0: A hős felsóhajtott, ez volt évezredek óta az első kín nélküli perce, megmozgatta elgémberedett tagjait, láncai csörögtek.
2: Lejárt a büntetésem? Kérdezte.
0: A keselyű megrántotta a vállát.
2: Ugyan?
0: De minek stapáljam magam? Nincs már tűz a földön. A leláncolt férfi haragosan előreugrott, s bár láncai visszarántották, öklét rázva kiáltotta: hazudsz, kutya!
2: Nem kutya, keselyű,
0: mondta egykedvűen a robusztus madár, s szárnyait próbálgatta, működnek-e a több évezredes kényszerszünet után. Prométeusz haragja nem csillapodott. Végezd a kötelességedet, rivalta keselyűre, tépd a májam!
2: Majd megőrültem, mérgelődött a keselyű.
0: Nem érted, hogy nincs már tűz a földön? Azt akarod mondani, hogy az istenek elpusztították az utolsó embert is?
2: Ördögöt, legyintett a keselyű. Többen vannak, mint valaha is.
0: Prométeusz megnyugodott. Tűz nélkül nincs élet, mondta maga biztosan. Gyerünk, láss munkához!
2: Értsd meg, hogy nincs tűz. Az emberek már nem ismerik a tüzet. Nincs szükségük rá.
0: Nem igaz, kiáltotta a hős, tűz nélkül nem tudják elkészíteni az ételeket. Télen megfagynak, vakon tapogatóznak az éjszakában.
2: Lárifári, mondta a keselyű, főzőlapokon főznek, központi fűtéssel fűtenek, és mesterséges fénnyel világítanak.
0: Igen, de mitől kapja melegét a főzőlap? Mi táplálja a fűtőtesteket? Mi szüli a mesterséges fényt? A tűz!
2: Nem a tűz, az atom, ha annyira tudni akarod. Megnyomnak egy gombot, s már is árad a fény, a meleg, semmi füst, semmi lángnyelv, semmi faropogás, sokkal tisztább, veszélytelenebb.
0: Prométeusz egy ideig komoran hallgatott, aztán felcsillant az arca, és a háborúk, meg a gyújtogatók sugarakkal háborúznak, mondta a keselyű. Egy szép, láthatatlan sugár, és porrá omlik egy ház, egy város, egy ország, semmi durrogtatás, semmi füst, csak steril bor. A gyújtogatás elfelejtett, elavult módszer. Még a tűzoltóság is megszűnt, meg az önkéntes csapatok is, nincs tűzoltóbál. Önkéntes sugárvédők bálja, az van. Prométeuszban még egyszer fölcsillant a remény, a tábortüzek, mondta. Bujdosók, vándorok, kirándulók tüzei. A keselyű legyintett. Rég nincs. Bármely üzletben 1,50-ért kapni műtábortüzet. Fény, meleg, elsőrangúan garantált, nem kell gajat szedni, fújni, összeégetni az ujjad. Egy gombnyomás is kész. Ráadásul többször is felhasználható.
1: Nem igaz, üvöltött Prométeusz. A sziklák visszhangozták. Nem igaz, nem igaz.
2: Ugyan mit idegeskedsz, zsörtölődött a keselyű. Gyere, nézd meg magad.
0: Átballagtak ázsiai falvakon, afrikai dzsungeleken, véget nem érő nagyvárosokon. Az emberek megbámulták őket. Egy keselyű, meg egy láncai csörgető mesztelen ember. Dél-Amerikában kitűnő ajánlatokat kaptak egy cirkusztól, Ausztráliában büntetést fizettek, közerkölcs elleni vétség, Európában csendháborítás miatt. Mert Prométeusznak nagyon csörögtek a láncai, és nagyon mesztelen volt. A tüzet az emberek nem ismerték.
2: Micsoda? Kérdezte valamennyi, és bambán rázta a fejét. Tűz, fire, a gony,
1: faja.
0: Nem, ilyen szó nincs is. Hölgyött a keselyű. Prométeusz meg vadul csörgette láncait. Egy tengerparti ódon városkában találtak egy öregembert. Még ezt az egyet kérdezzük meg, kérte a keselyűt Prométeusz. A keselyű bólintott.
1: Tűz, ismételte szót az öreg, és értelmes fény villant a szemében. Ott, mondta, az a nagy ház.
0: A keselyű alig tudott lépést tartani Prométeusszal. A hatalmas, düledező épület homlokzatát vasbeton oszlopok tartották. A homlokzaton kissé megkopott, málladozó festékű felirat fehér lett. Tűzmúzeum.
1: Ez az, kiáltott Prométeusz, oda néz!
2: No,
0: mondta a keselyű. Mesztelenül nyíltak ki előttük a fotocellás ajtók, hosszú rideg folyosón baktattak végig petróleumlámpák, gyertyavégek, rozzant kandallók halmai között. Nagy vitrinekkel teli terembe értek, Prométheusz boldogan rohant az elsőhöz, arcát az üveghez szorította. Pásztor tűz, ezt írták a vitrin alá. Bent egy nagyszarvú bika és egy botjára támaszkodó kalapos, csizmás ember lobogó pásztortüzet bámult. Tűz, kiáltotta boldogan Prométheusz. Föstött, mondta a keselyű. Prométheusz a pásztortűzre merett, arca elé kapta a kezét. A tűz nem élt, mint ahogy viaszból volt az ember és a bika is. Sorra rohant a vidrinekhez. Kazántűz, kandallótűz, tábortűz, tűzvész, kovácstűz, futótűz. Festve, villanykörte, cinóber, optikai csalódás, kommentálta valamennyit szakszerűen a keselyű. Mire a terem végére értek, Prométheusz haja megfehéredett. Még ott, kiáltott aztán. Az egyik sarokban kicsi üvegbúra állt, amilyennel a fűszeresek takarják le az élesztőt, alatt a cédula, belső tűz. A búra alatt nem volt semmi. A keselyű rekedten felnevetett. Prométheusz ekkor fölkapta a fejét, a fogát összeszorította, az álla kemény lett. Elhatározta, hogy újra fölmegy az istenek birodalmába, és ellopja a tüzet. Az épület előtt búcsúzáskor a keselyű így szólt, tudom, hogy megint el akarod lopni, gonyorosan nevetett. Csak azt mondd meg, hogy minek? A májad úgyis olyan már, mint a darált mák. Prométheusz aznap éjszaka mégis ellopta újból a tüzet. Égő fáklyával rohant végig a földön, olyan volt, mint egy látomás. Az emberek boldog ámulattal nézték, és felkiáltottak. Tűz!

0: Az embert, aki becsöngetett, enyhe naftalin szag rekte körül. Sinf bárgyún állt vele szemben a félnyitott ajtóban. Zavarban volt, mert tévénézés közben vajas kenyeret rágcsált, és még nem tudta lenyelni az utolsó falatot. Rágogatott hát, sebegve kérdezte. Mi tetszik? A zongora miatt jöttem, mondta az ember, és Sinf azon tűnődött, vajon a lehellete, vagy a ruhája naftalin szagú-e. Valószínűleg mind a kettő, gondolta, és szolgálatkészen szélesebbre tárta az ajtót. A férfi könnyed, túlságosan is könnyed léptekkel átlébegett az előszobán, és benyitott a szalomba, ahol Sinfék büszkesége, a páncéltők és fekete hangverseny zongora állt. Bő fekete talárban volt ez az ember, aki a zongora miatt jött, és amikor Sinf a nyakára nézett, olyan érzése támadt, hogy száraz, tágpórusú bőre is naftalinnal van átítatva. A felesége kikukkantott az előszobába, kérdően nézett az ajtóban tétovázó Sinfre.
1: Az ember, mondta Sinf, a zongora miatt.
0: Végre sikerült lenyelni a falatot. Miféle ember?
1: Talán te hívtad, nem?
0: Megőrültél, kérdezte az asszony. Erre Sinf is megélénkült, egyszerre léptek be a szalomba. A fekete taláros a felnyitott zongora mellett állt, valami szerszámmal a húrok közt matatott, majd abbahagyta, a klaviatúrához lépett, leütött egy billentyűt. A hang rekedten kotkodácsolt elő a hangszerből, a taláros feléjük fordult, és elégedett mosolyjal mondta.
1: Menni fog!
0: Újra visszalépett a húrokhoz és a szerszámához. Sinfné kiáltani akart, hogy hiszen most hangoltatták a zongorát, de bennakadt a szó. Észrevette, amit Sinf már korábban is sejtett, hogy a taláros lába járás közben nem érinti a padlót. Súlytalanul lebeg, akár a füst.
1: Menni fog,
0: ismételte meg az ember, feje bent a zongorában, mintha el akarná harapni a húrokat, hallatszott az elernyedő drótok mélyülő nyöszörgése. Csinálj hát valamit, mondta kétségbe esetten Sinfné, és kirohant a szobából. Sinf könnyed léptekkel a zongorához ment, majdnem olyan könnyeden, ahogy a taláros járt, bár a padlótól azért nem tudott elszakadni. Végigfuttatta ujjait a billentyű soron, a zongora őrült, reszelős hangokat hallatott, a leeresztett húrok jóval